Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned,
0: szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa füzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafüzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretett reméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
4: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Istenem, hiszek te benned,
5: mert végtelenül jó vagy.
4: Istenem, remélek te benned,
5: mert végtelenül irgalmas vagy.
4: Istenem, szeretlek téged,
5: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: uráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög hírettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplő

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörgy érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Nem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Eire. Amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.

Nagy szeretettel köszöntöm az Öregkor Bölcsessége műsor kedves hallgatóit. Szeptember hónapban Szent Mihály havába léptünk, mely hónap már az őszi hónapok első előhírnöke. De jó visszaemlékezni augusztus hónapban a templom búcsúk szentmiséire. Nagyváradon Nagy Boldogasszony napján ünnepi szentmisén székesegyházunk a búcsú ünnepe volt a bazilikában. A Zsoltár 67-36-ban olvashatjuk. Csodálatos vagy Isten szentélyedben. Urunk ad népének hatalmat és erőt. Áldott a mi Istenünk. Templom, Isten háza. A hétköznapjaink rohanó életében oázis. Írók, költők, ismeretlen szerzők sok szép verssel, imával és írásokkal gazdagították az Istenházáról szóló irodalmat. Csida Jenő, a fiatalon elhunyt ígéretes, tehetséges erdélyi költő, a Templomablak című verse lélekemelő hangulatot ébreszt bennünk. Hallgassák szeretettel! Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta neki nem igenlelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak. Csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rá csarosdás, keretem álló, emit mohlepi, amott pókháló. Sütheti napfény sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, agvilágtalan, hund szemegödre. De ki belép a tág iromba, boltozatos hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll, megkövülten áll, elbűvölten áll, néz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magas baragad, a mennybe ragad lángtünemény, a tűzkáprázat. Ó, titkok titka! A földön itt lent belülről nézen mindenki mindent. Szemet és szívet és harcot és békét. Áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látók fényességét. Az elhangzott Zsida vershez szívet tágító Románok Várdini Örökmés című írása. A templom belső tere Istenről beszél. Ez a tér az Úrnak van szentelve, és egészen betölti az ő szent jelenléte. Hiszen a templom Isten háza, kiszakítva a világból, körülzárva falakkal, boltozattal. Ez a tér befelé, a rejtett felé fordul, és Isten titkairól szól. És a templomon kívüli tér kapcsolatban van a szentéllyel. Az Isten házából emelkedik ki a templom tornya a szabadba. A hangok kiáradnak a harangból, átjárják a messzeséget, és eltöltik azt a szentély üzenetével.

Kedves hallgatóim! A folytatásban hallgassanak meg egy igaz történetet, az örök életre megszületett Fábián Dénes volt kászoni prébános Öregekről öregeknek fiatalok előtt című könyvéből, melynek címe Életem középpontja a templom.

Csíkszeredai Deszkatemplom árnyékában 2001. augusztus 4-én lelkesen szállt ég felé az ének ima zsoltár. József püspök atyánk határozott lépteit is kísérte, aki szó szerint ést, a mélységbe ereszkedett alá, hogy a kezében tartott, és itt ezen a helyen építendő milleniumi templom alapítási iratait elhelyezze. Amíg a szertartás tartott, éreztem, hogy megdobban itt a szív, Csíkszereda Isten szerető híveinek szíve. A püspök atya malteres kanállal kezében pedig bekapcsol egy adóvevő készülőket, mely ettől a pillanattól kezdve lelki hullámhosszon köti össze a földieket az égiekkel, az embert teremtőjével. Mózeshez, az égő csipkebokorban szóló Istennek a szava hallatszott: vedd le saruidat a lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent föld. Valóban, 2001. augusztus 4-e után a hely, ahova Isten háza épül, szent hely. A szertartás alatt megfigyeltem az emberek arcát. Különösen az idősebbek arca volt nagyon is beszédes. Az egyik szemük könnyezett, a másik nevetett. Könnyeztek, mert lassan elbúcsúztak a deszkatemplomtól, amelyben ifjúságok idején, majd meglett férfiként, nőként életük során annyiszor találkoztak az Istennel, és amely számukra a helytállás, a megmaradás szimbóluma volt, úgy a téli hidegben, mint nyáron a hőségben. De mosolyogtak is, és ebben a mosolyban benne volt már a kérés is az egészségért, az évekért, hogy az új templomot megláthassák, benne imádkozhassanak, és méltó külső körülmények között találkozhassanak öreg napjaik reményével, a jóságos atyával. Az ünnepség végeztével a kijáratnál könnyeit törölgető idős nénit szólítottam meg. Siratja a lebontásra kerülő deszkatemplomot, így felelt: bevallom, hogy hiányozni fog. Mert nekem a templom életem középpontja, legyen az deszka, kő vagy betonépítmény. A gondok közepette ide menekültem, lelki erőt így gyűjtöttem. Ide vezetett utam férjemmel, később gyermekeimmel, most az unokákkal jövök. Karácsonykor, amikor fagyos volt minden, itt éreztem át igazán a betlehemi éjszakát, hogy az állatok lehelete melengette Jézust. Minden elismerésem azoknak, akik a nehéz időben megépítették, de alig várom, hogy végre Istenhez méltó hajlék emelkedjen itt az ég felé, hirdetve, hogy nem halt ki a hit ennek a népnek a lelkében. Bevallom, imádkoztam új papunkért, hogy az Isten adjon erőt neki a nagy mű befejezésére. Az asszony fohászkodását magamban én is kibővítettem. Valóban, adjon Isten Csíkszereda népének és vezetőinek erőt, kitartást, hogy évek múlva új templomokban énekelhessék a Te Deumot. Ám az idős hölgy egy mondata nagyon megragadta lelkemet: életem középpontja a templom. S hazafelé autómban ismételgettem, és elgondolkoztam, vajon minden idős ember számára élete középpontja a templom? Minden kedves olvasomnak figyelmébe ajánlom addig is, míg ezen gondolkoznak, Szabolcska Mihály költeményét: Isten háza. Valahányszor a templomot nézem, lelkemet rá emelkedni érzem. Az emberek oda szoktak menni, gondjaik közt enyhületet nyerni. A harangok csengő-bongó nyelve aggott ifjat hívogat a helyre. Ó, be kész rájönni valamennyi, e hajlékban vigasztalást venni. Szent ez a hely. Minden azt jelenti, illetlenül meg ne sértse senki. Égbenéző tornyam magyarázza, hogy a templom a nagy Isten háza.

Viennei Szent János beszél egy öregemberről, aki nap mint nap órákig elüldögélt a templomban az oltári szentség előtt. Egyszer megkérdezte tőle, mit mond ilyenkor a jó Istennek? Nem mondok én semmit. Ő néz engem, és én nézem őt. És a szívem úgy felmelegszik. Testvéreim, ez a semmi, a legmélyebb imádság, amit az ember Istennek adhat a templomban. Ide kapcsolódna Reményik Sándor csodálatosan szép verse is. Üres templomban. Így szoktam ezt, ha száll az alkonyat, az üres templomba besúronok. Egy lélek, aki Istent látogat. A szentek komoly arca rám ragyog. Ha nász nép járt ma itt, feledve rég, és mi se sincs, se keringes papok. Az oltáron két örök lámpa ég, az Istennél egyedül vagyok. A templom üres, a lelkem tele, megértjük egymást, pedig nincs szavunk. Itt állok, szemben állok ővele, s nem látja senki, hogy együtt vagyunk.

Claude, a nagy francia költő, első áldozása után nem gyakorolta többi hitét, majd ifjú korában megtörtént második találkozása Istennel. 1886 karácsonyán a párizsi székesegyházban történt meg a nagy eset. Ekkor érezte szívében Isten hívását, hogy Isten létezik, jelen van, és magával Jézus Krisztussal találkozott. De hol? Az oltári szentségben. Istenhez megtérve Paul Claude, századának legnagyobb lírikusa, katolikus költője lett. Most hallgassanak meg egy nagyon szép lélekemelő imáját Rónai György fordításában, Délben a szűzanyánál. Dél van, a templom nyitva áll, belépek. Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek. Nincs amiért könyörögjek, vagy amit felajánljak neked. Csak azért jöttem, szűzanya, hogy nézzelek. Semmit sem szóljak. Arcodon merengvén hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga nyelvén. A költő ebben a pársoros versében egyéni személyes jelleggel fejezi ki érzelmeit, hangulatát és szavak nélküli gondolatait a szűzanyához.

Amikor imádkozunk, ne feledkezzünk meg közbenjáróinkról, a szentekről. Köztük is a legkiemelkedőbbről, a boldogságos Szent Szűzről, akinek holnap, szeptember 8-án ünnepeljük születése napját. Szűz Máriának különleges feladatot adott az Úr a lelkek üdvösségre vezetésében. Már a kánai mennyegzőn hathatós közbenjárója lett a rászorulóknak, mennybevétele után pedig az a kegy érte, hogy a végtelenül jóságos Isten rábízta irgalmasságának kiosztását. Ezért is kell hozzá imádkozva kérnünk közbenjárását, mert Szűzanya édesanyai szeretettel együtt imádkozik velünk Szent Fiához, hogy hallgassa meg kéréseinket. Egy ismeretlen szerző imája, ruhát szegélyébe kapaszkodva, szívembe hatolt, mikor olvastam. Ha éj sötét vesz körül, vagy ragyog a napvilága, gondolatban hozzád bújok, ó Isten anya Mária. Anyánk lettél a Golgotán, rád bízott az Isten fia, s te gyermekedé fogadtál, ó Isten anya Mária. Ha szememet hályok fedi, s téved életem iránya, megfogom ruhád szegélyét, ó Isten anya Mária. És bár lábamnak göröngyös úton kell botorkálnia, melletted bizton lépkede, ó Isten anya Mária. Tudom, ahová vezetsz, ott öröm vár égi glória, Szent fiadnak békessége, s te, drága anyánk Mária.

0: kedves testvéreim, mink 70 éven felüliek, mondhatom így is, akik korábban születtünk. Legtöbben keresztény iskolába jártunk. Jó magam is elemi iskoláim első 3 évét az Immaculata zárdában végeztem. De 1948 őszén 10 éves gyermekként szembesülnünk kellett az iskolák államosítása utáni állami oktatással. Elmaradt a reggeli ima, szentmisék, az udvaron lévő kápolnában, a hittanórák az iskolában. Most szeptember hónapban a tanév küszöbén egész évben nagy feladat hárul a családra, iskolára, különösen ránk, még élő nagyszülőkre. Kérjük a jó Istent, hogy otthonaikban még tudják őrizni, és tudjuk mi is őrizni a nagyszülők, a napi imát az unokákkal, és a vasárnapi szentmisén való részvételt. A megszentelt vasárnap utáni hétköznapok terhét könnyebben lesz majd elviselnünk. De öregkorban betegség sok-sok minden bajunk elővesz. És ha nem tudunk elmenni, a betegség súlyos bajok ágyhoz kötnek. A Mária Rádió elhozza otthonunkban a rádió hullámhosszán az örömhírt. A szentmiség közvetítésével úgy legyen. És most, kedves hallgatóim, megköszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője Fazekas Ilona, és segítőm mindenben, úgy a zenében, mint a prózában, irodalomban, Majoros Attila. Kívánunk további áldott szép napot, és még egy kevéske meleg őszi napfényt. Elköszönnék, dicsértessék a Jézus Krisztus, de most befejezésül hallgassák meg Reményik Sándor 1925-ben írott Templom és iskola című versét és Majoros Attila zenei ajándékát, Mozart 36. szimfóniájából egy nagyon szép részletet. Most hallgassák a szép Reményi verset áhítattal.
1: Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanultok reá, de nincsen, aki köztetek e szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyiutoknak vithatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul, de ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul. S gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. E templom s iskola között futkostam én is egykoron, s hűtöttem a templom falán kigyulladt gyermek homlokom. Azóta hányszor éltem át, ott lelkem zsengett tavasz korát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. A koldusnak, a páriának, a jöttmentnek is joga Istenéhez apái módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlják templomul az útszélét, az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. Kicsi, fehér templomotokba most minden erők tömörülnek. Kicsi, fehér templompadokba a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink, szemükbe bíztatás vagy vád, ne hagyjátok a templomot s az iskolát.

dicsértessék a Jézus Krisztus. Szentségi mádást közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, imádkozzunk közösen. Hálát adjunk a Jóistennek, a kapott kegyelmekért, mindazért, amit kaptunk tőle. Hálát adjunk az életünkért, a gyermekeinkért, családjainkért, papjainkért, közösségeinkért, és mindenért, amit kaptunk az Úrtól.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádunk és áldunk, magasztalunk és hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, itt, ebben a kápolnában, akit te jelen vagy neked, a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy velünk, és hogy velünk maradtál, hiszen te mondottad, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönetünket fejezzük ki neked, Uram, hogy nem hagytál magunkra, nem hagylak árván titeket, mondottad. Köszönjük, Jézus, hogy nem vagyunk árvák. Köszönjük, hogy édesanyát is adtál nekünk a boldogságos szűzanyában, akinek kérjük a közben járását, hogy imádkozzon velünk, mert hisszük, hogyha ő velünk imádkozik, akkor a kéréseinket meghallgatod. Köszönjük, Uram, hogy

mai napon Szent Mária Magdolnának a közbenjárását is kérhetjük, aki keresett téged, és az ő keresésével, az ő példájával felbátorodhatunk, hogy tégedet még jobban keressünk, hogy itt veled legyünk. És kérlek, hogy áld meg mindazokat, akik itt jelen vannak, akik a rádió hullámhosszán keresztül kapcsolódnak be ebbe a szentségimádásba. Add meg mindnyájunk számára, Uram, hogy a keresésünkben megtaláljunk. Jézus, akarunk veled találkozni. Azért jöttünk ide, hogy veled találkozzunk, és kérlek, hogy add meg mindnyájunknak, akik belekapcsolódnak ebbe a szentségimádásba, a találkozásnak az örömét. Hogy mi is tudjuk meghallani a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, ahogy Mária Magdolna meghallotta, és utána mindazt a küldetést, amit nekünk adsz, amit ránk bízol, azt tovább tudjuk adni. Köszönjük, Jézus, hogy jelen vagy, köszönjük, hogy velünk vagy, és soha nem hagysz el. Köszönjük, hogy megvigasztalod az árvákat, özvegyeket, elesetteket, a beteg ágyon sínlődőket megérinted, vagy azok, akik földi életből szeretnének távozni, de valami visszatartja őket. Ezeket is, Uram, megérinted, hogy tudják elengedni a földi életet, mindenkinek megbocsátani és hozzád térni. Uram, áld meg a gyermekeket, áld meg a szülőket, nagyszülőket, áld meg a magányosokat, áldjál meg mindenkit a mai estén, hogy meghallassuk a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, és a te áldásod hordozói lehessünk életünk minden napján. Amen. Amen.

A legméltóságosabb oltári szentségben jelen lévő Jézus, szívem minden szeretetével köszöntelek téged. Újjong és dalul a szívem. És imádlak, Uram, itt vagyok előtted, újjongó szívvel, mert megtaláltalak. Elmondhatom, Uram, hogy megtaláltam azt, akit a lelkem szeret. Megtaláltalak téged. Köszönöm, Uram, hogy szent lelked által vezettél, és egykor vágyott, indítottál az én szívembe a te keresésedre. Sok helyen kerestelek, Uram, mégis hiszem azt, hogy a kellő időben találtalak meg. Ma is emlékszem, amikor azt mondtad nekem, kövess engem. Uram, a fülemben csengnek a szavait. Bár még akkor sejtettem, most már tudom, hogy valóságos, élő Jézus vagy. Az, aki a követésére hívott, az, aki erőt ad, az a valóságos Isten, aki azt mondja, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Vagy akkor, amikor elcsüked az én lelkem, akkor örömöt ad a szívemben, amikor szomorú vagyok, megvigasztal. Amikor gyenge vagyok, akkor te adsz erőt, Uram. Te adsz erőt, olyan erőt, amely felemel, amely az égig emel, a te dicsőítésed által. Drága Jézusom, te vagy az, aki a mélybe nyúltál értem, és valahányszor a hullámok a fejem fölött összecsapnak, te akkor is velem vagy, kiemelsz a hullámok habjaiból, magadhoz vonszulsz, és a fülembe sugod, hogy szeretlek. Drága Jézusom, köszönöm ezt a sok kegyelmet neked. Köszönöm azt, hogy te egy másodpercre sem hagysz magamra, hogyha nem érzem azt, hogy te velem vagy, te akkor is ott vagy velem. Ha nem látom a lábnyomodat a homokban, te akkor a karodban tartasz, és úgy viszel át, akár a tengerparton, akár a pusztaságon. Az öletben viszel, Uram, és ez olyan megnyugtató számomra. Előttbe hozom, drága Jézusom, azokat a személyeket, akik még nem ismernek téged, de azokat is, akik keresnek, mindenütt keresnek. Kérlek, add, hogy a kellő időben rád találjanak, add, hogy meg tudják nyitni teljesen a szívüket is, be tudjanak fogadni téged, és ott találj lakóhelyet. Uram, kérlek, érints meg azoknak a lelkét, akik vágynak rád. Érints meg a lelküket, bárhol vannak, akár jelenleg autóban ülnek, és a rádió hullámosszán kapcsolódnak be a szentségimádásba, akár otthon beteg ágyaikon fekszenek, vagy bármilyen élethelyzetben vannak. Arra kérlek, drága Jézusom, a csüggedőknek adj vigasztalást, az elesetteket emeld fel, a gyengéket erősíts meg, adj reményt, hitet, szeretetet mindenkinek, akinek a szíve utánod vágyik. Add, Uram, hogy keressenek, megtaláljanak téged, és ha megtaláltok, akkor mindig vágyjanak utánod, napról napra, egyre jobban, egyre mélyebben. Hiszem, Uram, hogy meghallgatod a kérésemet, és mindannyiunk kérését. Hiszem azt, hogy erőt adsz a megfáradt lelkeknek. A te szerető szívedre öleled azokat, akik a te szereted után szomjaznak. Úgyhogy mindezekért, és minden kegyelemért hálát adok neked. Hála és dicsőség legyen szent nevednek, most és mindörökké. Amen.

Köszönöm, hogy újra itt lehetünk veled. Én csak ismételni tudom magam mindig, hogy mennyire jó itt lenni veled. Életem eddigi perceiben soha nem éreztem ezt a békét, bárhol is lettem volna. Medjuban, ott igen. Köszönöm, Uram, hogy megengedett, hogy megtapasztaljam a te jelenlétedet. Hogy emlékeztetsz arra, hogy állj meg, van ennél jobb, amit a világod. Én vagyok. Gyere ide elém. Gyere és mondj el nekem mindent. A Szent Mária Magdolna napja van. Az én védőszentem. Egy ideje nagyon rácsodálkozok erre az asszonyra. Az ő kitartására is. És kérem az ő közbenjárását, hogy vezessen közel Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akiben ő felismerte. Felismerte az Istent. Akire ráöntötte egy vagyont érő olajat. Hogy tanítson meg arra, hogy kitartsak az imában. Hogy kitartsak a keresésben, hogy meghalljam azt a hangot, amit ő meghallott, mikor ő kereste Jézust, és amikor megfordult, fölismerte benne a mestert. Kérem az ő közbenjárását, hogy megtapasztaljam a Jézusnak a szabadságát, a vele való életet kint a világban. Rácsodálkoztam azért is, hogy ő nem szégyelte magát, amikor Jézus megszabadította a múltjából, hanem bátran fővállalta és fölemelt fejjel Jézust követte. Köszönöm, Uram, a nevem. Köszönöm a védőszentem. Tiszta szívemből akarlak imádni, Uram. És jelen lenni nagyon sokszor itt veled. Úgyhogy letéve gondjaimat csak rád figyeljek, hogy meghalljam a te hangod. Én minden embert idehozok. Különösen azokat, akiket a mai napon készületlenül ért a halál. Akiket a héten készületlenül ért a halál. És mindazokat előttbe hozom, akik megtagadnak téged. De tudjuk, Uram, hogy az utolsó pillanatban te vagy az, aki hozzád kiáltnak. Légy irgalmas hozzuk, könyörülj rajtuk. Bocsáss meg nekik azt a sok elutasítást, azt a sok nem válaszolást, amivel te hívtad őket. És előttbe hozom azokat a betegeket, akik nem a keresztény hit szerint élték életüket, hogy valamiképpen megérintsd az ő szívüket, hogy felismerjenek téged, hogy az ő lelkük ne vesszen el. Hogy ebben az utolsó életükben akár tudjanak átalakulni valamilyen formában, hogy hozzád fordulva, ezt az életet átlépve, úgy lehessenek a te dicsőségedbe. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz. És köszönöm, hogy mindig azt adod meg számunkra, ami nekünk a legjobb. De köszönöm azt, hogy egy imánk se hullik soha porba. Uram, növeld bennünk a hitet. És az, hogy a mindennapjainkat veled kezdjük el, neked felajánlva, rád bízva. Teljesen rád bízva, Uram. Mert mit sem ér a mi aggódásunk nélküled, Uram.

Jézus Krisztusom, aki jelen vagy az oltári szentségben, eléd jövünk. Hálát adunk neked minden kegyelemért, amivel részesítesz az életünkben. Nem elég sokszor kimondani, nem tudom elég sokszor kimondani, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy kiemeltél, hogy megfogtad a kezem, nevemen szólítottál és hívtál. Köszönöm, hogy a 99 bárányt ott hagytad, és eljöttél értem. Tégy méltóvá, hogy méltó lehessek ahhoz, hogy kövesselek tégedet. Hű szolgád akarok lenni, te benned akarok bízni. Azt akarom, hogy te légy az első helyen az életemben, hisz ki más tudná teljesíteni kéréseimet, mint te, Jézus Krisztusom, aki a világ mindenség ura, élet és halál ura, a seregek ura. Egyedül te vagy képes a kéréseinket meghallgatni. Eléd hozok magamat, jelenlévőket, a rádió hallgatóit. Gyere be otthonainkban, add kegyelmedet, add a szeretetet, anyós és menny, testvérek között. Add szeretetedet, apa és fia, lánya és anyja, szülők és gyermekeik között. A mi otthonainkat töltse meg a te szereteted, a te békéd, a te reményed, költözz be otthonainkban. Add kegyelmedet, hogy észrevegyük, mikor kopogtatsz, hogy habozás nélkül ajtót nyissunk neked, hisz a mindenható ura kopogtat az ajtónkon. Légy életünk része, szükségünk van a jelenlétedre. Nélküled porszemek vagyunk, nélküled gyengék vagyunk, nélküled bátortalanok vagyunk, nélküled betegek vagyunk. Jöjj a mi életünkbe, Jézus Krisztus, szükségünk van a te jelenlétedre. Amen. Amen.

0: Úr Jézus, eljöttem újra a te szent színed elé. Eljöttem, hogy kérjem tőled a kegyelmet. Kérjem, hogy lecsendesítsd háborgó lelkemet. Köszönöm, Uram, hogy te nem azért szeretsz, amilyen vagyok. Te mindig szeretsz, még akkor is, ha nem érdemlem meg, Uram. Köszönöm neked, hogy te annyira jó vagy. Elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Uram, most előtt behozom a fiataljainkat. Előtt behozom a vizsgázókat. Előtt behozom a pályaválasztás előtt állókat. Nyisd meg az ők szíveiket, lelkeiket, hogy kellőképpen tudjanak pályát választani, Uram. Mert látod, ebbe az űrzavaros világba a fiataljaink könnyebb az űrzavart válasszák, mint téged, Uram. Téged, aki mindent biztosít számukra, de ők ezt még nem tudják. Adj nekik tisztán látást, add a te kegyelmedet nekik, hogy megismerjenek, hogy téged kövessenek. Előtt behozom még testvéreimet, de nem csak a testvéreimet, a férjem testvéreit, a családomat, a gyermekeimet. Adj békét mindenkinek, adj egyetértést, add számukra a te kegyelmedet. Látod, Uram, mennyire gyenge vagyok, igyekszem megvallani téged, de a gonosz mindig kap egy résnyi lyukat, hogy elfordítson te tőled. Hát, ha sikerülne neki, megpróbálkozik. Uram, add a te erős hitedet számomra, hogy erről a keskeny ösvényről ne térjek le soha. Mindig csak te rád figyeljek, és te feléd menjek. Megköszönöm, Uram, hogy mindent megadsz számomra, amire szükségem van. Nem többet, nem kevesebbet, de minden nap megkapom tőled. Megköszönöm az egészségemet, hogy tudok járni, tudok levegőt venni, tudom végezni a munkámat, és még nagyon-nagyon sok mindent megköszönök neked. Hála és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: Uram Jézus, köszönjük azt is, hogy édesanyját adtál nekünk, a te édesanyádat nekünk adtad, hogy velünk lehessen, hogy vezessen minket feléd, mint jó édesanyja fogja a kezünket. Talán sokszor úgy éltük, éljük az életünket, mint árvák lennénk, pedig van nekünk édesanyánk, édesapánk, a mennye atya személyében, és ott vagy testvérként, Uram. Mindenünk megvan, hogyha rád figyelünk. Mindenünk megvan, hogyha benned bízhatunk. Taníts minket, Uram, hogy mindig bizalommal forduljunk feléd. Jézus, így jövünk most eléd. Ide hozzuk azokat a betegeket, akikért kértek, hogy imádkozzunk. Uram, elsőként egy kisbabát hozok ide eléd, akit megműtöttek, és kérjük, hogy adj gyógyulást számára. Áld meg azt a kislányt is, aki ott van a kórházban, akiről az orvosok nem tudják, hogy mi baja van, de nem tud jól lenni. Te az orvosok orvosa vagy, te meg tudod ezt tenni, Uram. Eléd hozom, Uram, azokat az édesanyákat is, akik áldott állapotban vannak, és aggodalmaskodnak, hogy hogyan hozzák világra a gyermekeiket. Vajon mi lesz akkor? Nyugtasd meg őket, és segíts, hogy egyre inkább benned bízzanak. Édesanyánk Mária, légy közben járójuk, hogy ők is megtapasztalják azt, hogy milyen édesanyaként élni, és karjukba tartassák gyermekeiket. Eléd hozzuk azokat is, akik szeretnének gyermeket, de talán évek, évtizedeken keresztül küzdenek, küszködnek, és nem kapják az áldást. Uram, te hatalmas Isten vagy, számodra semmi sem lehetetlen, hanem minden lehetséges. Ezért kérünk, hogy érints meg ezeket a családokat, édesanyákat, édesapákat, és gyógyíts meg, és adj áldást számukra. Uram, idehozom a haldoklókat is, akik szenvednek, akiknek új nagy a fájdalmuk, akik készen vannak hozzátérni. Öleld, Uram, őket szentséges szívedre. Idehozzuk, Uram, a vizsgázókat, akik valamilyen tantárgyból sikertelenül vizsgáztak, és most nem találják az utat. El vannak keseredve, belátják tévedéseiket, belátják azt, hogy elmulasztottak sok mindent. Segíts és légy mellettük, hogy ne veszítsék el életkedőket, hanem újra összeszedjék magukat és megpróbálkozzanak. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket. Áld meg, Uram, azokat is, akik nem abba az iskolába kerültek, 9. osztályban, akik vagy ahova szerettek volna. Kérlek, Uram, hogy érints meg szívüket, hogy megtalálják ott is ezt, amit meg kell. Ott is jól érezzék magukat, és tanuljanak. Uram, áld meg mindazokat, akik sikeresen vizsgáztak, akik arra helyre kerültek, ahol szerettek volna lenni, hogy mindent a te nagyobb dicsőségedre tudjanak megtenni, és neked hálát adva élni. Áld meg, Uram, az egész földet. Áld meg a világ mindenséget, adj békét. Szintesd meg a háborúk kegyetlenségét. Adj áldást, Uram, mindnyájunkra, hogy a te áldásod hordozói legyünk. Köszönjük, Uram, hogy velünk találkozol, hogy megkeresel, hogy jössz, hogy felismerjünk téged, és köszönjük, hogy a mai estén is nevünkön szólítottál. Amen.
1: Amen.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sosem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akó legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övi a dicsőség és a tisztelet mindörökké.

0: Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki

0: tettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevezd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
2: ó irgalmas Szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máj gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
2: az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály Arkangyal,
2: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. Leó pápa Focolare püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.

0: Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. 14. Leó szeptember 10-én csütörtökön fogadta a Vatikánban megrendezett képzésen résztvevő, nemrég kinevezett püspököket. Egyetlen püspök sem jár egyedül. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó 147, 5 kontinensről érkezett püspökhöz. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban megrendezett éves képzésen vesznek részt, amely lehetőséget teremt a párbeszédre, iránymutatást nyújt és segíti egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. Az idei képzésen 98 püspök vett részt a püspöki dikasztérium által szervezett programban, 49 pedig az evangelizációs dikasztérium képzésén. Püspökök, a közösség szolgái az egyházban és a mai világban, ez volt a szeptember 2-án kezdődött kurzus témája. A képzés szeptember 10-én csütörtökön a szinódusi teremben 14. Leó pápával tartott audienciával zárult.
1: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
0: 14. Leó beszéde elején elmondta, hogy őszintén örül a testvériség tapasztalatának, amelyet a főpásztorok ezekben a napokban megéltek. Meghallgatták egymást, együtt imádkoztak, és ünnepelték az eukarisztiát. Imáimban hordozlak benneteket, és veletek együtt egyházaitokat. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, és a szerzetesnőket, a szeminaristákat, a családokat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket, a szenvedőket és mindazokat, akik még várják, hogy találkozzanak az evangélium örömével. Mindenkinek helyet kell találnia a püspök szívében, mert Krisztus szívében mindenkinek van már helye. Ebből kiindulva Leó pápa néhány konkrét útmutatást adott az új püspököknek szolgálatukhoz, különösen is ebben a gyors változások korában, amikor a kommunikációs technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket néhány évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk. Ezek a lehetőségek és új távlatok azonban bizonyosan nem képesek megszabadítani az emberiséget a bűntől és annak következményeitől. Ezt tragikus módon bizonyítják azok a válságok, amelyeken keresztül megy, hangsúlyozta 14. Leó. Ebben az összetett és bizonyos szempontból nyugtalanító helyzetben az egyház az elmúlt évben a remény szent évét ünnepelte. Talán azért, mert a világon kívül él? Tette fel a kérdést a pápa. Éppen ellenkezőleg. Azért, mert a meghalt és feltámadt Krisztus arra hívja, hogy mindenkinek hirdesse az üdvösség evangéliumát. És mi püspökök vagyunk ennek a küldetésnek az első címzettjei. A pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát ajánlotta a főpásztorok figyelmébe, amely látásmódot és módszert kínál az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához a mesterséges intelligencia korában. Arra bátorítalak benneteket, hogy egyházmegyéitekben segítsétek elő a reflexió és a párbeszéd útjait, hogy képezzétek és támogassátok mindazokat, akik a szeretet civilizációjának szolgálatára kívánnak elköteleződni.
1: Prima di tutto, rimanere con Cristo.
0: Leó pápa elsőként azt a megbízatást adta a főpásztoroknak, hogy maradjanak Jézussal. Ez a legfontosabb, hangsúlyozta, mert püspökök vagyunk, de mindenekelőtt tanítványok. Ahhoz, hogy Krisztusról beszéljünk, vele kell lennünk. Ahhoz pedig, hogy népét vezessük, minden nap engednünk kell, hogy ő vezessen bennünket. Ezért mindig őrizzétek meg az Úrral töltött időt, az eukarisztiát, Isten igéjét, az imádságot és azokat a pillanatokat, amikor jelenlétében lehettek annak a tanítványnak, az egyszerű szívével, aki engedi, hogy Ura szeresse őt. A szolgálat innen születik, és így a szolgálat derűsebbé, szabadabbá és termékenyebbé válik. 14. Leó 2. szempontként arra hívta fel a figyelmet, hogy a püspök szívét teljesen adja oda testvéreinek, a papoknak és az általuk felszentelendő diákonusoknak, a mindig lelkesedéssel teli fiataloknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, a misszionáriusoknak, a hitoktatóknak és azoknak a családoknak, amelyek csendes nagylelkűségről tesznek tanúságot. A püspök olyan ember, aki napról napra egyre inkább megtanulja szeretni népét. Megismerni az emberek örömeit és fájdalmait, osztozni álmaikban, és örülni annak, amikor látja növekedni a közösségeket, mutatott rá a Szent Atya. Szeressétek az embereket, akiket az Úr rátok bízott. Tanuljátok meg a nevüket, hallgassátok meg történeteiket. Amikor csak lehet, lépjetek be otthonaikba, imádkozzatok velük, kérte a pápa az új püspököktől. Ezért rendkívül fontos a jelenlét, amely már a szavak előtt nagyon sokat mond. Egy látogatás, egy áldás, egy papra szánt idő, egy család meghallgatása, párbeszéd egy fiatallal. Apró gesztusok ezek, mégis egy egész életre megmaradhatnak az ember lelkében, hangsúlyozta 14. Leó.
1: Un'altra caratteristica del vescovo è quella che la tradizione chiama la sollecitudine pastorale.
0: Ehhez kapcsolódva Leó pápa a lelkipásztori gondoskodásra buzdította az új főpásztorokat. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek sok feladata van, hanem valódi püspöki atyaságot, olyan nagy szívet, amelyben mindenki számára van hely. 14. Leó Ferenc pápa szavait idézte, aki gyakran emlékeztetett arra, hogy a közelség Isten egyik jellemző vonása népe iránt. A pápa arra kérte a püspököket, hogy szeressék papjaikat, akik a püspökben tudjanak atyára és testvérre találni. Hallgassátok meg őket, bátorítsátok őket, imádkozzatok értük, örüljetek annak a jónak, amit tesznek, és bizalommal kísérjétek őket szolgálatukban. Fordítsatok különös figyelmet az idősekre és a betegekre. Éreztessétek velük, hogy értékesek, hogy az egyház hálás nekik, és hogy a püspök nem feledkezik meg róluk. Néha elég egy telefonhívás, egy látogatás, egy szeretetteljes szó részletekről. Végül 14. Leó a fiatalabb egyházak pásztoraihoz fordult, akik ismerik a misszió szépségét és fáradtságát, egy olyan egyház tapasztalatát, amelynek talán kevés java van, de gazdag az erős hitben. A pápa arra kérte őket, hogy őrizzék meg missziós szívüket. A misszionárius püspök szíve mindenki felé nyitott. Nem csak azok felé, akik plébániáinkat látogatják, hanem más felekezetű keresztények, más vallások hívei, a hitet nem valló emberek és minden jó akaratú férfi és nő felé is. A püspök mindenkit meghallgat és tiszteletben tart, mindenkihez közel kerül, és képes felismerni azt a jót, amely minden ember szívében jelen van, összegezte 14. Leó az új püspökökhöz intézett beszédében.
2: Leó pápa a fokolári püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Szeptember 9-én szerdán reggel az általános kihallgatás előtt Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a fokolári mozgalom püspökeinek mintegy 100 fős csoportját. A Szent Atya püspöki kollégális szeretettel köszöntötte a fokolári püspököket, akik spirituális találkozón vesznek részt.
1: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations reunited in one spirit under the work of Mary.
2: Noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, mégis Mária műve szellemében gyűltek egybe, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük lesz. Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok én is, idézte a beszéd elején Szent Máté evangéliumának szavait Leó pápa. Utalt ezzel a Chiara Lubich alapította mozgalom küldetésére, melynek lényege az egységről való tanúságtétel napjaink megosztott világában. Utalt azokra a nehéz társadalmi körülményekre, amelyeket a jelenlévők közül sokan elszenvednek hazájukban. Az előítéletekre, a rasszizmusra, a vallási üldöztetésre és az erőszakra. Ugyanakkor a nyugati világ helyzetéről is szólt, amelyet túlságosan áthat az individualizmus. A család, a barátság és a közösség széttöredezik, miközben a szabadságot teljes mértékű önállóságként tüntetik fel. Arra biztatják az embereket, hogy erkölcsi vagy akár természeti korlátok nélkül keressék a boldogságot. Beszédében rámutatott napjaink ellentmondásaira is. Arra a paradoxonra, hogy bár folyton az egyéni szabadságot hangsúlyozzák, az emberek mégis egyre kevésbé érzik magukat szabadnak. Nem mernek valóban önmaguk lenni, nem merik követni eszményeiket, félnek mások megítélésétől, bezárkoznak. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy megosztottnak érzik magukat. Mindez végül megfoszt attól a boldogságtól, amelyre Isten teremtett bennünket. A háromszeműjű egyisten képmására teremtettünk, aki a Szent Háromság, az Atya, Fiú és Szentlélek közössége.
1: In revealing the heart of the Father, Christ shows us the deepest meaning of our existence, of our relationships, and the path to happiness.
2: Krisztus megmutatta nekünk az Atyát, feltárta létünk és kapcsolataink legmélyebb értelmét, boldogságunk forrását. A Szentlélek ajándéka által Isten gyermekeivé, az isteni élet részeseivé tett bennünket. Testvéri közösségünk az Úrral való egységből fakad, hiszen Krisztusban mindannyian egymás testvérei vagyunk. Ez az egyház közösségének titka és hivatása, hogy az egység jele és kovásza legyünk a világban. A mozgalom püspökeihez szólva emlékeztetett, hogy Chiara Lubich szellemi hagyatékának örököseiként, valamint Krisztus egyházának szolgáiként arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek az emberi család egységéről napjaink megosztottságaitól terhelt világában. A széthúzása nem az a válasz, hogy még biztosabbá tegyük a világot, hanem az, hogy visszatérjünk egységünk forrásához, a Szent Háromsághoz. Kontemplatív keresztényekké kell válnunk, tanította a Szent Atya. Végül arra buzította a jelenlévőket, hogy használják ki az együtt töltött napokat, és éljék meg a testvériség örömét. Ez emlékeztet a Krisztusban való lelki rokonságunkra, és megerősít bennünket. Azt kérte tőlük, hogy használják ki a püspöktársak körében eltöltött kegyelmekben gazdag napokat, amelyek gazdagítják a közösséget. Kifejezte az iránti örömét is, hogy a Mária műve Focolare mozgalom révén a püspök atyák lelki támaszra leltek.
1: May it also help you to live out communion and fraternity in your respective bishops' conferences.
2: Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy a püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Arra bátorította őket, hogy éljenek az Úr adta ajándékokkal, az oltári szentségimádással, az elmélyült zsolozsmázással és a szent mise bemutatásával, és fordítsák azokat lelkük táplálására. Így lehetnek egymás és a külvilág számára is az egység és a tartós béke tanúságtévői.
0: Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.
3: Egy indiai szerzetes egy patak partján imádkozik. Amikor kinyitja a szemét, meglát egy skorpiót, amely a kövek között a hátára fordult, és kétségbe esetten kapálódzik. A szerzetes megsajnálja, talpára segíti, a skorpió pedig azonnal belemar. A szerzetes folytatja az imát. Kis idő múlva ismét meglátja a skorpiót, újra a hátára fordulva. Ismét segít rajta, és a skorpió újra belemar. Aztán mindez megtörténik harmadszor is. Egy parasztember, aki mindezt látja, nem bírja szó nélkül. Miért segítesz rajta? Háromszor segítettél neki, és háromszor mart beléd. A szerzetes elmosolyodik. Neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy megbocsássak. Jézus egyik példabeszédben egy emberről beszél, akinek ura felfoghatatlanul nagy tartozást enged el. Ez az ember azonban kimegy, találkozik valakivel, akinek is sokkal kevesebbel tartozik, és képtelen ugyanarra, amit néhány perccel korábban ő maga megtapasztalt. Talán pontosan itt van a probléma. Ő kérte a bocsánatot, de még nem engedte, hogy a bocsánat őt magát megváltoztassa. Isten bocsánatát igazán elfogadni nem egyszerűen azt jelenti, hogy megkönnyebbülök attól, hogy Isten eltörölte a múltamat, hanem azt is, hogy lassan én is elkezdek úgy bánni másokkal, ahogyan ő bánik velem. Ha egyszer igazán rádöbbenek, hogy miből emelt ki engem Isten, mennyi mindent elengedett nekem, hányszor kezdett velem újra, akkor egyre nehezebb lesz görcsösen szorongatnom mások tartozását. Persze rögtön tiltakozik bennem valami, Tehát a másiknak nincs igaza, hiszen megbántott, megalázott és igazságtalan volt velem. Meg lehet, de a megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondom a rosszra jó, ahogy azt sem jelenti, hogy egy kereszténynek nincs joga dühösnek lenni. A dühöt megengedni, a rosszat nevén nevezni, majd elengedni, ez a sorrend. Mert amit nem engedek el, azt tovább cipelem, és egy idő után már nem én hordozom a haragomat, hanem a harag hordoz engem. Ezért talán az elengedés még kifejezőbb szó, mint a megbocsátás. Megengedem, hogy fájjon. Kimondom, hogy fájt. De nem akarom életem végéig magammal vinni. Ezért elengedem. Mindez persze nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatnak ugyanúgy kell folytatódnia. Ha valaki újra és újra visszaél a megbocsátásommal, lehet, hogy éppen a távolságtartás az első helyes lépés. Megbocsáthatok úgy is, hogy közben határt húzok. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy újra odaadom a kezemet a skorpiónak, hogy hadd marjon bele, hanem azt, hogy nem engedem, hogy az ő mérge bennem maradjon. Talán ezért olyan nehéz a megbocsátás, mert emberileg sokszor szinte lehetetlen. Emberileg számolgatunk, ő kezdte, ő mondta, ő tette, neki kellene előbb bocsánatot kérnie. Jézus azonban Isten szemszögébe akar állítani bennünket, mert ő nem így számol, hanem felemeli a bűnöst, miközben eltörli a bűnt. Nem csak azt nézi, mi voltam, hanem azt is, hogy mivé válhatok. Képes vagyok én is megtanulni ezt. Nem azért bocsátok meg, mert a másik feltétlenül megérdemli, hanem azért, mert én magam is megbocsátásból élek. 70-szer, 7-szer. Újra és újra. Nagyon nehéz ez, de a gyakorlat teszi a mestert. Ahogy egy pap fogalmazta meg nagyon szépen az imájában, bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam. Talán ez a keresztény élet egyik legszebb mondata lehetne, ezt a szokást tőled tanultam. Talán akkor hasonlítok legjobban Istenhez, amikor megbocsátok. Éppen ezért a megbocsátás nem vereség. Nem azt jelenti, hogy a másik győzött, hanem azt, hogy a rossz nem tudott olyanná tenni engem, amilyen ő volt velem. A skorpió marhat, de nem kell nekem is skorpióvá válnom. Mark Twainnek tulajdonítják ezt a gyönyörű mondatot. A megbocsátás az az illat, amelyet az ibolya hagy azon a cipősarkon, amely eltapossa őt. Talán ez az igazi természet feletti élet. Megsebezhetnek, eltaposhatnak és fájhat. De hogy mi marad utánam, méreg vagy illat, arról már én döntök. Amikor az illatot választom, akkor hasonlítok leginkább Istenhez. Van ennél jobb?
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra Isten illata címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

könnyebb meglátni mások hibáját, mint a sajátunkat. Amikor valaki türelmetlen velünk, azt rögtön észrevesszük. Amikor viszont mi veszítjük el a türelmünket, hajlamosak vagyunk kimagyarázni azt. Ilyen kifogásokat szoktunk felhozni. Fáradt voltam, vagy túlterhelt. Feldühített a főnököm. Ha másképpen viselkedett volna, én se szóltam volna be neki. A gerenda szálka ellentét használata által Jézus nem azt szeretné hangsúlyozni, hogy minden esetben súlyosabb a mi vétkünk. Ez inkább azt jelképezi, hogy sokszor vakok vagy túl megengedőek, elnézőek vagyunk önmagunkkal szemben. Képmutató. Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és csak azután fogj hozzá, hogy kivedd a szálkát testvéred szeméből. Folytatja Jézus. Nem azt akarja hangsúlyozni ezáltal, hogy nem kell törődnünk a másik szálkájával. Csupán a helyes sorrendet határozza meg. A valódi kereszténység nem a családtagjaink, a munkatársaink megjavításával kezdődik, hanem a saját szívünk megtérésével. Mert csak a megtisztult lélek képes igazán szeretni. Aki már átélte Isten irgalmát, másképpen viszonyul az embertársához. Nem vádol, nem alázza meg a másikat. Nem verseng vele, hanem segíteni, gyógyítani akar. Mikor kérted utoljára Istentől, hogy mutassa meg a saját gerendádat? Vajon te inkább bíró vagy testvér vagy mások életében?

Kérd ma a Szent Lelket, hogy világítsa meg szíved rejtett területeit. Tegye láthatóvá, hogy miben kell változnod. És adjon bátorságot ahhoz is, hogy ne csak felismerd a hibáidat, hanem engedd, hogy Krisztus napról napra átformálja az életedet.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. Péntek reggel ismét arra hívom Önöket, hogy a Jóisten jelenlétében kezdjük el ezt a napot. Együtt kérve az ő áldását a mai napunkra, az imában, amely nagyon fontos a vele való beszélgetésben. Imádkozzunk együtt, kezdjük a mai napot is a Jóisten jelenlétében.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindenél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet együttöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünket szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.

0: Tekintsünk fel Krisztusra, aki népéért e világra született, meghalt és feltámadt. Kérjük bizalommal, üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál. Áldott vagy Jézus, emberek üdvözítője, aki nem haboztál vállalni értünk a szenvedést és a keresztet, és drága véreddel megváltottál bennünket.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Te örök életre szökellő vizet ígértél nekünk. Áraszd ki szent lelkedet minden emberre.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Aki elküldett tanítványaidat, hogy hirdessék az evangéliumot minden népnek, segítsd őket, hogy keresztet dicsőségét mindenütt elterjesszék.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Adj erőt és türelmet a betegeknek és a nélkülözőknek, akiket társul vettél magad mellé a kereszthordozásra.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket

0: Mindenható atyánk, hatolj be érzéseink világába, hogy parancsaid világosságánál járva mindig téged kövessünk, mint vezérünket és fejedelmünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Normális ember az az ember, aki bármilyen feltétel mellett meg tud élni, ha az élet lehetőségeknek az elengedhetetlen minimuma megvan. Mondta C. G. Jung.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató. Előbb vedd ki a magad szeméből a gerendát, azután törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangélium a tegnapinak a folytatása, és Jézus kemény hasonlatokat használ vaknak, világtalannak, szemben szálkát, gerendát hordozónak nevezi azokat, akik kőszívűek, azokat, akik irgalmatlanok és mindent jobban akarnak tudni. Ezen a vak világtalan képen gondolkodtam nagyon sokat. Gondolkodtam, hiszen szemünkkel látunk, mégis milyen nehezen tudunk krisztusi módon cselekedni. Szemünkkel látunk, észrevesszük azokat a dolgokat, amelyek körülvesznek minket, és milyen nehezen tudunk válaszolni a krisztusi hívásra, hiszen a bensünkből, a lelkünk mélyén ott sokszor hullámok kavarognak, ellenállással találkozunk az evangéliummal szemben, ellenállással a jézusi szóval, hogy ez nekem nem tetszik, ez nekem nem szimpatikus, vagy modern teológiában, hogy talán ezt nem is Jézus mondta, csak az idők folyamán így szerkesztették meg. Látás. Belső látás. Máté Verebély Szentkúton Magyarországon ismerkedtem meg egy idős papbácsival, ki fiatalon, 30-as éveiben, egy betegségnek következtében elvesztette a látását. És mégis a kegyhelyen, amikor mentek gyónni az emberek, akkor úgy keresték, hogy a látó ember. Mert a lelke Istenre volt hangolva. A lelke Krisztusra volt hangolva, és amikor megszólalt, akkor az ember azt tapasztalta, azt fedezte fel benne, hogy bár fizikailag nem lát, a lelke tiszta, a lelke irányt tud mutatni azoknak az embereknek, akik a világban segítség nélkül járnak, mert hogy látnak. Ilyen látó emberekre van szükségünk, ilyen látó emberekre van szükség a családnak, egy-egy kisebb plébániai, nagyobb plébániai közösségnek, egy településnek, egy falunak, egy városnak, olyan embereknek, akik látó emberek, akik Krisztust viszik oda, abba a világba, ahol minden csillog-villog, de mégis hiányzik belőle a lélek. Jézus azt akarja, hogy amikor a megbocsátásnak a következő lépésére jutunk el, hogy lássunk, akkor látó emberekként mi is beragyogjuk ezt a világot, mi is megmutassuk, hogy ki él a szívünkben. Ez nem azt jelenti, hogy a bűnt, a hibát, mindent elnézünk, hanem ezen túl látunk. Ezen túl látunk, hogy nehogy gerenda legyen a szemünkben, nehogy irgalmatlanoknak bizonyuljunk, nehogy kőszívűeknek bizonyuljunk, akiknek nagyon éles a látásunk, mondjuk a szemünk látása, de mégis milyen nehezen vesszük észre a küzdő embertársunkat, vagy a küzdő embertársunknak milyen nehezen tudunk segíteni. Ugye, ha gyakorlatira vesszük, hogy a szálka és a gerenda, egy pici dolog bemegy a szemünkbe, akkor milyen nehezen tudunk vele látni. Könnyezik a szemünk, segítséget kérünk, hogy kivegyük azt a kis apró dolgot, ami a szemünkben van. Jézus azt mondja, hogy ezen túl keressük az ő igazságát. Ezen túl ne csak önmagunkra figyeljünk, hanem lépjünk oda a másik emberhez. És természetesen mindezt annak fényében tesszük, hogy az örök igazság mutatkozik meg, és tudjuk, hogy életünknek van egy földi célja, de van egy égi célja is. Van egy célja, mely fele haladunk, az örök élet fele. És ezért figyelmeztet Jézus, hogy vigyázzunk a látásunkra. Vigyázzunk, hogy mi van a szemünk előtt, milyen objektivitásból tekintünk a világra. Ki az, akinek a szavára figyelek? Ki az, akinek a tanácsára figyelek? Ki az, aki akar jönni segíteni, hogy az én látásomat megtisztítsa? Természetesen belső látásunk, a Szentírásnak az olvasása, az oltári szentséggel való táplálása a lelkünknek, testünknek az segít bennünket, hogy kialakuljon a helyes látás. Kialakuljon az a belső látás, amely isteni látásmódot ad nekünk is, hogy mi is Krisztus szemével tudunk embertársainkra nézni. Mindenható Urunk Istenünk, hozzád fohászkodunk, és kérjük a Szentlélek Úristennek a megerősítését, hogy látásunkban krisztusi módon tudjunk látni, hogy ne mások szemében keressük a hibát, ne a mások életében keressük a tévedéseket, hanem a mi szívünk tisztuljon meg, és ezáltal tudjunk valódi lelki vezetői lenni egymásnak, lelki társai lenni azon az úton, amely krisztusi út, amely az örök élet célja felé vezet bennünket. Amen.
1: Tuzson Attila atya gondolatait hallották, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai reggelen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az éget testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora.

Istenünk, támaszt szíved szerinti férfiakat, akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 8 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Homoród Almási templomban, holnap a Homoród Daróci templomban, míg vasárnap a Strigy Szentgyörgyi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. A Nagyváradi Egyház megyében vasárnap Hegyköztót Teleken és Értarcsán, míg a Szatmári Egyház megyében Kaplonyban és Lajosvölgy után lesz örökös szentségimádási nap. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Szent Kereszt felmagasztalása búcsuk a Szatmári Egyház megyében. Alsó Homoródon már vasárnap délután 13:30-kor tartják a búcsú szentmisét, melyet Nyisztorf Rolin Márián hirdeti Isten ígéjét. Az ünnep napján, szeptember 14-én 4 helyszínen tartanak búcsút. Rónaszéken délelőtt 10 órakor gyűlik össze a közösség a plébánia templomban, ahonnan jó idő esetén keresztúti ájtatosságot végezve vonul fel a kápolnához. A búcsú szentmisén Vas Csaba Imre, lazarista szerzetes mondja az ünnepi szentbeszédet. Mezőteremen délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyen Tatár Zoltán, krasznabélteki plébános tartja a szentbeszédet. Sárközújlakon szintén 11 órakor tartják a búcsú szentmisét, itt György Alfréd Kamilliánus szerzetes mondja a szentbeszédet. A felső bányai kápolna búcsúját szintén 11 órakor tartják a szentbeszédet, Szier Ernő csanálosi plébános mondja. Jó idő esetén a kápolnában, rossz idő esetén a Mária templomban tartják a szentmisét. A híveket mindenütt szeretettel várják a búcsú szentmisékre.

könyvbemutató gelencén. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit vasárnap a délután 5 órakor kezdődő szentmise után egy különleges könyvbemutatóra a Felszegi Szent Imre műemléktemplomba. Vendégünk Jenő Mihály, művészettörténész, aki bemutatja a Gelencei Szent Imre műemléktemplom című könyvét. A kötet segítségével az érdeklődők közelebbről is megismerhetik a templom gazdag történetét, különleges művészeti értékeit és jelentőségét. Egészségtudatosító előadás sorozat. A tested jelez, meghallod? Címmel tart előadást Fogarasi Zoltán, belgyógyász, főorvos, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház osztályvezető főorvosa és Forró Erős Gyöngyi, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta szeptember 17-én este 7 órától a Csíkszeredai Fenyő Hotelben. Moderál Dobos Melinda, Hargita megye tanácsának megye menedzsere. Az eseményen a gyomorpanaszok, a vérzékenység, a vesebetegségek, az érszűkület és az elhízás korai felismeréséről és megelőzéséről beszélgetnek. A korai felismerést és megelőzést középpontba helyező panelbeszélgetés Hargita megye tanácsa és a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Tudatos Hargita Egészséges Jövője mottóval induló egészségtudatosító előadás sorozatának első csíkszeredai eseménye. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ez megtehető az esemény közösségi oldalán lévő űrlap kitöltésével. Egyházmegye ifjúsági találkozó. A Szatmári Egyházmegye ifjúsági irodája szeptember 19-én Szatmárnémetiben szervezi meg az egyházmegyei ifjúsági találkozót, melynek mottója veled vagyok. A program délelőtt 9:30-kor kezdődik és este 10:30-ig tart, melyre 14 és 25 év közötti fiatalokat várnak. A tervezett programpontok: szentmise, ismerkedés, előadás, kiscsoportos beszélgetés, műhely munkák és más alternatív tevékenységek. Részvételi díj 40 lej. A résztvevők saját maguk gondoskodnak ebédjükről. A vacsorát és a vizet az ifjúsági iroda biztosítja a fiataloknak. Jelentkezni a plébániákon lehet ma estig. A fiatalok utazását az ifjúsági iroda szervezi meg. Négy alkalom Szent Ferenc nyomában. Lehet-e ma is úgy élni, ahogyan Assisi Szent Ferenc? Mit taníthat nekünk a több mint 800 évet élt szent az Istenről, a szabadságról, a szépségről, a kapcsolatainkról és önmagunkról? Négy különleges alkalomra hívnak minden érdeklődőt a csíksomlyói kegytemplomba, ahol Szent Ferenc életén és lelkiségén keresztül keresik a választ ezekre a kérdésekre. A második előadást szeptember 20-án 12:30-kor Ijjés Zsolt lelkész tartja, Mit kell elengednem, hogy szabad legyek címmel. Szenyor örömtáncol a demencia ellen. Fontos a mentális frissesség megőrzése időskorban is. Kutatások bizonyítják, hogy a tánc a leghatékonyabb módja az időskori demencia megelőzésének és szinten tartásának. Szeptember 21-én délután 4 órától a Marosvásárhelyi Vár üveg kupolája mellett együtt táncolnak az Alzheimer világnapja alkalmából. Az örömteli mozgás nem csak a testet frissíti fel, hanem a lelket is feltölti. Közösséget teremt és hozzájárulhat szellemi képességeink aktívan tartásához is. Mindenkit szeretettel várnak.

Szóban az időjárásról, ma 12 és 18 óra között több régióban is kánikula lesz. Sárga hőségriasztás lesz érvényben Máramarosban, Olténia északi és keleti részén, Monténia délnyugati részén, valamint Erdély északi, keleti és délkeleti térségeiben. Ezeken a területeken 30-35 fokos maximumokra lehet számítani. A hőmérséklet páratartalom index kissé meghaladja a kritikus 80-as értéket. Ezzel párhuzamosan narancssárga hőségriasztás lép érvénybe a bánságban, Olténia nyugati és délnyugati részén, valamint Erdély délnyugati térségeiben. Ezeken a területeken 33-36 fok is lehet. A hőség mellett a meteorológusok péntektől vasárnap estig szeles és esős időre is figyelmeztetnek. Ma estétől az ország nyugati, északi és középső részén változékony lesz az idő. Szombaton és vasárnap pedig az egész országban záporokra lehet számítani. A záborokat, felhőszakadásokat, villámlás helyenként jégeső és viharos széllökések kísérhetik. A széllökések sebessége elérheti az 50-60 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, helyenként pedig a 30-40 litert is meghaladhatja a csapadék mennyiség. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramaros-szigeten 16 fok van, Nagybányán 16, Szatmárnémetiben 15, Nagyváradon 18, Zilahon 17, Désen 14, Besztercén 17, Kolozsváron 15, Nagysármáson 17, Tordán 17, Marosvásárhelyen 15, Dicsőszentmártonban 18, Gyulafehérváron 17, Déván 15, Aradon 17, Temesváron 19, Rasicabányán 16, Nagyszebenbe 17, Fogarason 11, Brassóban 13, Sepsiszentgyörgyön 11, Kézdivásárhelyen 13, Baróton 12, Székelyudvarhelyen 14, Csíkszeredában 8, Gyergyóalfaluban 10 és Maroshévízen 10 fokot mértek a reggeli adatok szerint.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro oldalon az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro címre.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk az esemény naptárunkhoz, picit szétnézünk a történelembe, és megnézzük, hogy kik is azok a híresebb személyek, akik szeptember 11-én születtek, illetve hunytak el. 210 éve 1816-ban megszületett Carl Zeiss német mechanikus, ma is világhírűek a gyárában készült órák, finom mechanikai cikkek. 105 éve 1921-ben megszületett Szeli István, vajdasági kritikus, irodalomtörténész. 79 éve 1947-ben megszületett Vidák István, népművész, textilművész, nemezművész, a Magyar Művészeti Akadémia állandó tagja. 49 éve 1977-ben megszületett Varró Dániel, József Attila díjas költő, műfordító. Ezer 1733-ban meghalt François Couperin, francia barokk zeneszerző, a Nagy Couperin. 107 éve 1919-ben meghalt Csát Géza, író, zenekritikus, orvos. 87 éve 1939-ben meghalt Konstantin Korovin, orosz impresszionista festő. 56 éve 1970-ben meghalt Pusztai Pál, grafikus, karikaturista. 30 éve 1996-ban meghalt Fehér Klára, író, újságíró.

Kedves hallgatóink, ezek voltak azok a híresebb személyek, akiket szerettem volna egy picit közelebb hozni önökhöz a mai reggelen, hogy kikre is emlékezhetünk. Most nem sokára majd a Szent Misébe fogunk bekapcsolódni, ezért a nap szentjét majd a Szent Mise után fogjuk ismertetni önökkel. Biztatjuk önöket, hogy tartsanak a Mária Rádióval, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot, amely hamarosan következik.

Kedves hallgatóink, hamarosan a Csíksomlyói Kegy templomból fogjuk a Szent Misét közvetíteni, amelyet Tímás Sándor Asztrik atya mutat be. A kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látja el. Hívjuk önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. A Szent Misét a Lőrinc és a Lázár család halottaiért mutatom be. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Szent Leszke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal. Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgálj lettem, hogy minél több embert megnyerjek. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumot teszem, hogy nekem is részem legyen benne. Nem tudjátok-e, hogy a pályán versenyzők mindnyájan futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. A versenyzők valamennyien fegyelmezik magukat minden tekintetben, pedig ők csak hervadó koszorút akarnak elnyerni, mi ellenben a hervatadatlant. Én tehát úgy futok, hogy célba jussak. Nem a levegőt csapkodom, hanem megfékezem, és figyelmezem testemet, nehogy elveszítsem jutalmamat, miközben másoknak az evangéliumot hirdetem. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálám.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát nem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató, vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kived a szálkát embertársad szeméből. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Jézus.

0: Kedves testvéreim, ha van olyan emberi tulajdonság, amely nem válogat kor, nemzetiség vagy vallás szerint, az az ítélkezésre való hajlam. Rendkívül gyorsak vagyunk abban, hogy észrevegyük mások hibáit. Jézus a hegyi beszédnek ezen a pontján egy olyan görbetűkröt tart elénk, amely egyszerre végtelenül humoros, ugyanakkor mélyen megrendítő és húsba vágó. A kép, amit felfest, szinte abszurd. Egy ember, akinek a szeméből egy hatalmas épület gerenda áll ki, odalép a másikhoz, és elkezdi vizsgálni annak szemét, mert felfedezett benne egy apró porszemet, egy szálkát. Nevetséges látvány, mégis a mindennapi valóságunkat ábrázolja. Jézus kérdése radikális. Miért látod meg a szálkád embertársad szemében, a magad szemében pedig nem veszed észre a gerendát? A gerenda a saját bűnünk, a szálka a másé. A bűn természetéhez hozzátartozik, hogy elvakít. Amikor mások hibáira fókuszálunk, valójában eltereljük a figyelmet a saját hiányosságainkról. És itt a mérték a probléma. Miért tűnik a más hibája mindig nagyobbnak? Azért, mert magunkkal szemben elnézőek vagyunk, másokkal szemben viszont szigorú bírák. A saját haragunkat szent felháborodásnak nevezzük, a másikét kezelhetetlen dűnek. A saját fukarságunk takarékosság, a másiké zsugoriság. Jézus arra figyelmeztet, hogy amíg a saját szívünk tisztaságával nem nézünk szembe, addig alkalmatlanok vagyunk arra, hogy másoknak lelki segítséget nyújtsunk. A gerenda a szemünkben teljesen eltorzítja a látásunkat. Jézus nem finomkodik, amikor nevet ad ennek a magatartásnak. Azt mondja, hogy képmutató. Görögül hipokritész, ami színészt, szerepjátszót jelent. A képmutatás az, amikor az igazság bajnokának álarca mögé bújunk, miközben a szívünk tele van büszkeséggel és szeretetlenséggel. Az ítélkezés legmélyebb gyökere a gőg. Úgy érezzük, ha valaki felett pálcát törünk, azzal magunkat egy magasabb, tisztább szintre emeljük. De Isten előtt nincs ilyen kiváltságos pozíció, mindannyian kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk. Jézus nem azt mondja, hogy a másik szemében nincs szálka. A szálka ott van, a hiba valóságos. Nem a bűn elhallgatására szólít fel, hanem a sorrend betartására. A jézusi sorrend pedig önvizsgálat és tisztalátás. Vedd ki először a magad szeméből a gerendát, és akkor kiveheted embertársad szeméből a szálkát. És itt érkeztünk el a prédikáció kulcsához. Jézus célja nem az, hogy közönössé tegyen minket egymás hibái iránt. Nem azt mondja, hogy hagyjuk a másikat a szálkával szenvedni. Tudjuk, hogy a szálka a szemben fájdalmas sérülést okoz. A bűn rombolja a másik ember életét. Segítenünk kell neki. De a segítségnyújtás feltétele a tiszta látás, amit csak az önvizsgálat és a bűnbánat útján kaphatunk meg. Először magammal kezdem. Odalépek az Úr elé, és kérem, hogy mutassa meg az én gerendámat. Leteszem a gőgömet, a saját igazamat, és kérem az ő bocsánatát. És amikor átélem, hogy Isten mekkora gerendát vett ki az én életemből, vagyis milyen sok bűnömet bocsátotta meg, a másik emberre már nem megvetéssel, hanem irgalommal és részvétel fogok nézni. Gondoljunk bele, hogyan veszünk ki egy szálkát valakinek a szeméből. Nem durván, nem üvöltözve, nem messziről dobálózva, oda kell hajolni egészen közel, gyengédséggel, szeretettel és óvatossággal. Csak az tud így segíteni, aki maga is átélte már a gyógyulást. Kedves testvéreim, a mai világ az ítélkezés kultúrájában él, a közösségi médiában, a politikában, de sajnos sokszor a családjainkban és a közösségeinkben is azonnal készen állunk a vádolásra. Jézus ma arra hív minket, hogy lépjünk ki a bírói székből. Ott csak egy valaki ülhet, az Isten. Mi lépjünk oda a gyógyító Jézus Krisztushoz. Tegyünk egy próbát, amikor legközelebb tetten érjük magunkat, hogy valakit magunkban vagy hangosan elítélünk, álljunk meg egy pillanatra. Csendesedjünk el és kérdezzük meg, Uram, mi az a gerenda az én szememben, amit most nem akarok észrevenni. Adj nekem tisztán látást és irgalmas szívet. Amen. Imádkozzunk testvérek Jézus Krisztushoz, aki a reménységünk.
1: Ajándékozz minden kereszténynek türelmet és elnézést embertársaikkal, embertársai gyengeségével szemben.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Ajándékozz minden népnek jólétet és békét.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Légy mindazok mellett, akiket a kétségbeesés környékez, és nem találnak kiutat nehézségeikből.
0: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Őrizd meg bennünket attól, hogy önkényesen, felületesen és elhamarkodottan ítélkezzünk mások fölött.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Nyisd meg elhunyt Lőrinc és Lázár összes elhunytjai ellett az örökké valóság kapuját.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Szentséges Urunk, előtted senki sem bűntelen, ezért bizalommal fordulunk hozzád, hogy könyörülj rajtunk, Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Istenünk őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozatot,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásra, amíg el nem hisz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt.
0: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.
3: Béke veled. Béke veled.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája,

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplomból, melyet Témás Sándor Asztrik atya mutatott be, a kantori szolgálatot Bíró János kantor karnagy látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és hogy együtt ünnepelhetünk ezt a legszentebb áldozatot, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan folytatódik a reggeli ébresztő műsorunk.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Csíksomlyói Kegytemplomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszeredától 3 kilométerre Erdély keleti felében helyezkedik el a Hargita hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő Csíki medence középső részén. Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, a katolikus vallású székelyek híres Mária kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünköskor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú, az 1033 méter magas nagy somlyó lábánál. A Csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek 1442-1448 között felépítettek egy gótikus stílusú templomot, amelyet Sarlos Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A katolikus templom építésében a hívek mellett jelentős segítséget nyújtott a ferenceseknek Hunyadi János erdélyi vajda, hálából Istennek a törökök fölött aratott győzelmiért. Ez a gótikus templom a következő 3,5 évszázadon keresztül sok bővítésen és átalakításon ment át. Az 1661-es török tatár betöréskor felgyújtották, és a tetőzet teljesen leégett. Kijavították, és ebben az alakjában egészen 1802-ig fennállott. Ezt követően lebontották, és anyagát beledolgozták a mostani barokk templom falaiba. A barokk templomot 1804-ben kezdték építeni, Schmidt Konstantin építész tervei szerint, és 1876-ba fejezték be teljesen a templomi berendezésekkel együtt. Ugyanabban az évben, augusztus 20-án szentelte fel Fogarasi Mihály, erdélyi püspök. A templom berendezésének nagyobb részét Pap Miklós, brassói festő és szobrász készítette. A szeplőtelen szűzanya karján a kis Jézussal ábrázoló kegyszobor a templom legértékesebb alkotása, amelyet 1515 és 1520 körül készíthettek juharfából reneszánsz stílusban. 2,27 méter

magasságával a világon ismert kegyszobrok legnagyobbika, alkotója nem ismert. A napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt a holdsarló, feje körül 12 csillagból álló csillagkoszorú, fején koronával, jobb kezében jogarral, balján a megváltót tartja. Ez a kegyszobor a Mária zarándoklatok központja, a zarándokok előtte fejezik ki hódolatukat. A Mária kegyszobor jobb oldalán Szent István király, bal oldalán Szent László király szobra áll. A szószék már a 19. század első felében elkészült. A mellékoltárok a következők. Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Anna, Nepomuki Szent János és keresztelő Szent János, Kortonai Szent Margit oltára és a kórus alatt a Szenvedő Jézus oltára látható. Külön értéket képvisel a templomban, a stallum a szentélyben és a szószék a templomhajó déli falán. A kórust Pfeiffer Antal készítette 1831-ben, melynek legfontosabb bútora az orgona, 1931-ben épült a mai formájában. A színes üvegablakok 1905-1911-ből valók. A főbejárati üvegablakokon Jézus és Mária monogramja, valamint a ferences jelvény látható. Az 1980-as években készültek a sekrestye és a folyosó ajtaján lévő domborművek, alkotójuk Vincefi Sándor szobrászművész. A templom diadalívén latin nyelvű kronosztikon áll. A templom homlokzatán látható Mária szobor részből készített ötvös munka. A labarum az ókorban Nagy Konstantin római császár idején hadizászló, a győzelem jelképe volt. Minden színes üvegű ablak egy-egy nemes család adománya, a szentélytől kezdve a következő sorrendben vannak elhelyezve a szentek képei. Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Szent Margit, Szent József, Kapisztrán Szent János, Szent Klára, Szent Antal, a kórusban Szent Ágnes és Szent Cecília. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó, a különleges Mária tisztelettel 1948. január 3-án 12. Pius pápa a templomot bazilika minor, azaz kis bazilika rangra emelte. A moldvai és a székelyföldi ferencesek között az összekötő kolostor a csíksomlyói volt. A templom építésével egy időben kisebb méretű kolostort is emeltek Csíksomlyón a ferences szerzetesek. A kolostor a mai alakjában az 1773-1779-es években épült. A pünkös szombati búcsos ünnepi szentmisét a Kissomlyó és Nagysomlyó hegyének nyergébe a hármas halom oltár építményén mutatják be. A környék népe Mária ünnepeken Somlyón gyűl össze, mivel a szűzanya hazavárja gyermekeit. 2019. június 1-én egy nap, mely aranybetűkkel vésődik a csíksomlyói kegyhely, a székelység és nem utolsó sorban Erdély történetében. Ezen a napon látogatta meg őszentsége Ferenc pápa a szűzanya csíksomlyói kegyhelyét. Az ord időjárás ellenére hívek tízezrei zarándokoltak a kis és nagysomlyó hegyek közti nyerekbe. A hármas halom oltáról a katolikus egyház feje így szólt a székely és erdélyi magyar katolikusokhoz, idézem, aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen a kovász, amely képes áthatni mindent, és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével, idézet zárva. Ferenc pápa aranyrózsával ajándékozta meg a csíksomlyói szűzanyát, ezáltal is kifejezte Mária tiszteletét. Az aranyrózsát a kegytemplomban a kegyszobor oldalán helyezték el, így a zarándokok megcsodálhatják azt. A csíksomlyó kegytemplom és ferences kolostor a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepe Sarlós Boldogasszony napján július 2-án van, örökös szentségimádási nap május 20. A kántori szolgálatot Bíró János kántorkarnagy tölti be. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Továbbra is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A szép szentmisa után folytatjuk a reggeli ébresztő műsorunkat. Ígértem önöknek még a szentmise előtt, hogy a nap szentjével ismerkedhetünk meg a következő percekben.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Verboár, Szent János Gábor, lazarista áldozópap, vértanú. Jean-Gabriel Verboár 1802. január 6-án született a dél-franciaországi Montgesti község egy kis tanyáján, mélyen vallásos paraszt családban. Jövőjére döntően hatott apja testvére, aki Páli Szent Vince lazarista közösségének tagjaként a legnehezebb években is a hit fenntartásán fáradozott, majd a francia forradalom által föloszlatott kongregáció visszaállítása után a montóbáni iskolát vezette. János Gábor 2,5 évig járt ebbe az iskolába, s érettségi vizsgát is tett. Egy népmisszió hatására elhatározta, hogy hithirdető lesz Kínában, ahol 1783-ban a francia lazaristák fölváltották a francia jezsuitákat. Szilárd akarattal legyőzött minden ellenállást. Előjárói Párizsba küldték tanulmányai folytatására. Mintaképei és tanítómesterei a teológiában Aquinói Szent Tamás, a lelki életben Szent Bonaventura, Clairvaux-i Szent Bernát és különösen Avillai Szent Teréz. János Gábor 1824-ben fejezte be teológiai tanulmányait. János Gábort felszentelése után kinevezték a dogmatika tanárává Szent Fleur szemináriumába. Spekulatív adottsága, amely már Mondidiében is megmutatkozott, mélyámborsága s természetes nyitottsága a kor sajátosságai iránt kedveltétették növendékei között. Mindvégig éles ellenzője volt az állami abszolutizmusnak és a gallikanizmusnak. A következő évben egy kis szeminárium rektorává nevezték ki. Fiatal és lelkes lazaristákból és világi papokból létrehozott egy pompás élcsapatot. Bár a rábízott feladatot hűségesen teljesítette, a missziókért, különösen a kínai misszióért való lelkesedése eleven maradt. 1829-ben a testvérét, Lajost, kínai misszióba rendelték. 1830-ban indult el, de útközben 1831. május 2-án Indonéziában meghalt. 4 kínai utitársát, akiket a franciaországi anyaházban szenteltek pappá, a haldokló azzal vigasztalta, hogy testvére hamarosan megérkezik. János Gáborban egyre erősebb lett a vágy, hogy korán elhunyt testvére helyébe lépjen. Úgy tűnt azonban, hogy a házi orvos határozott ellenvéleménye meghiúsítja terveit. Csak amikor az orvos végre megváltoztatta ítéletét, vált szabaddá János Gábor számára az út Kínába. 1835. május 21-én indult el 2 kísérőjével. A belső kínai Huppe tartományt jelölték ki missziós területéül. Az utazást nehezítette, hogy mint idegennek a szigorú kínai törvények miatt nappal el kellett rejtőznie. Kiangxi tartományon át Hupéig különösen keserves volt az út, csak nem 4 hónapig tartott, részben gyalog, részben kis csónakokban a hajózható folyókon. 1836. július 27-én János Gábor súlyos betegen érkezett céljához. Előjárója a szomszédos Honan tartományba küldte mintegy 1500 keresztény lelki gondozására. Egy éven belül sikerült János Gábornak fölkeresnie az óriási területen szétszórtan élő valamennyi keresztényt. Eleinte egy kínai testvér kísérte. Éjszakánként utaztak, a nap pedig a hívők oktatásában és a szentségek kiszolgáltatásában telt el. Az egyes közösségek nagysága szerint 8-14 napig maradt egy helyen. Az utak és a közlekedési eszközök rossz állapota miatt nehéz apostolság volt ez, ám társaival együtt minden fáradtságot magától értetődően vállalt. A misszió leírásakor így nyilatkozott. Ha bárki is vezetésre és nélkülözésre vágyakozik, itt bőven talál alkalmat arra, hogy kincseket gyűjtsön az ég számára. 1838. januárjában János Gábort kinevezték a Huppe tartománybeli Csajuenkov mintegy 2000 keresztényt számláló közösségének misszionáriusává. Csajuenkov messze a hegyek között feküdt, ezért viszonylag nagy biztonságot jelentett, bár a keresztények itt is nagy területen oszlottak el. János Gábornak a lelkipásztorságban már volt néhány szerencsés kezdeményezése. Így például az igehirdetésbe bevonta híveit, akik a vásár és ünnepnapok délutánjain párbeszédes formában adták elő az általa megadott témákat. Hívei szerették, mert megértéssel és jó szívvel volt a szegény hegylakók iránt. Európaiak és kínaiak egyaránt szívesen keresték föl, hogy a hegyvidék nyugalmában felüdülésre és vigasztalásra lejjenek. szeptember 12-én Mária névnapját különleges ünnepélyességgel ülték meg, mert három európai pap találkozott össze, két lazarista és egy ferences. Szeptember 15-én jelentették nekik, hogy hamarosan mandarinok és katonák érkeznek. Mivel rövidesen kiderült, hogy ez a népes csapat idegen misszionáriusokat és keresztényeket keres, a misszionáriusok számára nem maradt más hátra, mint a menekülés. A másik két hirdetőnek már az első napokban sikerült jelentős előnyre szert tennie az üldözőkkel szemben. János Gábor a legközelebbi hitoktatók egyikénél keresett menedéket. Egy hitoktató társa azonban, a válogatott kínzásoktól elgyengülve, elárulta a tartózkodási helyét. János Gábort letartóztatták, és megkötözve Kucsink fogházába vitték. Megkezdődött csaknem egy évig tartó keresztútja. A tartomány fővárosában, Vucsánkban a többi elfogott keresztényjel együtt állították polgári és katonai bíróság elé. A kínaiaknál szokásos, szörnyű kínzások miatt a keresztények közül sokan elhagyták hitüket. Akik képesek voltak kitartani a hitükben, azokat északra, Tatárországba száműzték, majd a hatóságok minden dühe az elgyengült és beteg francia papra, minden baj forrására összpontosult. Ismételten megkérdezték tőle, tudja-e, hol tartózkodik a többi misszionárius? Minden tagadó választ botütésekkel toroltak meg. Rizzolatti, aki Vucsángi rejtek helyéről figyelte az eseményeket, szégyenkezve közli, hogyan viselt el János Gábor érte is 40 bambuszütést. Az alkirály, aki maga vállalta a per lefolytatását, kegyetlenkedésével nem tudott elérni semmit. János Gáborból egyetlen kínai keresztény nevét sem szedte ki. Nem maradt más hátra, mint hogy kiszabja a halálbüntetést. Mivel a halálos ítéletet a császárnak meg kellett erősítenie, a foglyot felügyelőire bízták. Hősies álhatatosságával, állandó szelídségével és türelmével sikerült megnyernie ezeknek a hétpróbás és durva embereknek az elismerését. Ezt használta föl Rizzolatti, hogy a fogolyról közvetítők révén gondoskodjék. 1840. szeptember 11-én a császár megerősítette a halálos ítéletet, és János Gábort még aznap kivégezték.

Továbbra is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk a mai reggelen a napunknak a témájához, és egy szép verset hoztam önöknek így a nap témájába. Merk Mihály atya egy nagyon jó, kedves, törekedő atya volt, aki nagyon szerette az ő híveit, és nagyon szerette az ő hivatását, és mindent megtett azért, hogy templomot építsen. Ahogyan szokták mondani, kidobták az ajtón, bemászott az ablakon, és harcolt azért, hogy Szatmárnépentiben a Szentlélek templom felépülhessen. Súlyos betegség vitte őt el nagyon hamar, de sok szépet hagyott ránk, sok szép gondolatot, sok szép szentbeszédet, és sok szép verset is, amelyek az ő szívéből születtek, amelyekkel valamit adni akart a közösségnek. Ezekből a versekből szeretnék most önöknek egyet ajándékba adni a mai reggelen, melynek az a címe az Én mi atyánkom. Mi atyánk, ki vagy a mennyben? Bár ma sokan nem hisznek benned, én mégis atyámnak vallak, s rád bízom a sorsomat. Mások hitetlensége s az élet keménysége nem rendíti meg hitemet, nem homályosítja el atyai szeretetedet. Szenteltessék meg a te neved, ami oly sokszor káromolnak az emberek. Tudom, hogy te vagy az egyetlen, kinek szent a neve és mindene. Életem tettem hirdesse, hogy szentelem nevedet. Jöjjön el a te országod, most, mikor a sátán országol, kiszakítottak mindenhonnan, sajátodból kitagadtak, de mi lett belőlünk? Szerencsétlenek, hontalanok lettünk, s mind jobban kiállt a világ, jöjj el száműzött király, s hozd vissza Isten országát. Legyen meg a te akaratod, mert az embert egyedül csak te boldogíthatod. Saját magunkat keressük már eleget, pusztulás lett a vége, mindenünk elveszett. Add meg a mindennapi kenyeret, mert egyedül te vagy képes betölteni a szíveket, lelkeket. Ha te nem táplálsz minket, éhen veszünk a szegénységben, mert senki nem ad olyan kenyeret és mindent, ami még szükséges. És bocsásd meg a mi vétkünket, mert nagyon-nagyon nyomja a lelkünket. Szabadulni nem tudunk, ha tőled bocsánatot nem kapunk. Szent szíved szeretete mossa meg szíveinket. És akkor én is megbocsájtok, akinek bocsánattal tartozom. És te felemeltél engem, hát én is azt teszem. Érzem magam gyarlóságát, szíved nagy irgalmát. Ó, hogy ne bocsájtanék meg gyarlóságát a testvéremnek, mikor te is megbocsájtasz nekem. Ne vígy minket kísértésbe, hanem vígy meg a gonosz ellen. A te erőd hatalmasabb, mint az én gyönyörűségem. Megvédhetsz engem minden ellen, ha úgy akarja atyai szereteted. De szabadíts meg a gonosztól, az ördögtől, meg minden rossztól, s nem utolsó sorban saját magamtól, mert sokszor a gyengeségem, meg a sátán vitt engem az ellened való lázadásba. Te tudod legjobban, milyen gyenge az ember akarata. A sátán hatalma pedig olyan nagy, ha te nem segítesz, senki nem maradhat. Amen, úgy legyen, amint te akarod. Ahogyan a legjobbnak tartod, én mindenkor megnyugszom végzéseidben, mert tudom, hogy szereted gyermeked.

Ebben a versben minden benne van, ami a mai világban gyötör minket. Nagyon szépen leírja, mennyire fontosak a mi atyánknak a sorai, mennyire rá tudjuk vetíteni a saját életünkre, mi hogyan állunk a dolgokhoz, hogyan tudok megbocsátani, hogyan tudok ellenállni a kísértéseknek, a rossznak, hogyan tudom kiűzni a sátánt az életemből. És talán a legfontosabb az, hogy akarjam, hogy a gonosz, a sátán ne legyen ott. Mert ugye sokszor kérjük az imát a gonosz távozásáért, amit én ritkán olvasok fel, mert nem tartom helyesnek ezt a kifejezést. Imát azért kell kérnem, hogy én ellen tudjak állni a rossznak, a gonosznak, és ne engedjem meg azt, hogy az életemben lakást vegyen. És ez a legfontosabb, hogy ezért imádkozzak. Mert azért, hogy távozzon, azért imádkozhatok, de ha én nem akarom, nem fog elmenni, mert én megengedem, hogy ott legyen a szívemben. Ezért nagyon fontos az, hogy meg tudjak bocsátani a másik embernek. Ne engedjek a kísértésnek, ami azt súgja nekem, hogy ne bocsáss meg neki, nem érdemli meg. Ne engedjek a kísértésnek, ami azt mondja, hogy lenézzem a másik embert. És talán a legfontosabb az, ne engedjek annak a kísértésnek, hogy azt kérjem Istentől, hogy büntessen, mert Isten nem büntet. Isten egy szerető Isten. És minden olyan emberért, aki rosszat tesz, imádkoznunk kell, még akkor is, ha fájdalmas számunkra az, amit ő tett. Mert amikor az ember rosszat tesz a másiknak, az fájdalmas. Amikor az ember szemétnek tart egy kis állatot, az fájdalmas. Rossz szemmel nézhetünk rá, de nem fogjuk tudni megváltoztatni, mert ő azt gondolja, az a kis ártatlan élet egy szemét, és azt ki kell dobni. Sajnos, hogy vannak ilyen emberek a mai világban, de pont ezért kell az ilyen emberekért imádkozzunk. Pont ezért kell kérnünk a Jóisten áldását rájuk, hogy belássák azt, mindenben érték van. Hogy belássák azt, ha rosszat teszek a másik emberrel, egy kis állattal vagy bárkivel, az csak engem jellemez. Azzal csak saját magamat mutatom be a világnak. Imádkozzunk ezekért az emberekért, imádkozzunk minden rosszért, mert ez adhat a világba szépséget, és ekkor lehet egy jobb világunk, ha összefogunk, és a Jóisten lesz az első helyen.

0: Kedves hallgatók, a következő néhány percben pedig átadom önöknek a szót, használják ki a lehetőséget, hogy köszönhetik a szeretteiket, ismerőseiket, szép napot kívánhatnak valakinek. A mai napon a Teodóra, a Helga és a Jácint nevűek ünnepelnek. A Teodóra görög-német eredetű név, a Teodór férfi név női párja, jelentése Isten ajándéka. A Helga északi germán eredetű név, jelentése megszentelt, egészséges, boldog. A Jácint görög-latin eredetű név, jelentése a virág neve. A görög mitológia névnek a latin Hiakihusz formájából származik. Kedves Teodórok, Helgák, Jácintok, nagyon boldog névnapot kívánunk! 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak, írjanak, köszöntsenek, kívánjanak szép napot. Már is van egy telefonáló. Halló, Mária Rádió!
1: Háló, Tiké, tessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen!
1: Szeretném köszönteni Szent Domokos Mosalosukból, Olvárt Jeremias, Nép Mária, és még szeretném köszönteni Szent Tomási, Tomás Dénesnét, Máriát, adjon a jó Isten nekik! Nem napi alkalmából szeretetet, egyetértés, békességet családjuk körébe! Ezt kívánom a szomszédból. Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy meghallgatott.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit. Áldott szép napot kívánunk önnek is.

0: Haló, Mária Rádió. Haló, köszöntjük. Mindörök ilyen men.
1: Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm. A jó Mária fizessen a rádiózott munkáitot. És köszöntöm Csiktem Mártonon. Özvágy, Tőkapalmi, Kovánasztanyomot. Mária Nérna Polkolmával. A jó Isten, adjunk egészséget, békességet a kedves családjával együtt. Én szintén Keresztes Máriát, ez vagy Keresztes Sanyi, a Sándorné Máriát, neki is a Jóisten adjon összességébe. Egészséget, türelmet, a Jóisten segélye meg minden Mária nevű hallgatót. Családomot köszöntöm, unokáimot, dédunokámot, szomszédjaimot, a sok beteget. A Jóisten adjon segítséget, gyermek minnyáink, mert Isten fizessen meg tettük hallgatni.
0: Isten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is áldott és szép napot kívánunk. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelen.
2: Szeretettel köszöntöm, szeretném köszönteni Brassóba, Szavó Mária névnapja alkalmával. A Jóisten éltesse sokáig. Sok boldog névnapot, és Isten áldását kérem életére és munkájára. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit. Isten éltesse a Máriákat, ők ugye holnap ünnepelnek majd, de nagyon szép az, amikor előre tudjuk köszönteni ezeket az ismerőseinket, ezeket a szeretteinket. Használják ki még ezt a néhány percet arra, hogy köszöntsenek, továbbra is várom hívásaikat. Halló, Mária Rádió!
3: Dicsérteszik az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelben!
3: Nagy szeretettel köszöntöm Pataki Árpinét, Kászomba Máriát, a Jóisten éltesse! Sok számos évekbe, egészségbe, szeretetbe, békességbe! Dicsérteszik az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, Jóisten éltesse sokáig a kedves köszöntöttjét, szép napot kívánunk önnek is.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy-nagy szeretettel szeretném köszönteni a testvéremet, Tukán Potokábó, Mariskámot, hogy a drága Jóisten adjon sok-sok erőt, egészséget, türelmet a betegségéhez, kitartás, sok-sok szerencsét. Tovább a fejt szeretném ajánlani Görbe Potokán, Bódor Marikának, neki is sok-sok szerencsét, egészséget, és mindenkinek, és maguknak pedig egy áldott szép napot továbbra is. Már maguk nekünk egy fésig arra lelkünkbe. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit, mi is kívánunk önnek egy szép napot. Érkezett egy üzenetünk, négy napja alkalmából szeretnénk köszönteni lányomat, Helgát, a Jóisten éltese sokáig őrizze meg, az Isten nekünk, Ibolya testvéremet is négy napja alkalmával, Isten éltese sokáig szép családjával együtt, Isten fizesse, Isten éltesse a köszöntötteket. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, különi szeretetével köszöntöm. Én szeretném köszönteni Csíkszeredából, a Tudóvádi Mireszkó utcába, szomszédostól a Máriát, valamint a Pacsirta sétányon Szőcs Marikát, az Álea Ventulói 6-os blokkba Szőgyed Marikát, és Kükülőkemény falván György Leventénét Marikát, és a Csíkszéomélyi Szűzanyát is. Holnap van Mária nevenapja, a Jóisten tartsa meg, adjon nekünk egészséget, hogy tudjuk még látogatni és imádkozni hozzá. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is kívánunk egy áldott és szép délutánt, szép napot.

0: Egy üzenetünk van, a harangozó Marika nénit Isten bőséges áldásával köszöntik a borszonti hívek. Isten éltesse a köszöntöttet. Halló, Mária Rádió. Mindrök jemmen.
1: Megvett is kilettel, köszönöm ismét. Megfelállítottam, kicsit Martonon szeretném köszönteni közlekszik Marika nénit. A jó Isten éltesse. Adjon egészséget egészségébe, segítség kegyelmet, Isten tudással megtettet hallgatni. Kicsétessék a Jézus Krisztus, további áldott napot kívánok mindenkinek.
0: Mindrökké, amen, Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit, önnek is szép napot kívánunk. Kedves hallgatóink, lejárt az idő, amit most a köszöntésekre tudtunk szánni. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, Jóisten áldása legyen az ünnepelteken.

Kedves hallgatóink, már csak annyi maradt a mai reggeli műsorunkból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd az égészőt hallhatják, majd 9 órától fogadom az ima szándékaikat és a fájdalmas rózsafűszért imádkozzuk. 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perctől szövetség az életért, Bőjte Csaba atya gondolatai. 11 órától az ünnepi prédikációkból hallhatnak egy újabb szép szentbeszédet, majd 11 óra 30 perctől életünk Krisztus Fülöp Zsombor műsora. 12 órakor megszólalnak a harangok, az órangyalát, majd a Zsolozsmon napközi imaóráját fogjuk imádkozni. 12 óra 15 perckor kezdődik a Béli magazin, a magazinnak a végén hallhatnak majd egy újabb műsor ismertetőt.

Kedves hallgatók, búcsúzom a mai reggelen Anselm Grün egy kedves gondolatával. Amikor minden napra Isten ajándékaként tekintünk, akkor minden nap újra és újra áldottnak érezzük magunkat, teljesen függetlenül attól, hogy mi van reggel a szívünkbe.

Kedves hallgatóink, megköszönöm Önöknek, hogy velem tartottak, hogy a mai reggelen is együtt ébredhettünk. Továbbra is arra bíztatom Önöket, hogy tartsanak a Mária Rádióval, hogy együtt tölthessük ezt a mai szép napot is. Búcsúzom most a reggeli műsorból, de hamarosan jövök vissza majd az ima szándékok fogadásával. Tartsanak velünk!

0: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Óvónőként egész életemet a gyermekek szeretete vezette. A saját gyermekeim kívül nagyon sok gyermeknek tudtam szeretetet adni. Mindig arra gondoltam, hogy a kisgyermekeket, ahogy neveljük, azt a szeretetet ők vissza fogják sugározni, és a saját életükbe tovább viszik. Az óvodában nagyon fontos volt, hogy keretek legyenek. A hitre nevelésnek is voltak keretei, ezek a mindennapi reggeli meghitpercek, mi úgy neveztük el. A meghitpercekben nagyon fontos volt, hogy megfogjuk egymás kezét, és minden gyereket számon tartottunk. Ki van velünk, ki hiányzik, hogy a gyerekek is érezzék azt, hogy közösség már is ilyen pici korban. Amikor így spontán beszélgetünk, akkor utána ők is elmondják, hogy miért kérik, hogy a Jóisten segítse őket, és ez egy 3-4 éves, 5 éves gyerek szájából is nagyon csodálatosan hangzik, mert így valahogy a kérőimet teljesen önkéntelenül tanulják meg. Volt, aki azt kérte, hogy meggyógyuljon a kutyusa, hogy ma anya jöjjön érte, hogy ma apa meséljen, és akkor utána pedig volt a hálaadó ima, amikor megköszönték azt, hogy milyen jót játszottak, hogy süthettek anyával. Tehát valami csodálatos módon lehetett őket vezetni. Mindig énekeltünk, és mindig az ünnepkörnek, vagy a hétköznapi dolgoknak megfelelően beszélgettünk. Soha nem tanítottuk a mi atyánkot soronként, meg semmilyen imát. Voltak kötött imádságaink is, hogy szívből kérlek Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel a napon, öröm legyen arcodon.
1: Mócár Ferencné Elvira nyugdíjas óvodapedagógus gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni, minden kérésünkért, szándékunkért, amelyeket szeretnénk a Jóisten elé hozni, és ezekért közösen imádkozni. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várjuk üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom önökért, fájdalmai menyhülésért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, közös halottaim lelke üdvéért is imádkozom. Jézusom, bízom benned. A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom a gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú emberek távozásáért az életünkből, bízva a közös ima erejében, Erzsébet írta ezt az üzenetet. Felajánlom a rózsafűzét és a nap minden imádságát gyermekem Bálint műtét utáni felgyógyulásáért. Kérem, Istenem, adj neki erőt és gyógyulást, drága szűzanyám, segíts nekünk imádkozni, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból, én mindennapos hallgató. Gyermekeimért, az élő hit kegyelméért is, hogy rendeződjön az életünk, Isten akarata szerint, egy édesanya írja. Telefonáló is itt van velünk, haló.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom az egész betegnek, és a bácsiknak, és a háborúnak színesét, és magamnak is, hogy én is gyógyuljak egy kicsit, és maguknak is, hogy a Mária Rádió fenntartja. Imádkozzunk együtt. Minden

0: és a Mária Rádió fennmaradásáért, valamint a halottainknak a lelke üdvéért. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértássága Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A mai rózsafüzéreket és a szentmiséket felszeretném ajánlani Siki Pepiné és Györgyi Gyuriné lelki üdvéért, és az hozzátartozó összes halottainké. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértássága Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Felajánlok ezt a rózsafűzért német Attila Simonyi falvi fiatalember gyógyulásáért, aki motorbalesetet szenvedett és súlyos állapotban van, imádkozzunk érte, valamint imádkozunk még Simonyi falvi kis minisztrásokért, Aniért és Bálintért, az ő gyógyulásukért. Imádkozzunk együtt, felajánljuk ezt a rózsafőzért munkahelyi gondoknak a megoldásáért és egyetértésért, valamint imádkozunk egy műtétért és gyógyulásért. Ezt az imát fel szeretném ajánlani a családomért, a gyermekeimért, minden betegért, egészségért, szüleimért, testvéreimért, a kapott kegyelmekért, a Mária Rádió nagy családjáért és a világ békéjéért, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzet felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézusom, hallgass meg kérésemet, gyógyítsd meg őt, Csíksomjai Szűzanya takarjon be védő palástjával. Hálából a drága Szűzanyának ajánlom fel ezt a szent olvasót, egy mindennapos hallgató írja Sepsi Szent Györgyről. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a mai rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani, mivel holnap van a Boldogságos Szűzanya nevenapja, a Jóisten segítsen meg, hogy sokáig imádkozhassunk érte, és oltalmazom meg minden bajtól a kis családommal. Valamint csomag közön szeretném három fontos embert köszönteni. A Jóisten éltes őket sokáig, a nevöket nem mondom. Minden hozzám tartozó jó szándékú embert, aki szeretettel, legfőképp békességgel fordul hozzám, és néha-néha felhívnak. És a Mária Rádió összes dolgozójáért egy áldott szép napot kívánok önöknek, csomag közül voltam Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjemben imádkozzunk együtt! Mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Imádkozom még Ferenc Honorért, a Szűzanya áldását kérjük az ő életére, vezérelje, őrize, kísérje őt, szerettei és családja körében. Idegségről érkezett ez az üzenet. Nyimesből kérem Márton Áron püspök közbenjárását a betegségem jobbulásáért, Jézusom, bízom benned, felajánlom az elhalt papokért, és a II. János Pál pápa közbenjárásáért, a betegségem gyógyulásáért, és a szeretetért, Jézusom, bízom benned. A mai rózsafűzét felajánlom a családomért, a betegekért, rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatókért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, egy ismerősöm családjáért, az összes elhunyt rokonomért, Péter Hajné írja Szovátáról. Ezt a szentolvasót és minden imát fel szeretném ajánlani családom egészségért, fiam élete jobbulásáért, kérem a Szűzanya járjon közben érte, Isten fizesse. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úriskán a Szent Nevá, Parkos Gyula, a Gyimesbükből. Azt a mai semmiséget, a mai rózsafűzéket felállom a feleségemé, a gyermekeimé, a szomszédjaimé, a donokáimé, dédonokáimé, feltétlen mai men, segítsen meg a babamára, nagyobb fiamot, men a kórház felé. Együtt imádkozunk, dicsértessék az Úr Isten a Szent Nevét.
0: Minden.

0: Örökkel menne, jó Isten, hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk közösen. Felajánlom a Szent Rózsafűzért és minden imádott családomért, az én gyógyulásomért és minden betegért. Jézusom, kérlek, hallgass meg a kérésemet. A mai összes imád és rózsafűzért felajánlom egészségért, békességért és egyetértésért. Kérem a szűzanyát, segítsen meg a hosszú utamon és takarjon be védő palástjával. A mai összes imákat, szentmiséket felajánlom hálából a drága fiunkért, akik utaznak külföldre nagyon messze repülővel. Kérem a drága szűzanyát, hogy segítse meg őket, és takarja be védő palástjával, hogy szerencsésen érkezzenek meg, imádkoznak a mamák, Isten fizesse meg mindenki imáját. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, családomért, gyermekeimért, szeretetért, békességért, egyetértésért, testi-lelki gyógyulásért, egy édesanya írja. Halló, Mária Rádió!
1: Töltessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzért önök el imádkozásra szeretném ajánlani. Hálából a kapott kegyelmekért, a boldogságú szűzanyának és önök nélkülának tovább, kérjem a szűzanyoltalmat, az ő közben járását, gyermekem gyógyulásáért, az ő egészségéért, a munkahelyét, a munkahelyének közösségét, a kollégáért, a főnökeiért, tisztánlátásért, egészségét, a családomban békét, szeretetét, családomban a betegek gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, elhunyt szüleim lelki üdvéért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önökért, a Mária Rádiónak közösségéért, egy fontos szándékét is. Isten fizesse mindenkinek a segítségét, ad szép napot kívánok, dicsőítessék az Úr Jézus Krisztust.
0: Mindörökké, amen, a jó Isten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt. Az imát együtt imádkozzuk a Mária Rádióért, papokért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, külföldön dolgozó gyermekeimért, unokámért, beteg bátyámnak a gyógyulásáért, valamint elhuntjainkért, imádkozzunk együtt. Felajánlok minden imád gyógyulásért és fontos szándékokért. Rózsafűzért felajánlom a testvéreim gyógyulásáért és férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató írja. Istenem, bocsásd meg a bűneimet, segíts meg és légy velem a munkahelyen, főleg a mai és a holnapi napon bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, mindennapos hallgató írja hidegségről. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlok hálából a családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget, gyógyulást, Jézusom, bízom benned. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsőítessék a Jézus
0: Krisztus! Mindörökké, amen!
2: A mai rózsafűzéreket és a szentmiséket felajánlom, a héten állandó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom, hálából a szűzanyának, a kapott kegyelmekért, a családom minden tagjáért, apjáért, nagyjáért, a halottaimért, és minden jó emberért és rossz emberért felajánlom, hogy a Jóisten segítsen meg mindenkit, az egészségemért, a családom egészségéért, gyermekeimért, unokáimért, testvéreimért és minden jótevőmért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg! Rózsafűzért felajánlom, Koka Mária a lelke üdvéért nyugodjon békében!

0: Ezt a szent olvasót felajánlom az unokámért, hogy kapjon egy jó munkahelyet, és mert a másik munkahelye megszűnt, önökkel együtt imádkozom, egy mindennapos hallgató írja. Rózsafüzét önökkel imádkozom, egy kedves ismerőseim gyógyulásáért, egy rokonom gyógyulásáért, nagyszüleimért és édesapám lelke üdvéért. Jézusom, bízom benned, emese írja Csíkszeredából. Rózsafüzét felszeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, drága jó Istentől fontos szándékért, gyógyulásért, egészségért, Mária Rádió munkaközösségért, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató, írja Csíkszeredából. Halló, Mária Rádió! Halló, köszöntjük szeretettel!
1: Halló, igen! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A mai rózsafüzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmetét, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki üdvéért, a világ békéért, három nagyon fontos szándék. Köszönöm szépen, meghallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is, és minden szándékért, amely már nem tud elhangzani, hiszen lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most önöket, imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért. A mai reggelen a Zárda templomból jöttek el hozzánk néhányan, hogy közösen imádkozzunk, tartsanak velünk.
2: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra.
1: Amen.
0: Szentséges szűz, Isten Anya Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: után. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel belejtékezett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel berejtékezett.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelme rejtékezett.
1: Asszony.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelve rejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel verejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: míg

0: Szeressen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsánat.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit éretünk tövissel koronáztak.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miké?

0: segítsen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miként

0: igazságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynéja,
0: könyörög

0: Mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Úrunk Istenünk,
0: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fia követésére buzdít, tekint.

Légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével, taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Dicséretessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, a Hiszek Egynek a hitágazatait vesszük, ezen belül pedig az első az Isten, egy legfőbb lény létezése. Tehát már a teremtett dolgokból kitűnik, hogy van egy legfőbb lény, olvashatjuk Szent Pálnál a Rómaiakhoz írt levélben, vagy a Bölcsesség könyvében. Szent Pál azt mondja, hogy Isten láthatatlan lényege a teremtett dolgok által lesz megismerhetővé és láthatóvá. A teremtmények szépségéből következtethetünk teremtőjükre. Az egy igaz Istent a teremtett dolgokból a természetes értelem segítségével biztosan megismerhetjük. Nincs igaza Immanuel Kantnak, a königsbergi bölcselőnek, amikor azt állítja, hogy Isten létezését sem felismerni, sem bebizonyítani nem lehet. Az ember lelkét nem láthatjuk, azonban az ember értelmes cselekedeteiből következtethetünk a lélek létezésére. Hasonlóan következtethetünk Isten műveiből is az Isten létezésére. Az ég csillagai, valamint a föld és annak teremtményei nem keletkezhettek önmaguktól. Továbbá az ég csillagai nem mozoghatnak pályájukon saját erejükből. Már az égiek létezése is Isten létezésére enged következtetni. Az arab a homokban, mi a hóban levő lábnyomokból következtethetünk valakire. Hasonló módon következtethetünk az égi testekből Isten létezésére. A csillagok éppen olyan kevésbé keletkezhettek maguktól, mint ahogy egy város nem épülhet magától. Kirchner Atanász csillagász, akinek barátja Isten létében kételkedett, szép földgömböt készítetett és állítatott fel szobájában. Mikor barátja kérdezősködött a földgömb eredetéről, a csillagász így felelt, magától lett. Mikor pedig barátja erre kinevette, így szólt, könnyebb ennek a kis földgömbnek magától léteznie, mint ama nagynak odafenn. Tehát a gyertya nem gyúl meg magától, s meggyújtva néhány óra múlva ismét kialszik. Az égen gyönyörű fénnyel világít a nap, s fényéből évezredek óta semmit sem veszített. A fellegtelen éjszakán millió és millió világot látunk fejünk fölött. Kicsoda gyújtotta ki mindezeket, ki

Tehát az első élőlénynek, tehát egy más élőtől kelete világra származnia. Azért kiált fel Jobb, kérdezd csak meg a barmokat, és megtanítanak téged. Az égi madarakat, és megjelenítik neked. Szólj a földnek, és megfelel neked. És elbeszélik a tengerhalai. Ki nem tudja, hogy ezeket mind az Úr keze alkotta. A mérhetetlen világ tehát könyv, amelyben Isten megmérhetetlen dicsőségéről olvasunk. Tehát a világon levő bámulatos rendből szintén egy kiváló rendezőre kell következtetnünk. Legelőször az égboltozaton levő csodálatra méltó rendből kell egy rendezőre következtetni. Ha a tengeri hajó biztosan evez a kikötő felé, nem kételkedünk benne, hogy ügyes kormányos irányítja azt. A mindenségben levő fönséges rendből is éppen így következtethetjük, hogy végtelenül bölcs lény vezeti mindezt. Azt állítani, hogy az ég csillagai maguktól járják be pályájukat, éppen olyan esztelenség, mint azt mondani, hogy a hajó Európa valamely kikötőjéből magától indul ki, magától vitorlázik a föld körül, és tér vissza a kikötőbe. Azért mondta már Cicero, a csillagos eget szemlélve belátjuk, hogy rendkívül jeles értelmű lény irányítja a világ mindenséget. Földünkön is a legszebb rendet látjuk. A nappal és éjjel, valamint a négy évszak váltakozása, a legkisebb állat, növény, főképpen pedig az emberi test, amely Szent Vazó szerint, mint egy külön kis világot, mikrokoszmoszt képez, a berendezésében nyilvánuló szép rend rendkívül jeles értelmű rendezőre enged következtetni. Gondoljunk csak például a szem, a fül, a szív, az egész idegrendszer, az emésztési szervek bámulatos felépítése. Ez a mesteri felépítés nem jöhetett létre magától. Már a legkisebb ház is értelmes építőmestert, a legegyszerűbb óra is ügyes órást tételez fel. Tehát valamely műnek, például a Szentírásnak betűi sem rendeződhettek össze maguktól. Annál kevésbé keletkezhetett a mindenségben uralkodó szép rend önmagától. Egyes emberek és egész népek életsorsa is bizonyítja, hogy van egy magasabb lény, amely az életsorsokat irányítja. Figyeljük meg csak egyes embereknek, például egyiptomi Józsefnek az élete történetét. Joggal mondhatta ő a testvéreinek, hogy ti gonoszat gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra fordította. Na, figyeljük meg az egyházi üldözőknek a sorsát. Gondoljunk például Napóleon sorsára, akivel éppen úgy bántak el, ahogy ő bánt Hetedik Pius pápával. Egyes Isten tagadók és Isten káromlók hirtelen bűnhődése szintén Isten létét bizonyítja. Egy Whitney neve istentelen tudós Baltimore-ban azzal akarta barátai előtt kézzel fogatóan bebizonyítani, hogy nincs Isten, hogy felszólította a mindenhatót, végezzen vele azonnal, ha valóban létezik. Az Isten káromlak következő pillanatban holtan rogyott össze. A nagy szükségben történt ima meghallgatások, különösen pedig a hirtelen beteg gyógyulások, amelyek kegyhelyeken, főképpen a boldogságos szűz közbenjárására történnek, hasonlóképpen Isten létezését bizonyítják. Harmadik, az egyes népek életsorsa szintén sok szívlelésre ad alkalmat. Ugye a zsidó nép Krisztus után 70-ben egészen úgy bűnhődött, amint azt az üdvözítő előre megmondta. A büntető ítéletet a húsvétkor és a római katonák hajtották végre. Mintegy 300 kereszt állott a Kálvária hegytövében, amelyeken naponta mintegy 500 zsidó szenvedett. A fénykép fényképezőt feltételez fel, az e fajta bűnhődések is, amelyek oly tökéletes másai az előbb elkövetett bűnöknek, szükségszerűen egy magasabb lényre engednek következtetni. Csak is egy ilyen irányíthatja olyan feltűnő egybehangzással az eseményeknek a forgatagát. Tehát az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tovább megyünk a mai katekézisünkben. A hit hiszek egynek a hit ágazataival, és ezen belül is az Isten létezését kezdtük el, és ott, itt folytatnám az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Minden ember érzi bensejében, hogy a rossz cselekedetektől tartózkodnia kell. Aki ezen a benső szózaton túlteszi magát, nyugtalanságot és félelmet érez. Aki engedelmeskedik szavának, békét és nyugalmat. Sokan inkább életüket áldozták fel, sem hogy lelkiismeretüknek eme benső parancs ellen vétsenek. Kell tehát, hogy legyen egy az ember felett álló lény, aki ezt az erkölcsi törvényt beírt a lelkünkbe. Már a pogányok rájöttek erre, így a híres római szónok és államférfiú Cicero ezt mondta, hogy minden bölcs megegyezik abban, hogy mi szerint az erkölcsi törvényt nem ember találta ki és oltotta a szívekbe, hanem egy örök lény, akinek parancsai és tilalmai az egész világon uralkodnak. A földnek valamennyi népe bensőleg meg van győződve egy legfőbb lény létezéséről. A földnek valamennyi népénél, még azoknál is, amelyek majdnem állatias életmódot folytatnak, egy vagy több istenség tiszteletét találjuk. Találunk városokat kőfalak, király, betű, pénz, törvények nélkül, de templom, imádság, áldozat nélkül város nem találunk. Amiben pedig minden ember természeténél fogva megegyezik, annak igaznak kell lennie. Isten létezésének tudata ugyanis nem látszaton alapul, hanem a benső öntudat szüleménye. Az a tudat, hogy Isten létezik, minden embernél bizonyos értelemben tudnélik, erre a tudatra minden ember nagy könnyűséggel rájöhet. Tehát a kinyilatkoztatás is bizonyítja egy legfőbb lény létezését. Isten többször és sokféle módon beszélt az emberekhez. Többször és sokféle módon ismertette meg magát velük. Mózesnek az égő csipkebokorban jelent meg. Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezte magát, és az összes teremtett lényektől való megkülönböztetésül az egyedül létezőnek mondotta magát. Így szólott, én vagyok, aki vagyok. A sínai törvényhozás alkalmával pedig ezt mondta Isten, én vagyok a te urad Istened. Idegen isteneid ne legyenek, én előttem ne imádd azokat és ne tiszteld. Azon felül Isten saját létezésének bebizonyítására sok csodát is művelt. Így a Kármel-hegyén a 450 bal pap hiába könyörgött egész nap saját képzett isteneihez, hogy küldjenek tüzet az égből, és gyújtsák meg áldozatjaikat. Mikor azonban este Illés proféta Istenhez könyörgött tűzét az égből, kérelme azonnal teljesült. Azokkal a csodákkal is, amelyeket Isten a babiloni fogság idejében művelt, kinyilvánította a pogányok előtt az ő létezését. Tehát aki Isten létét tagadja, az esztelen. A Szentírás mondja, hogy mondja az esztelen a szívében, nincs Isten. Tehát ha valaki azt mondaná, hogy házak, városok maguktól keletkeznek, azokat eszelősnek tartanánk. Így áll a dolog ebben a kérdésben is. Tehát az Isten tagadónak a tébolyodottak házában a helye. Az Isten tagadók olyan emberek, akik látván látnak, és mégsem látnak, és halva hallanak, és mégsem értenek. Tehát olvashatjuk Márk evangéliumában. Az igazi nagy bölcselők, természettudósok és csillagászok túlnyomó része mélyen Isten hívő volt az ó és újabb korban egyaránt. Gondoljunk csak ezt Szokrátészre, Plátonra, Arisztotelészre, Kopernikus, Galilei, Newton, Kepler, Ampère, Pasteur, stb. Tehát dr. Dennert egyik könyvében, amelynek a címe a természettudósok vallása, bebizonyítja, hogy a legnagyobb természettudósok 92%-a hitt Istenben. Gladstone, a hírneves angol államférfi, 1898-ban halt meg, ő kijelentette, hogy életében 60 kiváló tudóssal volt alkalma beszélgetnie, és ezek közül 55-nél mély vallásos meggyőződést tapasztalt.
A másik öt is nagyra becsülte a vallást. Csupán a kevélyek lesznek Isten tagadókká, ugyanis a kevély nem akar urat ismerni maga fölött, továbbá mások előtt felvilágosodottnak akar látszani. Kevésségének büntetéseként ezután ostobává lesz. Magukat bölcselőknek mondván bolondokká lettek, olvashatjuk a rómaiakhoz írt levélben. A gonosz életű emberek is Isten tagadókká szoktak lenni. A bűnös ugyanis szeretné, ha nem volna Isten, hogy így a büntetést elkerülje. Amit az ember szeretne, szívesen elhiszi. Szent Ágoston találóan mondja, csak azt tagadja Isten létezését, akinek haszna volna abból, ha valóban nem létezne Isten. Kényelmes emberek is könnyen lesznek Isten tagadókká. Istent imádni és neki engedelmeskedni fáradtságot és önmegtagadást jelent, ellenben Istent letagadni és vele nem törődni könnyű és fáradtságba sem kerül. Úgy vagyunk ezzel, mint a resteskedéssel, ez sokkal könnyebb, mint a komoly munka. Tehát az Isten tagadók jobb meggyőződésükkel nem beszélnek. Nem beszélnének ugyanis annyit Istenről, és nem tagadnák annyira létezését, ha nem félnének mégis tőle, és nem kételkednének saját állításukban. Egy Isten tagadó lelkében sincs igazi megelégedettség. Nincs békejük az istenteleneknek. Rajtuk igazolódnak Szent Ágoston szavai, nyugtalan a mi szívünk mindaddig, míg te benned meg nem nyugszik. Mennyi Isten tagadó hívja segítségül Istent nagy veszély idején, nem egy közülük pedig meg is tért halálos ágyán. Maga Volter is pap után sóvárgott halála előtt. Isten majd szavakon fogja a bűnbánat nélkül elhaló Isten tagadókat. Számukra nem lesz kegyes Isten, és nem lesz szükség. És nem lesz nekik üdvösség. Mindazok, akik téged elhagynak, megszégyenülnek, a tőled eltávozók a porba íratnak. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, a második hitágazatot vesszük, az Isten lényegeit. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát ugye, nagy szenzáció, elkezdődött az iskola hétfőn. Szólt a iskola csengő, és ők bizony elmentek iskolába. Én gyerekeknek mondtam, hogy Márton Áron év van, és akkor válasszuk Márton Áront lelki vezetőnkül. És fel is kértük, hogy legyen a tanuló ifjúság mentora, ez neki nagyon fontos volt a oktatás, nevelés, népnevelés. És úgy gondoljuk, ezentúl minden évben megpróbálunk, hát egy biciklis zarándoklatot szerveztünk Csíkszentdomokosról Csíksomjóra. 1907-ben kezdte Márton Áron az iskolát, és tudjuk, hogy leírja, ott a múzeumban meg is lehet látni, hogy hát ő bizony édesapja őt és a kántor tanítónak a fiát hozta el iskolába. Nagyon érdekes, mert ugye még azt is leírja, hogy a fogat az a kedves tanítóbácsi volt, de az apja volt a fogatos. 28 kilométer. Ugye abban az időben 1-4 osztály volt a kötelező. Tehát az 5. osztály az már, hogy mondjam, az olyan volt, mint a főiskola már nekünk. 1907-ben nem volt vasút Székelyföldön, csak szekér és az apostoloké. És leírja, hogy elmondja Márton Áron, bizalmas a halálos ágyán egy kedves nővérnek, hogy bizony ő, mikor 6. volt, 12-13 éves, hát bizony megunta az iskolát. Csíksomjon a ferencesek, hát hogy mondjam, a ferences főgimnázium volt, tehát hogy ez mennyire voltak szigorúak, vagy mi volt az ok, nem tudjuk, de tény az, hogy hazament. És hát ugye apukája szeretettel fogadta, elbeszélgettek, kapott 2 piros almát, és egy apai buzdítást. Fiam, a székely ember, amit elkezd, az be is fejezi. Tessék, fogjad magadat, és menj vissza az iskolába. Most. És hát a 28 kilométeret visszafelé is megtette még aznap Márton Áron. És mondta a gyerekeknek, hogy meg kéne nézni, mit jelentett ez a 28 kilométer. Úgy csináltuk, hogy szeptember 1-én elmentünk Csíkszentdomokosra, 9 órára nagyjából össze is gyűltünk, és akkor megnéztük a múzeumot. Nagyon szép ez a múzeum, nagyon sok érdekes információt tudunk meg Márton Áronról. És egy nagyon kedves tárlatvezető van, aki tényleg szakavatottan szépen mindent el tud mondani, és fel tud világosítani, úgyhogy érdemes elmenni. De azért is néztük meg mi olyan alaposan, mert esett az eső. Olyan eső volt, hogy hát jó. Persze a növények imádkoznak, de mi a biciklisek annyira nem, de kérdezgették is a gyerekek, hogy mi lesz. Hát mondom, úgy tűnik, hogy Márton Ágoston bácsi, ugye Márton Áron édesapja, nem azt mondta, fiam, a gondolod, visszamész, hogyha nem, akkor majd hónap, vagy hogyha esik az eső, akkor majd eláll az eső, hanem most. És az, ami biciklire ültünk, ugye, mondta a gyerekeknek, lássuk, hogy ki bírja tovább idegekkel. Mi vagy az eső? Hát az eső jól bírta, és bizony én is habitusba bicikliztem, hát bizony az hamar megázik, nem erre van tervezve, de azért nem szálltunk le. És ami, hogy mondjam, a szervezők úgy gondolták, hogy Márton Áron se aszfalton biciklizett, ezért ilyen, hát ilyen mezei útakat választottak ki, ilyen, hát ami volt, ami le volt kövezve, és volt, ami, na, elég sáros volt, mert felázott, és bizony volt olyan hely, ahol a gyerekek is, meg én is le kellett szálljunk a bicikliről, és taszítsuk, mert nem azért vízszintes volt, hanem úgy megtelt a kerék sárra, hogy hát nem lehetett hajtani. Aztán kimentünk a legelőre, meg az kaszálóra, és aztán végül is, ami engem nagyon-nagyon meghatott, és azért mondhat akármit a mai világ a gyerekekről, a fiatalokról, azért ez is igaz, amit én most elmondok, hogy az elején is mondtam, gyerekek, ha valaki úgy érzi, hogy nem tud jönni, hát van egy utánfutó, egy dubával, és az út közben felszedi azt, aki, hát hogy mondjam, elfáradt, vagy valami probléma van. És a Rákoson is, ugye ott volt az első komolyan megálló, pihenőnk, kicsit ott a zsuzsonát megették, a gyerekek almát, ezt-azt, és olyan megható volt, mert igazából egyetlen gyerek se rakta fel a biciklét az utánfutóra, és nem ült be egyik se a dubába, hanem szépen tekerték tovább, és nekem annyira megható volt ez, hogy 60 gyerek, hát voltak persze felnőttek is, meg minden, de hogy nem adják fel olyan könnyen a mai fiatalok, és tényleg jó volt megérkezni Csíksomjór, ahol egy szentmisébe Isten áldását kértük a tanuló ifjúságra. Úgyhogy a Mária Rádió kedves hallgatóinak szívből ajánlom, hogy ezzel kapcsolatosan tartottunk egy kilencedet, hosszabb mentünk Márton Áron életén, a www.magnifikát.ron megtalálható, de a Csíksomjói Kegytemplom YouTube csatornáján is több beszédem ott van, és az emberek, akik kíváncsiak rá, hát el is végezhetik. Szeretném kiadni kis füzetbe, hogy legyen egy ilyen Márton Áron kis ima füzet, kilenced, hogy az ő életét, tanítását nézve haladjunk mi is, és bontakozzunk ki. Én hiszem, hogy Márton Áron nem csak ezen a földön tudott segíteni az ő drága népén, hanem mennyek országába is. És ugye azt is kéri az egyház, hogy hát legyenek csodák ahhoz, hogy ő tényleg boldogá lehessen avatni, és azért nyugodtan merhetünk kérni csodát Márton Áron közbenjárásával a mennyei atyától. De egy gyerek, hogy azt mondják, szótlan gyermek, a szavát anyja se érti. Hát igen, ha nem imádkozunk, és ha nem szólunk Istenhez, akkor nem fogja érteni a mi szavunkat. Elmondok egy kedves történetet, mert ez is Csíksomjóhoz kötődik. Egy fiatal pár jött, és hozta a babakocsiba a kisbabát. És hát persze oda mentem, és elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy 7-8 évet vártak arra, hogy legyen babas, nem lett, és bizony ők kiköltöztek férj-feleség Németországba, azzal a céllal, hogy ott van ilyen beültetés, és hogy ugye hát lombik babát gyártanak. Hát az egyháznak erről megvan a véleménye, de ők bizony kiköltöztek, és 6 ilyen beültetés volt. És azt mondja az asszonyka, hogy a férje mindig mondta, hogy te szívem, menjünk haza Somjóra, mert Mária lábánál. Szűzanya olyan sokszor segített már rajtunk, biztos most is segít. De úgy tűnik, hogy az asszonyka hát nem volt olyan buzgó vallásos, hát na még egyszer próbáljuk, meg aztán végül mégiscsak hazaköltöztek, és akkor tavasszal kezdődött a Szent Antal 9-et, és Csíksomjós, eljöttek Máriához, és elhatározták, hogy hát rendszeresen jönnek, imádkoznak, kérik a Jóisten segítségét és áldását. És hát ugye megfogant a baba. És akkor nagyon jó pofa volt az anyuka, mert azt mondta, jaj, Szűzanya, tényleg megsegítettél, ha lehet veled így üzletelni. Hát akkor, ha lehetne, ő azt kéri, hogy hát, hogy legyen szőke és kék szemű a baba. Persze ő is, és a férje is elég barnák, úgyhogy hát merész kérdés volt, és mutatta az édesanyja karjába, vette a gyereket, és azt mondta, nézze meg, atya, milyen szép baba. És tényleg szőke és kék szemű volt. Igen, merjünk kérni csodát Márton Áron közbenjárásával, élőhittel, bízzunk abban, hogy hát a Jóisten meghallgatja az ő szenteinek kéréseit. Ugye a szentek nagyon sokszor figyeltek a Jóisten akaratára, és megtették Isten akaratát. Hát így remélhetjük azt, hogy ők is bátran kopogtathatnak, talán nagyobb bátorsággal, mint mi, az Urunk Istenünk színe előtt, hogy ezt vagy azt, a csodát, kegyelmet, ajándékot megkapjuk. Igen, bízzunk az Istenbe, és imádkozzunk a tanuló ifjúságért. Ne szidjuk, szidástól te se lettél jobb, én se, senki se. Merjük kérni Isten áldását, és egész biztos, hogy meg is fogjuk azt kapni. Kedves Mária Rádió hallgatóinak, ugye elmondom, hogy erről már beszéltem egy párszor, hogy Kárpátalján, Ukrajnába van egy gyönyörű Mária kegyhely, Alsó Sáradon. Hát ugye az ukrán ortodox, görög katolikus testvérek, hát ugye ott náluk bazilita, Szent Vazul rendje van, tehát nem ferencesek vannak, de kegyhely ez ugyanolyan fontos és szép. És ennek a történetét én elmondtam a Mária Rádió hallgatóinak, hogy tavaly, amikor hívtak Kárpátaljára prédikálni, mondta, én szívesen elmegyek, de vigyenek el egy ukrán nemzetiségű Mária kegyhelyre, hogy imádkozzak az áldott békért. És akkor jutottam el Alsó Sáradra, egy gyalogos zarándoklat során, ugye Orosz Péter atyának a erekjétől 12-14 kilométerre gyalogoltunk, és ott van ez a kegyhely, ami szintén kötődik Orosz Péter atyához, mert Orosz Péter atya itten gyakran gyóntatott, ugye illegalitásba vonult, és 48-ban betiltották ott is a görög-katolikus vallást, és 53-ban, amikor elfogták, akkor aznap ki is végezték. Nekik azt mondták, hogy élve vagy halva, vigyék oda, és aztán gondolták, halva egyszerűbb is, teljesítették a parancsot. Ezt a zarándoklatot úgy mondtuk, hogy hát a béke zarándoklata, kiengesztelődés zarándoklata. Voltunk vagy 150-en, ukrán, orosz, magyar, ruszin, mindenféle ember volt ottan, és ami szép volt, hogy végigmondtuk a rózsafűzért, hol magyarul, hol ukránul, hol oroszul, énekelték a szebbnél szebb énekeket. Hát nagyon kevesen voltunk mi római katolikusok Erdélyből és Magyarországról. És most pont azért hívom a kedves Mária Rádió hallgatóit, a Mária út zarándokait, hogy jöjjenek el. Most én vasárnap délelőtt át fogok menni Kárpátaljára, és pedig Beregszászra. Onnan nem túl messze van ez a zarándokhely, és hát ugye vasárnap délután lesz ez a zarándokút, és 14-én van ugye a Szentkereszt ünnepe, és Beregszász nagy, szép románkori templomának, bazilikájának a, hát a búcsús ünnepe. És felkértek, hogy ott is prédikáljak. Tehát akkor nagy-nagy szeretettel bíztatom a kedves Mária Rádió hallgatóit, hogy hívjanak fel, jelenkezzenek, akár Facebookon is, de akkor megbeszéljük, hogy hol találkozunk, és mikor, és mindenki persze a saját felelősségére jön el. Sokan mondják, hogy de Kárpátalján háború van. A valóság az, hogy Erdélyben is van medve, és mégis vígan élünk itten, és végezzük a dolgainkat. És ugyanezt látom Kárpátalján is, hogy tényleg van háború, de az emberek nem azt mondom, hogy megszokták, de élik a mindennapi életüket. És hát minden évben 365 napot van otthon, hát mi is nyugodtan elmehetünk két napra, hogy megosszuk velük ezt a nehézséget, kifejezzük az irántuk való szolidaritásunkat. Amúgy ezen a héten tanévet kezdünk, 11-én Szászvároson lesz egy tanévnyitő szemmise, aztán 12-én hát motoros találkozó van Nagyszalontán. Minden évben meghívom a motorosokat, hogy hát mutassák meg a gyerekeknek, hogy hát nem csak egyes-kettős van, hanem van ott a 5-ös, 6-os is a sebességváltónál, és sőt, van padlógáz is. Hogy a tanulásban is van azért magasabb sebesség, hogy ne csak ilyen 1-es, 2-essel, vagy 3-assal, 4-essel totyogjunk az úton, hanem Hát padlógáz, előre. Ha már iskolába járunk, legyen annak eredménye. Legyen abba kakaó, öröm. Úgyhogy, ha valaki teheti, nagy szalont a környékén van, jöjjön el, mert úgy van, hogy az udvaron lesz egy szentmise, körülbelül 100 motorost várunk, és akkor ugye köszöntsük a Jóistent, a motorosokat, meg egymást, és utána a gyerekeket elviszik egy-egy körre. Ez le van beszélve a rendőrökkel, van nekik kaszkájuk, és kapaszkodnak, és akkor a kicsit arra kérem a motorosokat, hogy éreztessék meg a gyerekekkel, hogy mi az, hogy sebesség, mi az, hogy fúj a szél, és kapaszkodni kell, hogy ne maradj le. Adná az Isten, hogy tényleg tudjunk együtt közösen ünnepelni. Én úgy gondolom, hogy ezek a szent évek, ugye Szent Ferenc év, de Rákóczi év is van, hogy vajon foglalkozunk vele? Én az ősszel tartottam egy Rákóczi kilencedet is, ő volt Erdély utolsó fejedelme, akit Gyulafehérváron tényleg törvényes körülmények között megválasztottak, beiktattak, és aki ugye Rodostóban több évtizedet is volt kint, számüzetésben, amit önként vállalt, mert ugye, hogyha behódolt volna az osztrák császárnak, hát akkor vagyonából visszakapott volna, és élette volna főúri életét. De ő úgy látta jónak, hogy hát a törvénytelenséget, az igazságtalanságot nem fogadja el. És szervezett a Missio Tours egy zarándok útat, most szeptember 22 és 28 között. Úgyhogy a kedves Mária Rádió hallgatóit bíztatom. Én úgy tudom, hogy még van hely, tehát vegye fel a kapcsolatot a Missio Tours. Nekem, hogy őszinte legyen, Törökország egy nagyon elgondolkoztató hely. Tehát hogy van az, hogy ezek az emberek, ezek a mohamedán emberek képesek keresztényeknek a helyét elfoglalni? Tehát én úgy gondolom, hogy nem szégyen megnézni, hogy igen, Törökországban minden benzinkútnál van kápolna, ahol az emberek bemennek és imádkoznak. És nincs sör, bor, alkohol. Egyszerűen nincsen a benzinkútnál. És bemész, és a benzinkútos, hogy ott látod, hogy látja, hogy ottan ténfereksz, és bámészkodsz, oda jön hozzád, hoz nagyon ügyesen egy pohár teát, és azt mondja, hogy parancsoljon, ingyen. Több helyet süteményt is kaptunk. És tényleg úgy érzi az ember, hogy hát van, amit tanuljunk a mohamedán testvéreinktől. Tehát nem csak félni lehet tőlük, hanem keresni a megoldást. Az, hogy megmaradjunk, hogy megmaradjanak, és hogy békében építhessük együtt akár Isten országát. Úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy hát erre a rodostói, isztambuli útra nevezzem be. Egy egész más világ. Érdemes megnézni, érdemes rácsodálkozni. És tényleg, ugye Rákóczi az volt a végső akarata, hogy őt ferences habitus

természetes. És nyugodtan mondhatjuk, hogy talán egyik utolsó nagy ferences misztikusa szerzetes. És nyugodtan mondhatjuk, hogy talán egyik utolsó nagy ferences misztikusa szerzetes. És nyugodtan mondhatjuk, hogy talán egyik utolsó nagy ferences misztikusa szerzetes. És nyugodtan mondhatjuk, hogy talán egyik utolsó nagy ferences misztikusa szerzetes. És nyugodtan mondhatjuk, hogy talán egyik utolsó nagy ferences misztikusa szerzetes. És nyugodtan mondhatjuk, hogy talán egyik utolsó nagy ferences misztikusa, hát az egyháznak. Olyan mély gondolatai vannak, amit érdemes elolvasni és megismerni. Úgyhogy milyen jó lenne, ha együtt tudnánk zarándokolni. Aztán lassan jön az ősz, a tél, hideg, begúbózunk otthonainkba, de még van egy kis őszi meleg, addig tegyünk meg mindent, hogy lássunk, tanuljunk, tapasztaljunk, gazdagodjunk. Ugye, hogy Jézus Krisztusról mondja a Szentírás, hogy növekedett kedvességbe tapasztaljunk, gazdagodjunk. Ugye, hogy Jézus Krisztusról mondja a Szentírás, hogy növekedett kedvességbe tapasztaljunk, gazdagodjunk. Ugye, hogy Jézus Krisztusról mondja a Szentírás, hogy növekedett kedvességbe tapasztaljunk, gazdagodjunk. Ugye, hogy Jézus Krisztusról mondja a Szentírás, hogy növekedett kedvességbe és bölcsességbe. Tehát igazából, hogy Márton Áron is mindig ezt mondta, a jellemet kell pallérozni, és a tudástárunkat gyarapítani. De ez a két dolog van, ami mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy tényleg igaz, becsületes, jellemes emberek legyünk, de ugyanakkor tág horizontunk legyen, hogy ismerjük a világ dolgait és bajait. Ehhez kérem Isten áldását, a boldogságos szüzeje közbenjárását, ugye héten két gyönyörű Máriait. Ehhez kérem Isten áldását, a boldogságos szüzeje közbenjárását, ugye héten két gyönyörű Máriait. Ehhez kérem Isten áldását, a boldogságos szüzeje közbenjárását, ugye héten két gyönyörű Máriait. Ehhez kérem Isten áldását, a boldogságos szüzeje közbenjárását, ugye héten két gyönyörű Mária ünnep is van, Mária születésnapja és Mária neve napja. Ugye Mária születésnapján arról prédikáltam, hogy hát igen, Mária valahol megszületett, de vajon a mi szívünkben megszületette? Mert végül is számunkra is meg kell szülessen a boldogságos szüzanya. És végezetül elmondok egy nagyon kedves történetet. Most első szombaton egy jimesi kedves hölgy eljött, és elmondta, hogy meghalt az ő leánya. 23 éves volt, és tényleg egy balesete volt, eljött, és elmondta, hogy meghalt az ő leánya. 23 éves volt, és tényleg egy balesete volt, eljött, és elmondta, hogy meghalt az ő leánya. 23 éves volt, és tényleg egy balesete volt, eljött, és elmondta, hogy meghalt az ő leánya.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Kedves hallgatók, Önök az elkövetkezendő percekben Urbán János, Erik testvér, Ferences tartományfőnök szentbeszédét hallják, amely 2025. februárjában hangzott el a csíksomlyói kegytemplom pápai kisbazilikában a Mária köszöntő alkalmából.
1: Az Húr legyen!

Abban az időben mennyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor ott fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték azokat, színültik. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s a szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittassottak, akkor az alább valót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában, kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.

Krisztusban szeretett ünneplő testvérek! Mindannyian éltünk már át olyan helyzetet, amikor ami fontos és értékes volt számunkra, egyszerűen elfogyott. Mire is gondolok? Úgy, ahogy ezen a lakodalmon, amiről az evangéliumban hallottunk, elfogyott a bor. A bor itt mindig az életkedvnek, az élni akarásnak, a vitalitásnak a jelképe. És amit mi átélünk, hogy elfogyott, olykor a kapcsolatainkban elfogyik a türelem, nehéz helyzetekben elfogyik az erő, vagy akár életünknek a nehéz helyzeteiben elfogyik a hit, illetve a remény. Hiánycikkek lesznek. Azonban van egy különleges törvényszerűség. A valódi átalakulások gyakran éppen valaminek a hiányában történik meg az életünkben. Hiszen a történelem során a legnagyobb újítások, a leginspirálóbb kezdeményezések mindegy valamilyen válság, szükséghelyzet vagy éppen valaminek a hiánya tette képessé az embert arra, hogy leüljön, gondolkodjon, alkosson, teremtsen. Ahol valami nem volt elég, ott valaki, és számunkra ez a valaki a Jóisten, azt mondta, nézzük meg, hogy mi a lehetséges. És még van ennél is egy nagyobb titok, a valódi bőség, amelyre vágyakozunk, ahhoz kell a mi emberi tevékenységünk, kell, hogy elvégezzük a munkánkat, kell a mi erőfeszítésünk, kell dolgozni, kell küzdeni, kell próbálkozni, de az igazi mély változásokat azt a kegyelem adja. Egy olyan túlcsorduló ajándékot kapunk, amit nem tudunk kikényszeríteni, csak elfogadni és befogadni a jó Istentől. A kérdés nem az, hogy van-e elég erőnk, van-e elég tudásunk vagy lehetőségünk, hanem a kérdés az, hogy nyitottak vagyunk-e úgy, ahogy a szolgák az evangéliumba Mária kérdésére, kérésére nyitottak voltak. Ti csak figyeljetek oda az én fiamra, és tegyetek meg mindent, amit a fiam mond. Készen állunk-e a befogadásra, hogy megtapasztaljuk azt, ami az emberi logikán túlmutat? Hiszen a valódi bőség akkor érkezik el, amikor minden más már elfogyott. És amikor most megünnepeljük a Szent Évet, megüljük, akkor ebben akar bennünket segíteni a Szent Év, hogy ezt a bőséget, amit az Isten ad, ezt el tudjuk fogadni. Ma pedig, amikor gyertyaszentelő boldogasszony ünnepének az előestéjén megköszönjük mi szerzetes nővérek, testvérek a hivatásunkat, azt veletek együtt akarjuk tenni. Jó az, hogy úgy tudjuk megköszönni és a hálánkat kifejezni, hogy ti, akik itt vagytok, vagy akik velünk együtt imádkoztok, belekapcsolódtok a mi hálaadásunkban. Mindannyiunk szentség.

0: Szentségre vagyunk meghívva, és a szentség útja egyik életállapotban sem könnyű megélni. Nem könnyű megélni házasként, nem könnyű megélni az életszentséget és annak az útján járni, akár áldozópapként, szerzetesként vagy szerzetes nővérként. Nem könnyű megélni úgy, hogy önmagamat ajánlom föl az Istennek. Mert hogy az életszentség útja mindig göröngyös. Tudjuk jól, hogy a szomszédkertje mindig jobb és szebb. Lehet, ti azt gondoljátok, hogy ó, a kolostor falain belül milyen könnyű az életszentséget gyakorolni és megélni, pedig elmondom nektek, hogy nem könnyű. Ott is megvan a göröngyös út, amelyet nekünk is ugyanúgy végig kell járnunk, mint akik házasságban élnek, vagy önmagukat az Istennek szentelték a világban szolgálva. Hogy mi segít az életszentség útján? Az együttműködés. Szent Pál apostol azt írja, hogy elég neked az én kegyelmem. Nagyon sokszor használjuk ezt mottónak, jelmondatnak. Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg. És azt mondja Szent Pál, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok én igazából erős. És ha pusztán így emberi szempontból tekintek én egy szerzetesre vagy egy szerzetes nővére, akkor azt gondolom, hogy ők valamilyen különleges, szuper emberek, akiknek jó képességeik vannak, és ezeket a jó képességeiket felhasználják, és előre haladnak szépen az életszentség útján. De hogy ha csak így tekintünk, vagy tekintetek ránk, akkor nem értitek, nem értjük meg igazából az életformát. Mert hogy a szerzetesnek az élete igazából egy meghívó személy kérésére adott válasz a fogadalomtételben. Megjött a hívó szó, mi kimondtunk egy feleletet, vagyis próbálunk együttműködni a jó Istennel. És a megszentelt élet világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyházunkban a szerzetességnek megvan a helye, úgy, ahogy megvan a családnak a helye, úgy, ahogy megvan az egyedül élők, Istennek szentelt életformában élőknek a helye. És ez nem működik automatikusan. A keretek segíthetnek bennünket az életformának a megélésében, azonban nekünk személy szerint, egyénileg, közösségileg végig kell járnunk a göröngyös útat, hogy eljussunk a szentségre. A szerzetesség, mint életállapot, a természetes emberit és az Istenit próbálja összehangolni, együttműködni vele. Nem az életállapot a döntő, mert mindannyian, akik megkaptuk az élethivatásunkat, akár házasságba, akár a papság szentségében, akár szerzetesként, fontos. Azonban föl kell tennünk a kérdést az életállapotunknak megfelelően, hogyan tudok és hogyan tudunk együttműködni a jó Istennek a kegyelmével. Hogyan tudom magamat formálni nap mint nap, és a természet felettivel összhangba megélni a hivatásomat. Azért fontos, hogy igyekezzünk szépen élni a hivatásunkat, amit Istentől kaptunk, mert ha a szerzetes egy szépen megélt házasságot lát, az erősít bennünket a mi saját hivatásunkban. És meg vagyok győződve, hogy ha ti láttok egy szép szerzetesi hivatást, egy jól megért szerzetes nővéri hivatást, akkor az titeket erősít a ti életállapototokban. Ezért kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értünk, mi pedig imádkozunk értetek, hogy együtt haladjunk az életszentségnek az útján, ami olykor nagyon egyenes és könnyű, máskor igen-igen göröngyös és nehéz, de az Isten az életállapotunknak megfelelően megadja az erőt, hogy haladjunk egyénileg és közösségileg is. Amen. Kedves testvérek, mi most a jelenlévő szerzetesek egy nagyon rövid szertartás keretében megújítjuk az Istennek tett fogadalmainkat. Kedves testvéreim, akik itt jelen vagytok, most újítsuk meg az Istennek tett fogadalmainkat, és új szívvel ajánljuk magunkat az Úr szolgálatába. Kérdezlek benneteket, testvéreim, akarjátok-e továbbra is Krisztust követni a szegénység, tisztaság és engedelmesség útján? Igen, akarjuk. Akarjátok-e teljes szívetekkel Istennek ajánlani magatokat, hogy szeretetének tanúi legyetek a világban? Kéritek-e az Úr kegyelmét, hogy hűségesek maradjatok elkötelezettségetekhez és közösségetekhez? Közösen mondjuk, Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy meghívtál bennünket a megszentelt élet útjára. Megújított fogadalmainkkal ismételten neked ajánljuk magunkat. Add, hogy hűségesek maradjunk hivatásunkhoz, és szereteted örömét sugározzuk mindazok felé, akikkel találkozunk. Segíts bennünket, hogy életünk tanúságtétellé váljon a világ számára, és mindig a te dicsőségedet szolgálja. Amen.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Urbán Erik Ferences atyának a szent beszédét hallották, amely 2025. februárjában hangzott el Csíksomlyon a Kegytemplom pápai kisbazilikában a Mária köszöntő alkalmából.

Dicséretessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. Mai műsorunkban tovább folytatjuk Anselm Grün atya, Bence és atyának a vágyainkról írt könyvének az ismertetését. Elérkeztünk ahhoz a vágyhoz, amely segít bennünket összhangban élni. És a Bencés atya Máté evangéliumából indul ki. Ismerős talán a kedves rádió hallgatóknak az a rész, amelyben az Úr Jézus következőket fogalmazza meg. Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával és leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Ki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Ki nem veszi vállára keresztjét és nem követ, nem méltó hozzám. Ki meg akarja találni életét, elveszíti. Aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Eddig az evangéliumi rész. De milyen békéről beszél az Úr Jézus, ki teszi fel a kérdést, az atya. Nem olcsó béke. Emberként nem csak sikeres, hanem környezetünkkel összhangban megélt életet kívánunk magunknak. Úgy tűnik, Jézus igéi az ellenkezőjét várják el tőlünk. Aki követi őt, az nem talál összhangot a családjával. Jézus nem azért jött, hogy békét hozzon, hanem kardot, ahogy ő maga mondja. Ki Jézus útjára lép, aki úgy véli, hogy Jézus küldi ebbe a világba, az megtapasztalja, hogy nem csak békét visz mindenhova, hanem kardot is. A kard itt nem az erőszak jelem, hanem a megkülönböztetésé. Isten igéje, amelyet hirdetünk, kétélű kard. Külön választja gondolatainkat. Felfedi bennünk, melyek a romlás gondolatai, és melyek a gyógyulásé. Az ige tehát döntésre szólítja bennünket. Kényszerítő erejű szó, amelyet nem lehet csak úgy meghallgatni és élvezni. Ehelyett Isten szava ige hirdetésünk révén behatol az ember szívébe, és ott szétválasztja az életet jelentő gondolatokat azoktól, amelyek ártanak az embernek. Az ige hirdetés szava döntésre akarja szólítani a hallgatóságot, hogy Isten mellett döntsenek, és távolságot vegyenek mindentől, ami Isten ellen való. Ám a kard ebben az összefüggésben még valami egyebet is jelent, nem mást, mint hogy Jézus követésének útját olyan radikálisan járom, hogy elhatárolodom más emberektől. Jézus követése fontosabb, mint a családi béke. Tudnunk kell, hogy a családi béke Jézus idejében gyakran megvásárolható volt azzal, hogy az egyén teljesen alárendelte magát a család érdekeinek. A nagy család összetartott, de senki nem törhetett ki, különben kizárták. Jézus az egyén útját mégis fontosabbnak tartja, mint a családi összhangot. Arra szólítja fel az egyént, hogy döntsön saját maga. Csak ha megtalálta a saját útját, akkor lehet jó kapcsolata a többiekkel. Sokan szeretnék a saját útjukat járni, írja Bencés atya, ám egyben azt is szeretnék, hogy a családjuk mindezt helyeselje, megértsék a döntésüket. Jézus azonban arra hív minket, hogy akkor is járjuk a saját útunkat, amelyet alapos megfontolás után magunkénak ismertünk fel. A saját családunk nem érti meg.
és ha ez egyébként békétlenséget okoz. Útunk hitelessége fontosabb, mint egy felületes összhang, amelyben mindenki mindenkivel egyetért. Ez az összhang megbéníthat minket, zsarnokivá válhat azáltal, hogy megakadályozza azt, hogy a saját gondolatainkat és érzéseinket kövessük. Aztán ott van a keresztnek a kérdése. Az Úr Jézus az evangéliumon azt mondja, hogy aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. De mit is jelent ez? Nem csak a családunkban vágyunk összhangra, hanem az életünkbe is. Úgy képzeljük, hogy életünk simán fog menni. Gyakran kergetjük azt az illúziót, hogy mindig sikeresek leszünk, és minden jó lesz, ha lelki életet élünk, vagy mindent helyesen teszünk. Jézus azonban másik utat mutat életünk számára. Arról beszél, hogy vegyük fel a keresztünket, különben nem értettük meg az üzenetét, különben nem leszünk méltó ő hozzá. Mit is jelent az, hogy felvenni a keresztünket? Számomra azt jelenti, mondja az Atya, hogy igent mondok arra, ami engem és terveimet naponta keresztezi, ami kívülről ér. Ez lehet balszerencs, egy betegség, egy baleset, egy ember, aki éppen akar tőlem valamit, pedig én már elterveztem a napomat. Kereszt minden, ami keresztezi az útamat, amit nem én választottam. A kereszt jöhet kívülről, de bennem is lehet. Kereszt lehet az érzékenységem, az ingerlékenységem, a türelmetlenségem vagy a félénkségem. Ha például keresztként magamra veszem az érzékenységemet, kibékülök vele, párbeszédre lépek vele, akkor elvezethet engem az Istenhez. Megfoszt attól az illúziótól, hogy az aszkézis és imádkozás révén megszabadulhatok ettől az érzékenységtől. Összetöri az eszményképet, amelyet magamnak alkottam. Megnyit engem a Jóisten számára. Minél idősebb leszek, annál világosabban látom, milyen bölcsesség rejlik Jézusnak e szavaiban. Nem nekem kell kiválasztanom az Istenhez vezető útat, Isten küld utamra, és ezen az úton újra meg újra találkozom a kereszttel, éppen ott, ahol nem is sejtem. Ha felveszem Jézushoz hasonlóan, Isten feltétel nélküli szeretetéhez fog vezetni engem, amely éppen a mélyponton emel fel, és ébreszt egy új életre. A vágy, hogy mindig összhangban éljünk önmagunkkal és az emberekkel, abban a törekvésben is kifejeződik, hogy mindig a győztesek oldalán álljunk. Azt szeretném, hogy az életem sikeres legyen, hogy mindennel, amit teszek, nyerjek. Erre a vágyra Jézus válaszol az ő igéivel, ki meg akarja találni életét, elveszíti. Aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Ki sóvárog nem csak az életét, hanem mindent meg akar nyerni, ami csak megnyerhet. A minél inkább ezt akarja, annál jobban elveszíti a lelkét, életét és valódi énjét. Aki azonban Jézusért mégis elveszíti az életét, vagy aki kész Jézus kedvéért mártíromságban, még a földi életet is elveszíteni, az nyerni fog, az valóban élni fog. A sóvárgó ember az életet akarja, ám a vágyakozása oda vezet, hogy mégsem éli a saját életét. Soha nem kapja meg azt, amire törekszik. Elveszíti önmagát a vágyakozásban. Aki azonban kész elengedni önmagát és mindent, amit az élettel kötünk össze, gazdagságot, vagyon, tiszteletet, elismerést, egészséget és erőt, az meg fogja találni a valódi életét. Érintkezésbe kerül belső énjével, a lélekkel, ahogyan a szövegben a görög szó mondja, és ott lelke mélyén megtalálja a
a valódi életet, és így eljut a nyugalomba, megszabadulni a vágytól. Mit is jelent? Ennél a résznél is a Bence és atya Máté evangéliumából indul ki, és mégpedig abból a részből, amelyben Jézus így fogalmaz: gyertek hozzá mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terheket hordoztok, én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát, az én igám édes, és az én terhem könnyű. Soha a vágyakozó ember nem tud megnyugodni. Mindig többet kell birtokolnia. Mindig arról gondolkodik, mire van még most szüksége. Nem tud nyugodtan ülni, mert úgy érzi, akkor valamit elmulaszt. A sovárgó ember soha nem elégedett azzal, amit elért. Még több nyilvános elismerést és figyelmet szeretne. Attól fél, hogy valamit elszalaszt. Ezért mindig neki, modern szóval élve, online kell lennie. Minden információt magába kell szívnia. A vágyakozó ember mindent birtokolni akar, bár mindazt, amivel rendelkezni akar, egyáltalán nem tudja igazán felfogni és élvezni. Jézus azt ígéri nekünk, hogy nyugalmat teremt bennünk. Egyben olyan utat mutat nekünk, amelyen nyugalmat találunk. És ez az út egyúttal a vágy legyőzésének az útja is. Jézus arra hívja az embereket, hogy jöjjenek hozzá, mert nyugalmat ad nekik. Máté egészen tudatosan Jézus a szavait a zsidó bölcsek hagyományába illeszti. Jézus sirákfi, aki összeköti egymással a görög és a zsidó bölcsességet, iskolájába hívja a tudás hiány levőket, hogy ott megnyugvást találjanak. Aki a bölcsesség igájába hajtja a fejét, nyugalmat talál. Jézusban tehát Isten bölcsességet testesül meg. Ő megmutatja az útat a valódi élethez, az örömhöz, a békességhez és a nyugalomhoz. Jézus érti a dolgát, amikor nyugalmat ajándékoz az önmagukért aggódó és fáradozó embereknek. Ez a nyugalom Isten teremtni is történeti, szombati nyugalmára emlékeztet. Jézus ebben részesíti az embereket. A szombati nyugalmat Isten kijelentése jellemzi. Minden nagyon jó és szép. Csak akkor nyugodhatok meg, ha jónak találom azt, ami az életemet alkotja. Ha igen tudok mondani a szépségre az én életembe. Felfedezni a saját terhünket, talán ez is a feladatunk, írja a lelki atya. Jézus éppen azokat hívja, akik fáradtak, és akiknek nehéz terheket kell hordozni. Ezzel ránk gondol, akik magunk róvunk önmagunkra súlyos terheket, amikor engedjük, hogy vágy hajtson minket. Az írásmagyarázók úgy vélik, Máté a tehernél a zsidó törvényre gondolt, arra, hogy azt a farizeusok értelmezték. És ha ezt a két szót a saját helyzetünkre vetítjük és magyarázzuk, a fáradozni és terheket hordozni, akkor emberekre vonatkoztatjuk, akik fáradoznak, anélkül, hogy valamire jutnának. Dolgoznak és dolgoznak, de munkájukat már nem tudják élvezni. Belevesznek a munkájukba. Belső és külső nyomás kényszeríti őket arra, hogy mindig tegyenek valamit. Talán rossz lelkiismeretük az, ami nyomás alá helyezi őket. Talán a nevelés. Magukévá tették szüleik szavait, hogy ki kell érdemelni az életet, hogy mindig dolgozni kell. Majd talán az a félelem is meghúzódik mögötte, nehogy lustának és alkalmatlannak bélyegezzék meg őket. Amikor gyerekként csak játszani akartak, naplopónak nevezték őket. Ez némelyekben olyan mély nyomot hagyott,
hogy mindig találnak maguknak valami tennivalót. Másoknál a fáradozás állandó túlterheltséget jelent. Nem érzik magukat alkalmasnak a tőlük elvárt feladatok elvégzésére. Félnek, hogy alkalmatlannak minősítik, és megszégyenítik őket. Ezért fáradoznak és vesződnek. A gyötrelmes munkát és az örökös robotot csapásnak éljük meg. Az ég ver engem, hogy ennyit fáradozom. Sokan életük robotolását a fejük felett lebegő átoknak élik meg. Így látták ezt már az Ószövetségben is, amikor Isten így szólt Ádámhoz a paradicsomból való kiüzetés után. Az embernek ezt mondta, mivel hallgattál az asszony szavára, és ettél a fáról, jól lehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg rajta táplálékodat, életed minden napján. A teher, amelyet ma hordoznunk kell, kevésbé a zsidó vagy az egyházi törvények terhe, de sokkal inkább az a teher, amelyet mi teszünk önmagunkra. Néha az önmagunk büntetésének a terhe, amelyet azért veszünk magunkra, hogy meneküljünk a kínzó bűntudattól. Máskor ez saját felettes énünk terhe, ami arra int bennünket, hogy mindig dolgozzunk. Ez a felettes én megtiltja a pihenést és a semmittevést. Soha nem hagy minket nyugodni. Állandóan véleményezi azt, amit teszünk, és soha nem elégedett azzal, amink van. Kötekedik velünk, hogy annak idején az elégedetlen szülő kritizáltak velünk kapcsolatban mindent. Jelentheti azonban azt a terhet is, amelyet akkor rakunk magunkra, amikor engedjük, hogy vágyaink vezessenek. A vágy soha nem hagy megnyugodni, hajszol bennünket, hogy egyre többet teljesítsünk, egyre többet keressünk, egyre híresebbek legyünk, vagy még több információra tegyünk szert. A vágy nyomaszt és agyonnyom bennünket, elrabolja belső békénk, írja a bencés atya. Mindazoknak, akik képtelenné váltak a megnyugvásra, Jézus egy utat kínál a nyugalom megtalálására. Ez a nyugalom a görög szentírásban egy kifejezéssel van elmagyarázva, amelynek jelentése abba hagyni, megszakítani, nyugalmat teremteni, felüdülni. A nyugalom a görögök számára abban a korban szinte szent. Egy olyan jó, amit az emberek az istenektől kérnek. Az Ószövetség hasonlóan látja ezt. Az emberi, a jámbor ember vágyakozik a szombati pihenés után, amelyet Isten rendelt el neki. A nyugtalanság átok. Így kóborol például Káin nyugtalanul. Hontalan és bújdosó leszel a földön, ugyan a Teremtés könyvében olvassuk. Káin terhelő átka ma is sok ember magatartását meghatározza. Nyugtalanul kóborlunk, úgy fáradozunk, hogy az valójában nem éri meg, mert munkájuk nem terem gyümölcsöt. Káinnál a nyugtalanság legmélyebb oka a bűn. Testvére Ábel megölése. A bűntudat kínozza, és nyugtalan kóborlásra készteti. Az elnyomott bűntudat ma is lehet ez oka annak, amiért az emberek újra meg újra elmenekülnek önmaguk elől, és semmiben nem tudnak hosszabban kitartani. Sokan nem mernek megpihenni emiatt félelmükben, hogy mindent félretolt bűntudatuk újra feltör, és akkor világossá válik számunkra, hogy megsértették testvérüket, Ábelt, hogy nem hallották meg kiáltását, és hogy otthagyták segítség nélkül. Filon, a zsidó filozófus, a nyugalmat tekinti a legfőbb értéknek.
A nyugalom alatt nem a tétlenséget érti, hanem a kifáradás nélküli tevékenységet. Isten megpihen, anélkül, hogy fáradt lenne. Az ő pihenése teremtő cselekvés. Filon számára jámbor ember Istenhez hasonlóan megtalálja teremtő nyugalmat, míg a balga ember nyugtalan. Az a tevékenység, amelyhez a vágy hajt bennünket, nem fáradtság nélküli, hanem fáradtságos. A vágy hajszol bennünket, hogy egyre gyorsabban fussunk mókuskerékben, anélkül, hogy célhoz érnénk. A görög filozófusok, alexandriai Szent Kelemen és Origenész Filon gondolatait fejtegették tovább, amikor a saját írásmagyarázatukat fogalmazták, meglátásuk szerint Jézus a tökéletes nyugalomba vezet minket, mert aki lelke megtisztítása régvén nyugalmat talál, az Istenen kívül már nem vágyik másra. Aki a világ zajától visszahúzódik a hallgatás nyugalmába, az megtapasztalja tiszta szívet, amint Isten lelke nyugszik rajta, és megajándékozza nyugalommal, amely erőt ad neki, hogy valóban teremtő tudjon lenni. Kedves rádióhallgatók, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, innen folytatjuk majd Anselm Grün Vágyaink című könyvének az ismertetését. Fülöp Zsombor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, imádkozzuk együtt az Úr angyalát, majd a Zsolozsban napközi imaóráját, felajánlva ezt minden kérésért, szándékért, amelyeket szeretnénk a Jóisten elé hozni, hogy ezekért közösen imádkozhassunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozik.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen,
2: önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket, ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Láttuk őt, megvetett volt, a fájdalmak férfi,

0: voltak. Nem vallottak szégyent, mert benned bíztak.
1: Én azonban féreg vagyok, nem ember. Emberek szégyene, akit a nép megvet.
0: Aki csak rám néz, mind nevet. Elhúzza száját, fejét ingatva mondja.
1: Az Úrban remélt, hát mentse meg. Szabadítsa meg, ha úgy szereti.
0: Te hoztál ki engem az anyaméből. Már anyám keblén te voltál reménységem.
1: Te rád hagyatkoztam, amióta élek. Te vagy Istenem anyám ölétől.
0: Ne légy tőlem távol, mert itt a szenvedés, és nincs, aki segítsen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Láttuk őt, megvetett volt, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Körülvesz engem számtalan tulok, pásáni bikák rohannak rám.
0: Rám tátják szájukat, prédáló, üvöltő oroszlán módjára.
1: Mint a kiöntött víz, olyan lettem, minden csontom szerte hullott.
0: Szívem, mint a viasz, megolvad bennem.
1: Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. A halálporába fektettél.
0: Kutyák falkája ólálkodik körülöttem, gonosztevők serege zár körül.
1: Átjuggatták kezemet, lábamat, megszámlálhatom minden csontomat.
0: Ők meg csak bámulnak, rajtam mulatnak, elosztják maguk közt ruhámat, és köntösömre sorsot vetnek.
1: Te azonban, Uram, ne maradj távol. Erősségem, siess segítségemre.
0: Ments meg a kard élétől. Ragadd ki lelkem az ebek karmai közül.
1: Szabadíts ki az oroszlán torkából. A bikák szarva elől engem nyomorultat.
0: Hadd hirdessem nevedet testvéreim előtt. A gyülekezetben hadd áldjalak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
1: Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek.
0: Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai, akik félitek az Urat, áldjátok. Magasztaljátok őt, Jákob utódai.
1: Félve tisztelje őt, Izrael minden törzse, mert nem nézi le, s nem veti meg a szegény nyomorát.
0: Arcát nem rejti el előle, segény kiáltását meghallgatja.
1: A nagy gyülekezetben téged dicsérlek. Az Isten félők előtt teljesítem fogadalmam.
0: Egyenek a szegények is, lakjanak jól, áldják az Urat mind, akik keresik. Szívük élni fog mindörökké.
1: Gondoljon az Úrra, és térjen hozzá a föld minden határa. Boruljanak le előtte a nemzetek családjai.
0: Mert az Úré a hatalom, a népeken ő uralkodik.
1: Ő előtte borul le a föld minden hatalmassága. Előtte hajolnak meg mind, akik a porba visszatérnek.
0: Az én lelkem is neki él, és nemzetségem neki fog szolgálni.
1: Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, a majd születő népnek igazságosságát hirdessék. Ezeket mind az Úr cselekedte.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai.
1: Most az Isten előtti megigazulást a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják.
2: az az Isten előtt

0: előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól.
1: Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet.
0: Az Úr parancsa világos, fényt gyújt a szemnek.
1: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztvára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.
1: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a mai déli imában is együtt lehettünk. Továbbra is bíztatjuk Önöket, hogy tartsanak velünk, hiszen nem sokára kezdődik a déli magazin.
2: Megvetett volt. Utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől elrejtettük arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. De az ő igazsága mindörökre megmarad. Szabadítása nemzedékről nemzedékre.

Déli magazin a Mária Rádióban. Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai déli magazinunkban, melynek az elején nem sokára híreinket hallgathatják meg, majd a reggeli műsorból a nap evangéliumát fogjuk megismételni, műsorunk második felében pedig egy jótékonysági gyűjtésről, vásárról fogunk beszélgetni meghívott vendégemmel. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a Szatmári Meti stúdió mikrofonjainál
1: Trepszker Erika
0: és Szűcs Timea köszönt önöket. A pontos idő 12 óra 18 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Tanszert gyűjtenek rászoruló gyermekeknek.
1: Az Erdélyi Roma Koordinációs Iroda Egy táska, egy esély címmel hirdet adománygyűjtést mindszegénységben élő gyermekek támogatására. A kezdeményezés célja, hogy az iskola kezdéshez szükséges tanszerek olyan gyermekekhez is eljussanak, akik számára egy új iskolatáska, néhány füzet, ceruza vagy egy teljes tanszercsomag komoly anyagi nehézséget jelent. Ha valakinek otthon vannak olyan jó állapotú, már nem használt iskolaszerei, füzetei, ceruzái, tollai, iskolatáskái vagy egyéb tanszerei, amelyekre már nincsen szüksége, ezek felajánlásával közvetlenül segíthet egy gyermeknek. Pénzbeli adományokat és komplett tanszercsomagokat is szeretettel fogadnak. Az adományokat az Erdélyi Roma Koordinációs Irodába lehet leadni szeptember végéig. További információ a 0740 33 86 56-os telefonszámon kapható. A zene hangja.
0: Ma este 8 órától különleges zenei áhítatra várják a híveket és az érdeklődőket a Szatmárnémeti Kálvária templomba. Az est meghívott vendége Tony Boldán, franciaországi tenor, közreműködik az Adoremus kórus Kuki Zsolt karnagy vezetésével, valamint Balaskó Balázs organoművész és Boros Máriusz diakónus tenor. A műsorban egyházi zenei művek, opera áriák és dalok csendülnek fel, amelyek a zene szépségén keresztül szeretnék Isten felé emelni a hallgatók szívét. Hagyományőrző nap szép vízen.
1: A Székely Határőr Emlékközpont fennállásának 5. évfordulójához kapcsolódó események részeként hagyományőrző nap lesz holnap délelőtt 11 és délután 2 óra között szép vízen az Emlékközpont előtti téren. Az eseményen középkori harci bemutatókat tartanak az Arany Griff rend felvonulásával, lesz középkori táncbemutató és rendhagyó történelem óra is, amelyen a kor érdekességeiről Sashalmi Fekete Tamás történész mesél. Megemlékezés Csikkozmáson.
0: Ünnepi megemlékezésre hívnak Boga Alajos kanonok, pápai prelátus, püspöki helytartó mártír halálának 72. évfordulója alkalmából vasárnap Csíkhozmásra. A tiszteletre méltó Márton Áron püspököt, Boga Alajost, Sándor Imrét és Gajdásti Bélát több évtizedes barátság, közös munka és közösen vállalt küldetés kötötte össze. A diktatúra üldöztetése közepette vállalt helytállásuk és áldozatuk nem csak egyéni sorsként, hanem közös tanúságtételként is értelmezhető. Különös jelentést hordoz mártír sorsukban szeptember 14-e a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepe. Boga Alajos 1954. szeptember 14-én hunyt el a Máramaros szigeti börtönben. 2 évvel korábban 1952-ben ugyanezen az ünnepen halt meg Gajdásli Béla, kanonok, titkos ordinárius is. A megemlékezőket 10:30-tól fogadják a Csíkhozmási Tulipán panzióban, 11-től szentmise lesz a helyi római katolikus templomban, majd 12:30-tól megemlékezés és evéd. Búcsú a Fűrészt telepi kápolnánál.
1: Vasárnap délután 6 órától kerül sor a Maros-Szentgyörgy határánál levő Fűrészt telepi kápolnánál a Szentkereszt felmagasztalása búcsú ünnepre. A szentmisét a ravatalozóban tartják, előtte a résztvevők körmenetben meglátogatják a 17. században épült kápolnát és a benne található Szentkeresztet. Közönség találkozó Székelyudvarhelyen.
0: 50 évvel ezelőtt történelmi sikert ért el a Székelyudvarhelyi női kézilabdázás, az Akarat női kézilabda csapata bronzérmet szerzett a román élvonalbeli bajnokságban. 1976-ban Szabó Dénes edző irányításával olyan eredményt értek el az udvarhelyi lányok, amely azóta is a helyi sport egyik legszebb fejezete. A bronzérmes csapat két játékosa, Miklós Magda és Magyari Mária abban az évben a montreali olimpián is szerepelt a román válogatott tagjaiként. Az 50. évforduló alkalmából közönségtalálkozót tartanak az egykori Akarat kézilabdázókkal szeptember 14-én 6 órától a Székelyudvarhelyi Városháza Szent István termében. Találkozás kultúrája.
1: A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szeretettel hívja az Erdélyben a házasságokért és a családokért dolgozó egyházi és civil szervezetek vezetőit, képviselőit és munkatársait az Együtt szakmai kör következő találkozójára, melyre október 24-én kerül sor a Székelyudvarhelyi Márton Áron ifjúsági házban. Meggyőződésük, hogy a találkozás több mint egy térben lenni, figyelmes jelenlét, egymás meghallgatása, értékek és tapasztalatok megosztása, valamint a közös cselekvés lehetősége. Első körben kérik, az irodakukac.család.ro címen jelezzék a részvételi szándékot szeptember 15-éig.

0: Néhány szóban az időjárásról.
1: Ma 12 és 18 óra között több régióban is kánikula lesz. Sárga hőségriasztás lesz érvényben Máramarosban, Olténia északi és keleti részén, Munténia délnyugati részén, valamint Erdély északi, keleti és délkeleti térségeiben. Ezeken a területeken 30-35 fokos maximumokra lehet számítani. A hőmérséklet páratartalom index kissé meghaladhatja a kritikus 80-as értéket. Ezzel párhuzamosan narancssárga hőségriasztás lép érvénybe a Bánságban, Olténia nyugati és délnyugati részén, valamint Erdély délnyugati térségeiben. Ezeken a területeken 33-36 fok is lehet. A hőség mellett a meteorológusok péntektől vasárnap estig szeles és esős időre is figyelmeztetnek. Ma estétől az ország nyugati, északi és középső részén változékony lesz az idő, szombaton és vasárnap pedig az egész országban záporokra lehet számítani. A záporokat, felhőszakadásokat, villámlás, helyenként jégeső és viharos széllökések kísérhetik. A széllökések sebessége elérheti az 50-60 km/h. Rövid idő alatt 15-25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, helyenként pedig akár a 30-40 litert is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyiség.
0: Ma délben 12 órakor a következő hőmérséklet értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramaros szigeten 24 fok van, Szatmárnémetiben 26, Nagybányán 25, Nagyváradon 27, Zilaon 27, Désen 25, Besztercén 26, Kolozsváron 26, Nagycsármáson 26, Tordán 26, Marosvásárhelyen 26, Dicsőszentmártonban 24, Gyulafehérváron 25, Aradon 29, Temesváron 28, Resicabányán 32, Nagyszebenben 27, Fogarason 25, Brassóban 23, Csepsiszentgyörgyön 25, Kézdivásárhelyen 26, Baróton 23, Székelyudvarhelyen 26, Csíkszeredában 23, Gyergyalfaluban 22 és Maroshévízen 23 fokot mértek a déli adatok szerint.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ru címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ru e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató. Előbb vedd ki a magad szeméből a gerendát, azután törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangélium a tegnapinak a folytatása, és Jézus kemény hasonlatokat használ vaknak, világtalannak, szemben szálkát, gerendát hordozónak nevezi azokat, akik kőszívűek, azokat, akik irgalmatlanok és mindent jobban akarnak tudni. Ezen a vak világtalan képen gondolkodtam nagyon sokat. Gondolkodtam, hiszen szemünkkel látunk, mégis milyen nehezen tudunk krisztusi módon cselekedni. Szemünkkel látunk, észrevesszük azokat a dolgokat, amelyek körülvesznek minket, és milyen nehezen tudunk válaszolni a krisztusi hívásra, hiszen a bensünkből, a lelkünk mélyén ott sokszor hullámok kavarognak, ellenállással találkozunk az evangéliummal szemben, ellenállással a jézusi szóval, hogy ez nekem nem tetszik, ez nekem nem szimpatikus, hogy modern teológiában, hogy talán ezt nem is Jézus mondta, csak az idők folyamán így szerkesztették meg. Látás. Belső látás. Máté Verebély Szentkúton Magyarországon ismerkedtem meg egy idős papbácsival, ki fiatalon, 30-as éveiben, egy betegségnek következtében elvesztette a látását. És mégis a kegyhelyen, amikor mentek gyónni az emberek, akkor úgy keresték, hogy a látó ember. Mert a lelke Istenre volt hangolva. A lelke Krisztusra volt hangolva, és amikor megszólalt, akkor az ember azt tapasztalta, azt fedezte fel benne, hogy bár fizikailag nem lát, a lelke tiszta, a lelke irányt tud mutatni azoknak az embereknek, akik a világban segítség nélkül járnak, mert hogy látnak. Ilyen látó emberekre van szükségünk. Ilyen látó emberekre van szükség a családnak, egy-egy kisebb plébániai, nagyobb plébániai közösségnek, egy településnek, egy falunak, egy városnak. Olyan embereknek, akik látó emberek, akik Krisztust viszik oda, abba a világba, ahol minden csillog-villog, de mégis hiányzik belőle a lélek. Jézus azt akarja, hogy amikor a megbocsátásnak a következő lépésére jutunk el, hogy lássunk, akkor látó emberekként mi is beragyoljuk ezt a világot, mi is megmutassuk, hogy ki él a szívünkben. Ez nem azt jelenti, hogy a bűnt, a hibát, mindent elnézünk, hanem ezen túl látunk. Ezen túl látunk, hogy nehogy gerenda legyen a szemünkben, nehogy irgalmatlanoknak bizonyuljunk, nehogy kőszívűeknek bizonyuljunk, akiknek nagyon éles a látásunk, mondjuk a szemünk látása, de mégis milyen nehezen vesszük észre a küzdő embertársunkat, vagy a küzdő embertársunknak milyen nehezen tudunk segíteni. Ugye, ha gyakorlatira vesszük, hogy a szálka és a gerenda, egy pici dolog bemegy a szemünkbe, akkor milyen nehezen tudunk vele látni. Könnyezik a szemünk, segítséget kérünk, hogy kivegyük azt a kis apró dolgot, ami a szemünkben van. Jézus azt mondja, hogy ezen túl keressük az ő igazságát. Ezen túl ne csak önmagunkra figyeljünk, hanem lépjünk oda a másik emberhez. És természetesen mindezt annak fényében tesszük, hogy az örök igazság mutatkozik meg, és tudjuk, hogy életünknek van egy földi célja, de van egy égi célja is. Van egy célja, mely fele haladunk, az örök élet fele. És ezért figyelmeztet Jézus, hogy vigyázzunk a látásunkra. Vigyázzunk, hogy mi van a szemünk előtt, milyen objektivitásból tekintünk a világra. Ki az, akinek a szavára figyelek? Ki az, akinek a tanácsára figyelek? Ki az, aki akar jönni segíteni, hogy az én látásomat megtisztítsa? Természetesen belső látásunk, a Szentírásnak az olvasása, az oltári szentséggel való táplálása a lelkünknek, testünknek az segít bennünket, hogy kialakuljon a helyes látás. Kialakuljon az a belső látás, amely isteni látásmódot ad nekünk is, hogy mi is Krisztus szemével tudunk embertársainkra nézni. Mindenható Urunk Istenünk, hozzád fohászkodunk, és kérjük a Szentlélek Úristennek a megerősítését, hogy látásunkban krisztusi módon tudjunk látni, hogy ne mások szemében keressük a hibát, ne a mások életében keressük a tévedéseket, hanem a mi szívünk tisztuljon meg, és ezáltal tudjunk valódi lelki vezetői lenni egymásnak, lelki társai lenni azon az úton, amely krisztusi út, amely az örök élet célja felé vezet bennünket. Amen.
1: Tuzson Attila atya gondolatait hallották, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai reggelen.

0: Daily Magazin a Mária Rádióban.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntök továbbra is minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ígértem önöknek a mai Déli Magazinunknak az elején, hogy egy jótékonysági gyűjtésről és vásárról fogunk beszélgetni, melyet két beteg kisfiú számára szerveznek meg majd Kolozsváron, október 24-én. Ezzel kapcsolatban beszélgetek egy picikét ennek a gyűjtésnek, vásárnak az egyik szervezőjével, Gábor Izabella. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Itt említettem, hogy egy jótékonysági vásárt fogtok szervezni két beteg kisfiúnak a megsegítésére, hiszen a mai nehéz világban nekik nagy szükségük van arra, hogy a különböző kezeléseket megkaphassák, amelyek ugye nem ingyen vannak, hanem pénzbe kerülnek, ebben szeretnénk nekik egy picikét segíteni. Ugye október 24-én lesz a vásár, de meghirdetted azt, hogy erre a vásárra szeretnétek különböző tárgyakat, különböző eszközöket gyűjteni. Miket vártok, és hova lehet eljuttatni ezeket az adományokat?
2: Így igaz, október 24-én Kolozsváron a Vibe of Seasonben fogunk tartani egy jótékonysági vását. Most szeptemberben folyik az adománygyűjtő akció, új, illetve nagyon jó állapotban levő játékokat várunk, ugyanúgy új, nagyon jó állapotban levő gyerekruhákat, vagy pedig könyveket, inkább új megjelenésű könyveket szeretnénk fogadni, illetve ugye a tárolási kapacitásunk miatt ugye személyenként maximum 10 tárgyat várunk, tehát akármi, ami az otthonban van, és nagyon jó állapotban van, vagy teljesen új, akkor szívesen fogadjuk. Ezt Kolozsváron lehet leadni, személyesen nálam, tehát Facebookon Iza Gáborként szerepelek, úgy meg lehet keresni, vagy akár e-mailt is lehet küldeni az izabella97i@yahoo.com címre.
1: Mesélnél egy picit arról, hogy honnan jött ez a kezdeményezés, ez az ötlet, hogy igenis szükség van, hogy akkor szervezünk egy vásárt is a gyerekek megsegítésére.
2: Igen, hát ugye én a csoportban már nagyon rég önkénteskedem, ez legalább 6 éve, és minden évben igyekeztünk valami akár vásárt, vagy akár valami jótékonysági akciót szervezni. Ugye, hogyha visszaemlékeznek, akkor az elmúlt években gyermeknapra szerveztük ugye a könyvtündérés akciót, az idén ez elmaradt, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor legyen egy személyes fizikai jótékonysági vásár, úgyhogy igazából innen jött az ötlet.
1: Kiket vártok erre a vásárra, vagy te mivel bíztatnád a kedves hallgatókat, vagy hát legfőképpen azokat, akik Kolozsváron vannak, vagy lehet, akik Kolozsvár környékén is, és mondjuk szeretnének valamit küldeni a gyermekeknek a megsegítésére. Miért érdemes elmenni, vagy miért fontos az, hogy tényleg tudjunk segíteni akár egy nagyon kicsiny összeggel, vagy akár az adománnyal abban, hogy ezek a gyermekek tényleg megkaphassák azt a kezelést, ami szükséges nekük, hogy hát valamilyen szinten teljes életet tudjanak élni.
2: Elsősorban mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, különböző programokkal is készülünk, éppen szervezés alatt vannak a programok, annyit viszont elárulhatok, hogy ha minden jól megy, akkor lesz gyerekfoglalkoztató is, különböző tombolák is lesznek, tehát akár hogyha nem is vásárolnak semmit, akkor nyugodtan lehet tombolajegyet váltani. Nagyon-nagyon szuper nyeremények készülnek a tombolára, illetve lesz egy meglepetés koncert is, ezt most még lehet nem árulnám el, hogy ki lesz a vendégünk, de lekészülünk egy koncerttel is, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk október 24-én a Vibe of Seasonbe, az időintervallum pedig 3 órától egész este 10 óráig lesz.
1: Itt említetted azt, hogy ugye lesz tombola, különböző tombola nyereményekkel. Ebben hogyan tudnak segíteni a kedves hallgatók? Lehet esetleg felajánlani valamit tombolára, vagy hogyan tudnak támogatni?
2: Igen, szeretettel várjuk a felajánlásukat, mi mindig keresjük a tombola partnereinket, akár egy ajándékutalvány, vagy akár egy csomag, bármi jöhet tombolára, egy szolgáltatás, tehát például, nem tudom, akár egy masszázs, vagy egy terápia, akármi, úgyhogy igen, mi mindig keresjük a tombola támogatóinkat. Úgyhogy ebben a hallgatók tudnának segíteni, hogyha akármilyen utalványt fel szeretnének ajánlani szolgáltatást, akkor szeretettel várjuk. Hát ugye nyilván e-mailbe is el lehet nekünk küldeni.
1: Akkor én is bíztatom arra a kedves hallgatókat és mindenkit, aki hát főképp Kolozsváron, Kolozsvár környékén lakik, hogy menjen majd el erre a vásárra és próbálja meg támogatni a gyerekeket. De ugye itt Izabella több lehetőséget is felajánlt, hogy hogyan lehet vele felvenni a kapcsolatot, aki esetleg fel szeretné ajánlani bármit a gyermekeknek a részére. Ugye a mai világban már a posta, a futárszolgálat segítségével akár messzebbről is el lehet küldeni pár tárgyat, néhány dolgot, amit szeretnének így a gyermekek részére felajánlani. És hát én azt kívánom nektek, hogy tényleg sokan elmenjenek majd erre a vásárra, és sokan jelen lehessenek. Azt áruljuk még kell a kedves hallgatóknak, ugye mondtad a helyszínt, de hány órától hány óráig várjátok majd a résztvevőket?
2: Délután 3 órától egészen este 10 óráig várjuk a résztvevőket, október 24-én.
1: Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy egy picikét így beszélgethettünk erről, és akkor bíztatunk mindenkit, aki szeretné támogatni ezt a kezdeményezést, azt tegye meg, vegye fel a kapcsolatot Izabellával, vagy a Facebookon keresztül, vagy akár e-mailben, ahogy ön ő is írta, és mondják el, hogy ki mivel szeretné támogatni a gyermekeket, aki pedig Kolozsváron környékén van, az menjen el és nézen szét majd ezen a vásáron, mert biztos mindenki talál majd olyan dolgot, amely számára kedves lesz, amit elvihet, és adomány fejében ezzel támogathatja a gyermekeket. Kedves hallgatóinknak is köszönjük, hogy velünk tartottak. Arra bíztatom önöket, hogy a továbbiakban is tartsanak a Mária Rádióval. Töltsük együtt még ezt a mai napot.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, további szép napot kívánok!

Kedves hallgatók, ismert csak annyi maradt a mai déli magazinból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. 13 órától imádkozzuk a szeretett láng rózsafűzérét, 13 óra 20 perctől ima a békéért. 13 óra 30 perckor kezdődik a zenés köszöntő, 14 órától angyolok citeráján, Zalder Éva Máriával, 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Timporatyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-kor fogadjuk az ima szándékaikat, 15 órától az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől dicsérjétek az urat, Boldizsár Ferenc műsora, 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órakor fogadjuk ima szándékaikat, és a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától Kárász telekről közvetítjük a Szent Misét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek, 19 órától pedig az Úrangyalát imádkozzuk. 19 óra 5 perc tölti baratja evangéliumi elmérkedéseit hallhatják, 19 óra 30 perckor pedig egy újabb műsorismertetőben a késő esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Holnap délelőtt 10 óra 30 perctől lesz majd Szent Mise Csíksomjóról, majd 12 órától Kárászterekről közvetítünk búcsús Szent Misét, délután 5 órától pedig Mária áhítat lesz Marosvásárhelyről. Vasárnap délelőtt 10 óra 30 perctől lesz majd Szent Mise a Csíksomjói kegytemplomból, este 6 órától pedig Kárásztelekről fogjuk a Szent Misét közvetíteni. Én köszönöm szépen, hogy a mai napon is velem tartottak, hogy együtt ébredhettünk és együtt lehettünk a délelőtt folyamán. Áldott szép délutánt és szép hétvégét kívánok mindenkinek, búcsúzom a Szatmári Medi stúdióból, Trepszker Erika önkéntesem nevében is, Szűcs Timáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai szép napon is imára hívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat. Imádkozzunk közösen a szeretett láng rózsafűzérét és litániáját, felajánlva a Szent Atyánkért, püspökeinkért, a papságért, a bűnösök megtéréséért, a betegekért, az öregekért és haldoklókért, a családokért, az ifjúságért, a hitetlenek megtéréséért, hitünk megerősödéséért, Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára és a szeretett láng elterjedéséért. Hívjuk segítségül a Szent Lelket, jöjj Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretett láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely a Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett

0: hangot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűzanyánk, menj!

0: Ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lánga áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten tiszteletre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk, Uram.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: Irgalmazd nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mári Rádió hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket innen a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, imára hívjuk Önöket. Imádkozunk együtt a világ békéért, de különösen azért, hogy az emberi szívekben béke legyen, hogy megszűnjék minden háborúskodás, nyomor és éhínség. Hogy Isten szeretett gyermekeiként tudjuk az üdvösség útjait munkálni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk Téged, és hálát adunk Neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a Te dicséretedet. Amen.

0: amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Istenünk, alázattal kérünk, hallgass meg könyörgéseinket, amelyekkel a békéért fordulunk hozzád. Légy irgalmas népedhez, hallgass meg könyörgéseinket. Urunk, ragyogjon arcod fénye minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk, küldj jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, a szenvedőket, a haldoklókat és a sérülteket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érints meg, csillapítsd a szívek háborgását, enyhítsd a háború okozta szenvedést, és minden lappangó gonoszságot űsz távol tőlünk, légy testi és lelki orvosunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Ajándékozz meg, Urunk, minket a te szereteteddel, hogy neked tetsző módon szolgáljunk, és neked tetsző módon építsük országodat, amely a béke országa.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Úrunk, Szent Királyunk, aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember gyötrelmeire, könyörgünk hozzád, látogass meg minket irgalmaddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, aki megpróbáltatások között élő gyermekeidet mindig irgalmasan meghallgatod, kérünk áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól. Add meg nekik a hitkegyelmét, a testvéri közösség ajándékát, hogy emberhez méltó életet élhessenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, bocsásd meg mindazt, amivel vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Kérünk, adj békét szíveinkbe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk a békéért. Tudjuk, mennyire törékeny a béke. Tudjuk, mennyire sérülékeny. Éppen ezért alázattal kérjük és kértük a mindenség Urát, ajándékozzon nekünk béke szerető szívet. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Önök Olasz Bélát hallották, Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót 2026. szeptember 11-én. A Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Bíró Júlia, technikai munkatársam József Ferenc. Zenés köszöntő című műsorunk kezdődik. Kedves hallgatóink is élhetnek a lehetőséggel, hogy Teodóra, Jácint, Helga és Dengezik nevű szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntség jó kívánságaikkal. Kiemelten köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt. Kedves hallgatók, hívhatnak minket a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös vonalas telefonszámon, és SMS-ben is megírhatják köszöntésüket, jó kívánságaikat a 0758 420 555-ös telefonszámra. És van egy 5 énekből álló dallistánk. Az egy első, Egek királynéja Tóth Béla, 2, Csiszér László, Ó, én hiszek, a 3, Itt a szívem, Dobner Illés és Dobner Évi, a 4-es a Hillsong, Hozsanna, és az 5-ös, az Úr hallja imám. Arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy hívjanak minket, köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket, és telefonálót köszöntök nagy-nagy szeretettel. Halló! Halló? Mária Rádió? Halló, adásba tetszik lenni? Megszakadt a vonal, kérjük, hogy próbálkozzon újra, hogy kapcsolatba kerülhessünk. Én is köszöntök minden kedves zarándoktársamat, és a Mária nevű rádióhallgatókat is, akik 8-án, illetve holnap ünneplik névnapjukat. Mindenkinek adjon a Jóisten kegyelmekbe gazdag, hosszú életet és sok-sok egészséget. És akkor, hogyha nincs telefonáló sem, akkor szóljon minden kedves hallgatónak az 1-es számú dal.

0: telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, a hit remény szeretett jegyében szeretném köszönteni Csíkszeredába, Tudor Vladimirescu utcába, 23-as blokkba Fénya Marikát, valamint Benedek Marikát, szintén Csíkszeredába, Nagy Marikát is a Temesvári Sugárúton, és Zétényi Marikát szintén Csíkszeredába, Csíkszent Királyon a Köves utcába, Lakatos Mariskát a hit remény szeretett jegyébe, az Elhang összes dallal, nem utolsó sorban a Csíksölyömai Szizanyát is dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy áldott szép napot kívánok.
0: Mi is viszont kívánunk Önnek, mindörökké dicsértessék. És SMS is érkezett, dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretném köszönteni Csíkmadarason drága édesanyámat, Miklós Máriát, névnapja alkalmából. A Jóisten éltesse erőben, egészségben, árassza bőséges áldását az ő életére. Marika és családja Nagyfaluból, az Úr hallja imám című dallal. Köszönöm. És köszöntöm az újabb telefonálót. Halló? Mindörökké amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Júliát és Ferencet, a Jóisten áldását éhez életükre, hivatásukra, családjukkal együtt. Köszöntöm a Mária Lázat összes dolgozóit, önkénteseit, adakozóit, hallgatóit, és a drága kizanyát, hogy továbbra is szerintem, és köszönöm, hálás vagyok minden teljes napoknak. És Csíkszeredából köszöntöm Kelemen Marikát, hónap lesz a névnapja, de gondoltam, hát ha bejutok, a Jóisten áldja meg családjával együtt. És Tiszapuszán Kércsó Máriát, Tiszdelnén Karácsony Máriát, a Jóisten áldását kéne mindnyájatokra elősséget, békességet, szeretetet adjon meg, drága Jóisten, minden hozzátartozókkal együtt. Köszöntöm idősököt, betegeket, ifjúságot, papbácsikot, minden születésnapos, névnapos. Nagy szeretettel vagyok mindenkivel szemben, kívánkozok, és köszöntök mindenki tiszta szívemből, és egy áldott hét megyét kívánok mindenkinek az összes dalnal.
0: Köszönjük, hogy hívott, mi is egy áldott szép hétvégét kívánunk Önnek, mindörökké dicsértessék. Én is minden Mária iskola, Mária családja, Mária iskolája, imacsoport tagjait köszöntöm minden dallal, és különösen a Mária névre hallgató imacsoport társaimat. És akkor szóljon az ötös számú dal.

0: Halló, telefonálót köszöntünk.
1: Kérdésétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is szeretném köszönteni a Mária Rádió dolgozóiba, van sok Mária névnap, munkás, szeretném azt is köszönteni, még köszöntöm a lányom, hogy Dimes Erzsőlokon, Gábor Máriát, a Jóisten adjon neki még sok egészséget, a családjakkal sok szeretetet, és még szeretném köszönteni az unoka menyemet, Középlukon sötét szádába, Helga névnapra, hogy a Jóisten adjon neki és sok egészséget, békességet, minden jót a családja körébe, hogy tudja a családját, a férjével együtt mindenkit köszöntök. Helga névnapra dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, a következő összes dalokkal szeretnék köszönteni Dimesből egy mindennapos hallgatójuk.
0: Köszönjük, hogy hívott, mi is csatlakozunk a jó kívánságokhoz. És arra biztatom a kedves hallgatókat, hogy hívjanak minket, köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat, bármilyen számukra fontos esemény alkalmából. És halló, telefonáló van a vonalban? Halló?
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szívem szeretetével üdvözlöm Önöket. Szeretném köszönteni a Mária névre hallgató lelki testvéremet, a Rózsa Fűzér és a Mária Légióból, Déváról, és erőt, egészséget kívánok továbbra is, sok együttlétet, a betegeknek gyógyulást kívánok, Bogaras Marika, Deme Marika, Daradics Marika, Tusa Marika, és a Mária Rádió nagy családjából, nem sorolom, mert biztos többen vannak, mint amennyit én ismerek, azoknak is minden jót kívánok, és komám asszonyomnak, Kádár Máriának vicébe, és lányának Máriának boldog névnapot kívánok a Mária névnap alkalmával, ami holnap lesz. Önöknek egy szép délután, Isten áldásával, Ilonka néni voltam Déváról.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, csatlakozunk mi is a jó kívánságaihoz. Minden Mária nevű hallgatót éltessen a Jóisten sokáig, egészségben, szeretetben, békességben. És akkor a hallgatóinknak és akiknek küldik a jó kívánságokat, szóljon a kettős számú dal.

0: Halló, köszöntjük nagy szeretettel.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióban, mindkettőjüket, és kívánok boldog, egészséges, szép napot, és köszönteném a Máriákot, hónap lesz igaz, de máma már, ha bejutottam, akkor igaz, vagy 15-ször formáltam, de köszönöm szépen a jó Istennek, hogy segített. Benedek Máriát köszönteném, a Mária légiós társunkat, akkor Radvánszky Marikát, Katona Marikát, és minden Máriát, a jó Isten éltesse mindenkit, és a mai nap névnaposokat, születésnaposokat, szomszédaimat, és mindenkit, aki őszinte szeretettel van vele. A jó Isten áldását kérem mindenkire, önökre, és további szép napot. Az énekszámot, az ötös megvan, nem így tessék.
0: Már mondani. Az előbb lejátszották az ötös számot.
1: Ugye akkor léptem ki valahova, de akkor a bármelyiket akkor köszönöm szépen, mert már mindegyik szép, gyönyörű szép. Köszönöm szépen, Magdi néni voltam Csíkszeredából. Azért mondom, Magdi néni, máma 84 éves vagyok.
0: Jaj, jó Isten, éltesse sokáig.
1: Köszönöm szépen.
0: Adjon
1: köszönöm
0: még továbbra szépen. Is sok erőt, egészséget.
1: Igen, hogy tudjak önökkel.
0: Így van, így van.
1: Viszont hallásra, a jó Isten áldása legyen, kísérjen önöket.
0: Köszönjük, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Köszöntöm a telefon, betelefonálód, haló? Haló? Mária Rádió.
1: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni Csik Mindszenten Cserő Mária, a édesanyámat. Nagyon boldog névnapot kívánok a Jóisten éltesse sokáig erőben, egészségben, szép családja körében. Ezt kívánja unokája Szende és a Cserő család. Köszönjük szépen azt a sok jót, amit értünk tett. Ha egy szalvirágot veszek a kezemben, mindig a szeretet jut az eszembe. Mit is kívánhatnék ezt szép Mária napon? Öröm és boldogság virőn arcodon. Legyen a névnapod, lesz egy ünneped, ezt kívánjuk mi tiszta szívből neked. Önöknek köszönöm a lehetőséget, áldott szép napot kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mi is egy kegyelmekbe gazdag napot kívánunk önnek, mindörökké dicsértessék.

0: Halló? Mária Rádió. Halló, köszöntöm nagy szeretettel.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Sok szeretettel és Isten áldásával köszöntöm a Mária Rádió dolgozóit és minden kedves hallgatót határon innen, határon túl. Görgény Üvegcsűrű, Szász Julianna az önkéntes. Szeretettel köszöntöm először is égi édesanyánkat, a szűzanyánkat névnapja alkalmából. Köszöntöm a 70 éves kortársokat, a határon túliakat, határon innen. Szeretettel várjuk a holnapi nap, együtt tudjunk hálát adni a Jóistennek, a Szentmisén ezekért az évekért. Köszöntöm drága Anna nénit ülkébe, kívánok szívem mélyéből gyógyulást, mindenben a Jóisten akarata legyen, imádkozunk érette. Köszöntöm lányomat, Máriát, névnapja alkalmából, házasságuk évfordulójuk alkalmából, ami holnap lesz, és nekünk vasárnap az 51 éves házassági évfordulónk. A Jóisten áldását kérem életükre, életünkre, köszöntöm egybe a férjemet a házasságunk évforduló alkalmával. Áldjon meg és őrizzen minket a drága Jóisten továbbra is. Köszöntöm az összes Máriát, Mária nevezetű hallgatókat, rokonokat, ismerősöket, azokat is, akik a rádiót hallgatják, határon innen, határon túl. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus, kívánok egy áldott szép napot mindnyájuknak, és üdvözlöm Józsa Ferencet is.
0: Köszönjük szépen. A zenés köszöntő műsorunk végéhez értük, megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak. Minden kedves hallgatónak áldott szép délutánt kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

dicsértessék a Jézus Krisztus. Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Üdvözl légy, gyenge oltványocska, szépen illatozó virágocska. Néked mérges bogaracska nem árt, nőj kedvesen szép ágacska. Ezerszer, s még ezerszer üdvözöllek, ó Mária, végig szívvel dicsérlek. Nevelkedjél bűnösöknek, s minden te benned bízó híveknek, hangzik a dicséret boldog asszony születéséről. Szeptember 8-a kisasszony, avagy kis boldog asszony napja. Ez a nap a katolikus egyház ünnepeinek sorában Szűz Mária születésének napja. Jelentőségét az adja, hogy ezen kívül az egyház csak Jézus és keresztelő Szent János földi születésének napját ünnepli meg. Minthogy nagy boldogasszonyban eredetileg Szent Annát, Szűz Mária édesanyját tisztelték elődeink, Mária születésének napját kis boldogasszonynével illették. Kis boldogasszony más elnevezéssel kisasszony már a 11. században számon tartott ünnepünk. A középkorban vigíliája és nyolcada is volt. Mária születésének gazdag hagyományáról a legenda Aurea és a Stellarium révén a teleki, horvát, tihanyi, debreceni és érdi kódexekben is olvashatunk. A teleki kódex egy magyar nyelvemlék. Valószínűleg négy személy írta. Az első három szerzőtől eredő rész a marosvásárhelyi Clarissa apácák műve. A mű negyedik írója Sepsiszentgyörgyi Ferenc fráter, ferences szerzetes. Legendákat, elmélkedéseket, erkölcstanító példákat, imádságokat tartalmaz. A teleki kódex Anna legendájában olvasható a következő. Mikor Annának eljött az órája, a hétnek minden némű keddin szüle. Egészségben szüli az igaz Dávidnak királyi plántáját, a világnak előtte választott leányát, az édes Szűz Máriát. Miképpen az angyaltól megtanítottak valának, mert ő vala ez világnak jövendő megvilágosítója, és asszonya, és tengernek csillaga. Következő egyházi énekünk szemléletesen idézi ezt a kivételes pillanatot. Ma született e világra egy ékes kisasszonyság, kinek kebléből bimbózik fölséges nagy urasság. Fellegek és az egek közt ma tartatik végasság, az angyalok énekelnek, zengenek a muzsikák. Szent Dávidnak sok húrját bár egyenként verhetném, szűzanyáskám kis pólyácskáját én azzal tisztelhetném, kisasszonynak, Máriának versét énekelhetném, bölcsőcskéjét végatozva örömmel rengethetném. Szeptember 8-a már a 11. századtól jelentős egyházi ünnep és búcsúnap,

A Mária kultusz látványos megnyilvánulásai a zarándoklatok és búcsújárások, azaz a szent helyek felkeresése, ahol különféle erekjéket és kegyképeket, szobrokat tisztelnek. A búcsújárás fogalmának a katolikus vallásban különleges jelentése van. Az egyház felfogása szerint az embernek az elkövetett bűneiért, még ha megbocsátást nyert is, büntetést kell elszenvednie. Teológiai értelemben a búcsú az egyház ígéretét jelenti. Közben jár Istennél a büntetése részleges vagy teljes elengedéseért, azaz a hívő ember búcsút nyer. A kegyhelyek részben az ott őrzött erekjék és kegyképek, részben a Mária jelenések, csodálatos ima meghallgatások, gyógyulások és egyéb csodatételek miatt váltak a kultusz színhelyeivé. Szentséges Szűz Mária, szép liliom szál. Ki mindenkor szépen úgy virágoztál, hogy szűz lévén meggyümölcsöztél, imád Jézust értünk, akit te szültél. Szép liliom szál, szüzek virágja, könyörögjél rettünk Istennek, anyja. Ó, mely ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója. Jákob égigérő létrája Máriát, az égi lépcsőt ünnepli, melyen keresztül Isten leszállt a földre, hogy az embert majd feljuttassa a mennybe. Az atyák Mária nagyon kiváló jelképét látják a 18. Zsoltár sátorában, melyet napunknak, azaz Krisztus számára helyezett Isten az égboltra, akiből ő, mint vőlegény, a terméből kilépvén futja pályáját. Mária a proféták megvalósult vágyálma. Az Isten szent hegye, ahonnan Isten saját magát kinyilatkoztatja. Ő a fénytartó a világ közepén, amikor Mária ölében, karjában tartja a fényt, a világ világosságát. A rózsa az első évtized fordulójára, a fokozatosan terjedő Mária kultusz kialakulásával Mária virága is lesz. A rózsa, ha vörös volt a színe, akkor a mártírok kiontott vérét is jelképezte. A keresztények vére a kereszténység magja. Ezt a rózsa kezdi jelképezni. A mártírok között a legnagyobb Krisztus volt. Ő kétszeresen is kötődik a rózsához. Egyrészt, mint Mária gyermeke és megteremtője, másrészt a mártírság legfőbb rózsája, az öt sebet jelképező szirommal. A nagyszombati kódex vallás erkölcsi elmélkedéseket és imádságokat tartalmaz. Korábban a nagyszombati egyetemi könyvtárban őrizték, innen ered a neve. Később az esztergomi érseki könyvtárban került át. A kódex írója így jellemzi Mária szépségét, melynek jelképes jelentései vannak. Mikor én tégedet tekintélek, asszonyom Szűz Mária, de azt tetszik, hogyha én a mennyországot és az eget az ő fényös szép csillagával egyben nézném. És az láttatik én nekem, hogyha a paradicsomnak gyönyörűséges, édes lakodalmában lakoznám. Sőt, még annak fölötte, ennem magamat elfelejtem a te nagy, megvélhetetlen dicsőségeden elámulván. És nagy és felszóval csak ezt

kiálthatom. Ó, örök Istennek, gazdságos bőségnek, magasságos bölcsességnek mélységes tudománya, mely igen nagy örvendező szívvel vigadozva, mikoron ez nemes teremtött állat íj nagy tökéletességgel megékösejtéd, és ide ez világnak örömére szerzéd. Ó, szűzlő szép szemek, csillagzó fényességgel csillagozván, ó, rózsalevélpiros tündöklő szép orcák, ó, aranyszínnel fénylő szép sárhajak, ó, mézi édességgel folyó, avagy édeslő szép ajkak, Isten fia gyakorlatos csókolgatásával megistenesültek. A Mária kultusz Magyarországon Szent Istvánnal kezdődik. Irodalmunk legrégebbi emlékei között tartjuk számon azokat az árpádkori latin nyelvű legendákat, amelyekben államalapító királyunk ország felajánlásának különböző változatai olvashatók. Szent István kis és nagy legendáját, valamint a Hartwig legendát. A Gellért legenda szerint a szent életű férfiú tolmácsolta volna, hogy Szűz Máriát boldogasszonynak nevezzék. Az évezredes Mária tisztelet alapja az a meggyőződés, amely szerint Szent István halála előtt egyházát, országát és saját magát a mennyek királynőjének oltalmába ajánlotta. A felajánlás legendája alapozta meg azt a meggyőződést, hogy a magyar királyok és országuk Szűz Mária különös támogatását élvezik. Így lett Mária Magyarország védelmezője, latin kifejezéssel Patrona Hungariae. A magyar hívek körében sok egyéb tulajdonsága mellett azért is örvend megkülönböztetett tiszteletnek. A magyarországi Mária kultusz történetében kiemelkedő szerepe van Szent László királynak. A 16. század elejé kéziratból ismert Szent László ének szerint a Szent Király Szűz Máriának választott vitézeként mindig Máriához fohászkodott segítségért. Neki köszönheti győzelmeit. Az 1262-ben betörő tatárok fölött IV. Béla aratott győzelmet. Hálából Istennek és Szűz Máriának ajánlotta fel leányát, Margitot. Átyás király pajzsának felirata Szűz Mária közbenjárását kérte, zászlóit a boldogságos szűzképe díszítette. Aranyforintján és ezüst garasán Mária látható a kis Jézussal. Hasonló képekkel díszített pénzeket évszázadokon keresztül vertek, később egyszerűen Máriásnak nevezték őket. A Patrona Hungariae eszmére alapozva alakították ki a 17. században a Mária országa, latin kifejezéssel a Regnum Marianum fogalmát. Ennek tartalma, hogy Szent István felajánlásának következményeként Szűz Mária nem csak védelmezője, hanem mindenkori örököse, tulajdonosa is Magyarországnak. Az 1848-49 évi szabadságharc bukása utáni időkben ismét sokan fordultak segítségért a magyarok nagyasszonyához. Amikor 1853. szeptember 8-án Mária születésének ünnepén Orsovánál megtalálták az elásott szent koronát, ezt Szűz Mária ajándékának tekintették. Más régi ének kisasszony napjára. Részlet. E mái nap e világra születék a Szűz Mária, mely által bűnünk rúdsága elmosaték sokassága. Igaz Jessze gyökeréből származik Isten kedvéből, választaték mindenestől. Szent templomul, szent lélektől, mint szép csillag, úgy származék, halálunk ottan rontaték. Évától ránk szállott festék, ő általa elvéteték, mint fényességes, szép hajnal, tündöklik hóddal, csillaggal. Egyarányú fényes nappal, mennybéli szép angyalokkal. Mint arról már korábban szó esett, nagy boldogasszonyban eredetileg Szent Annát, Szűz Mária kisasszony legendás édesanyját tisztelték elődeink. Ehhez a fentebb említetteket is figyelembe véve,
Mária születésének emléknapját egy másik nevezetes nappal, Mária fogantatásának december 8-i ünnepével kapcsolja össze. Szeplőtelen fogantatás cím alatt. Ami további magyarázattal szolgál a napba öltözött asszony középkorban keletkezett kultuszára és ábrázolásaira. Szűz Mária tisztelete az őskereszténységtől kezdve végigkíséri a művelődés történetet. A személyéhez kapcsolódó értékek a keresztény ember számára vallásos összefüggésekben nyertek értelmet. De nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy a tartalmak általános, örök emberi vonatkozásai világossá váljanak.

Irodalom történetünk becses darabja a 13. század második felében keletkezett Ó Magyar Mária síralom, első ismert magyar versünk. A késő

a három részre szakadt Magyarország szerencsétlen sorsának, a területi és vallási megoszlásnak az okát Pázmány Péter többek között abban látta, hogy sokan elpártoltak a magyarok boldogasszonyától. Műveiben nyomatékosan hangsúlyozta, hogy milyen nagy szükség van Magyarország védelmezőjének a segítségére. A Rózsafüzér ájtatosság imádságainak sorozata Mária örömei és fájdalmai köré szerveződik. Ehhez kapcsolódik a 17. század kiváló költője Gyöngyösi István. A röviden csak rózsakoszorúként emlegetett verse. Első rész, Örömnek rózsái. Részletek. Annak szentséges szűz anyját, mennek és földnek asszonyát, örvendő üdvözlettel köszöntsed, és magasztaljad, én lelkem. S áldottnak valljad az menyei követtel. Szebb ez az napnak fényénél, nagyobb az világ szélénél, az egeknél feljebb ér. Kit semmi hely bé nem foghat, ég s föld meg nem határozhat, ennek méhében elfér. Kiáltsa minden, üdvözl légy, ó Mária, és áldást végy ez földön mindenektől, üdvözl légy, Isten áldotta, az ki magát megtartotta, az bűnös esetektől. A 18. század első felében egyre szélesebb körben erősödött a Mária tisztelet. Tisztelete nem csak a vallásos irodalomra jellemző, számos magyar irodalmi alkotásban bukkan fel alakja. Szklabonyán, Mikszáth Kálmán szülőfalujában igen erős volt a Mária kultusz, hisz a templomban van szobra a fájdalmas anyának, Mária szívének, s a lurdi szűzanyának is. Mikszáth ismert novellái közé tartozik a Kis Andris csizmái, illetve a Gózoni Szűz Mária című, melyekben felbukkan a szűzanya képe, helyi történetekbe ágyazva, a falusi hiedelemvilággal vegyülve. Igaz volt-e mindez? Nem tudjuk. Ám a szklabonyai Mária kultusznak további emlékei is vannak. Épp Mikszáth szülőházának közelében, ez a ház már nem áll ma, emelték a helyiek 1830-ban azt a szép Mária szobrot, amit ma is láthatjuk. A színezett szobor egy magas talapzaton áll, egy horgany fedél alatt. Mária fején korona látható, karján a kisdedet tartja. Mikszáth Kálmán, a Gózoni Szűz Mária. Részlet. Azért lett olyan népszerű a keresztény vallás is, mert egy szép szőke asszony van az istenek között. Az ő szelíd égi arca segített meghódítani az emberiséget. S ábrázos, álmodozó embereknek, kik hisznek benne, ő jelenik meg a legtöbbször. Kutak fenekéről jön, a báty hullámaiból kel ki, vagy az erdő titokzatos homályában mutatja meg magát azoknak, akik jók, akiket megszeretett. Látta már a néhai Préda János is, azonképpen Szűcs Gergelyné, nem különben Sánta Nagy Mihálynak az apja. De meg azelőtt is kell, hogy megjelent légyen az elődöknek, mert nem hiába építették a gózonyi gesztenye erdőben a 9 kápolnát a Kálváriával. Sík Sándor katolikus papköltő az Igazi Mária című verse a búcsújáró helyek Mária tiszteletének legmélyebb gyökeréig nyúl. A hívő ember a kegyhelyeken, a kegyképekben, a szobrokban, a világ minden táján az ügyetlenkező hajdani mester századok feketítette vonalaiban, az Isten fiát karjaiban tartó boldog édesanyát, az igazi Máriát tiszteli. A népi vallásosság csodálatos módon érez rá Mária és az emberi nem között fennálló különleges kapcsolatra. Ősi, az emberi lélekbe írt Mária tiszteletnek az alapja, hogy ő mindnyájunk legszeretőbb, legszelidebb édesanyja, akinek ölébe újra és újra, még a megváltó Krisztus is leszáll a mennyei trónról,
hogy bűneink miatt megvigasztalódjon. Mária az üdvösségre vágyók vigasza is, akiben Istennek kedvet állt. Sík Sándor, az Andocsi Máriához című verse, az üdvösségre váró magyarok verse, mindörökké magyar Máriás ének ez a vers.

Sík Sándor az Andocsi Máriához. Koldusboton, törött mankón jövünk búcsút járni. Szűz Máriás magyaroknak kopott unokái. Éjfél van a Dunatáján, magyaroknak éjszakáján nincs más kivirrasszon. Baráttalan, testvértelen, hozzád ver a veszedelem, boldogságos asszony. Megcsúfolták, megköpködték, ami bennünk szép volt. Kilenc felé hasogatták, ami rajtunk épp volt. Tépet testünk megtaposták. Ragadozók ragadozzák édes keservünket. Koporsónkat farandálják. Eléd sírjuk magyar árvák a mi keservünket. Idegenek megnevetik drága magyar szunkat, idegentül kéregetjük kenyerünket, sonkat. Magyar kezek szántogatnak, régi rögön új uraknak, népet hegye völgyén. Más arat, ahol mi vetettünk, jövevények, szolgák lettünk úr apáink földjén. Boldogasszony, ezer évig édesanyánk voltál. Eleink, ha hozzád sírtak, hozzájuk hajoltál. Száz ostorral ostorozzon, csak ez egyért boldog asszony, a jó Krisztust kérd meg. Négy vízparton, három hegyen, mindörökké magyar legyen a Máriás ének. Isten áldása kísérjen minket, úr apáink földjén, és oltalmazzon minket a boldogságos asszony anyánk. Köszönjük a figyelmet és az imát. Zalder Éva Mária üzent önöknek az angyalok citeráján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Nehemiás könyvénél vagyunk még, az első három versora a 9. fejezetnek, és ott hagytuk abba, hogy ugye nekiálltak a zsidó nép, és a megtört szívűek lettek, ahogy olvasták Isten törvényét, és bevallották a bűneiket. Nézzük meg, hogy mi a kiút. Mit értett meg ez a nép? Mi az, amit meglátott az igében, és mi az, amit mi is megláthatunk? Következő szakaszból olvasok fel csak egy, a 6. versből, a 9. fejezetből. Te vagy egyedül az Úr, te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket, mindent bennük valóval együtt, és te adsz életet mindannyiuknak, és az égnek serege előtted leborul. Tehát megértették a Szentírásból azt, hogy Isten a teremtő, és nem csak ennyit teremtett, amit mi látunk. Egeket, az egek egeit minden seregükkel együtt, és azok mind leborultak Isten előtt. Mi megértjük-e, hogy Isten a mi teremtőnk, miért teremtett bennünket, és miért adott nekünk életet? Mi célból? Isten nem céltalanul teremtett. Miért teremtett engem? Miért adott nekem életet? A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy azért, mert a világra való bejövetelekor, tehát amikor testet öltött és lejött erre a földre, az Úr Jézus Krisztus így szólt, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. És azt mondtam, íme itt vagyok, ahogy azt cselekedjem, amit te akarsz. Hát gondoljuk ezt végig, miért teremtett engem Isten? Miért adott testet nekem? Miért vagyok testben ezen a földön? Hogy cselekedjem, ó Istenem, a te akaratodat. És mit cselekszik az ember? Úgy van megírva, hogy cselekedtük a testnek és az indulatnak akaratát, mint egyebek is. A nem hívő ember azt cselekszi, amit diktál a teste meg a lelke, az indulata. De miután megvilágosodott, mi az én életemnek az értelme, akkor megdöbben az ember. Istenem, te teremtettél egy célból, és én egészen más célból élek. Egészen más céljaim vannak, én egész mást akarok. S vajon mi hívő emberek, minket is megítél ez az ige, ha erre gondolunk, hogy Uram, azért teremtettél, azért adtál testet, hogy cselekedjem a te akaratodat. És mindig kimondtam, és mindig ki tudom-e mondani, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. Ez a legjobb akarat. Az Úr Jézus azt mondta, hogy igen, atyám, mert így kedves előtted, ami kedves az Úrnak. Aztán a következő, amit megértettek az igéből, te vagy az Úr, az Isten, aki kiválasztottad Ábrahámot, Izsákot, kihoztad őt a káldeusoknak Úr nevű városából, és elnevezted őt Ábrahámnak. Tehát a kiválasztás, megértette ez a nép, hogy ezen a földön sokféle nép van, és a sok nép közül Ábrahámban Isten éppen őket választotta ki. Éppen őket, és miért éppen? Mire választotta ki Ábrahámot? Hogy benned és a te magodban meglegyenek áldva a föld minden nemzetségei. Tehát mi is elgondolkodhatunk a kiválasztásról. Bennünket nem Ábrahám, hanem Krisztusban választott ki, örök időknek előtte, ahogy az Efezusi levélben is olvashatjuk, milyen célból választott ki. Ott úgy olvassuk az Efezusi levél 7. fejezetében, hogy két alkalommal, hogy legyünk mi kegyelme dicsőségének a magasztalására. Harmadszor meg azt olvassuk, hogy legyünk magasztalására az ő dicsőségének. Nos, így mindjárt megértjük, hogy miért teremtett Isten, és miért választott ki Isten magának. Az az életünk célja, hogy legyen az Isten kegyelmének, Isten dicsőségének a magasztalására. Ez az életünk célja, kiválasztásunknak a célja. Miért pont engem választott? Ki tudna erre felelni? Bár Isten azt akarja, hogy mindenki, minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. Miért választott, miért hívott el? Betöltöm én ezt a kiválasztást, és ezt a magas elhívatást. Kedves Mári Rádió hallgatók, jön a szabadulás, a harmadik. Olvasták ugye az Szentírást, hogy
láttad a mi atyáinknak Egyiptomban való nyomorúságát, meghallgattad az ő kiáltásukat a Verestengernél, jeleket és csodákat tettél a fáraón és minden szolgán. Tehát olvasták ugye az Egyiptomból való szabadulást, hogy hogyan szabadította ki a népet Isten abból a rabszolgasorsból, abból a mélységes nyomorúságból, amikor nem csak hogy rabszolgák voltak, hanem a fáraó azt is feltette magában, hogy megöl minden fiú gyermeket, és végképp el akarta őket nyomorítani, tönkre akarta tenni. Tehát ilyen a bűn, és ilyen a sátán uralma. És az utolsó csapásnál, amikor a fáraó elengedte őket, akkor a báránynak a vérét kenték az ajtófélre, hogy oda ne menjen be az öldöklő angyal. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a mennyei atyába vetett bizalmatok illatos rózsa, amelyet nekem hoztok. A legszebb rózsacsokrokati imáitokból, jó cselekedeteitekből és a szeretetetekből állnak. Szeretetem apostolai, akik őszinte, tiszta szívvel törekedtek követni fiamat. Ti, akik őszintén szeretitek őt, ti segítsetek, mutassatok példát azoknak, akik még nem ismerték meg fiam szeretetét, de gyermekeim, ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a mennyei atyát. Szeretetem apostolai, a virasztás ideje van, és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a mennyei atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új. Az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok fiam fényét, és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek! Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. március 2-ai üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Bíró Júlia, technikai munkatársam József Ferenc. Ima szándékokat fogadunk, majd az Isten irgalmasság rózsa fűzérét imádkozzuk. Adjunk hálát a Jóistennek a kapott kegyelmekért, az imáink meghallgatásáért, a bűneink bocsánatáért. Kérjük továbbra is mindezeket, a szűzanya értünk családjainkért való közbenjárását, az Úr Jézus szeretetét, a Szentlélek vezetését. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, önkénteseiért, jótevőiért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, az Anya Szent Egyházunkért, pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a betegekért, az őket ápolókért, az úton levőkért, a családi békéért, az ifjúságért, a hitünk növekedéséért, ima meghallgatásokért, szeretetért, a halottaink lelki üdvösségéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. És SMS-ek érkeztek, ezt a rózsafűzért felajánlom fiamért, munkahelyen való jó teljesítésért, leányom családjáért, férjemért, egészségért, köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért és a nap minden imádságát gyermekem műtét utáni felgyógyulásáért, köszönöm a Jóistennek, hogy szerencsésen túlesett. Kérlek Istenem, adj neki erőt és gyógyulást, drága szűzanyánk, segíts nekünk imádkozni, Isten fizesse. Egy édesanyja. És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló? Halló?
1: Halló?
0: Igen, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Rózsafűzért, a szemmiség felajánlom a bemondott imákért, és a Redénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnök bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a látásomért, és a lelkitesti gyógyulásomért, a család békességért, az egész halottaimért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, és a drága gyermekem 3 éve, hogy itt hagyott bennünket a nyugalmáért, az örök világosság fényeskedjék nekik, és a 2 unokámért, a 4 dédunokámért, hogy térjenek a drágó Jézus Krisztushoz, segítse meg őket, mert nagyon betegek. Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Ezt az imát felajánlom unokám gyógyulásáért, az üzanya közbenjárását kérve. Minden imát és szentmiséket felajánlom Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvérei, nyugodjatok békében, imádkozik értetek volt szomszédotok Betlen falváról. Ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, szüleink nyugalmáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani magam és párom egészségéért, lelki békéért, bűneink bocsánatáért, hitért, szeretteimért, halottaimért, és hogy jó Isten mindig kísérjen, vezéreljen utunkon, szent akarata szerint. Uram Istenem, bízok, remélek te benned, köszönöm szépen, és telefonálót köszöntök nagy-nagy szeretettel. Halló?
2: Álló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzért az egész napimat felajánlom a bűneink bocsánatára, kapok kegyelmekét, a családom betegeinek a gyógyulásáért, a dédunokáink a gyógyulásáért, és minden betegét, az úton lévőkét, az idegenben dolgozókét, köztük a fiamét, a halottunk lelki püdvéjét, és a világ békéjét, a Mária Rádió munkaközösségét és a Mária Rádió fennmaradásáért. Isten tízessel, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, mindörökké, amen. Újabb SMS-ek érkeztek, imád kérek családi békért, apósom lelkiért, testvéreimért, szüleimért, gyermekeim sikeréért, a világ békéért, a Mária Rádióért. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni családom minden tagjáért, elhunyt szeretteim, szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozzon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenbe dolgozó gyermekemért, Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben, írta egy kedves Mária Rádió hallgató. Minden imát az irgalmasság rózsafűzért felajánlom, az én gyógyulásomért, a családom békéért, betegeiért és minden beteg emberért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, köszönöm, egy édesanyja. És újabb telefonáló van a vonalban. Halló? Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Cseszpastik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az izgalmasság rózsafűzért fel szeretném ajánlni Bérma szüleimért, Bocskor József és Neja Máriáért. A Jóisten adjon nekik csendes pihenést a Csíkszentkirályi temetőbe. A keresztleánya voltam Szentkirályról.
0: Köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt minden kérésre.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imád kérek szépen, hogy a Jóisten segítsen meg, hogy tudjuk megvenni az új otthonunkat, írta Mária. Segítse meg a Jóisten. Imád kérek családomért, betegekért, ápolókért, gyermekeim családjaiért, megmentésért, halottainkért, a rádió összes dolgozójáért, unokámnak az internátban egy jó hely megoldásáért és a világ békéért. Köszönöm szépen mindenkinek az imáját. Mindennapi imáját hálából az egész családért, testi-lelki gyógyulásért, Istenem, könyörülj rajtunk, a problémák megoldásáért, Isten fizesse, imádkozzunk. És újabb telefonáló van a vonalban. Halló? Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntöm a betelefonálót. Megszakadt, tessék újra próbálkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai rózsafűzért felajánlom a házasságomért, békéért, a férjem lelkéért, hogy tudjon megtérni. Istenem, hallgass meg az imánkat, köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus, ami őszi imákat és a szentmiséket felajánlom hálából a drága fiamékért, akik utaznak külföldre nagyon messze repülővel. Kérem a drága szűzanyát, hogy segítse meg őket, takarja be védőpalástjával, hogy szerencsésen megérkezzenek. Imádkoznak a mamák, Isten fizesse meg mindenki imáját. Amen. És köszöntjük az újabb telefonálót nagy-nagy szeretettel. Halló?
1: De csitásik az Úr Jézus Krisztus, a rózsafűzét és a napi hátralévő szentmiséget fel szeretném ajánlni nagynénémért, Simon Istvánnér, aki a Csíkszentkirályi temetővel nyugszik sógorbátyommal együtt, imádkozik érte a Csíkszeredából, és még fel szeretném ajánlni Rácz Marika lelkiüdvéért, név napjára, aki a Csíkszeredai Kalász negyedik temetőben nyugszik, imádkozik érte Kumasszonya és Taplocán, Reket és Terész komasszonyét, nyugodjan a békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt, mindörökké dicsértessék. Főtisztelendő Olá Domokos lelke üdvéért ajánlom fel az imát Péter Szovátáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus, ezt a rózsafűzért felajánlom a gyermekeim testi-lelki gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned, egy aggódó édesanyja, mindennapos hallgató, Isten fizesse. Imádkozzunk minden egyes betegért. A mai rózsafűzéreket felajánlom szabadulásért, testi-lelki gyógyulásért. Jézusom, bízom benned, köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért kolléganőmért, hogy szabaduljon a megkötözöttségből, és az Úr útjára visszataláljon. Hallgassa meg a Jóisten. És újabb telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Halló? Halló?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzért önökkel együtt imádkozom, és felvállom önökért fájdalmaim enyhülését és családi békét. Siksomjúj segítő Szűz Mária, takarjomba védő Palastjával, és a közös halottaimért, adjon a jó Isten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék meg. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Imádkozok Uráról. Isten fizesse, hogy bejutottam egy áldott szép délután, adjon a jó Isten mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukban egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, gonosz távozásáért családunkból Isten fizesse, hidegségről írta egy kedves hallgató. A heti rózsafűzért és a szentmiséket felszeretném ajánlani édesanyám Tímár Róza lelke üdvéért, születésnapja alkalmából. A drága Jóisten bocsássa meg a bűneit, adjon örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében. Minden egyes halottunkért és tisztító tűzben szenvedő lelkekért imádkozzuk a rózsafűzért. Ezt a rózsafűzért felszeretném ajánlani egy nagyon fontos szándékért. Isten fizesse. És újabb telefonáló van a vonalban. Haló? Haló, köszöntjük nagy szeretettel.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Hát az izgalmas az odafűzését felszeretném ajánlani a gyermekeimét, az unokáimét, sok egészséget, hosszú boldog életet kívánok, jó tanulást az unokáimnak, a tisztító tűzben szenvedő lelkekét, a halottaimét, különösen anyósomét, aki Mária nevet viselte, a testvéremét, Rozáliáért, aki a Jóisten adjon örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki, aki Debrecenben halt meg, a Jóisten adjon örök nyugodalmat. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten
0: Fizetett. Köszönjük szépen, mindörökké dicsértessék. A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmaim enyhüléséért, családi békért. Siksomjói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, a közös halottaim lelki üdvéért, Jézusom, bízom benned. Kérem szépen a mai nap imáit édesanyám gyógyulásáért, köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Az irgalmasság rózsafűzőrét felajánlom a kapott kegyelmekért, jó tevőimért Isten fizesse, írta Margit. És újabb telefonáló van a vonalban, köszöntöm nagy-nagy szeretettel.
4: Dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké.
4: Személyiséget felajánlom a halálból a kapott kegyelmekért a Jóistennek, továbbá imádkérek te fontos szándékét. Mária rádió tagjaiért, vezetőiért, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért. Három nagyon fontos szándékért, a jó munkahely és fájzban. Betegeinkért, halottainkért, jótevőinkért, osztakaróinkért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokra együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus, felajánlom a rózsafűzért, családi békéért, egészségért, a gyermekeim jövőjéért, hogy mindig jól döntsenek a megpróbáltatásokban, a te utadon járjanak, a szüleink gyógyulásáért, betegségükből hallgassa meg a Jóisten. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom élő és elhunyt szeretteimért, férjemért, aki két hete költözött Isten országába. Istenünk, bízom benned. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak az ima szándék fogadásba. Tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak áldott szép napot, kegyelmekben gazdag hétvégét kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a Székely udvarhelyi stúdióból a kedves hallgatókat. Imádkozzák velünk az Isten irgalmasság rózsafűzérét, a világ békéért. Kérjük Isten irgalmát bűneinkért, magunk és az egész világ számára. Ó, Isten irgalmának minden hatósága, a bűnös ember egyetlen mencsvára, te az irgalom és könyörület tengere vagy, ki alázattal kér, megsegíted azt. Gondoljunk áhítattal Jézus kín szenvedéseire. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszített

0: életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelési bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk.

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom, bízom benned. Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
4: Ó, legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét, az irgalmasság cselekedetei által lelki és testi értelemben egyaránt, páradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért

0: Óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet. És bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan a bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét. Megbízom benne, és dicsőítsem mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak az Isten irgalmasság rózsa füzérébe. Akik önökkel voltak?
1: Pál Ferenc.
2: Bíró Margit.
3: Horváth Cecilia.
4: Kovács Erzsébet.
3: Pakot Erzsébet.
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársam József Ferenc. Minden kedves hallgatóknak kegyelmekben gazdag hétvégét, egy áldott szép délutánt kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Kedves hallgatók, Père François Potez, az öröm súlya papnak lenni napjainkban című könyvét olvasom műsoraimban, és elmélkedünk a papi identitásról, a papi áldozatról, a papi tisztaságról, a papi feladatokról. Egy paptárs írja a paptársának ezt a könyvet, és egy idős papa fiatal paptársának bátorítólag, eligazításul adja ezt a könyvet. Kihívást jelent a papnak lenni, és a nehéz időkben a papság sokak számára gyanússá vált, írja a könyv magyarázatául. Ezért a rendkívüli feladattal megbízott férfiaknak nem ritkán lelki-szellemi támadások keresztüzében kell végezniük szolgálatukat. François Potez atya, a párizsi Szent Philippe du Roule papja ebben a könyvben, amely elnyerte a 2023-as franciaországi vallásos irodalmi díjat, reményt hoz a paptestvérek számára, de megerősít bennünket, híveket is, hivatásunkban, emlékeztetve annak csodálatos örömére és komolyságára. Személyes, szívhez szóló levelek formájában szólít meg minden lelkipásztort, a papot, aki a komoly, újongás, az irgalmasság és az imádság embere, a papot, aki atya, pásztor, vőlegény, s egyúttal a szeplőtelen szűz fia és az egyház fia is. De ezen a könyvön keresztül megszólítja a híveket is. E sorokat olvasva laikus testvéreimnek lehetőségük lenne jobban megismerni a papjuk életét, sőt talán ösztönözni őket, hogy némi megértéssel, irgalmas jóindulattal viseltessenek azok iránt, a teljesen átlagos férfiak iránt, akiket Isten arra választott ki, hogy egészen különleges kegyelmek hordozói legyenek, írja Père François Potez atya a könyvének magyarázatául. Nagyon hálás vagyok ezért a könyvért, most már a második könyvet olvasom a papság témájában. Ha emlékeznek a hívek, a tavaly a Robert Szará bíboros Mindörökké elmélkedések a papságról című könyvet olvastam. Amikor meglátják a papok a kezemben ezeket a könyveket, akkor azt kérdik, hogy hol vetted. Nagyon nehéz hozzájutni ezekhez a speciális irodalomhoz, a speciális könyvekhez, de nagyon sok erőt és táplálékot adtak, lelki és szellemi megerősítést, hogy a papságomat tudatosabban tudjam vállalni és megélni. Úgyhogy nagyon ajánlom a paptestvéreknek is, híveknek is ezeknek a könyveknek a beszerzését. Nagyon jól biblikusan, egzegétikailag is megalapozott elmélkedéseket tartalmaznak, és nagyon jó eligazítóak. Annyi mindenben felvilágosítást adnak, amit úgy éreztem, hogy valami van, de nem tudtam megmagyarázni. Például a múlt adásomban is olvastuk ezt a kapuzárási pánik, hogy a pap életében 40-41 évesen, vagy attól felfele kezdődik ez, hogy jaj, hát már nem jön úgy a visszajelzés a hívektől, már nem vagyunk annyira fiatalok, már nem vagyunk annyira tevékenyek, és akkor jaj, az életemet megmenteni, az életet továbbadni, és akkor mi legyen az életemmel, és nagyon sok pap ilyenkor elveszíti az öntudatát, vagy a hivatás tudatát, és akkor kezd kapcsolatok felé tekintgetni, legyen ez baráti kapcsolat, vagy párkapcsolat, és lesz egy elhajlás a hivatásában, ami sokszor abban tetőzik ki, hogy a hivatását is feladja a pap, kilép a papságból, megnősül, gyerekeket vállal. És kedves testvérek, a múlt adásomban is olvastam, hogy mekkora nagy öröm papnak lenni, és mekkora megtiszteltetés, milyen nagy elhívás, és mennyi örömöt hordozhat ez a lemondással való élet. Hogy mik a papnak az örömei. És a tisztaságról elmélkedtünk legutóbb, míg a házastársak is megélik egymás felé a tisztaságot és a mértékletességet. A pap, Père François Potez atya azt mondja, hogy a tisztaság a mértékletesség leánya. Tehát az önmegtartóztatás az igenis a tisztasághoz vezet, ami féken tartja a vágyat. Míg a házastársi tisztaság a természetes vágyakat moderálja,
A papi tisztaság a természet felettieket célozza. És legutóbb a paptestvéremmel beszélve mondtam neki ezt, ami megmaradt bennem a könyvből, a kapuzárási pánik, meg a cölibátusnak az értékei, és ki volt fakadva, és el volt keseredve a paptestvér, és mondom, hogy ez nekem is kihívás. Én nem azért írtam dolgozatot a nőtlenségről, a papi nőtlenségről, mert hát olyan szimpatikus téma volt, hanem nekem is ez gondom volt, meg akartam érteni. És mondta, igen, mert te két dolgozatot is írtál erről. Mondom, igen, kellett foglalkozzak a témával, hogy megértsem és megszeressem a papi nőtlenséget. Most értem, tudom, érzem, hogy mi az. Ugyanúgy fáj a lemondás, ugyanúgy érzem a magányt, sokszor az ürességet, vagy hogy nincs kivel megosztani, nincs kiért cselekedni, hogyha hívek elzárkóznak, vagy elutasítóak. De ugyanúgy a felajánlásom az érvényes Jézus felé, és újból meg tudok újulni ebben az odaadottságban. Ez nagy érték ez. És nem szabad összetéveszteni a tisztaságot az önsanyargatással, írja François Potez atya. Ezentúl ne csak vizet igyál, idézi Szent Pált, az első Timóteus levél 5. fejezet 23-as verset. Az élvezet mindig jó, ahogy Arisztotelész állítja, idézőjelben a cselekvés szépsége, annak dísze. A szexualitás területén ez valamiképpen az első szint. Fontos az élvezet, Isten akarata szerint való. Egyszerűen nem lehet itt megtorpanni, mert sohasem ez a végső cél. A papnak nem szabad alapból minden élvezetet elutasítania, azonban nem is állhat meg náluk. Olyan ez, mint az érzékiség és a szexualitás kapcsolata. Ha az érzékiség magába zárul, úgy, hogy a szexualitásban nem tölti be Istentől rendelt feladatát, akkor bujaságra vezet. Az élvezetek olyan hajszolásába, amely a szexualitást eltorzítja, pontosan azért, mert már nem valódi céljára irányul. Miben nyilvánulhat meg a pap bujasága? Ugyanolyan jól tudod, mint én, írja Benoit paptestvérének, Père François Potez atya, ugyanolyan jól tudod, mint én, alapvetően személyfüggő, de valamennyire mégis mindannyiunknál ugyanaz. A díszes öltözékek, a prédikáció, a liturgikus ének, a szép könyvek, a pásztorbot és a mitra. De talán még ennél is ravaszabb módon a munkában, az apostolkodásban, az irányításban és a hatalomban. Meg persze természetesen, mint mindenki más esetében, a túlzott érzelmességben és érzékenységben. Még a szeretett szolgálat is eltorzulhat, ha közben saját remélt jutalmunkra gondolunk, és nem annak a személynek a szeretete adja az indítatást, akit segítünk. Még egyszer, nem az élvezet vagy a kellemes dolgok elutasításáról van szó. A kellemes nem feltétlenül rossz. Különben megöljük az étvágyat, elszakítunk egy belső mozgatórugót, és olyan papjaink lesznek, akiknek nincs semmi vágyuk. Általánosságban igaz, hogy sohasem szabad lábbal tiporni az érzelmeket. Meg kell tanulnunk felajánlani őket, túllépni rajtuk anélkül, hogy sublimálnánk őket, mert ez kísértés lehet. Ismerek olyan paptestét, aki elutasítja például a közössége nő tagjait, hogy nehogy elcsábuljon, ő ezzel próbál védekezni, hogy nem is tart kapcsolatot velük. Az ördögöt látja bennük, vagy nem tudom, hogy mire tudnám hasonlítani, de úgy elzárkozik előlük, nem áll szóba velük, vagy lesüti a szemét, nem néz rájuk. Ez is már egy beteges félelem, hogy jaj, nehogy elcsábuljak. Ennek a papnak persze az édesanyja, ő egy szent. Ő így szeret az édesanyjáról is elmélkedni, mint a szüzanyáról, hogy ő az Istennek a szép ajándéka, aki vállalja az életet, aki által élet van. Tehát a nőkre nem néz rá, de
dicsérni, dicsérje az édesanyákat, meg hogy mekkora áldozatot vállalnak, és milyen figyelmesek, és mennyi jót tesznek a családnak az ékei, a teher hordozói, de közben nincs egy egészséges kapcsolata egy nővel. És itt nem a szexuális kapcsolatot értem, akárcsak a cölibátusban is a nőtlenséget nem csak a szexualitást hordozza, hanem valami többletet, valami úgymond meghatározó jelleget hordoz az, hogy most egy pap nőtlen, az nem azt jelenti, hogy na, lemondott a nőkről, hanem miért nőtlen? Azért, mert teljes mértékben Isten szolgálatára adja magát. Hogy együgyű lesz, idézőjelbe, együgye van, csak a Krisztus ügye. És itt tesz be aztán a kapuzárási pánik, vagy az életemet mentsem meg, vagy kire hagyjam a vagyonomat, vagy mit tudom még, milyen kérdései lehetnek egy embernek időskorára. Itt jön majd az a lépés, hogy akkor most család, vagy közösség. Hál' Istennek, hogy én 16 éve úgy vagyok pap, hogy a nevem sehova sincs felírva, de mindig beépítettem a vagyonomat a közösségbe. Mindig ott hagytam. Mentem egy új közösségbe, ott is a kapott javaimmal szolgáltam őket, visszaadtam a közösségnek. És nálam nincs akkor ilyen, hogy jaj, most a nyugdíjra gyűjtünk, vagy egy hátra gyűjtünk, azt a házat is fenn kell tartani, állandóan kell tatarozni, javítani, akkor a szívem már abba a házba dobog. És így pedig tudom, hogy mindig a közösségekért megtettem, amit megtehettem. Van olyan paptestvér, aki ki van ábrándulva, vagy na, az idős paptestvére senki nem foglalkozik, senkinek nincs gondjára, ez sem igaz. Amelyik paptestvér olyan még időskorában is tud nyitani a hívek felé, vagy a hívek látogatják őt, mert szeretetet kapnak tőle. Nem bezárkozik, nem megkeseredik, hanem mindig tud szeretettel lenni a környezete iránt. Valósággal vágyunk ilyen idős papok társaságára, én papként biztosan keresem az ő társaságukat, akiben békesség van, megelégedettség, nem zúgolódás, kiábrándultság, hanem akiben elfogadta a sorsát, és aki tud élni ezzel a, hát úgymond sorsával, úgymond helyzetével, hogy elesett, kell vezetni, de nem azt mondja, hogy jó lenne meghalni. Úgy isszák, hallgatják a szavát az ilyen idős papnak, a hívek, mert ez hiteles pap. Ez nem szabadulni akar a nehézségek elől, nem a kényelmet választja, hanem mindig azt, hogy hol tud a javára lenni a híveknek. És nagyon-nagyon fontos ez, hogy odafentelődés, hogy hol dobog egy papnak a szíve. Lehet bezárulni is. Említettem a múlt adásomban egy paptestvérem nagyon jó tanácsát. Mindig tanulok én még a fiatalabb paptestvérektől is, de már az előttem levő paptestvérekkel is sokat állok szóba. És azt mondja egy jó helyen, jó állásban levő paptestvér, hogy én szívesen átadom bárkinek ezt a helyet. Nem ragaszkodok hozzá. Itt vagyok x éve, jól érzem magam. De ha valakinek kell, én szívesen átadom, legyen része másnak is a jóban. És hát az egészséges gondolkodás. Nem az, hogy jaj, félek, nehogy egy gyengébb plébániára helyezzenek, ahol megint kezdhetem előről a javítást, vagy ahol megint a közösséget kell formáljam, meg kell ismerjek új embereket, vagy a költözések nehézsége, hogy jaj, most ennyi dolgot átköltöztessek. Milyen szabad tud lenni az a pap, akinek kevese van? Az egyszerűen csak összepakol, átmegy a következő plébániára. Na, ez a szabadság és a tisztaságnak egy megmutatkozása, hogy tudok-e szabad lenni a dolgaimtól. Persze ez könnyű így elmondani, de amikor költöztem, én is úgy költöztem, hogy egyik plébániáról, mikor kezdőpapként kellett költözzek, egy mikróbusszal át tudtam költözni, pár dísznövényem volt, még bútoraim sem voltak, könyveim sem voltak annyira. Aztán a hónapok alatt annyi könyvet vettem, meg annyi irodalmat beszereztem, hogy ugye olyan a könyv nekünk, mint a könyvesnek a malteres kanál, hogy mi azzal dolgozunk, tehát mi a tudást nem a kicsi ujjunkból szívjuk, hanem olvasunk, tanulunk, képezzük magunkat. És hát most annyi könyvem van, hogy már egy nagy kocsival kellett költözzek. Vagy
több kis kocsival, mert közben gyűlte egy-egy tárgy még, egy bicikli, egy motorbicikli, mit tudom, ami gyűl a pap életébe, vagy egy bútor, amihez ragaszkodik, ami sajátja, nem a plébánia részére vette. Na, sok mindent összegyűjt az ember, de ennek majd van egy visszaütője is, amikor idős lesz, akkor hova teszi ezeket a dolgokat? Be kell költözzön egy kis bérlakásba, és oda nem férnek be a bútora is a könyvei, akkor el kell osztogassa, majd látja, hogy ebek 30-adjára jut a dolgai, a sok könyv, amiért annyi pénzt, vagyonokat fizetett, talán elkallódnak, elégetik, eltüzelik, vagy valahol tönkre mennek egy dohos pincébe vagy csűrbe. Na hát térjünk vissza ide a papnak a tisztaságára, hogy az apostolkodás, irányítás, hatalom, hogy mennyi mindenben ez a, hát úgymond a papi bujaság megnyilatkozhat, nem csak a szexualitásban, hanem a díszes frázisokban, a díszes öltözékekben, prédikáció, liturgikus cselekvésekben. Nézzük ezt is, amikor kikerül az új pap, a fiatal pap, akkor szeret olyan nagy ceremóniával misézni, hogy füstölő, különféle tömjénezések a szentmise alatt, hogy minél ünnepélyesebb, díszesebb legyen az a szentmise. Emlékszem az egykori papomnak a titkárnője mondta, hogy emlékszel, amikor a teológiáról hazajöttél, Ferikás, mondtad, hogy nem így kell misézni, és így kell misézni, és nem így kell hittanórát, úgy kell hittanórát tartani, mindenben úgy blamáltad a papbácsit. És akkor ugye én is, hogy a teológián megtanultam szépen a szentmisének az ünnepélyessé tételét, a füstölést, meg a vonulásokat, és akkor kezdtem én is ezt bevezetni, begyakorolni ott a szülőfalumba. Na, nem azt mondom, hogy nem kell lesz, de ne vigyük túlzásba. Híveket kell emelni, de sokszor az egyszerűség az többet jelent. Még egyszer, mondja Père François atya, még egyszer, nem az élvezet vagy a kellemes dolgok elutasításáról van szó. A kellemes nem feltétlenül rossz. Különben megöljük az étvágyat, elszakítunk egy belső mozgatórugót, és olyan papjaink lesznek, akiknek nincs semmi vágyuk. Általánosságban igaz, hogy sosem szabad lábbal tiporni az érzelmeket. Meg kell tanulnunk felajánlani őket, túllépni rajtuk annélkül, hogy sublimálnánk őket, mert ez kísértés lehet. Menjünk messzebbre. A vágyaknak olyan örömökre kell vezetniük, amelyek a pap természet felettihez kapcsolódó cselekedeteiből fakadnak. Áldoztatás, haldoklók kísérése, fiatalok házassági felkészítése, bűnbocsátás. Szóval lényegében minden cselekedet, ami a papsághoz tartozik. De vigyázat! Attól, hogy természet feletti az öröm, még nem lesz kevésbé emberi, sőt nagyon is a testi valóság része, nem kell angyalt játszanunk. Ebben a perspektívában mindaz, ami kellemes, megmarad csupán eszköznek, olyan segítségnek, amely akaratunknak a reális, jóban való megnyugvásához vezet. Ez engem arra a történetre emlékeztet, mondja Père François atya, amit a Le Mans-i püspök, Monsignor Le Sceau mesélt. Két apácával, egy fiatallal és egy régebb óta fiatallal készült riport a tévében. Feltették nekik a kérdést először az egyiknek, majd a másiknak. Önnek nem hiányzik az emberi szerelem, a szexualitás, meg minden ilyesmi? A fiatalabb szépen, de kissé konvencionális módon válaszolt, Jézus a vőlegényem, ő olyan jó. És így tovább. Ez persze mind igaz, de azért inkább mese habbal, írja az író, és eléggé elcsépelt. Következett az idősebb nővér, aki kérdéssel válaszolt. Maga még soha nem tapasztalta meg az Úr örömét? Jött a felelet? Hát nem. Maga még soha nem tapasztalta meg az Úr örömét? Hát nem. Mire az apáca lecsapta a magas labdát, és nem hiányzik? Tökéletes riposzt, tökéletes válasz. Szeretném, hogy biztos legyél benne, a tisztaság sohasem a vágy csonkolása, a vágynak hevesnek kell maradnia.
Amikor arról beszélünk, hogy a tisztaság mérsékli a vágyat, az valójában azt jelenti, hogy helyes irányba igazítja, mint amikor a lövészeten célra tartjuk a fegyvert. Másképpen mondva, a tisztaság megszelidíti, kanalizálja a vágyat. Ami pedig a papi tisztaságot illeti, az a vágynak ad egy másik, nem földi formát, átitatva erénnyel, hisz a természet feletti élethez tartozik. Isten adja ezt a beléoltott erényt, amit ugyanakkor el kell fogadni, és gondozni is szükséges. Újra mondom, még mielőtt erről az átitatott tisztaságról beszélnénk, a tisztaság emberi erényének kell gyökeret vernie bennünk. És ez igaz bármely életállapotra, a családra is. Sokáig azt hittem, a tisztaság csak a szerzeteseknek és a megszentelt életűeknek nehéz. Később aztán sok házaspárt kísérve észrevettem, hogy a tisztaság mindenki számára igazi küzdelem. Nem kevésbé nehéz a házasoknak, mint másoknak. Következő alcímünk: a pap elővigyázatos tartózkodása. Tisztaság, mértékletesség, óvatosság. Erről beszéltem az előző adásomban is, hogy hogyan tartózkodik egy pap. Amikor, ugye ott a példa szerint Père François Potez atya, amikor már 14 éves lesz a kis hölgy, a kisasszony, akkor elkezdi magázni. A fiúkat továbbra is tegezi, de a hölgyeket magázza. És megkérdezték, hogy miért van ez a különbségtétel, miért tesz így különbséget, hogy miért nem tegezi őket is, mint a fiúkat. Azt válaszolja, éppen azért, mert a lányokkal nem úgy bánunk, mint a fiúkkal. És ezt elfogadják a kis hölgyek, és ez a pap továbbra is gyakorolja ezt, attól függetlenül, hogy mások ezt másképp csinálják. De abban biztos vagyok, mondja, hogy ez a legkönnyebb módja annak, hogy eloszlassunk sok kétértelműséget. A lélek készséges, de a test gyönge, idézi a nőkkel kapcsolatba. Nincs semmi oka, hogy a papokat úgy általában kevesebb kísértés érje, mint másokat, különösen szexualitás terén. Talán kezdetben tömjéneznek, rajonganak érted, de aztán egyik napról a másikra váratlanul egyedül maradsz. Oly sok papot ismerünk, akik 40 évesen szerelembe esnek, és egyszer csak egy nő karjai közt találjuk őket. Igaz, a test elleni vétkek, amelyek javarész gyöngeségből, esendőségből fakadnak, alapvetően nem olyan súlyosak, mint a lélek bűnei, gőg, hiúság, irigység, stb. Ugyanakkor mégsem maradnak azok, mert nagyon komoly bűnök gyökerévé válhatnak, és menthetetlen helyzeteket eredményezhetnek. Ahogy öregszem, írja Père François Potez atya Benoît paptestvérének, ahogy öregszem, egyre engedékenyebb leszek a test elleni bűnökkel szemben. Magyarázatként írja, itt nem olyan bűnökre gondolok, amelyek pervers elhajlások következményei, mert azok ellen a leghatározottabban fel kell lépni. Esetünkben már nem a gyengeség területén járunk, hanem a lélek vétségeinél. Aki bűnös szemmel másra néz, lélekben már vétkezett. Bár nem feltétlenül végzetes autóval árokba borulni, azért vigyázat, előfordulhat. Ha azonban szokásunkká válik a figyelmetlen, óvatlan vezetés, az könnyen katasztrófához vezethet. Beszélnem kellene most arról, hogy legyünk óvatosak a nézéssel, az érintéssel, a levelezéssel, a közösségi hálóval és az internettel, és így tovább. Szólnom kellene általában a diszkrécióról, a mértéktartásról. Nagyon sok párkapcsolati drámát látunk fiatal és kevésbé fiatal házaspároknál, s ez ugyanígy áll a papokra is. Senki sincs védelemben, senki sincs burokban. A hűtlenség nem egyenlő azzal, hogy lefekszünk valakivel, ami nyilvánvalóan helytelen. Már az is annak számít, ha szabad teret engedünk itt-ott egy nem igazán megfelelő kapcsolatnak, például munkatársal vagy önkéntessel, egy pajzán kifejezésnek, viccnek, stb. Kezdetben nem aggódunk, nem látunk benne semmi rosszat. Azonban az intimitás kötelékei lassacskán egyre szorosabbá, míg nem feloldhatatlanná válnak. És
előfordul, hogy túl későn vesszük ezt észre. Krisztusban szeretett kedves testvérek, Père François Potez atya ajánlja II. János Pál levelét, a családoknak a nőkről írt levelét 1995-ben. Pápának szokása volt minden év nagy csütörtökén üzenetet küldeni a papoknak. A levelet, amelyről beszél a Père François Potez atya, a nők világkonferenciája előtt fogalmazta meg, ugyanazon év szeptemberében Pekingben került sor az ENSZ égisze alatt. A pápa ebben egy csodálatos elmélkedést vázol fel. Témájának kiinduló pontja az a kapcsolat, amit maga Jézus tartott fenn a nőkkel. Szeretné idézni az egész levelet, annyira szép és lenyűgöző, de most csak egy mondatot hoz, hogy kedvet csináljon a híveknek az olvasáshoz. A nő és a pap közötti kapcsolat két alapvető dimenziója, az anya és a nővér viszonya. És ha már egyszer itt tartok, II. János Pálhoz hasonlóan ajánlja, olvass el a nők méltóságáról és hivatásáról szóló Mulieris Dignitatem kezdetű apostoli buzdítást, 1988. augusztus 15-ét keltezett levelét. Talán egyik a legszebb szövegeknek, amelyeket Szent II. János Páltól kaptunk. Kedves testvérek, ennyi fért a mai adásomban, a pap tisztaságáról elmélkedtünk. Ajánlom, buzdítom a híveket, hogy tegyünk azért, hogy a papjaink szent életűek legyenek, imádságosak legyenek. Azt szoktam mondani, hogy védjük meg a papunkat, szóljunk rá arra a nőre, aki behálózza vagy környékezi, hogy hagyj béke a papunknak, keresd mást, találj, annyi vénlegény van még, ne akard a papot megnősíteni. Kedves testvérek, imádkozzunk a papjainkért, olyan sokan imádkoznak értem, és hálás vagyok értük. Hát a Jóisten tartsa meg önöket is, kívánok jó munkabírást, jó gyakorlást a tisztaság terén, tudjunk Isten dicsőségére lenni és tenni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Óvónőként egész életemet a gyermekek szeretete vezette. A saját gyermekeim kívül nagyon sok gyermeknek tudtam szeretetet adni. Mindig arra gondoltam, hogy a kisgyermekeket, ahogy neveljük, azt a szeretetet ők vissza fogják sugározni, és a saját életükbe tovább viszik. Az óvodában nagyon fontos volt, hogy keretek legyenek. A hitre nevelésnek is voltak keretei, ezek a mindennapi reggeli meghitpercek, mi úgy neveztük el. A meghitpercekben nagyon fontos volt, hogy megfogjuk egymás kezét, és minden gyereket számon tartottunk. Ki van velünk, ki hiányzik, hogy a gyerekek is érezzék azt, hogy közösség már is ilyen pici korban. Amikor így spontán beszélgetünk, akkor utána ők is elmondják, hogy miért kérik, hogy a Jóisten segítse őket, és ez egy 3-4 éves, 5 éves gyerek szájából is nagyon csodálatosan hangzik, mert így valahogy a kérőimát teljesen önkéntelenül tanulják meg. Volt, aki azt kérte, hogy meggyógyuljon a kutyusa, hogy ma anya jöjjön érte, hogy ma apa meséljen, és akkor utána pedig volt a hálaadó ima, amikor megköszönték azt, hogy milyen jót játszottak, hogy süthettek anyával. Tehát valami csodálatos módon lehetett őket vezetni. Mindig énekeltünk, és mindig az ünnepkörnek, vagy a hétköznapi dolgoknak megfelelően beszélgettünk. Soha nem tanítottuk a mi atyánkot soronként, meg semmilyen imát. Voltak kötött imádságaink is, hogy szívből kérlek Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel a napon, öröm legyen arcodon.
1: Mócár Ferencné Elvira nyugdíjas óvodapedagógus gondolatait hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, a Hiszek Egynek a hitágazatait vesszük, ezen belül pedig az első az Isten, egy legfőbb lény létezése. Tehát már a teremtett dolgokból kitűnik, hogy van egy legfőbb lény, olvashatjuk Szent Pálnál a Rómaiakhoz írt levélben, vagy a Bölcsesség könyvében. Szent Pál azt mondja, hogy Isten láthatatlan lényege a teremtett dolgok által lesz megismerhetővé és láthatóvá. A teremtmények szépségéből következtethetünk teremtőjükre. Az egy igaz Istent a teremtett dolgokból a természetes értelem segítségével biztosan megismerhetjük. Nincs igaza Immanuel Kantnak, a königsbergi bölcselőnek, amikor azt állítja, hogy Isten létezését sem felismerni, sem bebizonyítani nem lehet. Az ember lelkét nem láthatjuk, azonban az ember értelmes cselekedetekből következtethetünk a lélek létezésére. Hasonlóan következtethetünk Isten műveiből is az Isten létezésére. Az ég csillagai, valamint a föld és annak teremtményei nem keletkezhettek önmaguktól. Továbbá az ég csillagai nem mozoghatnak pályájukon saját erejükből. Már az égiek létezése is Isten létezésére enged következtetni. Az arab a homokban, mi a hóban levő lábnyomokból következtethetünk valakire. Hasonló módon következtethetünk az égi testekből Isten létezésére. A csillagok éppen olyan kevésbé keletkezhettek maguktól, mint ahogy egy város nem épülhet magától. Kirchner Atanász csillagász, akinek barátja Isten létében kételkedett, szép földgömböt készítetett és állítatott fel szobájában. Mikor barátja kérdezősködött a földgömb eredetéről, a csillagász így felelt, magától lett. Mikor pedig barátja erre kinevette, így szólt, könnyebb ennek a kis földgömbnek magától léteznie, mint ama nagynak odafenn. Tehát a gyertya nem gyúl meg magától, s meggyújtva néhány óra múlva ismét kialszik. Az égen gyönyörű fénnyel világít a nap, s fényéből évezredek óta semmit sem veszített. A fellegtelen éjszakán millió és millió világot látunk fejünk fölött. Kicsoda gyújtotta ki mindezeket, kitartja fenn a csodálatos fényüket. A Zsoltáros így kiált fel, az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő kezei alkotmányát hirdeti az égboltozat. Newton a nagy csillagász mindannyiszor mélyen meghajtotta fejét, és levette kalapját, valahányszor Isten nevét csak kimondani is hallhatta. A földi élőlények létezése is Isten létezésére enged következtetni, mert élőlény csak élőlénytől származhatik. Az élettelen természet nem adhat életet, mert neki sincs, amint hogy ezért taldért sem adhat, akinek magának nincs. Tehát az első élőlénynek, tehát egy más élőtől kellett a világra származnia. Azért kiált fel Jobb, kérdezz csak meg a barmokat, és megtanítanak téged, az égi madarakat, és megjelenítik neked. Szólj a földnek, és megfelelődik.

állítja azt. A mindenségben levő fönséges rendből is éppen így következtethetjük, hogy végtelenül bölcs lény vezeti mindezt. Azt állítani, hogy az ég csillagai maguktól járják be pályájukat, éppen olyan esztelenség, mint azt mondani, hogy a hajó Európa valamely kikötőjéből magától indul ki, magától vitorlázik a föld körül, és tér vissza a kikötőbe. Azért mondta már Cicero, a csillagos eget szemlélve belátjuk, hogy rendkívül jeles értelmű lény irányítja a világ mindenséget. Földünkön is a legszebb rendet látjuk. A nappal és éjjel, valamint a négy évszak váltakozása, a legkisebb állat, növény, főképpen pedig az emberi test, amely Szent Vazó szerint, mint egy külön kis világot, mikrokoszmoszt képez, a berendezésében nyilvánuló szép rend rendkívül jeles értelmű rendezőre enged következtetni. Gondoljunk csak például a szem, a fül, a szív, az egész idegrendszer, az emésztési szervek bámulatos felépítése. Ez a mesteri felépítés nem jöhetett létre magától. Már a legkisebb ház is értelmes építőmestert, a legegyszerűbb óra is ügyes órást tételez fel. Tehát valamely műnek, például a Szentírásnak betűi sem rendeződhettek össze maguktól. Annál kevésbé keletkezhetett a mindenségben uralkodó szép rendön magától. Egyes emberek és egész népek élet sorsa is bizonyítja, hogy van egy magasabb lény, amely az élet sorsokat irányítja. Figyeljük meg csak egyes embereknek, például egyiptomi Józsefnek az élete történetét. Joggal mondhatta ő a testvéreinek, hogy ti gonoszat gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra fordította. Na, figyeljük meg az egyházi üldözőknek a sorsát. Gondoljunk például Napóleon sorsára, akivel éppen úgy bántak el, ahogy ő bánt VII. Pius pápával. Egyes Isten tagadók és Isten káromlók hirtelen bűnhődése szintén Isten létét bizonyítja. Egy Whitney neve istentelen tudós Baltimore-ban azzal akarta barátai előtt kézzel fogatóan bebizonyítani, hogy nincs Isten, hogy felszólította a mindenhatót, végezzen vele azonnal, ha valóban létezik. Az Isten káromra a következő pillanatban holtan rogyott össze. A nagy szükségben történt ima meghallgatások, különösen pedig a hirtelen beteg gyógyulások, amelyek kegyhelyeken, főképpen a boldogságos szűz közbenjárására történnek, hasonlóképpen Isten létezését bizonyítják. Harmadik, az egyes népek életsorsa szintén sok szívlelésre ad alkalmat. Ugye a zsidó nép Krisztus után 70-ben egészen úgy bűnhődött, amint azt az üdvözítő előre megmondta. A büntető ítéletet a húsvétkor és a római katonák hajtották végre. Mintegy 300 kereszt állott a Kálvária hegy tövében, amelyeken naponta mintegy 500 zsidó szenvedett. A fénykép fényképezőt feltételez fel, az e fajta bűnhődések is, amelyek oly tökéletes másai az előbb elkövetett bűnöknek, szükségszerűen egy magasabb lényre engednek következtetni. Csakis egy ilyen irányíthatja olyan feltűnő egybehangzással az eseményeknek a forgatagát. Tehát az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tovább megyünk a mai katekézisünkben. A hit, hiszek egynek a hit ágazataival, és ezen belül is az Isten létezését kezdtük el. És ott, itt folytatnám, az emberbe beoltott erkölcsi törvény is Isten léte mellett bizonyít. Minden ember érzi bensejében, hogy a rossz cselekedetektől tartózkodnia kell. Aki ezen a benső szózaton túlteszi magát, nyugtalanságot és félelmet érez. Aki engedelmeskedik szavának, békét és nyugalmat. Sokan inkább életüket áldozták fel, sem hogy lelkiismeretüknek eme benső parancs ellen vétsenek. Kell tehát, hogy legyen egy az ember felett álló lény, aki ezt az erkölcsi törvényt beírt a lelkünkbe. Már a pogányok rájöttek erre, így a híres római szónok és államférfiú Cicero ezt mondta, hogy minden bölcs megegyezik abban, hogy miszerint az erkölcsi törvényt nem ember találta ki és oltotta a szívekbe, hanem egy örök lény, akinek parancsai és tilalmai az egész világon uralkodnak. A földnek valamennyi népe bensőleg meg van győződve egy legfőbb lény létezéséről. A földnek valamennyi népénél, még azoknál is, amelyek majdnem állatias életmódot folytatnak, egy vagy több istenség tiszteletét találjuk. Találunk városokat kőfalak, király, betű, pénz, törvények nélkül, de templom, imádság, áldozat nélkül város nem találunk. Amiben pedig minden ember természeténél fogva megegyezik, annak igaznak kell lennie. Isten létezésének tudata ugyanis nem látszaton alapul, hanem a benső öntudat szüleménye. Az a tudat, hogy Isten létezik, minden embernél bizonyos értelemben tudni élik, erre a tudatra minden ember nagy könnyűséggel rájöhet. Tehát a kinyilatkoztatás is bizonyítja egy legfőbb lény létezését. Isten többször és sokféle módon beszélt az emberekhez. Többször és sokféle módon ismertette meg magát velük. Mózesnek az égő csipkebokorban jelent meg. Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezte magát, és az összes teremtett lényektől való megkülönböztetésül az egyedül létezőnek mondotta magát. Így szólott, én vagyok, aki vagyok. A sínai törvényhozás alkalmával pedig ezt mondta Isten, én vagyok a te urad istened. Idegen isteneid ne legyenek, én előttem ne imádd azokat és ne tiszteld. Azon felül Isten saját létezésének bebizonyítására sok csodát is művelt. Így a Kármel hegyén a 450 Baal pap hiába könyörgött egész nap saját képzett isteneihez, hogy küldjenek tüzet az égből és gyújtsák meg áldozatjaikat. Mikor azonban este Illés proféta Istenhez könyörgött tűzét az égből, kérelme azonnal teljesült. Azokkal a csodákkal is, amelyeket Isten a babiloni fogság idejében művelt, kinyilvánította a pogányok előtt az ő létezését. Tehát aki Isten létét tagadja, az esztelen. A Szentírás mondja, hogy mondja az esztelen a szívében, nincs Isten. Tehát ha valaki azt mondaná, hogy házak, városok maguktól keletkeznek, azokat eszelősnek tartanánk. Így áll a dolog ebben a kérdésben is. Tehát az Isten tagadónak a tébolyodottak házában a helye. Az Isten tagadók olyan emberek, akik látván látnak, és mégsem látnak, és halva hallanak, és mégsem értenek. Tehát olvashatjuk Márk evangéliumában. Az igazi nagy bölcselők, természettudósok és csillagászok túlnyomó része mélyen Isten hívő volt az ó és újabb korban egyaránt. Gondoljunk csak ezt Szokrátészre, Plátonra, Arisztotelészre, Kopernikus, Galilei, Newton, Kepler, Ampère, Pasteur, stb. Tehát dr. Dennert egyik könyvében, amelynek a címe a természettudósok vallása, bebizonyítja, hogy a legnagyobb természettudósok 92%-a hitt Istenben. Gladstone, a hírneves angol államférfi, 1898-ban halt meg, ő kijelentette, hogy életében 60 kiváló tudóssal volt alkalma beszélgetnie, és ezek közül 55-nél mély vallásos meggyőződést tapasztalt.
A másik öt is nagyra becsülte a vallást. Csupán a kevélyek lesznek Isten tagadókká, ugyanis a kevély nem akar urat ismerni maga fölött, továbbá mások előtt felvilágosodottnak akar látszani. Kevésségének büntetéseként ezután ostobává lesz. Magukat bölcselőknek mondván bolondokká lettek, olvashatjuk a rómaiakhoz írt levélben. A gonosz életű emberek is Isten tagadókká szoktak lenni. A bűnös ugyanis szeretné, ha nem volna Isten, hogy így a büntetést elkerülje. Amit az ember szeretne, szívesen elhiszi. Szent Ágoston találóan mondja, csak azt tagadja Isten létezését, akinek haszna volna abból, ha valóban nem létezne Isten. Kényelmes emberek is könnyen lesznek Isten tagadókká. Istent imádni és neki engedelmeskedni fáradtságot és önmegtagadást jelent, ellenben Istent letagadni és vele nem törődni könnyű és fáradtságba sem kerül. Úgy vagyunk ezzel, mint a resteskedéssel, ez sokkal könnyebb, mint a komoly munka. Tehát az Isten tagadók jobb meggyőződésük ellen beszélnek. Nem beszélnének ugyanis annyit Istenről, és nem tagadnák annyira létezését, ha nem félnének mégis tőle, és nem kételkednének saját állításukban. Egy Isten tagadó lelkében sincs igazi megelégedettség. Nincs békejük az istenteleneknek. Rajtuk igazolódnak Szent Ágoston szavai, nyugtalan a mi szívünk mindaddig, míg te benned meg nem nyugszik. Mennyi Isten tagadó hívja segítségül Istent nagy veszély idején, nem egy közülük pedig meg is tért halálos ágyán. Maga Volter is paputásról vágott halála előtt. Isten majd szavakon fogja a bűnbánat nélkül elhaló Isten tagadókat. Számukra nem lesz kegyes Isten, és nem lesz szükség. És nem lesz nekik üdvösség. Mindazok, akik téged elhagynak, megszégyenülnek, a tőled eltávozók a porba íratnak. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, a második hitágazatot, vesszük az Isten lényegeit. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Akik tiszta szívvel élnek, azok sosem félnek. Nincs helye szívükben bántó irigységnek, pusztító haragnak, lelki fordalásnak. Csupán az életet megszépítő társnak.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi szentmise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. Leó pápa Focolare püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.

0: Leó pápa az új püspökökhöz. Az egyház nem a világon kívül él, adjon reményt napjaink nyugtalanító helyzeteiben. 14. Leó szeptember 10-én csütörtökön fogadta a Vatikánban megrendezett képzésen résztvevő, nemrég kinevezett püspököket. Egyetlen püspök sem jár egyedül. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó 147, 5 kontinensről érkezett püspökhöz. Az elmúlt évben kinevezett főpásztorok a Vatikánban megrendezett éves képzésen vesznek részt, amely lehetőséget teremt a párbeszédre, iránymutatást nyújt és segíti egymás megismerését a legkülönbözőbb egyházi, kulturális és társadalmi környezetből érkezők számára. Az idei képzésen 98 püspök vett részt a püspöki dikasztérium által szervezett programban, 49 pedig az evangelizációs dikasztérium képzésén. Püspökök, a közösség szolgái az egyházban és a mai világban, ez volt a szeptember 2-án kezdődött kurzus témája. A képzés szeptember 10-én csütörtökön a szinódusi teremben 14. Leó pápával tartott audienciával zárult.
1: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
0: 14. Leó beszéde elején elmondta, hogy őszintén örül a testvériség tapasztalatának, amelyet a főpásztorok ezekben a napokban megéltek. Meghallgatták egymást, együtt imádkoztak, és ünnepelték az eukarisztiát. Imáimban hordozlak benneteket, és veletek együtt egyházaitokat. A papokat, a diakonusokat, a szerzeteseket, és a szerzetesnőket, a szeminaristákat, a családokat, a fiatalokat, az időseket, a szegényeket, a szenvedőket és mindazokat, akik még várják, hogy találkozzanak az evangélium örömével. Mindenkinek helyet kell találnia a püspök szívében, mert Krisztus szívében mindenkinek van már helye. Ebből kiindulva Leó pápa néhány konkrét útmutatást adott az új püspököknek szolgálatukhoz, különösen is ebben a gyors változások korában, amikor a kommunikációs technológiák és a mesterséges intelligencia fejlődése olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket néhány évvel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk. Ezek a lehetőségek és új távlatok azonban bizonyosan nem képesek megszabadítani az emberiséget a bűntől és annak következményeitől. Ezt tragikus módon bizonyítják azok a válságok, amelyeken keresztül megy, hangsúlyozta 14. Leó. Ebben az összetett és bizonyos szempontból nyugtalanító helyzetben az egyház az elmúlt évben a remény szentévét ünnepelte. Talán azért, mert a világon kívül él? Tette fel a kérdést a pápa. Éppen ellenkezőleg. Azért, mert a meghalt és feltámadt Krisztus arra hívja, hogy mindenkinek hirdesse az üdvösség evangéliumát. És mi püspökök vagyunk ennek a küldetésnek az első címzettjei. A pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát ajánlotta a főpásztorok figyelmébe, amely látásmódot és módszert kínál az emberi mi volt megőrzésének nagy kihívásához a mesterséges intelligencia korában. Arra bátorítalak benneteket, hogy egyházmegyéitekben segítsétek elő a reflexió és a párbeszéd útjait, hogy képezzétek és támogassátok mindazokat, akik a szeretet civilizációjának szolgálatára kívánnak elköteleződni.
1: Prima di tutto, rimanere con Cristo.
0: Leó pápa elsőként azt a megbízatást adta a főpásztoroknak, hogy maradjanak Jézussal. Ez a legfontosabb, hangsúlyozta, mert püspökök vagyunk, de mindenekelőtt tanítványok. Ahhoz, hogy Krisztusról beszéljünk, vele kell lennünk. Ahhoz pedig, hogy népét vezessük, minden nap engednünk kell, hogy ő vezessen bennünket. Ezért mindig őrizzétek meg az Úrral töltött időt, az eukarisztiát, Isten igéjét, az imádságot és azokat a pillanatokat, amikor jelenlétében lehettek annak a tanítványnak, az egyszerű szívével, aki engedi, hogy Ura szeresse őt. A szolgálat innen születik, és így a szolgálat derűsebbé, szabadabbá és termékenyebbé válik. 14. Leó második szempontként arra hívta fel a figyelmet, hogy a püspök szívét teljesen adja oda testvéreinek, a papoknak és az általuk felszentelendő diákonusoknak, a mindig lelkesedéssel teli fiataloknak, a szerzeteseknek és a szerzetesnőknek, a misszionáriusoknak, a hitoktatóknak és azoknak a családoknak, amelyek csendes nagylelkűségről tesznek tanúságot. A püspök olyan ember, aki napról napra egyre inkább megtanulja szeretni népét, megismerni az emberek örömeit és fájdalmait, osztozni álmaikban, és örülni annak, amikor látja növekedni a közösségeket, mutatott rá a Szent Atya. Szeressétek az embereket, akiket az Úr rátok bízott. Tanuljátok meg a nevüket, hallgassátok meg történeteiket. Amikor csak lehet, lépjetek be otthonaikba, imádkozzatok velük, kérte a pápa az új püspököktől. Ezért rendkívül fontos a jelenlét, amely már a szavak előtt nagyon sokat mond. Egy látogatás, egy áldás, egy papra szánt idő, egy család meghallgatása, párbeszéd egy fiatallal. Apró gesztusok ezek, mégis egy egész életre megmaradhatnak az ember lelkében, hangsúlyozta 14. Leó.
1: Un'altra caratteristica del vescovo è quella che la tradizione chiama la sollecitudine pastorale.
0: Ehhez kapcsolódva Leó pápa a lelkipásztori gondoskodásra buzdította az új főpásztorokat. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy valakinek sok feladata van, hanem valódi püspöki atyaságot, olyan nagy szívet, amelyben mindenki számára van hely. 14. Leó Ferenc pápa szavait idézte, aki gyakran emlékeztetett arra, hogy a közelség Isten egyik jellemző vonása népe iránt. A pápa arra kérte a püspököket, hogy szeressék papjaikat, akik a püspökben tudjanak atyára és testvérre találni. Hallgassátok meg őket, bátorítsátok őket, imádkozzatok értük, örüljetek annak a jónak, amit tesznek, és bizalommal kísérjétek őket szolgálatukban. Fordítsatok különös figyelmet az idősekre és a betegekre. Éreztessétek velük, hogy értékesek, hogy az egyház hálás nekik, és hogy a püspök nem feledkezik meg róluk. Néha elég egy telefonhívás, egy látogatás, egy szeretetteljes szó részletekről. Végül 14. Leó a fiatalabb egyházak pásztoraihoz fordult, akik ismerik a misszió szépségét és fáradtságát, egy olyan egyház tapasztalatát, amelynek talán kevés java van, de gazdag az erős hitben. A pápa arra kérte őket, hogy őrizzék meg missziós szívüket. A misszionárius püspök szíve mindenki felé nyitott. Nem csak azok felé, akik plébániáinkat látogatják, hanem más felekezetű keresztények, más vallások hívei, a hitet nem valló emberek és minden jó akaratú férfi és nő felé is. A püspök mindenkit meghallgat és tiszteletben tart, mindenkihez közel kerül, és képes felismerni azt a jót, amely minden ember szívében jelen van, összegezte 14. Leó az új püspökökhöz intézett beszédében.
2: Leó pápa a fokolári püspökökhöz. Szolgáljátok az egységet a megosztott világban. Szeptember 9-én szerdán reggel az általános kihallgatás előtt Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a fokolári mozgalom püspökeinek mintegy 100 fős csoportját. A Szent Atya püspöki kollégális szeretettel köszöntötte a fokolári püspököket, akik spirituális találkozón vesznek részt.
1: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations reunited in one spirit under the work of Mary.
2: Noha sok országból és sokféle társadalmi helyzetből érkeztek, mégis Mária műve szellemében gyűltek egybe, tudva, hogy akik az Úr nevében jönnek össze, az Úr köztük lesz. Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, ott vagyok én is, idézte a beszéd elején Szent Máté evangéliumának szavait Leó pápa. Utalt ezzel a Chiara Lubich alapította mozgalom küldetésére, melynek lényege az egységről való tanúságtétel napjaink megosztott világában. Utalt azokra a nehéz társadalmi körülményekre, amelyeket a jelenlévők közül sokan elszenvednek hazájukban. Az előítéletekre, a rasszizmusra, a vallási üldöztetésre és az erőszakra. Ugyanakkor a nyugati világ helyzetéről is szólt, amelyet túlságosan áthat az individualizmus. A család, a barátság és a közösség széttöredezik, miközben a szabadságot teljes mértékű önállóságként tüntetik fel. Arra biztatják az embereket, hogy erkölcsi vagy akár természeti korlátok nélkül keressék a boldogságot. Beszédében rámutatott napjaink ellentmondásaira is. Arra a paradoxonra, hogy bár folyton az egyéni szabadságot hangsúlyozzák, az emberek mégis egyre kevésbé érzik magukat szabadnak. Nem mernek valóban önmaguk lenni, nem merik követni eszményeiket, félnek mások megítélésétől, bezárkoznak. Ennek pedig az a szomorú következménye, hogy megosztottnak érzik magukat. Mindez végül megfoszt attól a boldogságtól, amelyre Isten teremtett bennünket. A háromszeműjű egyisten képmására teremtettünk, aki a Szent Háromság, az Atya, Fiú és Szentlélek közössége.
1: In revealing the heart of the Father, Christ shows us the deepest meaning of our existence, of our relationships, and the path to happiness.
2: Krisztus megmutatta nekünk az Atyát, feltárta létünk és kapcsolataink legmélyebb értelmét, boldogságunk forrását. A Szentlélek ajándéka által Isten gyermekeivé, az isteni élet részeseivé tett bennünket. Testvéri közösségünk az Úrral való egységből fakad, hiszen Krisztusban mindannyian egymás testvérei vagyunk. Ez az egyház közösségének titka és hivatása, hogy az egység jele és kovásza legyünk a világban. A mozgalom püspökeihez szólva emlékeztetett, hogy Chiara Lubich szellemi hagyatékának örököseiként, valamint Krisztus egyházának szolgáiként arra kaptak meghívást, hogy tanúságot tegyenek az emberi család egységéről napjaink megosztottságaitól terhelt világában. A széthúzása nem az a válasz, hogy még biztosabbá tegyük a világot, hanem az, hogy visszatérjünk egységünk forrásához, a Szent Háromsághoz. Kontemplatív keresztényekké kell válnunk, tanította a Szent Atya. Végül arra buzította a jelenlévőket, hogy használják ki az együtt töltött napokat, és éljék meg a testvériség örömét. Ez emlékeztet a Krisztusban való lelki rokonságunkra, és megerősít bennünket. Azt kérte tőlük, hogy használják ki a püspöktársak körében eltöltött kegyelmekben gazdag napokat, amelyek gazdagítják a közösséget. Kifejezte az iránti örömét is, hogy a Mária műve Focolare mozgalom révén a püspök atyák lelki támaszra leltek.
1: May it also help you to live out communion and fraternity in your respective bishops' conferences.
2: Azt kívánta az egyházi vezetőknek, hogy a püspöki konferenciáikon belül is éljék meg a testvéri közösséget. Arra bátorította őket, hogy éljenek az Úr adta ajándékokkal, az oltári szentségimádással, az elmélyült zsolozsmázással és a Szent Mise bemutatásával, és fordítsák azokat lelkük táplálására. Így lehetnek egymás és a külvilág számára is az egység és a tartós béke tanúságtévői.
0: Isten illata. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 24. vasárnapra.
3: Egy indiai szerzetes egy patakpartján imádkozik. Amikor kinyitja a szemét, meglát egy skorpiót, amely a kövek között a hátára fordult, és kétségbe esetten kapálódzik. A szerzetes megsajnálja, talpára segíti, a skorpió pedig azonnal belemar. A szerzetes folytatja az imát. Kis idő múlva ismét meglátja a skorpiót, újra a hátára fordulva. Ismét segít rajta, és a skorpió újra belemar. Aztán mindez megtörténik harmadszor is. Egy parasztember, aki mindezt látja, nem bírja szó nélkül. Miért segítesz rajta? Háromszor segítettél neki, és háromszor mart beléd. A szerzetes elmosolyodik. Neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy megbocsássak. Jézus egyik példabeszédben egy emberről beszél, akinek ura felfoghatatlanul nagy tartozást enged el. Ez az ember azonban kimegy, találkozik valakivel, aki neki sokkal kevesebbel tartozik, és képtelen ugyanarra, amit néhány perccel korábban ő maga megtapasztalt. Talán pontosan itt van a probléma. Ő kérte a bocsánatot, de még nem engedte, hogy a bocsánat őt magát megváltoztassa. Isten bocsánatát igazán elfogadni nem egyszerűen azt jelenti, hogy megkönnyebbülök attól, hogy Isten eltörölte a múltamat, hanem azt is, hogy lassan én is elkezdek úgy bánni másokkal, ahogyan ő bánik velem. Ha egyszer igazán rádöbbenek, hogy miből emelt ki engem Isten, mennyi mindent elengedett nekem, hányszor kezdett velem újra, akkor egyre nehezebb lesz görcsösen szorongatnom mások tartozását. Persze rögtön tiltakozik bennem valami, Tehát a másiknak nincs igaza, hiszen megbántott, megalázott és igazságtalan volt velem. Meg lehet, de a megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondom a rosszra jó, ahogy azt sem jelenti, hogy egy kereszténynek nincs joga dühösnek lenni. A dühöt megengedni, a rosszat nevén nevezni, majd elengedni, ez a sorrend. Mert amit nem engedek el, azt tovább cipelem, és egy idő után már nem én hordozom a haragomat, hanem a harag hordoz engem. Ezért talán az elengedés még kifejezőbb szó, mint a megbocsátás. Megengedem, hogy fájjon. Kimondom, hogy fájt. De nem akarom életem végéig magammal vinni. Ezért elengedem. Mindez persze nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatnak ugyanúgy kell folytatódnia. Ha valaki újra és újra visszaél a megbocsátásommal, lehet, hogy éppen a távolságtartás az első helyes lépés. Megbocsáthatok úgy is, hogy közben határt húzok. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy újra odaadom a kezemet a skorpiónak, hogy hadd marjon bele, hanem azt, hogy nem engedem, hogy az ő mérge bennem maradjon. Talán ezért olyan nehéz a megbocsátás, mert emberileg sokszor szinte lehetetlen. Emberileg számolgatunk, ő kezdte, ő mondta, ő tette, neki kellene előbb bocsánatot kérnie. Jézus azonban Isten szemszögébe akar állítani bennünket, mert ő nem így számol, hanem felemeli a bűnöst, miközben eltörli a bűnt. Nem csak azt nézi, mi voltam, hanem azt is, hogy mivé válhatok. Képes vagyok én is megtanulni ezt. Nem azért bocsátok meg, mert a másik feltétlenül megérdemli, hanem azért, mert én magam is megbocsátásból élek. 70-szer, 7-szer. Újra és újra. Nagyon nehéz ez, de a gyakorlat teszi a mestert. Ahogy egy pap fogalmazta meg nagyon szépen az imájában, bocsáss meg, Uram, hogy annyi embert feloldozok nevedben, de ezt a szokást tőled tanultam. Talán ez a keresztény élet egyik legszebb mondata lehetne, ezt a szokást tőled tanultam. Talán akkor hasonlítok legjobban Istenhez, amikor megbocsátok. Éppen ezért a megbocsátás nem vereség. Nem azt jelenti, hogy a másik győzött, hanem azt, hogy a rossz nem tudott olyanná tenni engem, amilyen ő volt velem. A skorpió marhat, de nem kell nekem is skorpióvá válnom. Mark Twainnek tulajdonítják ezt a gyönyörű mondatot. A megbocsátás az az illat, amelyet az ibolya hagy azon a cipősarkon, amely eltapossa őt. Talán ez az igazi természet felett élet. Megsebezhetnek, eltaposhatnak és fájhat. De hogy mi marad utánam, méreg vagy illat, arról már én döntök. Amikor az illatot választom, akkor hasonlítok leginkább Istenhez. Van ennél jobb?
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 24. vasárnapra Isten illata címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit Székelyudvarhelyről. A stúdió mikrofonjánál Geréb Anikó, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Újra együtt vagyunk ezekben a percekben, együtt várjuk a közös imának a lehetőségét, és előtte együtt adhatunk hálát a mindenható Istennek, az elmúlt hét kegyelmeiért ajánlhatjuk fel szándékainkat, kéréseinket, háladásainkat. Ezt megtehetik, hogyha az élő vonal egyik telefonszámát hívják, ami 0259-420-555, vagy 0359-420-555, vagy aki szöveges üzenetben akarja elmondani, felajánlani az ő imáját, az megteheti a 0758-420-555-ös számra, vagy az internetes címünk is él, és arra is küldhetik. Ajánljuk fel ezt az imát Szent Egyházunkért, annak előjáróiért, Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, kántorainkért, szerzeteseinkért, papi és szerzetesi hivatásokért. Ajánljuk fel a családjainkért, a családok egységéért, békéjéért, gyermeket váró édesanyákért, szülőkért. Ajánljuk fel a betegjeinkért, hiszen nagyon-nagyon sokan vannak, és várják a mi imáinkat, kérik a mi imáinkat. Tudjuk azt, hogy ketten vagy hárman egyetértésben kérünk valamit, azt megadja az Úr. Ezért imádkozzunk. Meghallgatom az első betelefonálót. Halló, Mária Rádió. Rádiót tessék lekapcsolni és a telefonba beleszólni. Köszönöm.
1: Halló.
0: Rádiót tessék kikapcsolni.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: A rózsatűzét a szentség felajánlám a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, a levélnő gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert nagyon-nagyon fáj neki. Az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a lelkitesti gyógyulásomért, a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, és az egész testvéreimért, az ága gyermekem nyugalmáért, és a két unokámért. Dicsértessék az ága Úr Jézus, és minden rossz akaró emberekért, az ága jó Istenem adjon nekik szerető templomba járást. Édes Istenem, hallgass meg a könyörgésemet a gonoszokért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. Imádkozzunk együtt. Minden imát felajánlok ellenségeimért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Nyisd ki, Uram, elméjüket az igazságra, hisz a te igéd igazság, köszönöm, hogy megteszed, egy önkéntes írja nekünk. Ezt a rózsafűzért, egészséget, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel, köszönöm. Ezt rózsafűzért együtt imádkozva önökkel felajánlom unokaöcsémért, Nagy Péterért, születésnapja alkalmából, valamint keresztfiamért, Lázárért és az ő családjáért, keresztelésének évfordulója alkalmából, valamint Bérma anyámot, és Marika nénit köszöntöm neve napján, a Jóisten áldását kérve életükre, munkájukra, minden napjaikra. Legyen ez a rózsafűzér, egy virágszál, köszöntök egy betelefonálót. Haló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Azt a rózsafűzét és a szentmisét felajánlom Gárgály Emese lelke üdvéért és Balázs László lelke üdvéért, valamint minden élő és elhunyt papbácsiért és Daniel Árnő papbácsi lelke üdvéért. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevébe. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. A mai rózsafűzért felajánlom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatóiért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, egy ismerősöm családjáért és az összes elhunyt rokonokért. Péter Hajnal imádkozik velünk Szentegyházáról. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősért, munkatársért, a szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért és családom számára. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom Szigeti Imre bácsi lelke üdvéért, Buzogány László és fia Lacika lelkik üdvéért, az új iskolai tanévért, a tanárokért, diákokért. Köszöntök egy betelefonálót, Haló Mária Rádió.
3: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel.
3: Mindennapi hallgatója vagyok, egy kicsit lehalkítom a rádiót.
0: Azt megköszönöm, tessék kikapcsolni.
3: Szeretném azt, hogy a rózsafűzést, egy mindennapos hallgató vagyok, Székelyföldről, szeretném felajánlni a magam egészségét, főként, mert erős nagy beteg vagyok, hogy a drága jó Isten, kérem, hogy azt a nagy fájdalmat, amivel kértem, vagyok, hogy vegye le rólam, és kérem a gyermekeimnek, és az unokam családjának, és mindenkinek egészséget, békét, szeretetét legyen, mint a magik között, és hogy a Mária Rádió maradjon meg, hogy tudjuk hallgatni, hogy egy, mint ahogy mondjak, egy, nem tudom miféle, hogy mondjak, nem esik eszembe, hogy miféle a lelkünknek.
0: Egy fénysugár.
3: Egy fénysugár a lelkünknek, igen, mert éjjel-nappal az tartja bennünk a lelkét, mint betegek vagyunk, mert én is csak falcával tudok egy kicsit kimenni, hogyha megjárjam magamot. Kérem a drága fennvaló jó Istent, a szűzanyát, hogy járjon közben valahogy, vagy legyen meg az őszent akarata, vagy valahogy egy kicsit javítson meg, gyógyuljak meg, tudjak meggyógyulni, és kérem

0: lehetőséget arra, hogy meghallgassuk egymást. Ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsátásáért, a Mária Rádió maradásáért és a szüleim gyógyulásáért. Lajos Svájcból írja nekünk, aki egy mindennapos hallgatónk. A rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, honort gyógyulásáért. A mai rózsafűzéreket felajánlom szabadulásért, testi lelki gyógyulásért. Jézusom, bízom benned. Köszöntök egy betelefonálót, Halló Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindrökkelmen.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársért, önkéntesért, hallgatóért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
0: Köszönjük, hogy hívott bennünket, és hogy ma is együtt vagyunk az imában. Tartson velünk, imádkozzunk együtt minden szándékért. A rózsafűzért felajánlom Csabika fiunkért, akinek ma van születésnapja, Jánosi Kellért papbácsiért, akinek szintén születésnapja van. A Jóisten éltesse őket jó egészségben és szeretetben. Imádkozzunk értük. Ezt a rózsafűzért szerencsés utazásért kérem. Imádkozzunk minden úton lévőért, minden utazóért, hogy a Jóisten óvja meg, az angyalai kísérjenek mindenkit, hogy szerencsésen célba érjenek. Az irgalmasság rózsafűzérét és a nap minden imáját felajánlom drága szüleimért, a férjemért, a testvéremért, sógornőmért, és az anyósomért adj örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Teréz imádkozik velünk Alfaluból. Felajánlom a Szent Rózsafűzért és minden imád családom testi-lelki gyógyulásáért, és az én gyógyulásomért. Egy édesanyja írja nekünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom kórusunkért, minden tagjáért, a kórus vezetőnkért, hitbeli megerősödésünkért, lelki növekedésünkért, hogy azt a talentumot, amit adott az Isten nagyobb dicsőségére használjuk. Hát így legyen, köszöntök egy betelefonálót, Halló Mária Rádió. Halló.
2: Halló.
0: Köszöntöm.
2: Hello,
0: tessék a rádiót kikapcsolni, megkérem. A rádiót tessék kikapcsolni, megkérem szépen.
2: Igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ezt a rózsafűzést önökkel együtt imádkozva felajánlom elsősorban hálából a kapott kegyelmekét. Eddig kapott kegyelmekét, bűneink bocsánatáért, üdvösségünkért, családomért, testvéreim és azok családjaiért, gyermekeimért, unokáimért, betegekért, szenvedőkért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért, papi és szerzetesi hivatásokért.
0: Köszönjük, hogy betelefonált.
2: A Mária Rádió nagy családjáért. A lány testvérem két hete hunyt el az ő lelkéjét, és férjem, és családom halottjaiért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket. Máskor tessék a rádiót kikapcsolni, hiszen nagyon zavaró, amikor nem egymásra figyelünk, hanem a háttérbe megy a rádió. És ezt kérem minden betelefonálótól, hogy ne akkor, amikor élőbe kerül. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom élő és elhunyt szeretteimért, férjemért, akit két hete költözött el Isten országába. Jézusom, bízom benned. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulása miatt, a férjem örök nyugalmáért, több fontos szándékért, víz

0: bízva a közös ima erejében. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy lakásvásárlás megoldásáért. Jóisten áldását kérve és a Szentlélek vezetését a döntésben. A ma elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért, több fontos szándékért. Köszönöm, Dánfalváról egy hallgató. Menjem lába gyógyulásáért, áldásért a munkájára, oltalamért, egészségért kérem a Szent Rózsafűzért, köszönöm. Köszöntök egy betelefonálót, Halló Mária Rádió. Halló. Kedves hallgató, élőben van, ha beleszól a telefonba, és nem a rádiót hallgatja. Halló. Köszönöm.
1: Azt a rózsafűzért, persze, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Azt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani magunkért, a gyermekeimért, a halottjaimért, a jó Isten adjon nekik örök nyugalmat, mert sokan nem tudom felsorolni. A halottakért, mondtam, a háború megszűnéséért, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt önnel ezekért a szándékokért is. Megköszönöm a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Ne menjenek messze, hisz, hogy imádkozhassunk együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel hívom imára a kedves Mária Rádió hallgatóit. Imádkozzunk ma délután is együtt a fájdalmas rózsafűzért a bikafalvi hívek vezetésével. Hozzuk ide a mi szándékainkat, a mi kéréseinket, a mi hálánkat, mindazok mellé, amelyek az elmúlt 15 percben elhangzottak, de azokat is csatoljuk, amiket nem tudtam beolvasni, vagy akiket nem tudtunk meghallgatni.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakot.
2: Hiszen szent életben, hiszen a katolikusság szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test megtámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma,

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyok szűzi a Mária.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Amen.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenkezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a legkedvet,
0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.

Mert teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent a

mert teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.

az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövise, megkoronázott.

és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.

0: Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövisre megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövisre.

az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövisre megkoronáztak.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak hivatalra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg nékünk

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Örömmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Asszonyok.

Szeretetemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

örömmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: szeretettel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyok,

0: Szeremmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűzi Mária, Istenek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, így vannak.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszíteni.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszített.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg!

0: légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyát. Amen.
1: Könyörögjünk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, miután a rózsafűzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
2: könyörögj életünk.
1: Mária rádió királynője,
2: könyörögj életünk.
1: Istenünk, Te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Litánia Jézus szentséges szívéről. Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az örök Atyának szíve,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve Isten szent temploma.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve a magasságbeliek szent szekrénye.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az Isten háza és a mennyország kapuja.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden erénynek mélysége.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak. Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakózik. Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt. Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk. Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoznak.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az élet és szentség forrása.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve láncsával átöfött szív.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
2: Irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk.
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a bűnösök áldozatja,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a benned remélők üdvössége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve a haldoklók reménysége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus, könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekint szeretett fiat szívére, és arra a dicsőségre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
2: és a kiáltásaink jussanak bejöttve.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Köszönjük meg a mindenható Istennek ezt az órát, amit vele tölthettünk, amit együtt tölthettünk imádságba. Köszönjük meg, hogy van, aki vezessen bennünket az imába. Én megköszönöm a Bikafalvi híveknek, hogy időt szántak reánk, hogy eljöttek, félretettek minden munkát és gondot, és vezettek bennünket az imába. Isten bőséges áldása legyen életükön, hallgattassék meg imájuk, hogy máskor is el tudjanak jönni, és közösen imádkozhassunk. Isten fizesse. A kedves Mária Rádió hallgatóktól elköszönünk Székelyudvarhelyről a Mária Királynő kápolnájából. Kívánva egy további áldott estét, egy szép hétvégét. Aki teheti, az hallgassa továbbra is a Mária Rádiót, és imádkozzunk továbbra is együtt egymásért. A mikrofonnál Geréb Anikó technikai munkatársamot, József Ferencet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Kárásztelekről, a Szentkereszt felmagasztalása plébánia templomból. Szentmisét közvetítünk, melyet ma Hajduda János plébános bemutat. A kántori szolgálatot ellátja Szabó Gyöngyi. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. Közösen vegyünk részt ezen a szentmisén, amelyet szándékra ajánljunk fel. Szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom,
1: a mindenható és benne, és nektek

mindenkoros és Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkoztatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz. Ha nem önszántamból, csak a megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújthassam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal. Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél több embert megnyeljek. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is, ha hiszem, legyen benne. Nem tudjátok-e, hogy a pályán a versenyzők mindnyájan futnak ugyan, de a díjat csak egyikük nyeri el. Úgy fussatok, hogy elnyeljétek. A versenyzők valamennyien fegyelmezik magukat minden tekintetben, pedig ők csak hervadó koszahút akarnak elnyelni, mi ellenben hervadatlant. Én tehát úgy futok, hogy célba jussak. Nem a levegőt csapkodom, hanem megfékezem és megfegyelmezem testemet, nehogy elveszítsem jutalmamat, miközben másoknak az evangéliumot hirdetem. Ez az Isten igéje.

Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát nem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, a mai evangéliumot egy mondatban így foglalhatjuk össze. A szív bőségéből beszél a száj. Nem elég csak hirdetnünk Jézust, hanem szavainkat igaz élettel és tettekkel is kell bizonyítanunk. Az Úr elítéli a locsogó, pletykálót, amikor ezt tanítja. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát nem veszed észre? Képmutató. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Kedves testvérek, sok embertestvérünk szenvedett és szenved ma is a buta, meggondolatlan pletyka miatt. Locsog a szája, mindig mással foglalkozik, és közben elfelejti, hogy Isten előtt ő sem jobb másoknál, sok szégyelni valója van saját maga és családja életében. Hogy ezekről a figyelmet elterelje, ravasz módon szívesen foglalkozik másokkal. Jézus szava pedig reális talán, amit nem akarsz magadnak, azt ne tedd másnak. Szomorú, hogyha rólam, a családomról, a gyermekeimről pletykálnak mások, azt azonnal elítélem. De ha én pletykálok másokról, az egyháziakról, az természetes. Szent Jakab apostol írja, ha valaki vallásosnak tartja magát, nyelvét azonban nem fékezi, annak a vallásossága nem sokat ér. Nem kevesen vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy nekik élethivatások,
mások tisztában

0: Már a mosása vagy befeketítése. Ezért aztán, mint a kémény a fekete füstöt, úgy okádja szájuk a szemetet szomszédban, munkahelyen, családban, úton, útfélen. Pedig a pletyka vagy igaz, vagy nem. Ki tudja aztán eldönteni, hogy igaz-e? Közmondás szerint, ki kinek tartott gyertyát, hogy annak világánál győződjön meg a mondatokról. Szinte soha senki. Csak Isten ismeri egyedül a dolgokat. Hányszor csal aztán a külső látszat is? Hogy merjük feltételezni a rosszat másokról? Azt mondja az Úr Jézus, gyümölcseiről lehet a fát felismerni. A tövis bokorról nem szednek fügét. Sokan pletykálnak romlottságból is, mert bűnös a múltjuk, az a jelenünk, hogy baj van az erkölcsi életükben, kocsmatőtelékek, gonoszak, egyház, gyűlölők. Ilyenkor aztán egy boldog kár örömet éreznek, és egy kielégített bosszúvágyat, ha tudnak pletykálni. Hiszen van-e annál nagyobb öröm ezek számára, mint a kár öröm? Ha pedig a pletyka igaz, ez a dolgon akkor sem változtat. Más hibáiról nem beszélhetünk. Még akkor sem, ha megérdemelné. Ez ellenkezne a szeretet parancsával. Amit nem akarsz, hogy neked tegyenek az emberek, azt te sem tedd másnak. Egyenrangú szokott lenni a pletykával a becsületsértő célozgatás, a sokat sejtető mosolygás, pillantás, vagy beleegyező hallgatás is. Végül ne feledjük el, hogy az ártatlannak látszó pletyka is lehet súlyos bűn, különösen akkor, ha másoknak testi-lelki kárt okozunk vele. Amikor a pletykáló nyelv miatt felborul egy család békéje, vagy elválnak, amikor egy egyházközség békés élete összezavarodik, talán baráti kapcsolatok szakadnak el örökre. Emiatt. Kedves testvérek, a szeretet nem csügged a balsósban, mert türelmes, nem áll bosszút az ellenségen, mert nagy lelkű. nem irigykedik a másikra, mert jó akaratú. Nem gyötri a rossz lelkiismeret, mert mindig a jóra törekszik. Ám ha a pletykát ápoljuk, ezzel egymás nem a bűnből, bajból emeljük ki, hanem még inkább a sárba tiporjuk. A pletykás ember nem békesség szerető, hanem békétlenséget, veszekedés szító, baj keverő. Nem a szépnek örül, hanem a mocsokban turkál. Csak egyért él, mások szennyért és piszkáért. Az ilyen ember vallásossága és Isten szeretete mindig hamis. Gondolkozzunk el a mai szentmisén, milyen ember is vagyok én. Mit beszélnek a hátunk mögött mások? Mit beszél a szájam, ha összekerülök a szomszéddal, a munkatársal, a barátommal, kiránduló cimboráimmal? Be kell lássuk, hogy sok földi keresztünk és bajunk a saját nyelvünk miatt van. Ne szólj szám, nem fáj fejem, tartja a közmondás. Hallgassunk hát mások hibáiról, akár igaz, akár nem. Legfeljebb csak akkor szabad szólnom kellő helyen, ha ezt a közjó kéri. Máshol és másnak soha. Kedves testvérek, hallgatnunk kell a családi titkokról is. Házastársam, gyermekeim hibáiról is. Mert ha kifecsegem azokat, még kevésbé fognak szeretni. Ám ha észreveszik, hogy nála mindez el van temetve, nagyot nőhetek a szemükben. Családi bajaink kiteregetésének mások örülnek a legjobban. Végül legyek néma. Ha valaki befogadott a bizalmába, és kiismerhetem a titkait. Páduában, mindmáig arany ereklye tartóban éppen lehet látni Szent Antal nyelvét. Oly sok évszázadon keresztül éppen maradt, mert nem az embereket pletykálta, bántalmazta, hanem nyelvével Istent dicsőítette és imádta. vajon a te nyelved is így fog maradni? Amen. Most pedig közösen imádkozzunk. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszt halála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket a bűneinktől.
1: Add Urunk, te vére kiontásával szentesíted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Úrunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszt halált, add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Úrunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrás ajándékozol nekünk, arasz ki szent lelkedet minden emberre.
2: Kérünk téged, hallgass.
1: Úrunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Úrunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet, és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké.

Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiéte kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.

Istenünk őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük fölségedet, s a szent áldozatban való részesedés forrassza egyé szívünket, Krisztus, ami Urunk által.

0: Kedves adjunk hálát Urunknak, Istenünknek,
1: méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyán, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, s élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged,

0: napokban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodott életünk, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörük érő mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő bele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön, örökké. Isten szeretete kiáll a szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a

0: szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj helyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, így reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézed, nem egyházat hitét, őrizd meg szándékos szerint békét.

Íme az Isten bárány, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Boldogok a békesség szerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Könyörögjünk! Istenünk, Te igéddel élteted és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet, hadd, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békében. Jézusunk,
1: lelked örök pásztora, tekints irgalmasra, szeretett nyájadra, Urunk, mint álmá, könyörgünk hozzá, kérünk téged, a boldogságos anya, és boldog szilárd, éltanú Jézus közben járása.

szíved szerint.

0: Kedves hallgatók! Szent misét közvetítettünk Kárásztelekről a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból, melyet bemutatott Mahaj Duda János plébános. A kántori szolgálatot ellátta Szabó Gyöngyi. A mikrofonnál Bájoki Timeát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió csíksömői stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kárásztelket, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. A Szilágyfennsík Dombos vidékén, Szilágy megye északnyugati részén, a Krasznai Dombságon található Kárásztelek. Északon Bobota, keleten Hídvég, délen Ipp és nyugaton Kémér községekkel határos. Két falu tartozik hozzá, Kárásztelek a községközpont és Szilágy Domoszló. Kárásztelek 47 kilométerre helyezkedik el a megye központtól, Zila, és 18 kilométerre a legközelebbi várostól, Szilásomjótól. A község központjának neve 1241-ben jelenik meg először, okiratokban Kalóztelek néven, míg Szilágy Domoszlót 1418-ban említik, mint Domozló. Kárásztelek, mivel a Szilágyfennsík dombos vidékén található, jól fejlett mezőgazdaságot mondhat magáinak. A tatárjárás idején feldúlták és leégették Erdély északi részét, valamint az átvonulása során Kárásztelek lakosságának nagy részét lemészárolták, vagy magukkal hurcolták. A falu 1679-ben kapta mai nevét, Karasztelek. A 18. század második felében Szekrényesi Péter legendás huszárkapitány vagyonát és birtokát az épülő helyi templomra hagyományozta 1783-ban. A település Szilágy megye egyetlen olyan helysége, ahol a falu 84%-a római katolikus. Jelentős népi építészeti hagyatéka van, házainak oromzata napsugaras, virágmotívumos kazettás díszítésű. 1650 körül Báthori Zsófia II. Rákóczi György neje templomot épített, a plébánosnak pedig saját kastélyát adta, hogy abban lakjék. 1706-tól vezetik az egyházi anyakönyvet. Egy igen régi kincse a templomnak a Szent Kereszt ereklyéje, amelyet nagyajtai Cserei Farkas ajándékozott az egyháznak 1850 körül. A templom tönkrement, de 1777-ben Mária Terézia elrendelte egy új templom építését. A neoromán stílusú templom tervrajzát Bárdon Ferenc építész készítette el, a munkálatokat pedig Kadek István szabadkai építész vezette. A templom építését 1779-ben kezdték el, és 1782-ben fejezték be, amikor Tóth Pál somjói pap és alesperes felszentelte. Alig telt el 25 év, és a templom földrengés vagy földcsúszamlás következtében összedőlt. 10 éven át a helybeli katolikusok egy szalmafedeli kunyhóban tartották az istentiszteleteket. Az egyházmegye költségein 1818-ban egészen újjáépült a templom. 1906. júniusában oly rohamosan kezdett repedezni, hogy a toronyból levették a harangokat, a tornyot lebontották. 1913-ban a templom hajót is teljesen lebontották, és 1915-ben elkészült az új templom. A templom szentelésre 1917. május 15-én került sor. A templomnak három oltára van, a fő, a Szent Kereszt oltár, a mellékoltárok egyike, a Szűz Mária oltár, a másik a Szent József oltár. Mindenütt uralkodik a félköriv. A bolthajtás, az ajtók, a díszítő ívek, a hosszúkás ablakok mind félkörívben végződnek. Ablakai színesek, nagy felületei vannak, amelyek alkalmasak a festésre. A torony nincs egybeépítve a templom hajójával, a templom külső falait 12 négyszögletű támasztó pillér tartja. A toronyban három harang van. Legrégebbi harangja 113 kg, a 14. századból való, e harangnak henger, mozsár alakja van. 2013-ban Timár Sándor Asztrika kaplonyi ferences kolostor házfőnöke és plébánossa megáldotta a templomkertben felállított keresztútat, amelynek bronzöntvényeit Deák Árpád nagyváradi szobrászművész tervezte. Temploma felszentelésének 100. évfordulóját 2017. május 13 és 21 között tartotta a közösség. A templomkertben egy lurdi Szűz Mária barlangot helyeztek el, amit 2018. október 7-én áldottak meg. Egy turulszobor és katonai emlékmű is áll a templom közelében. A Karászteleki plébánia a nagyváradi római katolikus egyházmegye Krasznai főesperesség Szilájsomlyói esperesi kerülethez tartozik. A Szentkereszt felmagasztalásának ünnepnapja szeptember 14. Az ünnephez közeleső szombaton tartják az ünnepet, örökös szentségimádási nap november 4. vasárnapja. Filiája Sarmaság, a Krasznamente egyik nagy települése, a Kraszna és a Zilapatak találkozásánál fekszik. A legrégebbi tárgyi leletek Sarmaság környékéről Krisztus születése előtt az első évszázadból valók. 1941-ben Roska Márton régész ásatásokat végzett Sarmaság határában. A lelet egy része a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában van, a többit a Kolozsvári Erdélyi Történelmi Múzeum őrzi. Az 1991-ben épített kápolnát titulussa Szent Borbála. 1993. július 3-án Tenfli József nagyváradi megyés püspök szentelte fel. A falu búcsús ünnepét december 4-én tartják. Örökös szentségimádási nap augusztus első vasárnapja. Karászteleg látjál oldalagosan Sejmesi Losvát, plébániáját 1870-ben alapították, korábban Szilájsomlyó szórványa volt, majd két esztendeig káplánságként működött. Templomát 1881-1882-ben építették, és Szent József a munkás tiszteletére szentelték fel. Búcsúját május 1-én az örökös szentségimádási napját április első vasárnapján tartják. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a Karászteleki plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk,
2: kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt.
2: Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséjének prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És
1: Evangélium Szent János könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben Jézus így szólt. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyeimet, és enyeim is ismernek engem. Mint ahogy az atya ismer engem, és én ismerem az atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell, hallgatni fognak szavamra is, egy nyáj lesz, és egy pásztor. Ezek az evangélium igéi.
2: Amen.

pásztor között az, hogy egyik sem a saját juhait legélteti, a másiknak pedig sajátja a nyáj. Tehát a juhok tulajdonai a pásztornak, tehát ez azt jelenti, hogy te a feltámadott Krisztusnak a tulajdona vagy. Hát sokan most azt mondják, hogy jó, hát ez olyan egyszerű, elcsépelt szavak ezek, hát akkor nézzük is meg, hogy mit jelentenek ezek. Nekünk is belülről kellene megtanulnunk azt, hogy micsoda nagy vigasztalás van abban, hogy Jézus Krisztus tulajdona lehetek, vagy lehetsz. Tehát Krisztus tulajdona vagy egyszerűen azért, mert megvásárolt téged, szó szerint. Megadta azt az árat éretted, amibe kerültél. Pedig mondhatom, hogy igen sokba kerültél. Tehát senki a világon rajta kívül nem tudta volna érted megadni ezt az árat. És ez a Szentírásban pontosan ki is van számítva, hogy mibe kerültél neki. És azt olvashatjuk Péter első levelében, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon vagytok megvált, vagy vagytok kiváltva, hanem a drága véren, mint hibátlan és szeplőtelen bárányén, Krisztusén. Tehát egy emberré lett Isten kiontott vére, és ez volt az ára a lelkednek, és ezért lehetsz most teljesen az övé. És nem tapasztaltuk-e, hogy mennyire összenő a lelkünk azzal, amire azt mondhatom, hogy ez az enyém? Tehát bármennyire is például szereti valaki a gyermekeket általában, mégis olyan összehasonlíthatatlanul másként érez a saját gyereke iránt, másként néz, másként gondol a tulajdon gyermekére, mint akárki máséra. Tehát az édesanyák mindig azt mondják, hogy hű, az én gyermekem a legszebb, a legokosabb, a legügyesebb. Tehát mindenki ezzel dicsekszik, hogy az övé a legjobb. Azért, mert szereti. Akármilyen jó szíve is van valakinek, annyi szeretetet, áldozatot nem tudna pazarolni más gyermekére, mint a sajátjára. Miért? Egyszerűen csak azért, mert az a gyerek nem az övé. Pedig végső fokon az ő gyermeke sem az övé igazából, hanem csak rá van bízva. Tehát nem tulajdonosa a gyermekének, ő csak béres. Tehát te, mint szülő, csak béres vagy. Akire pásztori teendők vannak bízva. A tulajdonos az valaki más. És egyedül Jézus mondhatja, hogy ez az ember, vagy az ember az enyém, az én tulajdonom, amint mondja is, hogy az én atyám nekem adta azokat, és senki nem ragadhatja ki a kezemből. Nos, tehát, ha te szereteted is olyan vég nélküli a saját gyerekeiddel szemben, aki pedig nem is a tiéd, milyen lehet akkor Jézus szeretete irántad, aki egészen az övé vagy? Hát érted már, hogy milyen kibeszélhetetlenül sokat jelent számodra, vagy sokat jelenthet az, hogy te Krisztusé vagy? Hát sokkal teljesebben, igazabban és valóságosabban az övé vagy, mint ahogy voltál gyermekkorodban a szüleidé. És ugye nincs szomorúbb látvány, mint az, akit elhagynak a szülei, egyedül hányodik a nagyvilágban, nem tartozik senkihez, nincs otthona sehol sem. És ma nagyon sok felnőttnek a tragédiája az, hogy nem tartozik senkihez, egyedül bolyong. És hiába, hogy van felesége, gyerekei, lehet, hogy egyedül magányosan érzi magát mégis a családban, bolyong. Más hát betudomásul, hogy a Krisztus tulajdona vagy, tartozol te is valakihez, és ez valaki azt mondja neked most, hogy te az enyém vagy. Én nem hagylak magadra, számíthatsz rám, én veled vagyok. Tehát Jézus minden irántad való hűségének és szeretetének az az alapja, hogy egészen a saját tulajdonának érez téged, mint te a gyermekedet. És különösen kitűnik a jó pásztornak a hűsége és a szeretete a veszedelem idején. Azt mondja Jézus, hogy a béres, ha látja a farkast jönni, elfut és magára hagyja a nyájat. De nem így a pásztor. Ő szembeszáll a farkassal és megvédi a nyájat.

Tehát Jézus a sátánt farkasnak nevezi, hogy ezzel a képpel érzékeltesse az ördög, a hatalom, az ördögi hatalomnak a valóságát. Azt akarja kifejezni Jézus, hogy miként a farkas a báránynak egyenesen az életére tör, úgy a sátánnak is az életünknek, a te életednek a megsemmisítése a célja. És itt élet alatt értem azt az életet, amely egyedül érdemli meg az élet nevet, tehát az Istennel való békés életet, az örök életet, úgy, ahogyan megkezdődik az ember számára már itt a földön, és folytatódik teljesen a halál után. És ezt az életet akarja bennünk kioltani a sátán. Tehát jó azt tudni, hogy a sátán sohasem a pénzedre, a vagyonodra, az egészségedre tör, a testi egészségedre, nem a szerencsét, vagy a boldogságot akarja ő megakadályozni, ő nem a sikereinkre féltékeny, ő ezeket mind hagyja, sőt, nagyon szívesen elő is tudja segíteni. Neki sokkal messze menőbb céljai vannak velünk. Ő a te életedre tör, és az üdvösségedet akarja minden áron megakadályozni. Nem itt károsít meg, hanem oda át. Ezért olvashatjuk az evangéliumban, hogy mit használ az embernek az egész világot megnyerés, de a lelkében kárt van. És tovább menve a történettel, tovább az van, hogy a farkas el akarja széleszteni a juhokat, szét akarja szórni a nyájat. És jól tudja azt a sátán, hogy miben van az Isten népének a legfőbb ereje, abban, hogy együtt tudunk imádkozni, együtt tudjuk hallgatni Istennek a szavát. Tehát egy közösséghez tartozunk. És Jézus is az ilyen közösségnek ígérte a jelenlétét, amikor azt mondta, hogy ahol ketten-hárman összegyűltök az én nevemben, én ott leszek köztetek. Tehát természetes, hogy a sátán minden igyekezetével meg akarja zavarni ezt a közösséget, és így akarja szétszórni a nyájat. Tehát Krisztusnak a családonkénti nyáját már úgy is fogalmazhatnánk, hogy szét is szórta a sátán. Alig van már egy-két olyan család, ahol egy ima közösséget alkotnak a családtagok egymással, ahol tudnak együtt otthon közösen imádkozni, ahol még előveszik a Szentírást, és csendesen estéken talán még olvasnak a gyerekeknek belőle. Tehát ezekről igyekszik szétszéleszteni a juhokat a sátán. Legyünk felkészülve rá, hogy ez az elkövetkezendő időben még jobban fog erősödni a sátánnak ez a közösséget bontó, szétzüllesztő munkája. És ismerjük be, hogy bármilyen elesettek és gyengék is a keresztény egyházak a világban, mégis Krisztus egyházai képezik még ma is a legnagyobb akadályt a sátán törekvéseinek és a sátán munkájának az útjában. Ezért érdeke a sátánnak, hogy az egyházat feleslegessé tegye az emberek életében, hogy az egyházak tekintélyét aláássa és a hitelét rontsa. És ezért érdeke ennek a világnak és érdeke mindnyájunknak, hogy az egyházunk az virágozzék. Hiába, hogy már külföld nyugaton az ember tette Isten helyébe és az egyház helyébe. Mi ezt ne engedjük meg. Mert egyház nélkül nincs üdvösség, Krisztus nélkül nincs üdvösség. És mennyire hiányos lesz ezeknek az embereknek az életük, akik önmagukat teszik az imádás középpontjába. Érdekünk, hogy virágozzunk és megerősödjünk az egyházon belül. Tudjuk, hogy nagyon sok csalódás is van az egyszerű emberek életében, egyházakon belül, egyházon belül, egyházközségeken belül. Azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor szídják az emberek a papot, az egyháztanácsot, meg mindenkit, de legyen mindig az előttünk, hogy a pokol kapui nem vesznek az egyházon rajta diadalmat. Mert ha te megtartod ezt a sátán elleni uralmadat, hogy te imádkozol a családban, a munkahelyeden, azt nem tudja szétüleszteni. Mert ne segíts te is szétszéleszteni a nyájat, ne segíts szétszakítani a testvéri közösséget, hanem igyekezzél minél jobban elszakíthatatlanabbul hozzátartozni
a szentek egyességéhez, ahogy mondjuk a hitvallásunkban, Krisztus anyaszentegyházához, a jó pásztornyájához. És azért beszél Jézus farkasokról és juhokról, hogy érzékeltesse annak a veszedelemnek a nagyságát, és annak az ellenségnek a legyőzhetetlen erejét, amely az ő egyházára és benne minden hívőre leselkedik. A tanítványainak is azt mondotta Jézus, hogy mint bárányokat küldi a farkasok közé. Tehát Krisztus híveinek a helyzete a mai világban olyan, mintha bárányokat bocsátanának a farkasok közé. És ezt te is meg tudod tapasztalni. Mi papok is, lelki vezetők, lelki pásztorok, akik az egyházhoz tartozunk, mennyiszer meg tudjuk mi is tapasztalni ezt, hogy olyan a helyzetünk, mint a báránynak a farkasok között. Nem merünk keresztet venni, ha elmegyünk egy templom előtt, félünk. Nehogy majd farkas, akkor rögtön ránk ugorjon, ugye, hogy miért teszed ezt. Félünk egy szóval kimutatni a keresztény krisztusi küldetésünket. Félünk a farkasoktól. Milyen jó, hogy velünk van a pásztorunk. És a farkasokkal ő maga vív meg életre halára helyettünk. Tehát a jó pásztor életét adja a juhokért. És mi már tudjuk, hogy ez valóban meg is történt. A pásztor életét adta értünk. Bebizonyította az önfeláldozásig menő szeretetét és hűségét. És éppen az a csodálatos, hogy Jézus irántunk való szeretetének nincs vége a nagypéntekkel, az ő halálával, hanem a feltámadott Krisztus hűsége, szeretete és segítsége ma is tovább kísér bennünket minden napon, életünk minden változása közepette. Nagyon kevés igazi báránya van Krisztusnak a világban, és rengeteg a farkas. Légy te az igazi báránya Krisztusnak. Az egyetlen bárány és Krisztus együtt, ez lehetsz te is. A világ összes farkasától se féljen a lelked, mert te Krisztus nyájához tartozol, és ne feledd, hogy ő életét adta érted. És azt mondja a végén, tovább menve a történettel Jézus, azt mondja, hogy ismerem az enyémet, és az enyém is ismernek engem. Tehát gondoltál-e már arra, kedves Mária rádió hallgató, hogy milyen nagy áldás az rád nézve, amit Jézus mond, hogy ő ismer téged. Szülők sokszor panaszkodnak, hogy nem ismerik eléggé gyermekeiket, azok titkokat rejtegetnek előttük, nem tudnak belelátni a lelkük mélyébe. Pedig mennyivel jobban tudnának a szülők segíteni sok ügyes, bajos dolgokban a gyermekeiknek, ha ismernék őket. Jézus tökéletesen ismer téged. És ebben is az ő végtelen szeretete nyilatkozik meg, hogy annak ellenére, hogy tökéletesen ismer bennünket, mégsem fordul el undorral tőlünk. Egyik alkalommal egy édesapa sétál a fiával, körbejárják a sétáló utcát, egy csomó mindent vásárol az édesapa a gyerekének, és azt mondja, na látod, vettem neked átalakítható robotot, milyen matchboxot, olyant, még mit szeretnél? És a gyermek azt mondja, hogy fogd meg a kezemet. Hát legyen időd a gyerekedre, tudjál leülni vele beszélni, és így tudod megismerni. És akkor már nem fogsz többé panaszkodni, hogy titokzatoskodik a gyermek előttem, nem tudom, hogy milyen a lelkülete, nem ismerem a gondolatait, úgy, mintha tényleg nem a te gyermeked lenne. Mert legtöbbször mit csinálunk, odaadunk egy telefont a kezébe, ülj le kisfiam a sarokba is, hallgass, ne zavarjál, más dolgom van. És sajnos a nagyszülők is egyre többen ezt teszik. Isten, Jézus téged ismer, meg akar ismerni. És ebben az ismeretében az ő végtelen szeretete nyilatkozik meg. Ismeri a gyöngeségünket, ismeri a hitvánságunkat. Ugye, hogyha az ember ismerné a fele barátod, a barátaid, vagy nem barátaid is, ha ismernék a gyengeségeidet, rögtön hátat fordítanának neked. De ő nem fordít hátat neked. Ő nem gyűlöl téged. Ő téged mindezekkel együtt szeret.
Tehát ő ismeri minden gondodat, bajodat, jól tudja, hogy mi fáj, milyen terheket cipelsz, ismeri a természetedet, olvas a gondolataidban. Tehát ő ne értene meg akkor téged, ő ne tudna akkor rajtad segíteni. És akkor miért nem vagy hozzá bizalommal? Miért nem fordulsz hozzá bizalommal Jézushoz? Csendes, bensőséges imával beszélj meg vele mindent, mert ő nyitott szívvel várja a hozzáfordulókat. És a másik fontos dolog, hogy te is ismerd meg, akard megismerni Jézust. Mert az ő juhai ismerik őt, ismerik a hangját, ismerik a szavait. Tehát ismerd meg az ő beszédét, ismerd meg a Szentírást, és minél jobban megismered őt, annál jobban megszereted. Imádkozva és neki szolgálva ismerheted meg személyesen az élő Krisztust. Így ismerheted meg az ő hatalmát, amellyel naponként megerősít. Így ismerheted meg az ő bölcsességét, amellyel tanácsol és irányít. Így ismerheted meg az ő valóságát. Tehát ime, kedves testvérek, a jó pásztor, aki magáénak tart bennünket, és az élete árán is megvéd, és a lelkünk mélyéig ismer. Kedves Pánrádió hallgatók, bennetek is, akikben a jó pásztor vonásai először kezdtek kirajzolódni annak idején gyermeki lelked elől, gondolj arra, hogy hogyan tudod ezt ma felnőttként a hivatásodat betölteni, hogyan tudtad megismerni, mennyire tudtad megismerni Jézus Krisztust, mint jó pásztort. Boldog vagy-e, és el tudod-e mondani azt a boldog hitvallást, hogy az Úr az én őrző pásztorom.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsor kínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Vere Südit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől, Élővíz folyói, Mörgulesz kokotizó műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa füzére, majd a kispapok imája a hivatásokért. 21 óra 25 perctől szülők iskolája, Farkas Szilvia műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 órától a Zsolozsma befejező imaóráját imádkozzuk. 22 óra 10 perctől a Lélek tüzében dr. Sávai János atyával. 23 órától ima a családért Kertész Marika és Tibor közös műsorát hallhatják, és 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek! Ma este a boszorkányságról mesélek nektek, hallgassátok szeretettel. Volt egyszer egy ember, s annak egy fia. Ez a fiú minden tudományt kitanult a világon, de még egyet szeretett volna megtanulni, a boszorkányságot. Mondja az apjának: édesapám, elmegyek, s addig meg nem nyugszom, míg a boszorkányságot meg nem tanulom. Eleget, mondta az apja, maradjon, ne menjen, fehér népnek való a boszorkányság, nem volt a fiúnak maradása. Hát jól van, a fiú elmegy, estére kelve egy faluba ér, s ottan szállást kér egy gazdag embernél. A gazdag ember szívesen fogadja, ad neki jó vacsorát, s vacsora közben kérdi a fiútól, hogy mi járatban van. A fiú nem akarta megmondani, de a gazda addig vallatta, hogy mégis megmondta, ő bizony meg akarja tanulni a boszorkányságot, mert már mindent tud, csak ezt nem. A gazda egy szó nem sok, annyit sem szólt a fiúnak. Ágyat vettetett neki a másik szobában, s a fiú lefeküdt. Azt látta álmában a fiú, hogy egy nagy városban van, s ő az utcán fekszik éjnek idején egy padon. Hát egyszer jő az istrázsa, nyakon csípi, beviszi a városházára. Ottan rásütik, hogy valami rosszban jár, s akasztófára ítélik. Mindjárt közre is vették a katonák, s kísérték az akasztófa alá. Amint kísérték a fiút, kiszalad az utcára a király leánya, s kérdi a katonákat, hogy hova viszik ezt a legényt. Mondják a katonák, hogy az akasztófa alá. Mindjárt eleresszétek, mondja a király kisasszony, s felvezeti a fiút a palotába. Közményt legyen mondva, a király kisasszony hiába erőltette az apja, senkihez sem akart menni, de ez a legény úgy megtetszett neki, hogy egyenesen felvezette az apjához, s azt mondta: na, édesapám, többet nem kell, hogy erőltess senkihez, mert az Isten rendelt egy nekem való legényt. Hely, szörnyű haragra lobbant a király, hogy ő ilyen jöttmentnek adja a leányát, amikor királyfiak vetekednek érte. Már én nem bánom, ha jöttment is, mondotta a király kisasszony, nekem ezt a legényt a jó Isten rendelte, s ha édesapám nem állt hozzá, máshoz sem megyek. Hát jól van, légy a felesége, mondotta a király. Egyszeriben papot hívattak, nagy lakodalmat csaptak, s egy esztendő kettő el sem telt, egy szép aranyhajú fiúk született. Egyszer az apa kimegy a kicsi fiával a kertbe. Ottan volt egy aranyalmafa, az aranyalmafa alatt egy aranykút. Karjára vette a gyereket, s aztán felnyúlt a fára, hogy almát szakítson neki. Hogy nem, a gyerek lefordult a karjáról, s beleesett a kútba. Ő meg elkezdett keservesen sírni, de úgy sírt, hogy a gazda felébredett belé. Beszalad a gazda, megrázza a fiút. Ébredj, öcsém, miért sírsz? Felébredt a fiú, de még ébren is bőgött. Jaj, Istenem, Istenem, a drága szép gyermekem beleesett a kútba. Hiszen neked nincs gyermeked, mondta a gazda. Mit beszélsz? Csak akkor tért magához a fiú, aztán elmondotta az álmát a gazdának. Látod, mondotta a gazda. Ilyen a boszorkányság is, meg akarod-e tanulni? Nem én soha, bátyám uram, mondogatta a fiú, s egyszeriben felöltözött, elbúcsúzott a gazdától, s hazáig meg sem állott. Ha az a kicsi gyermek a kútba nem esett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek! A ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Embert formáló Istenünk, ki minden rend szerzője vagy, a föld porából alkotod, hüllők vadak minden faját.
1: Az így megformált testeket életbe hívja egy szavad, s az embernek mind átadod, hogy neki szót fogadjanak.
0: Üzd szolgáidtól messzire mindazt, amit a testiség szokásaiba rejtene, vagy tetteikbe öntene.
1: Add örömöd jutalmait, kegyelmed ajándékait, old meg viszályok láncait, és fond a béke szálait.
0: Add meg kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és szent lélek vigasztalónk, egyetlen úr, örök király. Amen.
1: Nagy a mi úrunk, a mi Istenünk minden pogány Istennél nagyobb. Dicsérjétek az Úr nevét. Ti, az Úr szolgájai, dicsérjétek őt.
0: Ti, akik az Úr házában álltok, Istenünk házának udvarán.
1: Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr. Zsoltárt zengjetek fölséges nevének.
0: Mert Jákob házát magának választotta az Úr. Tulajdonába vette Izraelt.
1: Én megismertem, hogy mély nagy a mi Úrunk. A mi Istenünk minden pogány Istennél nagyobb.
0: Amit akar az Úr, mindent végbe visz, az égben és a földön, a tengeren és a vizek mélyén.
1: Felhőket küld a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső. Csűreikből a szeleket ő indítja útra.
0: Egyiptom első szülötteire lesújtott, emberre és jószágra egyaránt.
1: Sok jelet és csodát tett benned Egyiptom, a fáraó és szolgái ellen.
0: Megvert sok pogány nemzetet, hatalmas királyokat leterített.
1: Szikon amorita királyt és Básán királyát ogott, és minden fejedelmet Kánoán földjén.
0: És országukat örökségül adta, örökségül népének Izraelnek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nagy a mi Úrunk, a mi Istenünk, minden pogány Istennél nagyobb.
0: Izrael háza, áldjad az Urat, zsoltárt zenj fölséges nevének. Neved, Uram, fennmarad örökre, nemzedékről nemzedékre él a te emléked, Uram.
1: Igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönyörül szolgáin.
0: A nemzetek bálványai ezüst és arany, emberi kéz alkotásai.
1: Van szájuk, de nem beszélnek, szemük is, de mégsem látnak.
0: Van fülük, de nem hallanak, és szájukban nincs lehelet.
1: Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak.
0: Izrael háza, áldjad az Urat, Áron papi háza, áldjad az Urat.
1: Lévi háza, áldjad az Urat. Összes istenfélők, áldjátok az Urat.
0: Áldott legyen az Úr a Sionon, ő, aki Jeruzsálemben lakik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Izrael háza, áldjad az Urat, zsoltárt zeng fölséges nevének. Eljön minden nemzet, és színed elé borul, Urunk. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
0: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet, és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Eljön minden nemzet, és színed elé borul, Urunk. Rövid olvasmány. Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának álhatatosság a gyümölcse. Az álhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és fedhetetlenek legyetek, és semmi tekintetbe ne essetek kifogás alá. Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
0: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
1: Isten országává és papjaivá tett bennünket
0: saját vére által.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által. Gondjaiba vett minket a gyermekeit, és megemlékezett irgalmasságáról az Úr. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Gondjaiba vett minket gyermekeit, és megemlékezett irgalmasságáról az Úr. Urunk Jézust, akit a mennyei Atya bűneink miatt halálra adott, de megigazulásunkért feltámasztott, kérve kérjük.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
1: Kérünk, Urunk, hallgass meg alázatos kérésünket, és bocsásd meg irgalmasan bűneinket, és a bocsánattal együtt add nekünk békédet is.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
1: Apostolod által mondottad, amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Túláradó jóságodban engedd el sok tartozásunkat.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
1: Urunk, igaz, hogy sokat vétkeztünk, de valljuk végtelen irgalmadat. Téríts magadhoz minket, és meg fogunk térni.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
1: Szabadíts meg, Urunk, népedet bűneitől, hogy kedvet találhast benne.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
1: A gonosztevő üdvözítőnek vallott, és te a paradicsomot nyitottad meg neki. Ne zárd be halottaink előtt a mennyország kapuját.
0: Irgalmaz, Urunk, népednek!
1: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk, szentséges atyánk, a te akaratodból lett Krisztus, a te fiad, üdvösségünk váltságdíja. Add, hogy földi életünkben inszenvedésének társai lehessünk, és egykor feltámadásának dicsőségébe is követhessük. Aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Normális ember az az ember, aki bármilyen feltétel mellett meg tud élni, ha az élet lehetőségeknek az elengedhetetlen minimuma megvan. Mondta C. G. Jung.

0: Itt a Mária Rádió református műsora.
1: Békesség Istentől, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti önöket. Van egy olyan mondat, amit szeptember elején valószínűleg nagyon sokan szoktak hallani. Hol van a füzetem? Egy másik hasonló mondat, anya, nem láttad a tollamat? Majd jön a következő mondat, nem tudom, melyik terembe kell menni. És valahol a háttérben megszólal egy csengő. Megkezdődött az iskola. Vannak, akik ilyenkor örülnek, vannak, akik inkább csak elfogadják, hogy ennek is el kellett jönnie, és vannak olyan gyerekek, akiknek szeptember első napja nagyjából olyan érzés, mintha valaki egy ismeretlen ország térképét adná a kezükbe, és azt mondaná, na akkor indulj. Új osztály, új tanár, új tantárgy, új füzetek, új elvárások. És persze ugyanaz a régi kérdés, vajon menni fog? Ma nem arról fogunk beszélni, hogy miért fontos tanulni, hiszen ezt már sokszor hallották a gyermekek a felnőttektől, feltételezem, hogy mi is, mikor gyermekek voltunk. Arról sem fogunk beszélni ma, hogy a tudás hatalom. A mai műsorunkban arról a két szóról beszélünk, amit az iskolában talán a legnehezebb kimondani. Nem tudom. Maradjanak velünk, áldott rádiózást!

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában ma arról a két szóról beszélünk, amit az iskolában a legnehezebb kimondani. Nem tudom. Képzeljünk el egy osztályt, első matematika óra zajlik éppen. A tanár felír valamit a táblára, a gyerekek nézik, a tanár magyaráz, a gyerekek nézik, a tanár még egyszer elmagyarázza, a gyerekek tovább nézik. Majd a tanár megkérdezi, értitek? És az osztály egy emberként bólint, pedig legalább három embernek fogalma sincs arról, miről is van szó. Egy negyedik még akkor is bólogat, amikor azt sem tudja, hogy milyen tantárgy következik éppen. Miért? Mert nem szeretjük kimondani azt, hogy nem értem. De nem csak gyermekként van az ember ezzel így, hanem felnőttként is, mert ezt a két szót nem szeretjük igazán. Egy új számítógépes programot használunk, és nem tudjuk, hogyan működik, de inkább 5 percig kattingatunk össze-vissza, mint hogy megkérdezzünk valakit, aki ért hozzá. Nemrég saját magam szembesültem ezzel. Elromlott a laptopom. Késő éjszakáig próbáltam megoldani a problémát, órákon át írtam be egyik parancsot a másik után, míg végre be kellett ismernem, ez nekem nem megy. Lett volna egy egyszerűbb megoldás. Már az elején elismerem, hogy nem értem, és felhívom a presbiterünket, aki már többször kihúzott a bajból. Sokszor jobban félünk attól, hogy mások butának tartanak bennünket, mint attól, hogy valóban tudatlanok maradunk. Pedig a tanulás pontosan ott kezdődik, ahol az ember kimondja, ezt még nem tudom. Van a Bibliában egy rövid mondat, ami különösen jól illik ehhez a szeptemberi időszakhoz. Jakab levelében, az első rész 5. versében a következőket olvassuk. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és megadatik neki. Érdemes egy pillanatra ennél megállni. Jakab azt írja, ha valakinek nincs bölcsessége, nem azt mondja, ha valaki mindig tudja a választ, azt sem mondja, ha valaki elég okos, hanem ha nincsen. Vagyis van olyan helyzet, amikor nem tudom, és ez önmagában nem tragédia. Sőt, Jakab szerint van rá megoldás. Egyszerűen csak kérni kell. Ez egy érdekes gondolat, mert az iskolában a kérdezésnek nagyon konkrét szerepe van. Ha nem tudja a diák, hogyan kell megoldani egy feladatot, kérdez. Ha nem tudja, mit jelent egy szó, megkérdezi. Ha nem tudja, merre van a következő terem, valakitől azt is megkérdezi. Miért nem szégyen kérdezni? Mert az ember tulajdonképpen kérdéseken keresztül tanul. Egy kisgyermek ezt még egészen természetesen tudja és gyakorolja. Egy 3 éves gyermek képes egymás után 30-szor megkérdezni miért. És innen már nincs menekvés. A szülő egy idő után rájön, hogy az egész világ egyetem létrejöttét magyarázhatná a konyhában. És a gyermeke következő kérdése újra az lesz, miért? Egy alkalommal a bátyám legkisebb gyermekére vigyáztam. Mikor már nem volt több türelmem a miértek megválaszolására, jött a válasz, amivel reméltem, meglepőt fogok mondani, és a gyermek elhallgat. A következő miértjére a válaszom ez volt, csak. Én lepődtem meg, mert jött a következő kérdés, miért csak? Amikor az ember felnő, mintha elveszíteni ezt a képességét, vagy mondhatnánk azt is, hogy elkezdi szégyelni azt a képességét, hogy nem mindent tud. Már nem kérdezzük azt, hogy miért, hanem úgy teszünk, mintha tudnánk. Pedig van különbség a tudás és a bölcsesség között. A tudás az, hogy a diák tudja, hogy másnap dolgozata lesz. A bölcsesség pedig az, hogy ebből következően este nem 3 órán keresztül bámulja a telefonját, hanem még tanul. A tudás az, hogy tudom, kialakul a konfliktus. A bölcsesség pedig az, hogy tudom, most nem biztos, hogy az lesz a legjobb ötlet, ha még ráteszek egy lapáttal. Az életben nem az a legnagyobb gond, hogy nem tudjuk, mi történik, hanem az, hogy nem tudjuk, mit kezdjünk azzal, ami történik. Jakab azt mondja Istenről, hogy szemrehányás nélkül ad. Ez pedig különösen szép része ennek a felolvasott igeversnek, mert ismerjük a szemrehányó kérdéseket. Hadd említsünk csak néhány jól ismert példát. Ezt sem tudod? Ezt még mindig nem érted? Hányszor kell még elmondanom? Miért nem figyeltél? A gyerek kérdez valamit, amire már egyszer válaszoltunk, aztán még egyszer, aztán 3-szor, és valamikor a szülőből előjön az ősi, tanári hang. Hát ezt már mondtam. Istenről viszont Jakab azt mondja, ő szemrehányás nélkül ad. Vagyis Isten előtt nem kell úgy tennünk, mintha mindent tudnánk. Előtte lehet kérdezni, lehet bizonytalannak lenni, lehet azt mondani, nem értem. Sőt, azt is lehet mondani, hogy Uram, fogalmam sincs, mit kellene most tennem. És ez talán sokkal őszintébb imádság, mint sok szép, gondosan megfogalmazott mondat. Szeptemberben nem csak a gyermekek kerülnek új helyzetekbe,
A szülők is, a tanárok is, valójában mindannyian, mert maga az életünk egy folyamatos tanulás. Az ember elvégez egy iskolát, aztán jön a munkahely, megtanulja a mozdulatokat, aztán jön egy új feladat, megint tanul. Megismer valakit, meg kell tanulnia vele együtt élni. Gyermeke születik, hirtelen olyan dolgokat kell megtanulnia, amelyekről előtte azt sem tudta, hogy léteznek. A gyermek felnő, a szülő rájön, hogy megint tanulnia kell valamit. Elengedni. Újra és újra olyan helyzetekbe kerülünk, ahol nincs kész válasz a kezünkben. Talán ezért jó, ha a szeptember elején nem csak azt kívánjuk a gyerekeknek, hogy legyen jó a bizonyítványuk, hanem valami mást is, legyen bátorságuk kérdezni. És jó ezt nekünk is megtanulni, legyen továbbra is bátorságunk kérdezni. És ha egyszer a gyermekeink az életben egy olyan helyzetbe kerülnek, amikor nem tudják merre tovább, tanítsuk meg nekik, hogy akkor sem kell úgy tenni, mintha tudnák. Érdekes módon a Biblia egyik legnagyobb alakja, Salamon is valami hasonlót mondott. Amikor király lett, rengeteg minden volt a kezében. Hatalom, lehetőség, felelősség. És mégis, amikor Istentől kérhetett valamit, nem aranyat, nem hosszú életet, nem az ellenségeinek a pusztulását kérte, hanem ennyit, adj azért szolgádnak engedelmes szívet. Más szóval, adj nekem képességet arra, hogy jól tudjak dönteni. Mert a problémánk sokszor nem az, hogy kevés információnk van, hanem az, hogy nem tudjuk, melyik információval mit kezdjünk. Van egy olyan mondat, amit jó lenne idén lecserélni. Ez a mondat így hangzik, tudnod kell. Mire kellene cserélni? Erre. Megtanulhatod. Nem tudod még? Megtanulhatod. Nem megy? Megpróbálhatod újra. Elrontottad? Kijavíthatod. Nem érted? Kérdezhetsz. Félsz? Elmondhatod. És talán itt érünk vissza Jakab mondatához. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől. Figyeljük meg, nem azt mondja, hogy előbb szedd össze magad, nem azt mondja, old meg egyedül, aztán ha sikerül, gyere, hanem kérd. És ez nagyon egyszerű. És talán éppen ezért olyan nehéz, mert kérni azt jelenti, elismerem, hogy szükségem van valakire. Kérni azt jelenti, hogy nem tudok mindent egyedül megoldani, vannak kérdések, amelyekre nincs válaszom. És ez nem szégyen. Attól, hogy valamit még nem tudunk, nem vagyunk kevesebbek. Attól, hogy valamire nincs saját válaszunk, nem jelenti, hogy kudarcot vallottunk. Lelkészként sokszor hallom gyászolóktól,

Egyszerűen azért, mert a jó papnak holtáig van kérdése. Kérdezzünk hát és tanuljunk bátran, ne csak a gyermekeket biztassuk erre. És ha valamit nem értünk, valamire nem tudjuk a választ, nyugodtan vállaljuk fel az Úristen előtt, és természetesen nyugodtan vállaljuk fel mások előtt is. Nem szégyen.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, mikor az iskolában a tanár megkérdezi a diáktól, miért nem tanult, a legtöbbször a diák elkezdi felsorolni az okokat, az akadályokat, amik miatt nem tudott kellőképpen felkészülni. De a tanulásnak akadályai nem csak az iskolapadukban vannak, hanem Jézus követésében is. Ezekről az akadályokról beszél a most következő igehirdetésének a részleteiben nagy tiszteletű Czakó Zoltán is.
2: Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom a 9. fejezetből, ez csak néhány vers, az 57. verstől. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: követlek, akárhová mégy. Jézus azonban így felelt: a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az

0: Ember fiának nincs hová fejét lehajtania, egy másikhoz pedig így szólt. Kövess engem! De ő ezt kérte. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki. Temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta. Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt. Aki az eke szarvára teszi kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Úgy hiszem, hogy ezt a szót, hogy követés, nagyon sokan ismerjük. Mindannyian követünk valamit vagy valakit. Akár bevalljuk, akár nem. A Krisztus követésben vannak bizonyos akadályok, nehézségek. Olyan nehézségek és akadályok, amik bizony eltántorítanak bennünket Jézus Krisztustól. És tudom, hogy amit most mondok, az nem lesz éppen pozitív üzenet, de azért hozom ezt az igét, mert erről Jézus is beszélt nagyon sok helyen, nagyon sok alkalommal, arról, hogy mit jelent őt követni. És ez mit jelent a mi életünkre nézve? És most csak így mellékesen megjegyzem a testvéreknek, hogy amikor evangelizációról beszélünk, akkor az alapvetően mindig arra tesz hangsúlyt, nagyon sokszor sajnálatos módon, hogy egy adott pontban, egy adott helyen akár megtörténjen az illetőnek a megtérése, az újjászületése. Amivel nincs problémám, fontos, hogy egy ember hitre jusson, megtérjen, de úgy hiszem, hogy nem az a fontos, hogy ez egy adott pillanatban megtörténjen, és ott el tudja mondani, akár mondjuk az úrasztalánál, hogy ő megtért, hitre jutott, azért, mert a Jézus követése valójában egy egész életet kíván. Tehát úgy nem járulhatok, vagy nem követhetem Jézust, hogy azt mondom, hogy egy adott pontban megtörtént ez, és az életemre nézve onnantól kezdve semmi hatása nincs. Azt mondom, keresztjén vagyok, de közben nem vagyok az. Krisztus követője vagyok, de közben nem követem Krisztust, és nincs az életemre nézve annak hatása, eredménye. És Jézus erről nagyon sokszor beszél a Szentírásban. És én azt látom, hogy ezen sokszor mi elesünk, vagy elbukunk, mert alapvetően mindig egy olyan üzenetet hirdetünk, ami alapvetően pozitív üzenet, és mondjuk teljesen igaz az a pozitív üzenet. De alapvetően a másik felét sokszor elhallgatjuk, mintha az nem is történne, vagy nem lenne. Például beszélünk arról, hogy Jézus meghalt a te bűneidért, és ez teljesen igaz. De arról már nem beszélünk, hogy ennek mi lesz, akkor a következménye az életedre nézve. A mai evangelizációban is sokszor arra helyeződik a hangsúly, hogy mi a pozitív. Például, amikor azt mondjuk, hogy gyere ki ide az asztalhoz, tegyél egy döntést, mondj el egy imádságot, elmondjuk, hogy esetleg mi ez az imádság, le is írjuk, és ezt neked el kell mondanod. És aztán a háttérben talán megy egy zene, egy hangulatos kis zene, ez mind-mind arra az adott pillanatra fókuszál, hogy dönts. De sokszor nem gondoljuk végig, hogy a Krisztus követése az egy életet jelent, az egész életünket. Jézus nem manipulált senkit érzelmileg, Jézus nem hívott senkit, vagy így személyesen így, hogy ide az asztalhoz, hogy gyere és dönts, hanem amikor ő hívott valakit az örök életbe, vagy amikor arra hívta őket, hogy meg kell térni annak az illetőnek, akkor ő utána azt is mondta, hogy akkor így is élj, e szerint. Jézus egyáltalán nem támogatta a rövid távú tanítványságot. Én sok helyen látom azt, vagy sok ember életében sajnos látom azt, hogy egy ember eljön a gyülekezetbe, eljön a templomba, most akkor így fogalmazok, és él egyfajta életet, úgymond egy keresztény életet, de amikor hazamegy, akkor meg teljesen másképp él. Mondhatnám úgy is, hogy ez egy olyan, mint egy szezonális élet. Szezonális keresztény vagyok éppen. Amikor tetszik, akkor úgy élek. Fölveszem azt a maszkot, a keresztény maszkot, de amikor hazamegyek, akkor ez nem látszódik az életemben. Sok ember életében egyébként ez buktatója lehet a Krisztus követésben. Ugyanis itt olyan emberekről olvasunk, akik igyekeznek követni Krisztust, tehát tesznek egy határozott felszólítást mondjuk, hogy akkor követik Jézust, de mégis azt látjuk, hogy volt benne valami, volt az életében valami akadály, valami nehézség, ami miatt aztán ő, nem tudjuk pontosan a végén, hogy ő aztán követte Krisztust vagy nem, de inkább én a negatív felé hajlok, hogy nem éppen követték Krisztust. Nézzük meg az első követőt. Ugye amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki, követlek akárhová mégy. Jézus azonban így felelt, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. A Máté részből tudjuk, hogy ez az illető nem csak egy egyszerű valaki volt, hanem ő egy írástudó volt. Egy írástudó volt, és bizonyosan én úgy hiszem, hogy az érzelmek őt elragadták. Például a Máté kontextusában azt olvassuk előtte, hogy Jézus nagyon sok beteget, mindenféle embert meggyógyított, és valószínűleg ezeket az eseményeket az illető közelről látta, hogy Jézus gyógyított, és benne volt ez az érzelmi felindultság, hogy én követni akarom Jézust. És így is állt oda Jézushoz, viszont Jézus úgy hiszem, hogy nagyon jól tudta, hogy mi lakik az ő lelkében. Ezt így olvassuk János evangéliumában. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Jézus nagyon jól tudta, hogy mi lakott ennek az embernek a szívében is, sőt, így fogalmazok, nagyon jól tudja ma, hogy mi lakik a mi szívünkben is, hogy mi miért követjük Jézust. Miért mondunk esetleg egy ilyen mondatot Jézus felé, hogy mi bárhová követünk téged? Jézus tudta, hogy ez az ember miért akarja Jézus követni, valószínűleg volt egy érzelmi felindultsága, és erre válaszolva, hát nem éppen egy pozitív üzenetet mond Jézus, azt mondja, így tudnám fogalmazni, hogyha te engem követsz, akkor annak az lesz a következménye, ami az én életemben is látszik, hogy én bizony nem tudom a fejemet hol lehajtani. Ugye így fogalmaz Jézus, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová a fejét lehajtania. Ha engem követsz, számíts arra, hogy ez nem lesz pozitív rád nézve. Ennek ez lesz a következménye. Jézus ebben figyelmeztet bennünket, hogy jól vigyázz, ha követsz engem, ennek lesznek az életedre nézve következmények. A kérdés az, hogy vállaljuk-e ezeket a következményeket. Valahogy így is tudnám fogalmazni, csak hogy egy kicsit érzékeljétek ennek a sarkosságát, vagy a megfogalmazását. Valahogy így tudnám fogalmazni, mintha Jézus azt mondaná, hogy én hajléktalan vagyok, és ha te engem követsz, te is hajléktalan leszel. Csak hogy egy kicsit érzékeljétek ennek a mikéntjét. Valójában ennek az illetőnek, most már kimondom a lényegét, ennek az illetőnek az önmegtagadás volt a problémája. Jézus mondott neki egy üzenetet, ami nem éppen volt pozitív, és ő ezzel küzdött pontosan. Azt mondta, hogy jól vigyázz, ha te engem követsz, az azt jelenti, hogy nem lesz egy kényelmes életed. Az azt jelenti, hogy fel kell mondj a kényelemmel. Amikor Krisztust követjük, mindannyiunknak van egy önfeláldozó része, hogy ez mivel jár számunkra. Az önfeláldozás az az, most mondok egy példát, egy nagyon egyszerű példát, hogy aki bánt engem, azt nem bántom vissza. Megint egy önfeláldozásról beszélünk, mert alapesetben én szeretném bántani azt az illetőt. Tehát aki megrugott, én azt vissza szeretném rugni. De amikor egy ember hitre jutott, megtért, akkor ő azt mondja, hogy azért, mert Krisztus az életét adta, én érettem, én nem fogok visszarúgni neki. Már megint megjelenik egy önfeláldozás, ami nem egy egyszerű lépés, tehát az, hogy szeressem azt az embert, aki engem bánt, szeressem azt az embert, aki engem talán gyűlöl, ez nem egy egyszerű dolog. Teljesen normális az, hogyha aki engem bánt, azt visszabántom, aki megüt, azt visszaütöm. Sőt, aki megüt, fölhúzok egy boxert, és még nagyobbat visszaütök, mert ez a normális, így néz ki. De a Krisztus követője, azt mondja Jézus, hogy ő bizony egy önfeláldozó életet él, mert ő az evangéliumot mutatja föl. Ugye így mondja Jézus máshol, ezt már több körben elmondtam, most bocsánat azoktól, akik ezt már hallották, ugye így mondja Jézus, hogy hogyha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok, és ez a mi a jutalmatok kifejezés háromszor is megjelenik. Én nem tudom, miért fordították, így nagyon sajnálom, de ugye itt úgy fogalmaz az eredetiben, hogyha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, kegyelem van akkor bennetek. Kegyelem van akkor bennetek? Itt azt mondja Jézus, hogyha én azt az embert szeretem, aki engem szeret, az nem kegyelem. Az nem kegyelem van akkor bennetek? Ugye így fogalmaz Jézus. Ha viszont azt az embert szeretem, aki gyűlöl engem, na az a kegyelem. Miért? Mert Jézus is így szeretett engem, és az életét adta. Róma 5:8-ban így fogalmaz, hogy Isten már abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy már akkor meghalt értünk Jézus Krisztus, mikor mi még bűnösök voltunk. Na ez a kegyelem. És ez kicsiben megmutatkozik rajtunk keresztül, hogy én is így szeretem a másikat, az evangéliumot mutatom föl nekik, és ez bizony egy önfeláldozó életet jelent. És ez sok embernek nem tetszik, ez az önmegtagadó élet, és ez valószínűleg ennek a követőnek sem tetszett, amikor Jézus ezt mondja neki, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová a fejét lehajtania. Ha engem követsz, akkor számolj ezzel, egy önmegtagadó élettel. A kérdés az, hogy ez bennünket jellemez-e, az önmegtagadás a Krisztus követésben. El tudjuk azt mondani, hogy egy pontban megtörtént, és ez egy nagyon jó, ha egy pontban megtörtént. Ha el tudjuk azt mondani, hogy Krisztus az életét adta, érettünk, ez egy nagyon jó dolog, de a kérdés az, hogy ennek van következménye az életedre nézve? Ez egy egész életen át tartó elhatározásod volt? Vagy ott abban az adott időben 10-20-30 x évvel ezelőtt történt? És de jó, hogy megtörtént. Igen, de még mindig követjük Jézust. És még mindig az ő követői vagyunk. A kérdés az, hogy ez igaz rám is, hogy Krisztus követője vagyok, és igaz-e rád is? Imádkozzunk. Drága Úr Jézusunk, olyan hálásak vagyunk neked a te szavadért, hálásak vagyunk a te igédért, hálásak vagyunk azért a hatalmas nagy kegyelemért, amelyet megmutattál a keresztben. Megmutattad akkor, amikor mi teljesen érdemtelenek voltunk rá, és megvalljuk őszintén, még most is azok vagyunk. Sokszor érthetetlenül állunk ehhez a nagy kegyelemhez, de mégiscsak úgy tudunk megállni előtted, hogy köszönjük neked. Amen.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
2: Kedves hallgatóink, ennyi volt mára a Mária Rádió református félórája. A mai műsorunkban arról hallhattak, hogy nem szégyen elismerni, ha valamit nem értünk. Az új tanévhez ezért talán nem is kívánhatnánk mást, mint hogy legyenek jó tanárok, kíváncsi gyermekek, türelmes szülők, és legyen mindannyiunkban annyi bátorság, hogy néha kimondjuk, nem tudom. Mert lehet, hogy épp ezzel kezdődik valami új. Ne feledjék, Jakab azt mondja, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje nyugodtan Istentől, aki szemrehányás nélkül fog adni. Az Úristen legyen mindannyiuk őriző pásztora, ne feledjék el, vigyázzanak magukra is, vigyázzanak másokra is, és ne feledjék el, várjuk Önöket vissza, ám addig is, ameddig újra jelentkezünk a Mária Rádió református félórájával, hallgassák a Mária Rádió értékesebbnél értékesebb műsorait. Búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől!

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maroshévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A múlt alkalommal elkezdtünk a Szentírásról beszélni, és azt ígértem, hogy próbálok kis tisztánlátást hozni abban, hogy hogyan olvassuk a Szentírást, különösen azoknak, akik megpróbálták már, és úgy érezték magukat, mintha eltévedtek volna egy dzsungelben, és egy ilyen képpel éltem, hogy próbálok, mintha két vágást vágnék ebben a dzsungelben. Hogyha eltévedtünk benne, akkor egyszerűen csak keressük meg ezeket a vágásokat, és akkor úgy látjuk az irányt. És elmondtam, hogy a Szentírásban lényegében két nagy téma van. Az egyik Isten története az ő népével, a másik téma az, hogy Isten megmutatkozik, hogy milyen ő, mondhatnánk, Isten érzelmei. És a történeti könyvei a Szentírásnak az első téma, a proféta és a bölcsességi irodalom az Ószövetségben, ez a második téma, az Új Szövetségben hasonlóan az evangéliumok és az apostolok cselekedetei, inkább az Isten története a népével címszó alatt sorolhatók be, míg a levelek sokkal inkább az Isten érzelmei címszó alá sorolhatók be, de mondtam azt is, hogy a határok azért nem olyan egyértelműek, nem olyan élesek, mert hogy mindkét téma mindenhol megtalálható, többé-kevésbé. És a múlt alkalommal az Ószövetségnek a történeti részével foglalkoztunk, a Mózes törvényeinek az öt könyvvel, és a többi történeti résszel, bár nagyon nem mentünk részletekbe, elmondtuk azt, hogy tulajdonképpen arról szól az egész története Istennek a zsidó néppel, hogy Isten közösséget akar a néppel, de ez nem működik, mert a nép hát eredetileg azt akarja, hogy nem akar találkozni Istennel, mert Isten mennydörög ott a Sinai hegyen, és inkább azt mondják, hogy beszéljen csak Mózes a Istennel, mi nekünk adjon csak törvényeket, és mi azt teljesítjük a törvényeket, csak az egész ószövetségi történeten keresztül az nyilvánul meg, hogy ez nem működik, mert Isten annyira szent, annyira tökéletes, hogyha egy neki megfelelő törvényt akarunk teljesíteni, amilyen a mózesi törvény, ez lehetetlen az ember számára. És akármennyire próbálkoznak, újból és újból elbuknak, és az Ószövetségnek a következtetése az, hogy Isten akar a népével lakni, de ez nem működik. Mert az ember újból és újból elbukik, mindig bálványimádásba kötnek ki, és az Ószövetség azzal fejeződik be, hogy egy más útra van szükség. Tehát egyszerűen Isten valahogy másképp kell ezt megoldja, mert ha arra vár, hogy az ember tökéletesen teljesítse és megfeleljen neki, abból nem lesz semmi. Vagy nagyon, nagyon rossz dolgok lesznek. És látjuk, hogy ott voltak még a királyok idejében a legegyértelműbb ez, mert Dávid, Isten szíve szerinti férfi, de ő is olyan szörnyű bűnöket követ el, hogy csak nézzük, mégis igen, ő szereti Istent, de utána már csak rosszabb királyok jönnek, Salamon már nagyot bukik, és utána alig van olyan király, amelyik legalább részben Isten kedve szerint él, oly szörnyen megbukik ez az egész próbálkozás Istennek megfelelni, hogy Krisztus előtt 722-ben az északi királysága a zsidóknak 10 törzs elvész az asszírok támadása következtében, ami a Szentírás tanúsága szerint egy ítélet Isten részéről, mivel hogy ennyire nagyon elfordultak tőle. Aztán 586-ban a babiloniaiak a déli királyságot is tönkreverik, és a zsidó nép, mint nép majdnem rámegy, Isten kegyelme, hogy túlélik, de igazából visszatérnek a babiloni fogságból, és még mindig szörnyű bűnöket követnek el, és nem, egyszerűen az ember nem tud megfelelni Istennek. Ezért Isten majd egy új tervet valósít meg. De maradjunk még az Ószövetségnél, azt mondtuk, a másik téma Isten érzelmei az Ószövetségben. És ide tartozni, tehát leginkább a profétai könyvekben és a bölcsességi irodalomban jön elő ez a téma. De mielőtt belemennénk, szögezzünk le egy dolgot. Mégpedig, hogy az Ószövetség Istene ugyanaz az Isten, aki az Új Szövetség Istene is. És látni fogjuk, hogyha figyelünk a profétai könyveknél és a bölcsességi irodalomban, és a zsoltároknál, hogy ugyanarról az Istenről van szó. Ha próbáljuk kihámozni, hogy milyen érzelmei vannak Istennek az Ószövetségben, akkor ugyanazok az érzelmek, mint az Új Szövetségben. Ő szenvedélyes, szerelmes az emberben.
és irgalmas. Az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is. És említettük a múlt alkalommal, hogy a kivonulás történetben, most visszatérve kicsit a történeti részre, hogy Isten találkozni akar a néppel, de a nép azt mondja, hogy nem, mi inkább törvényeket akarunk, ne találkozzunk ezzel a mennydörgő Istennel. Isten kapcsolatot akar, az ember inkább vallást akar, vagyis valamit elvégezni is jól van, nem találkozni Istennel. Ez úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben, és mai nap is körülbelül így történik. Sokan kérdezik tőlem, bármilyen témáról van szó, hogy mi fér bele, tehát ilyen kérdések, hogy például a szexualitás, mi fér bele, vagy azt kérdik, hogy mit kell tegyek, hogy éppen csak besurranjak a mennyországba majd életem végén. És ez annyira nem méltó Istenhez. Mert nem az a kérdés, hogy mi fér bele, vagy mi az a minimum, ami által besurranhatok. Az a helyzet, hogy azt a minimumot én nem tudom elérni, hogy kiérdemeljem, hogy besurranjak a mennyországba. De is rossz a kérdés. Mert a kérdés nem ez, hanem a kérdés akörül forog, hogy Isten velünk akar lenni. A kérdés az lenne inkább, hogy hogyan csináljam, mit tehetek én, hogy Istennel lehessek. Hogy Isten jól érezze magát velem, és beborítson az ő irgalmával, hogy majd vele lehessek. De a kérdés nem az, hogy besurrantam, vagy vígan mentem be a mennyországba. Mindenki vígan megy be a mennyországba, mert nem az szerint megyünk be a mennyországba, hogy milyen nagyokat teljesítettünk Istennek. Sokkal inkább az szerint, hogy benne bíztunk. És ez tulajdonképpen Isten érzelmeivelhez kapcsolódik, és nagyon meglátszik a profétáknál, hogy Isten nem az érdekli, hogy hány jó tettet végeztünk, és mennyi áldozatot hoztunk. A profétáknál nagyon gyakran ez szerepel, hogy nem kellenek a ti áldozataitok, hanem a szeretet és az Isten ismeret. Olvassuk el csak Ózeás könyvében a 6. fejezet, 6. verset. Hogy tudjad, hogy ki vagyok én, mondja Isten. Igen, de akkor azt mondjuk, de Isten, te akartad, hogy legyenek áldozatok. Te kérted a mózesi törvényben, hogy mutassunk be áldozatokat. Igen, de azért, hogy eszközei legyenek a találkozásnak, nem hogy helyettesítsék a találkozást. És igen, mi emberek vagyunk, és kellenek nekünk a rítusok és a törvények. Ezzel nincsen baj. Pál apostol is azt mondja, hogy a törvény az jó dolog. Mert nem tudunk, mi emberek vagyunk, mi nem tudunk a hit megszabott formái nélkül élni. De állandóan találkozunk ezzel. Látjuk az Ószövetségben, hogy a papok erköstelen életet élnek, az ószövetségi papok. Hogy bálványimádás van Isten népében. És a Zsoltárok 51.18-ban mégis az áll, hogy az Istennek tetsző áldozata megtört lélek. Istennek nincs szükség az áldozatainkra, s a teljesítményeinkre. Bár ezek fontos eszközei lehetek a találkozásnak, de ezek nem önmagukban szent dolgok. Ezt kellene megértenünk, mert ugye egy elég nagy vita van, hogy a protestáns egyházak kihangsúlyozzák, hogy nem a cselekedeteink alapján, és nagyon igazuk van. A katolikusok kihangsúlyozzák, hogy igen, de azért nekünk a hitünk megéléséhez kellenek szabályok, és kellenek rítusok, és igazuk van. A teljes igazság az, hogy kellenek nekünk szabályok és rítusok, de ezek nem helyettesíthetik a kapcsolatot, az élő kapcsolatot Istennel. Így a teljes kereszténység valahogy helyesen látja dolgokat. Egyik ezt hangsúlyozza ki, a másik azt hangsúlyozza ki, helyes kihangsúlyozással az igazságra találunk. A mi üdvösségünk nem a cselekedeteink alapján fog megvalósulni, viszont igenis fontos az, hogy kialakítsunk egy magatartást. Jelentősek a cselekedetek, és jelentősek a rítusok is. Visszatérve Isten érzelmeihez, ami az Ószövetségben szerepel, az irgalom, a féltékenység, a szeretet, a szenvedély, a harag, barátságosság, az öröm. Látjuk, ha olvassuk a különösen a profétákat, hogy Isten tele van érzelmekkel, és kicsit sajnos a mi korunkban, mintha úgy ez elveszett volna, mintha úgy gondolunk Istenre, mintha ő teljesen érzelemmentes lenne, mintha a tökéletes azt jelenteni, hogy hát nincsenek érzelmeim. Különösen nem ilyen negatívnak vélt érzelmek, mint például a harag. De ha nézzük az Ószövetséget, és aztán az Új Szövetségben is meg fogjuk találni,
ezek az érzelmek ott vannak. A különbség az emberekhez képest az, hogy Isten ezekkel tud bánni, hogy az érzelmek nem vesznek erőt rajta, és nem irányítják, de nagyon is erős érzelmek vannak Istenben, sokkal erősebbek, mint a miénk. És hogyha próbáljunk ezek között, az érzelmek között is egy ilyen rendet rakni, hogy tisztán lássunk, akkor lényegében az érzelmek két nagy csoportját tudjuk megkülönböztetni. Az egyik a bírói érzelmei Istennek. Ezek olyan dolgok, amiknek annyira talán nem örvendünk így első körben, de amik nagyon fontosak. A másik pedig a vőlegényi érzelmek. És ez nagyon szép. Hát bírói érzelmek, vőlegényi érzelmek. Bírói érzelmek például a düh. Miért olyan dühös Isten? Testvéreim, a harag egy fontos érzelem. Például szülőként, ha valaki megtámadja a gyermekemet, akkor az nem lenne helyes magatartás szülőként, hogy azt mondjam, hát de mi békések vagyunk, hát most ezt elfogadjuk, és nincs semmi baj. Ha valaki megtámadja a gyermekemet, különösen ok nélkül, akkor az a legmegfelelőbb magatartás, vagy reakció, hogy dühös leszek, és megvédem a gyermekeimet. És ugyanez van Istennel is. Istennek véleménye van a világban levő igazságtalanságokkal kapcsolatban. És bizonyos igazságtalanságok mélységesen felháborítják és feldühítik Istent. Gondoljunk csak azokra a nőkre, akiket eladnak szexrabszolgákként, vagy azokra a gyermekekre, akiket Afrikában háborúba visznek harcolni gyermekkatonaként. Ezek a legnagyobb szörnyűségek, amiket el lehet képzelni, és ezekkel kapcsolatban Istennek nem enyhe érzelmei vannak, és mélységesen felháborítják őt. Isten haragos, mert ő gyűlöli az igazságtalanságot. És van olyan igazságtalanság, amikor több van, mint hogy Isten azt mondja, hogy hát ez nem jó, ajajaj. Isten, mintha azt mondaná, az én érzelmeim ilyenek, én vagyok a szeretet és irgalom napja, ha te túl közel jutsz hozzá, és nem vagy nap, véged van. Mert mélységesen ellentmond az karakteremnek. És talán ez a pokol, amikor emberek úgy viselkednek, hogy Isten jelenléte égeti őket. Van olyan elmélet is, most ezt nem tudom, hogy mennyire állja meg a helyét teológiailag, de van olyan elmélet, amely szerint a pokol nem az a hely, ahol Isten nincs jelen, hanem a pokol az a hely, ahol azok az emberek, akik úgy döntöttek, hogy nekik nem kell Isten, Isten pont Isten jelenlététől szenvednek, mert őket ez mélységesen szenvedésbe helyezi, mivel hogy az ő döntésük, az ő olyanokká váltak, hogy Isten jelenléte olyan, mint az égető tűz számukra. A lényeg az, hogy Istenben vannak bírói érzelmek, és igen, benne vannak a harag, a düh, akár a féltékenységnek is van ehhez köze, bár a féltékenység sokkal inkább az vőlegényi érzelmeknél fog előjönni. A bírói érzelmekhez tartozik az irgalom is, hogy Isten túl hamar nem vet ítélet alá, mert ismer minket. Aztán ott vannak a vőlegényi érzelmek, és talán az egyik legkifejezőbb vers, ami erről szól, a Szofoniás 3.17, amelyben azt mondja Isten, hogy újongok fölötted, újongok fölötted, Isten közötted van, erősül és megszabadít, újong fölötted, mint aki ünnepet ül. Most nincs pont előttem az ige, tehát a lényege ez, amit mondtam, parafrazálva idéztem a Szofoniás 3.17-et, ami lényegében azt mondja, ha rám néz Isten, nem azt mondja, hát rendben, irgalmas vagyok, nem fogom agyon csapni, hanem egyenesen örül nekünk, partit szervez. És sok ember ezt nem tudja elképzelni, és kedves testvérem, hogyha neked egy olyan Isten képed van, ha benned úgy él, vagy akár én képed, hogy Isten nem tud örülni neked, mert te annyira bűnös vagy, Isten ha rád néz, akkor hát maximum nem üt agyon. Ha te így gondolkozol, akkor szeretném elmondani neked, testvérem, hogy ez nem így van. Isten igenis, de Isten nem naív, pontosan tudja, mi lakozik benned. Tudja a múltadat is, és tudja a jövődet is, tudja még mi mindenre vagy képes. És ezek ellenére ő igen mondott neked. Képzeld el, hogy Isten bármikor téged megsemmisíthetne, és senki sem vonhatná
felelősségre. Meg Isten dönthetett volna úgy, hogy egyáltalán nem teremt meg téged, mert ő tudta, hogy ki vagy, még mielőtt megteremtett volna. Mégis Isten úgy döntött, hogy téged megteremt. Annak ellenére, hogy tudta, hogy milyen hibákat fogsz elkövetni, mert Isten végtelenül örvend neked, és téged végtelenül akar. És erről szól Szófóniás 3.17, hogy örül neked. Miért? Egyszerűen, mert az övé vagy. Nem azért, hogy olyan ügyes voltál, és nem azért, hogy esetleg milyen bűnöket nem követtél el, hanem egyszerűen örvend neked, ő akart téged, és tudja, hogy igazából belőled hatalmas jókat tud előszedni, amennyiben hagyod. És ezért örvendne, potenciált lát benned, és neki fontosabb az a potenciál, ami benned van, mint az, hogy hányszor buktál el. Izajás 62.5-ben az áll, ahogy örül a vőlegény a mennyasszonynak, úgy örül majd neked Istened. Ilyen Isten nincs egy vallásban sem, akiben ilyen vőlegényi érzelmek vannak. A Isten érzelmei velünk szemben a legjobban a szerelemhez hasonlítanak. És ezért van az, hogy az Új Szövetségben majd Szent Pál el fogja mondani, hogy hát igen, a házasság tulajdonképpen a kifejezője annak, ahogyan Isten szeret minket. Úgy képzeljük ezt el, most képzeljük el, mert most nem tudom bemutatni, mivel hogy ez csak egy hanganyag. Képzeljünk el, hogy egy lap, egy fehér lapot mutatok be neked, amire rárajzoltam egy kicsi fekete pontot. És ha megkérdem, hogy mit látsz, ha nézed ezt a lapot, azt fogod mondani, hát látok egy pontot egy fehér lapon. Látok egy pontot. Egy fekete pontot látok. És mi így hajlunk erre, hogy lássunk egy fekete pontot, ha valahol van egy kis tökéletlenség, azt rögtön meglátjuk. Isten teljesen másképp állna hozzá, Isten azt mondaná, látok egy nagy fehér lapot. Van ott egy pont is, de én látok egy nagy fehér lapot. Isten így áll hozzánk, nem mintha nem látna a mi tökéletlenségünket, de azt mondja, hogy az, amire képessé tettelek, és ami az én terveim, azok oly sokkal fontosabbak és jobbak, mint az a tökéletlenség, ami már van bármilyen számodra, bármilyen nagy is lenne. Testvérem, azért meg kell értsed, hogy akármit követtél már el, vagy akármilyen nagy hibáid vannak, Isten nem lepi meg. Ő nem, nincs kétségbeesve, nem lehet kétségbe ejteni, hogy te a te hibáiddal nem borított fel az ő terveit. Nem fogja azt mondani, hogy jaj, Pista, már megint mit csinált? Most hogy fogok ebből, hogy fogom ezt kijavítani, amit Pista csinált? Nem, Isten nem lehet meglepni. Isten pontosan ismer minket, mégis igen mond ránk. És ez egy jó hír számunkra. Mert Istenben vőlegényi érzelmek vannak. Isten, azt mondhatjuk, szerelmes az emberbe. Szerelmes beléd. Isten végtelenül akar téged. És ezért vágyik arra, hogy velünk legyen. A Zsoltárokban olvassuk, hogy Isten nem csupán jó vagy rossz kedvű. Sokszor így képzeljük el Isten, vagy jó vagy rossz kedvű. Hanem a Zsoltárokban rengeteg érzelmet olvasunk Istenről. Isten szomorú, féltékeny, haragos, szerelmes, örömteli, felháborodott. Van, amikor teljesen empatikus, van, amikor komoly. Isten sokkal sokszínűbb, mint bármely ember. Isten nem unalmas. Az a problémánk, hogy mi sokszor úgy képzeljük el, mintha Isten unalmas lenne. Úgy, ha Istenre gondolunk, akkor ilyen, hát ott van a felhők felett, és ott mindenki neki hajlong, és őt dicséri, és nem csoda, hogy így nem vágyunk oda. Vagy egyáltalán nem csoda, hogy nem szeretünk imádkozni, amikor úgy olyan szegényes az Isten kép. Megkérdezek valakit, hogy milyen Isten, azt mondja, hát Isten jó, a jó Isten, ugye, a jó Isten. Jó, és még milyen, hát milyen, hát nagy, és végtelen. És körülbelül itt véget ért. De el kell olvasni a Szentírás, testvérek, és érdemes így olvasni, hogy kezdj el kijegyzetelni, például olvashatod így végig a Szentírást, hogy milyen érzelmeket tanulok meg Istenről, milyen Isten, és az ő érzelmeit kijegyzetelni, és egy csomó mindent fogsz felfedezni. Vagy olvashatod a Szentírást úgy, hogy, és ezt javasolom, hogy ne csak olvasd el a Szentírást, hanem csináld azt, hogy elkezded, és kiválaszolsz két vagy három témát. Most lehetnek ezek, hogy Isten története az Ószövetségben, vagy Isten érzelmei, például ez is, de lehet az is, hogy valami más témát választasz ki, hogy például Isten irgalmát. Egyszerűen megnézni, hogy milyen Isten irgalma, mert nem elég, hogy
egy tulajdonságát csak így megemlítünk, Isten irgalmas, hanem meg kell nézni, hogy milyen is ez az ő irgalma. És olvashatod úgy a Szentírást, hogy mindig figyelsz arra, hogy hol van valami Isten irgalmáról, és kiegyzeteled magadnak, és elemlékedsz, és így alakul ki egy, akár egy doktori mű is, abból, hogy úgy olvasod a Szentírást, hogy egy bizonyos témára figyelsz nagyon. Én most is emlékszem annak idején, amikor Augsburgban voltam, és a Szentírást elejétől végig olvastuk, akkor volt nekem vagy három témám is, az egyik a végidők, és nagyon meglepődtem, hogy a végidőkről milyen sokat ír a Szentírás, meg volt az Isten, mint atya, hogy milyen atya ő, és ezzel foglalkoztam, és volt még néhány ilyen témám, és így olvastam végig a Szentírást. És azóta is többször van, most többször olvastam el a Szentírást elejétől végig, és most már nem mindig egy bizonyos téma mentén, de sokszor van, hogyha foglalkozom, ha valamit elő akarok szedni, meg akarok érteni, hogy veszem, és úgy tanulmányozom a Szentírást, hogy bizonyos téma szempontjából, és ez így nagyon-nagyon érdekes, mert így áll össze egy teljes kép. Mert hogyha azt mondjuk, hogy Isten irgalmas, ezt nagyon félreérthetjük. És a mai társadalom, és a mai keresztények, akik nem ismerik a Szentírást, nagyon sokszor egy ilyen ferdeképet látnak Istenről, az ő irgalmáról, pont azért, mert nem olvassák végig, és nem tanulmányozzák. Mert ha azt mondjuk, hogy Isten irgalmas, ez nagyon könnyen átült egy olyanba, hogy hát teljesen minden, hogy mit teszel, Isten mindig irgalmas, és akkor néhány szentírási részt úgy ismerünk, a tékozló fiú esete, és így felületesen az irgalmasság címszó alatt olyan dolgokat fogunk elhinni, amik egyszerűen nem felelnek meg a teljes képnek. Mert igen, Isten visszafogadja a tékozló fiút, és irgalmas, és az egész Ószövetség arról szól, hogy Istennek még volt türelme, és még volt türelme. De az irgalom arról is szól, és a szeretet, hogy pont az irgalom kell találkozzon az igazságossággal. Másképp nincs alapja. Az irgalomhoz azt is, arról is kell beszélnünk, hogy van bűn. Mert csak a bűnnel szemben lehetek irgalmas. Ha nem létezik bűn, ha minden jól van, akkor nincs irgalom. Mert akkor miért is haragudnék? Az irgalom például sokkal inkább előjön, amikor Jézus találkozik a házasságtörő nővel, akit meg akarnak kövezni a templomban. És miután Jézus irgalmasan figyelmeztet mindenkit, hogy csak az kezdje eldobni az első követ, akinek nem volt bűne. Ugye ez idáig tetszik, de utána ott marad Jézus azzal a nővel, mert mindenki eltávozott. És Jézus megkérdi, hogy senki sem ítélt el téged, és a nő azt mondja, nem. És most jön az igazi irgalom, mert a társaságban volt egy valaki, aki dobhatta volna az első követ, az Jézus maga, mert neki nincs bűne. És igazából most a törvény szerint az jött volna, hogy Jézus felemel egy követ, és agyon kövezi a nőt. De Jézus úgy dönt, és ez az irgalom, hogy annak kell. Nem azt mondja, hogy amit a nő elkövetett, az semmi. És nem kezdjük el kimagyarázni, mert persze feltevődik a kérdés, hogy jó, és hol volt a férfi is, mert a törvény szerint, amikor házasságtörésen kapnak rajta egy párt, akkor mindkettejüknek meg kell halnia. Tehát a férfit is kellett volna oda kellett volna ráncigálni, és őt is megkövezni. És akkor magyarázhatjuk, de igen, de a másik, de nem tudom én, de ebben a beszélgetésben egyáltalán nincs magyarázat. Jézus kérdi, hogy senki sem ítélt el téged, a nő nem kezd el magyarázkodni, egyszerűen elismeri, hogy ő bűnös, csak éppen az a helyzet, hogy senki sem ítélte előtt. És most ott van Jézus, aki elítélhetné, teljes joga lenne, ő mégis azt mondja, hogy nem ítéllek el én sem, így döntök, irgalomból, na ez az irgalom. De ugyanakkor azt mondja, menj, és többet ne vétkezz. Vagyis nem azt mondja Jézus, hogy de te jó vagy, és minden rendben van, hanem nem, nincs rendben, de én irgalmas vagyok, mert szeretlek. És pont azért, mert szeretlek, azért akarom, hogy változzál. Ez a jól, helyesen ítélt irgalom és szeretet. És a tékozló fiú esetében is az apa nem azt mondja, hogy nem történt semmi, hanem csak irgalmas. És az idősebb fiúval szemben is az apja nem azt mondja, hogy hát de legyünk irgalmasok, mert hát nem történt olyan nagy dolog. Nem. Szörnyű dolog történt.
mégis legyünk irgalmasak, szeressük ezt az elveszett gyermekünket. És az egész Ószövetségben Isten nagyon is kimondja, hogy mi a probléma, és ugyanakkor irgalmas. És azt mondja, hogy de az irgalomnak is valamikor van egy vége, mert betelik a pohár, és valamikor a bűnök következményeit vállalni kell. Ez is hozzátartozik Isten irgalmához, hogy Isten hosszan tűrő, de nem végtelenül tűrő. Isten sokkal tovább tűr, mint mi egyáltalán képesek lennénk rá, de nem végtelenül. Éppen ezért szükség van, mert Isten valamikor igazságot is szolgáltat, és lesz ítélet is. És az irgalom az csak esélyt ad nekünk, hogy az ítélet ne érjen minket, hogy megszabaduljunk az ítélettől. De ez nem jelenti azt, hogy nem lesz ítélet, mert igenis lesz. És ha nem használjuk ki a lehetőséget, amíg az irgalom ideje tart, akkor nagyon rosszul fogunk járni. Ez is hozzátartozik. A 21. században viszont keresztény körökben sem hirdetik mindig ezt az üzenetet, ami a Szentírásban körülbelül így van benne. Úgyhogy azt javasolom, hogy olvassuk a Szentírást, kutassuk, és bizonyos témákat, például Isten érzelmeit lehetne így megnézni. Egyszerűen kövessük, és tanuljunk belőle, hogy jól tudjuk megismerni Istent, mert Ózeásnál az van, hogy elvisz az én népem a tudás hiánya miatt. Azért vészel Isten népe a 21. században is, a kereszténység azért megy tönkre, mert nem olvassuk a Szentírást, és nem foglalkozunk, és nem ismerjük meg Istent. És ennek most változnia kell, és lehetséges a változás. Következő alkalommal folytatjuk Isten történetével és Isten érzelmeivel az új szövetségben. Dicsértessük a Jézus Krisztust!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató, vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók, Jézus ma egy nagyon emberi hibánkra mutat rá, mások hibáit sokszor könnyebben észrevesszük, mint sajátjainkat. Könnyű megmondani, mit kellene másnak másképp tennie, hogyan kellene élnie, gondolkodnia, viselkednie. Sokkal nehezebb őszintén megkérdezni, Uram, mi az, amin nekem kell változtatnom? Kedves Mári Rádió hallgatók, Jézus ma bennünket arra hív, hogy mi változzunk. Mi az, amit mi tehetünk, hogy általunk is jobb legyen a világ. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, magyar nemzetünkért, őseinkért, hitünkért, nyelvünkért, kultúránkért. Áld meg magyar népünket, bárhol éljen a világban, őrizd meg családjainkat, gyermekeinket, fiataljainkat, adj bölcsességet vezetőinknek, reményt a csüggedőknek, erőt a küzdőknek, és békességet közösségeinknek. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, járj közben értünk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bőségesen.

0: legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.
2: Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel te,

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
8: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éter hullámai.

Úr Jézus, aki Palesztina útjain zarándokolva kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és azzal bíztad meg őket, hogy hirdessék az evangéliumot, a híveknek jó pásztorai legyenek, és ünnepeljék a legszentebb áldozatot. Add, hogy ma se hiányozzanak egyházadból a szent papok, akik mindenkihez elviszik halálod és feltámadásod gyümölcseit. Amen.

0: szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek és nem csak. Farkas Szilvia műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Farkas Szilvia vagyok, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai műsorunkban egy újabb beszélgetésre hívom meg önöket, Egyed Júlia iskolalelkésszel. A harmadik beszélgetésünk a Mária Rádió oldalán, honlapon, az archívum menüpont alól a kedves hallgatók visszahallgathatják a Júliával folytatott első két beszélgetésünket. Az igaz, hogy ez a mai beszélgetés bizonyos nézőpontokat érintve kötődik az első kettőnek a témájához, de köszöntelek elsősorban, Isten hozott a mai műsorban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatókat.
1: Én köszönöm, hogy elvállaltad ezt az újabb beszélgetést is, és amikor együtt dolgoztunk az óvodában pár évvel ezelőtt, vallástevékenységet tartottál, és beteg lett a fiatok. Akkor azt láttam rajtad, és megfogalmaztam magamban, feltűnt nekem, hogy nem voltál kétségbe esve, nem panaszkodtál a fiatoknak a betegsége miatt. Hogy ezt úgy Isten békében, szeretetében és igazságában elfogadtad ezt a helyzetet. Ezt láttam én kívülről. Akkor most kezdjük az elején, hogy mi is történt a fiatokkal, és mi történt benned, bennetek, mint szülő, hogyan éltétek meg, hogyan élted meg ezt, mint édesanyja, hogyan éltétek meg ezt a nehéz helyzetet. Mondhatom úgy is, hogy visszatérve az előző két beszélgetésünk témájához, a kudarchoz, krízishelyzethez, nehézséghez, kísértéshez, ki ahogy nevezik, ki ahogy tudja, hogyan éltétek ezt ti meg.
2: Hát azzal kezdeném, hogy akkor, abban a pillanatban, amikor kiderült a betegsége, kétségbe voltam esve. Azt hiszem, hogy ez teljesen normális dolog, hogy az ember olyankor megijed, és nem is tudja a következő lépését. Hát elég rég történt már, tehát ez 2011-ben volt, amikor az akkor 7. osztályos fiamról kiderült, hogy agydaganata van. És amit ugye műteni kellett, és azután kiderült, hogy ez a daganat rossz indulatú, ez azt jelentette, hogy kezelni kellett. Az egész történetben úgy estünk mi bele, mert hogy nem egy hosszan kialakuló betegség volt, hanem egy derült égből villámcsapás módon érkező betegség volt, ami pár hét alatt derült ki, és jóisten után talán a leghálásabb vagyok annak a gyerekorvosnak, akihez a gyerekek tartoztak, mert hogy nagyon gyorsan helyes irányba gondolkodott és helyes irányba küldött el bennünket, és ez volt az első lépés, ami az ő gyógyulása felé vezetett, mert egy hosszú kivizsgálási folyamat végzetes lett volna. Ő a kis agyában volt egy daganat, ami a létfenntartó szerveket nyomta, a szív, légzés, és hát egy jó nagy daganat volt, amit onnan gyorsan kellett műteni. Tehát, hogy a gyorsaságról beszéljek, megpróbáltam készülve a beszélgetésre visszapörgetni az eseményeket, de hogy igaziból egy hét alatt történtek a dolgok. Tehát azelőtt körülbelül 2-3 hétig ilyen hülésre utaló fejfájásos tünetei voltak, amit kezelt a gyerekorvos, ahogy az szükséges volt, de hogy az nem változott, ezért gondolkodott ő gyorsan, és küldött el egy gyerek neurológushoz, aki megint nagyon gyorsan lépett, és számunkra ismeretlen orvos nagyon gyorsan lépett, és nagyon gyorsan lett diagnózis. Tehát megfogta a kezét Péternek, és vitte a következő helyre, és ott nézték. Tehát, hogy dásából fakadóan ő ezt nagyon gyorsan és helyesen tudott lépni. Hát ez egy szombati nap volt. És akkora méretű volt ez a daganat, és olyan helyen, ahol, ahol úgy kevés idő volt arra, hogy várakozni, vagy gondolkodni rajta. Tehát itt nagyon gyorsan kellett erről gondolkodni. Hogy a Jóisten hogy lép közbe, szerintem ennél az első mozdulatnál ott volt. Tehát, hogy a gyerekorvos nagyon gyorsan jó irányba, helyesen tudott gondolkodni, és jó irányba mert elküldeni minket egy ilyen nehéz helyzetbe. És nem halogatta, hogy hát nézzük meg ezt, vagy nézzük meg azt, hanem egyből a legnehezebb tudásából kiindulva. Igen. És hogy ezt műteni kellett, és hát úgy gondolkodtunk, hogy legyen Budapesten ez a műtét, mert hogy itt az országban is messzi városba kellett volna utazni, vagy Bukarestbe, vagy Kolozsvárra, ahol ezt elvégezheti. És szükség volt, hát egyrészt nagyon sok pénzre már a műtét kapcsán, és lehetőségekre.
1: Igen, emlékszem, hogy a város akkor a város összefogott azért, hogy teket segítsen, tehát úgy, ahogy tud.
2: Első perctől ezzel a betegséggel azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok ember tud odaállni a másik mellé. Jó barát is, és alig ismerős is, és teljesen idegen is. Ugye ez egy csodálatos, ha nem hangzik furcsán, de ez egy csodálatos megtapasztalása volt annak, hogy az emberek egymás mellé állnak. És hát mesélem tovább a gyorsaságot, mert hogy ez ugye kiderült ez a diagnózis, és akkor keresni kellett a lehetőségeket, hogy hogyan, de nagyon gyorsan. Amikor a férjem telefonált a budapesti klinikára, ahol ilyen műtéteket, idegsebészetre, ilyen műtéteket végeznek, és fölvette az az orvos a telefont, aki végül műtötte Pétert, az első szava az volt, hogy ön engem hogy talált meg? Nem szoktam felvenni a telefont.
1: Gondviselés.
2: És akkor átküldte az orvosi leleteket, és azt mondta az orvos, hogy ezt pénteken kell műteni. Tehát ez egy keddi nap volt. És a másik gond ott volt, hogy Péter akkor töltötte a 14. évét, hát ahhoz, hogy kiutazzunk akkor Magyarországra, vagy útlevél kellett volna, vagy személyi útlevelet előtte értelemszerűen nem készítettünk, mert hogy tehát hogy pár nap kellett ahhoz, hogy ő a 14. életévét betöltse, és személyit kell készíteni. Na most a személyi készítése az időbe telik.
1: Igen.
2: És ez egy megoldhatatlannak látszó történet volt, mert hogyan?
1: Három nap alatt.
2: Még annyi se. Hogy ezt most hogyan? Tehát Péter azért elég rosszul érezte magát, tehát fájt a feje, nem igazán bírt ő a lábán állni, és ahogy bementünk az okmány irodába, ugye, ahol készítik a személyi igazolványokat, és mondtuk, hogy nincs jól, és hogy milyen kérdeztük, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy a lehető leggyorsabban elkészüljön. Fiatal ember, aki ott dolgozott, az rákérdezett, hogy mi a gond, és hogy hát agydaganat, és azt mondta, tessék ideadni a papírokat. Mindent kitöltött, és délután 4-kor tessék jönni az igazolva. Mert hogy engem fiatalabbkor, gyerekkoromban ott azon a klinikán műtöttek agydaganattal. És
1: nem véletlen, nincsenek véletlenek.
2: Nincsenek véletlenek, és a Jóisten megmutatja az utakat, és ad lehetőségeket. Tehát, hogy csodálatos ez a történet. Az, hogy az orvos fölvette a telefont, az, hogy egy nap alatt lett személye, és mi útnak tudtunk indulni Péterrel, az, hogy kerültek segítő emberek, akik ezt a jó pár ezer eurós összeget a mi rendelkezésünkre összegyűjtötték, illetve lehetőséget találtak, ugye lelkész kollégánk volt, aki ezt a részét felvállalta, hogy bankszámlát nyit, és mert hogy erre fizikailag nem így volt van. Ideje az embernek, tehát ezt így ő van. Rendezte. És ő hirdette, és ő mondta az embereknek, és ő mondta mindenütt, mert hogy mindent egyedül megoldani nem lehet.
1: Így van, így van.
2: És mindig vannak segítő emberek. A budapesti műtét után Péter jól érezte magát, tehát egy olyan jól sikerült műtét volt. Haza is jöttünk, és várni kellett az eredményre, ugye a patológiai eredményre. És pár hét után, két-három hét után derült ki, hogy egy nagyon agresszív és rosszindulatú daganatfajta az, ami az ő fejében nőtt. És úgy akkor kezdtünk érdeklődni, hogy itt mit lehet csinálni, milyen kezelések vannak. Ugye gyerekonkológia vagy Kolozsváron, vagy Bukarestben van, és ilyen jellegű. És úgy azt mondták, hogy 6% a gyógyulás esélye. Ez a 6% gyógyulás esélye itt azt jelentette, hogy ez nagyon kevés. Érdeklődtünk Magyarországon, Budapesten is, ott 10% esélyt mondtak, gyógyulási esélyt ígértek, és akkor hát mindenki elkezdett keresgélni. Németországban nagyon jó barátaink, német barátaink élnek, akik szintén odaült a számítógép elé, és végignézte a németországi klinikákat, hogy hol milyen lehetőség van, és a Münsteri klinikán volt egy olyan kezelési lehetőség, amit az ottani gyerekonkológia végzett, ami 50-80%-os gyógyulási esélyt jelentett, és hát ez egészen másképp hangzott. Ez egy olyan kezelés volt, ami még tanulmány fázisban volt, tehát, hogy még nem volt lezárt. Igen. Már 10 éve végezték, de még nem volt lezárt kezelés, és ugye külföldi állampolgárnak a költségeket viselni kell. Ez egy olyan 90 000 euró volt, amikor a német barátunk mondta, akkor azt mondtuk, hogy hát ez nem az a helyzet, amit mi be tudnánk vállalni. És azt mondta, hogy de kell, hogy legyen megoldás. És elment a bankba, és kölcsönt vett fel, és a saját házát tette be biztosítéknak. Hatalmas kölcsönt vett fel, hogy az előleget a kórház számára be tudja fizetni. És ezt mi kérdeztük, de hát még maradt fel összeg, ezt hogyan tudjuk majd visszafizetni, és azt mondta a barátunk, és igaza van. És ez volt az első, nem az első, az egyik tanulás ebből a történetből, hogy azt mondta, hogy senkinek nincs ekkora összege, de mindenkinek van egy kevés, amit össze tud adni.
1: Igen.
2: Mindenkinek van egy kevés, hogy oda tudja adni a másiknak, hogy az, és össze tud gyűlni. Az alatt a kezelési időszak alatt össze tud gyűlni. Ő sem tudta, mi sem tudtuk.
1: Szerintem volt hite ennek a
2: egyértelműen, igen. Igen. És azt kérdezte, hogy akkor ezt így vállaljuk-e. És akkor rábólintottunk, ahol ők laknak, az egy 80 kilométerre van a Münsteri klinikától, és azt mondta, hogy náluk lakhatunk Péterrel, tehát ez rendben volt. Az oda utazást és a hazajövést, mármint az ottani otthonunkhoz való utazást kellett megoldani, és az ottani református gyülekezet tagjai. Elsősorban idős emberek, ugye, akik nyugdíjasok, akik szabadabbak időben, ők felváltva vállalták be azt, hogy minket visznek és hoznak, amikor szükséges, mert ez nem egy bennfekvő kezelés volt.
1: Igen.
2: A másik csodálatos dolog, és egyértelműen az Isten vezetése volt ebben a történetben, az ottani orvos, aki Pétert fölvette a klinikára, és aki minden lehetőséget megragadott, és mindent úgy intézett, hogy a lehető legkevesebb költségbe kerüljön. Mert egy ilyen kezelés költsége az minden. Tehát a telefonhívástól az eszközökig, amit használnak, igen, minden. Minden
1: benne van,
2: benne van ebben az összeg. Tehát minden pénzbe kerül. És képes volt kiírni. Ugye mi a német rendszert, egészségügyi rendszert nem értettük. Tehát, hogy kérdezték, van-e biztosításunk? Hát, hogy lenne biztosításunk. Hát akkor milyen rendszerben vagyunk? Számunkra a privát volt az a szó, amit mi itt használni tudtunk, de hogy az egy másik világ, tehát az egy ilyen luxus kategória, és amikor ő észrevette, hogy ezt mi nem tudjuk, akkor minden helyre, ahol Péter meg kellett jelenjen, kiplakátolta, hogy Péter, és ez a születési dátum, most ő nem privát, hanem ilyen fizető, tehát saját költségét fizető kategóriában van. Tehát, hogy arra odafigyelt, hogy sehol ne legyen tévedés, és a költségek ne legyenek nagyok. Csodálatos ember volt. Nyilván, hogy a kezelést nem ő vezette csak egyedül, hanem az összes orvos, aki ott volt az onkológián. És amit még ebből a történetből nagyon jó tapasztalatként tudok megfogalmazni, a hozzáállása minden orvosnak és nővérnek, akivel ott találkoztunk. Tehát, hogy ez egy súlyos betegség, ez egy nehéz betegség, de van belőle gyógyulás. És nem éreztük egy percig se azt, hogy itt most idézőjelben mondom csúnya szóval, hogy Pétert halatják. Mert hogy egy ilyen nehéz és ilyen agresszív daganattal kell küzdenie.
1: Úgy helyesen álltak hozzá a személyzet is.
2: Igen, és azért ez az itthoni hozzáállás és az ottani hozzáállás között volt egy különbség. Az egy magánember részéről is talán, és hát orvosokkal nem igazán volt itt most a kezelés kapcsán lehetőségünk találkozni, mert az a 6% az nem...
1: Igen. Mennyi ideig tartott a kezelés?
2: Másfél évig.
1: És másfél évig akkor te ott voltál, együtt voltatok.
2: Igen. Újra műtötték, hogy megnézzék azt, hogy maradt-e bármi maradvány.
1: A kezelés
2: rákos,
1: után?
2: Igen. Nem a kezelés, a kezelés megkezdése előtt. Tehát ugye kivették a daganatot Budapesten és Münsterben, újra műtötték, és 8 órát tartották altatásban azért, mert egy olyan anyaggal figyelték, hogy van-e rákos daganat, ami
1: kimutatott, világított,
2: igen, és ott volt a patológus mellette, és ami gyanúsnak tűnt, azokat a szövetrészeket rögtön vizsgálta is, és ezért tartott ez a 8 órás műtét, hogy ott helyben rögtön nézte. Hál' Istennek nem volt. Illetve egy, ugye az agyvízben, a gerincszer kapcsolódó vízben egyetlen egy gyanús sejtet találtak, és ezért a kezelés fokozatát egyel emelték. Tehát, hogy egy súlyosabb, nehezebb kezelés volt, hogy biztos legyen. És ez így alakult. A másik csodálatos történet, mert hogy ez az, és a Jóisten vezetését lehet végig látni, hogy amikor Pétert a műtőbe bevitték, ugye Péter 7-es volt, ő hát valamennyire tudott angolul, amúgy a másik nyelv az a spanyol volt, amit 1-2 éve kezdett az iskolába tanulni, de hogy németül nem tudott. És nyilván, amíg odaértünk, pár szót, köszönést, ezt-azt megtanítottunk neki, de hogy ő németül nem tudott, és ahogy vitték be a műtőbe, egy ilyen ablakon keresztül tolták be, akkor úgy mondta a férjem, hogy hát, ha lehet, beszéljenek vele angolul, mert hogy németül nem tud, és megszólalt ott egy orvos, akkor nem is láttuk, mert hogy teljesen be volt öltözve, vagy esetleg magyarul. Mert hogy egy magyarországi magyar altató orvosnő volt, meglátta a nevét a műtétek között, és azt a műtétet vállalta be, hogy ő legyen ott a gyerekkel, hogy tudjon vele magyarul beszélni.
1: Igen, ez is a isteni gondoskodásnak a másik.
2: És a csodálatos hölgy megkeresett a műtét után, és ugye hát kezelni kellett Pétert, ez a kezelés abból állt, hogy 7 hétig sugárkezelést kapott naponta 2-szer, délelőtt és délután, és ez nem bentfekvős, tehát be kellett járni, és ez egy fiatal orvosnő volt, és azt mondta, hogy hát ő a hét közepén sokszor éjszakás, meg tud máshol aludni, és átadta a lakását. Hogy ott lakjunk ez alatt a hétfőtől péntekig, amíg tart a kezelés 7 hétig.
1: Gondoskodik a Jóisten.
2: Igen, igen. Első nap, amíg Péter még ugye a kórházban volt, műtét után meghívott ebédre. Soha nem főzött húsleves, de húslevest főzött. És nem tudta, hogy kik vagyunk.
1: Igen. Igen.
2: Mi sem ismertük őt.
1: És ez alatt az idő alatt a férjed az itt a gyerekekkel itthon?
2: Igen, igen. Tehát ő aztán hazajött, és a gyerekekkel itthon volt. Furcsa azt mondani, de talán neki volt a nehezebb. Ő az én munkámat is itt az iskolában át kellett, hogy vállalja. És mivel nem volt ott, nyilván, hogy beszéltünk, akkor még Skype volt, napi szinten beszélgettünk, és láttuk egymást, de nem élhette meg azokat azt a sok pozitív dolgot, amit én ott megélhettem. Tehát, hogy én láttam Pétert ott nehéz állapotban is szenvedni, és de láttam azt a rengeteg pozitív dolgot is, ami külső dologként megkönnyítette azt, ami nekünk át kellett menni.
1: Tehát azt a jót, amit kihozott a Jóisten, amit megengedett ebben a helyzetben, ti számotokra, akkor egy kicsit most menjünk befelé.
2: Igen.
1: Milyen viszekre evezünk, hogy hogyan indultál te lélekben ezen az úton?
2: Kapkodva.
1: És most mondtad, hogy...
2: Kapkodva. Illetve kapaszkodva a mindennapi teendőkbe. Mert hogy csomagolni kellett. Ki kellett gondolni, hogy mit visz az ember először a műtétre, mire lesz szüksége, hogy lesz Péternek. És ugye kezembe fogtam a ruháit, és válogattam a ruháit még itthon, és úgy néztem, hogy voltak olyan ruhái, amiket nem engedtem, hogy fölvegyen, mert hogy maradjon
1: ünneplőnek,
2: és földhöz vágtam egy adott pillanatban ezeket a ruhákat, hogy ezt miért? Hát, hogy most
1: miről van szó?
2: Mi is a fontos? Tehát miért őriztem én ezeket a ruhákat eddig? Mert a műtét előtt ugye nem tudtuk, hogy ez hogy fog történni a továbbiakban. Tehát, hogy ott ez... Én most nagyon szépen beszélek a történetről, de akkor...
1: Akkor vihar volt.
2: Igen, hogy ezt miért kell egy szülőnek csinálni, hogy buta dolgok miatt, mert hogy ez egy buta dolog, hogy őrizzem a ruhámat. Nyilván van egy kicsi értelme van, hogy őrizzem a ruhámat is, vagy a dolgaimat, de hogy igaziból használjam és éljem.
1: Igen, hogyan csillapodott le ez a vihar, ez a kapkodás? Mit éltél meg, ugye ez alatt a másfél év alatt? Az Istennel való kapcsolatodra ez volt-e hatással?
2: Nyilván, hogy amikor egy ilyen sűrű helyzetben van az ember, akkor az imádságai is zaklatottak. Vagy nincsenek szavai. Vagy vitatkozik a Jóistennel. Vagy próbálja azt megkérdezni, hogy ez miért történik. Vagy miért történt, vagy miért velem. És ha így most hirtelen ezt a kérdést a történet végéről visszatekintve válaszolnám meg, akkor én most már úgy teljes meggyőződéssel tudom mondani, hogy ilyen a dolgok, mint amilyen a betegség, és egy súlyos betegség történik. Egyszerűen történik. Tehát nem miért, és nem miért pont velem, egyszerűen benne van az életben, és történik. Tehát ő Isten nem büntet vele, és még csak nem is azért adja, hogy tanítson vele, hanem egyszerűen ez az élet része lehet.
1: Adja, szerinted, hogy ő Isten ezt a nehézséget?
2: Vagy történik. Nem adja. Történik.
1: Igen.
2: Történik. Egyszerűen benne van az életben, hogy az emberi testünk olyan, amilyen, és nem tökéletes, és nem működik mindig tökéletesen, és az életünk végére megöregszik, és elfele megy ebből a világból, és egyszerűen történik. Tehát, hogy nem adja ezt a Jóisten.
1: Igen, és szerinted akkor miért? Tehát van egy célja, hogyha már megengedi? most így fogalmazzunk, hogy akkor megengedi
2: a
1: Jóisten.
2: Talán elfogadom ezt a kifejezést, hogy megengedi.
1: A rosszat, igen, az életünkben azért, hogy, és akkor most itt folytatnád-e? Tehát, hogy miért?
2: Hát, volt, hogy...
1: Tehát hogy, mondtad, hogy, hogy történik, de hogy...
2: Hogy átmenjünk rajta. Hogy... És mondom, én meg vagyok győződve, hogy nem azért adja, hogy ezzel, mint egy leckét, hogy itt van, tessék, tanuld meg, hanem egyszerűen végig éled, átmész rajta, és arra viszont odafigyel, hogy legyen lelked észrevenni azokat a dolgokat, amikből épülni tudsz, és furcsa, gazdagodni tudsz.
1: Igen, igen.
2: És...
1: Ezt mondtad,
2: és,
1: hogy
2: és bölcsességet kapsz általa.
1: Igen, amit te megkaptál, mondtad, hogy a férjed nem kapta meg, vagy legalábbis úgy tűnik neked, hogy
2: neki nehezebb volt. Ő is ugyanezeken a történéseken átment, de a mindennapi élete úgy érzem, hogy neki nehezebb volt.
1: Igen, mi az a jó, amit kihozott a Jóisten ebből? A te számodra, most beszéljünk rólad, a család számára.
2: Kezdem az egyszerű dolgokkal, megtanultam valamilyen szinten németül. Mert hogy az élet hozta, meg kellett tanulni. Láttam azt a csodálatos dolgot, hogy emberek egymásért hogyan tudnak összefogni, és hogyan tudnak imádkozni itthon is, és ott is. Idegen emberek, tudom, hogy itthon értünk nagyon sokat imádkoztak, tudom, hogy az ottani német gyülekezetben értünk sokat imádkoztak, tudom, hogy magánemberek, kollégák, ismerősök, ismeretlenek értünk nagyon sokat imádkoztak. Tehát ezt a tapasztalatot, ha egy ember megtapasztalja, az egy óriási erő. Az igen, egy hatalmas gazdagság.
1: Igen. Igen.
2: Tehát én erre bármikor tudok számítani, hogy az ember tud így működni.
1: Igen.
2: Hogy a másikért képes imádkozni.
1: Igen. Isten működik az emberek által ilyen
2: egyértelmű,
1: módon.
2: Egyértelmű, igen. Egyféle bölcsességet jelentett. Egyféle olyan tudást, amin ha az ember nem megy át ilyen dolgon, nincs honnan tudja. Hát aki nem élt meg hasonló dolgokat, megpróbálja átérezni, átgondolni, de nincs honnan tudja. Tehát ez a tapasztalásnak a tudása, és a tapasztalásban a hitnek a tudása. És talán a legfontosabb az pontosan az a válasz, hogy ezek a dolgok történnek az ember életében. Mert hogy ne a jó Istent hibáztassam, vagy kérjem számon, semmi olyanért, ami nehézség az életemben. Egyszerűen adódik, történik, viszont ott van velem. Nagyon ott van velem.
1: Hogyan élte meg Péter ezt az időszakot? Most röviden, kevesebb időnk van. Hogyan élte meg Péter?
2: Péter ugye akkor kamaszkodó gyerek volt, 7. osztály végén. Egy kétségbeesett helyzet, nézte, hogy mi történik körülötte, viszont van benne egy olyan alapvető bölcsesség, ami már akkor felfedezhető volt benne, a hitnek minden kezdődő csírája, és ez a hit benne erősödött. Fizikailag nagyon nehezen, viszont azt hiszem, hogy benne is egy nagy tapasztalást hozott, és egy erősebb hitet hozott ez a történet. Úgy egy adott pillanatban azt mondta egyszer, ugye a kezelés közepe táján időben, hogy ha ez a daganat kiújulna, ő ezt nem szeretné még egyszer végigcsinálni.
1: Igen.
2: Tehát, hogy nehéz, fizikailag számára nehéz, igen, volt a távollét, az idegenség, annak ellenére, hogy mindene megvolt, és igen, idegen emberek nagy-nagy szeretete és segítsége, igen, és odafigyelése, és a házigazda barátainknak a csodálatos embersége. De nincs még két ilyen ember a világon, azt hiszem, akik igen, ilyen szemlélettel látnák az élet nehézségeit.
1: Manapság, hol van, mit csinál, akkor mondjuk el röviden a hallgatóknak, hogy...
2: Péter egyetemet végzett, angol nyelvet és világirodalmat tanult, fordító tolmács szakon, mesterképzésen, udvarhelyen él, és tavaly ősszel megnősült, és nagyon boldog. Jó Istennek legyen érte, hála mindig.
1: Istennek legyen hála, így van. Mit üzensz a Mária Rádió hallgatóinak?
2: Azt két dolgot. Az első dolog, hogyha a környezetükben nehézségekkel küzdő emberek vannak, akkor bátran álljanak oda, és ilyenkor föl kell karolni azt az embert, mert hogy ő összezavarodott. Imádkozni kell helyettük, és elvégezni dolgokat helyettük, hogy az életminőségük a lehető legjobb legyen. A másik dolog, hogy aki benne van egy ilyen helyzetben, merjen számítani az emberek jó indulatára, mert a Jóisten indítja őket arra, hogy segítsenek, illetve merjen erősen belekapaszkodni a Jóistenbe. Szabad veszekedni a Jóistennel imádságban, szabad rákérdezni, hogy mi miért van, mert hogy meg fogja adni a válaszokat, de kapaszkodjon. Igen, kapaszkodjon a Jóistenbe erősen.
1: Köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Úgy legyen, hogy a hallgatók mindig a Jóistenhez tudjanak fordulni nehéz helyzetekben is. Köszönöm, hogy elvállaltad ezt a mai beszélgetést is. Isten áldását kérem életedre, családod minden tagjára, a munkádra, és Isten áldását kérem a hallgatókra is.
2: Nagyon szépen köszönöm, jó Isten legyen velünk.
1: Búcsúzik a hallgatóktól.
2: Egyed Júlia.
1: És Farkas Szilvia önkéntes, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Békesség Istentől.
0: Szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek, és nem csak. Farkas Szilvia műsorát hallották.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeit fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet felét tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

0: A lélek tüzében Szent Pál apostol lelkisége Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: Lemondás önmagunkról. Minden magyarázkodás nélkül meg kell mondanom, miről lesz szó. A szegénységről. Nem általánosságban, hanem abban a megvilágításban, ahogy Pál apostol életével és tanításával elénk tárja. Kényes és nehéz, ugyanakkor nélkülözhetetlen a kérdés megválaszolása, mert elevenbe vágó kérdés mindenkorban. Nem jó, ha mindent a probléma szóval fedünk be, mert tisztázatlan, nyugtalanító gond vagy kifejezetten fájó és megalázó sebként tovább égeti testünket, lelkünket. Bármennyire is szégyenkezve beszélünk róla, hisz rögtön önmagam helyzetével és a világ nyomorával kell szembesülnöm, mégis az evangélium napfénye az, amely képes meggyógyítani minket. A szegénység és a hirdetés jellegzetes szempontot vesznek föl Pálnál. Bizonyos kettősséget, amelyet szinte folyamatosan ellentmondás követ. Meglehetősen biztos társadalmi adottsággal, jelentős pénzösszegek feletti rendelkezéssel, annak ellenére, hogy tudta, hogy élhetne mindezzel, Pál a fizikai munkás életét választja és gyakorolja. Az az evangélium, amelyet Pál hirdet, részt vesz annak az Istennek természet fölötti valóságában, aki a szerzője, és Isten hirdetésének címzetjeként a gyengéket, a semmit választja, hogy megzavarja azokat, valaminek hiszik magukat, pedig Pál nem habozik hirdetni az evangéliumot minden társadalmi osztályhoz tartozónak, annélkül, hogy ezek kérdést jelentenének számára. Barátai közé sorolja a szegény és gazdag keresztényeket, rabszolgákat és uraikat, tanultakat és tanulatlanokat. Mert minden nevelés alapja a szív és az értelem megnyitása mások igénye felé. Ez figyelmet és mások meghallgatását feltételezi. A gondolkodást fogalmak segítségével és tudásunk átadásával nevelhetjük. De a szívet és az akaratot is nevelni kell a mások iránti szeretetre és szolgálatra. A nevelés lényege, hogy a másik embert kapcsolatokba vezetjük, nyitottságra segítjük, és arra, hogy érzékeny legyen mások korlátaira, és válaszolni tudjon igényeire. Az érettség növekedés az önmagunk és mások iránt érzett felelősségben. A nevelés célja, hogy mindenkinek segítsen úgy elfogadni a másikat, ahogyan van, segítsen becsülni a másikat, és meglátni benne a szépet. Segítsen válaszolni a másik ember igazi felszabadulás és növekedés iránti igényére. Ez a szegénységünk első gyakorlata. Mit jelent a szegénység a Bibliában? Amit ma néha túlságosan általánosan a szegénység szóval fejezünk ki, az Ószövetségben nagyon sokrétű kifejezést hordoz, amely nem szűkíthető egyetlen tartalomra. Az ószövetségi szegénység összetett szóhasználat révén egész jelentés sávot jelez, amely a konkrét és az anyagi és a tényleges vallási jelentés szélsősége között ingadozik. Most tekintsünk az Ószövetség szegénységére vonatkozó kifejezésekre. Kit mondanak szegénynek? A rászorulót, aki vágyakozik, a gyengét, a törékenyt, azt, aki valakitől függő, a csökkent, az alázatos, az örökség nélküli embert. De az is szegény, aki erőtlen, lendületlen, lendület nélküli, és azok, akiknek szükségük van valamire, másokra utaltak. Így a nélkülöző, örökségéből kitúrt, a koldus rászoruló

0: aki könyörög, kitaszított, kizsákmányolt. Mindezt a felsorolást azért tesszük, hogy világosabb, konkrét valóságában értsük a páli szóhasználatot, amelyet ő a zsidó képzett farizeusi múltjából hozott magával. Mikor az apostol a szegénységről, szegényekről ír, ilyen kifejezéseket használ. Szegény az, aki képtelen a felül emelkedésre. Jelentése az erő hiánya, fizikai értelemben a betegekre vonatkozik. Erkölcsi értelemben az alkalmatlan, társadalmi értelemben jelentéktelen vagy vallási értelemben képtelen emberre. Máskor viszont jelenti az erő hiányát, fizikai értelemben a betegséggel, vagy erőhiányát fizikai és erkölcsi értelemben, ugyanakkor még a fel nem támadt test törékenységét, erőhiányát jelenti vallási értelemben. A vallási értelemben vett gyengeséget, amelyet mások segítségével fölül kell múlni. Arról van szó, hogy ez az erőhiányának egész csoportja a cselekvés képességének a hiánya. De az erőhiánya soha nem marad önmagába bezártan. Nem örökös hiányt jelent. Megvan a fölülmúlás módja, amely igen gyakran ellentmondásként egy más területen található, mint amelyen megnyilvánul a képtelenség üressége, a betegség visszafogottság, a személyes korlátok. Például Jolett, ilyenek maradnak, de megkönnyítik az evangélium eredményes hirdetését. A szegénység ürességet, hiányt kiált bennünk, ahogy Karinti Frigyes mondja a Boldog Szomorú dalban. De néha megállok az éjjel, gyötrődve halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt a világban, de nem vagyok otthon az égben. Az erőforrásoktól megfosztottság Pálnál megtartja alapvető értékét, megtartja résként betöltött alapvető értékét, és jelen van az üresség áthidalásának igyekezete a dolgoknak egy másik rendjébe. Krisztus jellemzője, aki megfosztja magát, mert a megfosztás által gazdagítja az egyházi közösséget. A kiüresítés magatartása jelez egy kiüresedést. Tekintettel az emberi értékekre, Isten, aki megvigasztalja a megalázottakat, megvigasztalt minket. Ugyanezt a magatartást várja el tőlünk Krisztus. Legyetek egyetértők egymás között, nem nagyra vágyók, hanem együttérzők az alacsony rendűekkel. Ne legyetek bölcsek a magatok szemében, írja az apostol rómaiakhoz. Az emberi értékek és elemek kiüresítését Isten teszi Pállal kapcsolatban. Krisztus teszi önmagával kapcsolatban. Pál cselekszi. Olvassuk csak a II. Korintusi levél 11. fejezetet. Miután tettünk egy pillantást az apostol szóhasználatára, láthatjuk, hogy az újszövetségben egyedülálló, ahogyan Pál gyakorlatilag az ószövetségi szegénység minden változatosságát és szóhasználata szélességét fölveszi, magába szívja, sőt saját anyagát is hozzáadja. Pál apostol a szegénységről vallott nézetét összefoglalva úgy tűnik, hogy a szegénység a valóság sorrendjében talált, választott vagy talált rést jelzi, amely azonban nem marad ilyen, és a valóság egy másik és magasabb rendjében van betöltve, és ennek a feltöltése szükséges föltétel. A főszereplők Krisztus, Pál, az egyházi közösség. A szegény Krisztusa az a Krisztus, aki bár gazdag lévén kiüresítette gazdagságát, szegényé lett. Ezáltal a kiüresedés által gazdagodott az egyházi közösség azért, hogy titeket gazdaggá tegyen szegénysége által. Még pontosabban a szegény Krisztus, a szegény, az a Krisztus, aki megalázta magát, kiüresítette önmagát a kereszt halálig való engedelmességben. Így elérkezve az Úr állapotáig, Krisztus, aki tevékenyen behatol a közösség életébe, a szelíd és jó akaratú Krisztus, akire Pál építheti tanítását. Krisztus szelídségére és szerénységére kérlek titeket én, Pál, aki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok köztetek, távol létemben azonban bátor vagyok veletek szemben. A szegény Pál, beteg Pál, aki kiüresítettnek és emberi adottságok nélkülinek érzi magát. Vagy a gyötrődő Pál, aki jól lehet érzi ezt a helyzetet, elfogadja, vagy még inkább választja, és szívesen sorolja magát a szegények közé, mert tudja, hogy egy kiüresedésen keresztül érkezik a nagyobb erő, az evangéliumhoz kapcsolódó isteni erő, amely elárasztja és gazdagítja az egyházat. Így a szegénység az öröm forrása és oka lesz. Pál magatartására Krisztus szelídségének és építő jóságának vonásai nyomják rá bélyegüket. Még az egyházi közösség is megjelenik Pálnál a szegénység főszereplőjeként. A szegény egyház gazdasági eszközök hiányában és emberi erőforrások nélkül, még vallási hiányosságok nélkül is, de ami önmagában meghosszabbítja és átéri Krisztus kiüresítését és általa gazdagodik. Ebben az egyrészt a kiüresedés, másrészt a teljesség helyzetében az egyházat is Pálhoz hasonlóan öröm hatja át, és építő jóság állapotában él, amely igyekszik minden ember felé sugározni. A keresztény ebben a világban él, magában, magán hordja, viseli ennek a világnak minden ellentmondását, vágyát és tiltakozását. Nemes Nagy Ágnes a hitért kiáltó megrendítő verssel irgalmat kér Istentől. Magát hitetlennek nevezi, de közben kimondja a hit legalapvetőbb vallomását. Irgalmaz Istenem, én nem hiszek te benned. Csak nincs kivel szót váltanom, s lám már is megadod azt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom. Bűnöm csak egy, de nagy, a gőg fogai rágnak, és most porig aláztatom. Hörgök, vonaglok, mint egy nyomorult állat, kínomban a port harapom. Életem vékonyul, gyökere félbevetve, virága tán nem is nyit soha. Irgalmaz Istenem, húsvét vasárnap este, hisz él az embernek fia. Itt megaláztatás, ott szorongatások, kín és életveszedelem. Ne hagyd el sok papod hitetlen unokáját, ne hagyd el nyomorult fejem. A végső elszegényedés Krisztusnál a legrettenetesebb. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Nem költői kérdés, hanem a legrettenetesebb, ami a világon elhangzott. Ő, aki soha nincs egyedül, hisz az atyával egynek tudja magát, most mégis a döntő pillanatban magára marad. Éppen ekkor kerül a legközelebb az atyához. Atyám, a kezedbe teszem lelkemet. Mindez értünk történik. Az ember a halál tudatában, reménytelenségében adja ki magát, és Karinti Frigyes szavaival élne, dalolni kezdett akkor az Úrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan, bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégis csak egy nagy, ismeretlen Úrnak vendége voltam. Lemondhat-e az ember Istenről? Soha. Mert Isten soha nem mond le az emberről. Kapcsolatunk nem tegnapi fellángolás, hanem öröktől fogva szerettelek téged. A lemondás önmagunkról a legteljesebb rátalálásra utal, és arra vált. Alice néna angol katolikus költő vallomásában. Többé nem álmodozhatok már rólad, fáradt vagyok, de ahhoz lesz erőm, hogy még az emléket is kitépjem magamból, mely minden örömöm mellén megbújik. Te vagy az emlék, a sötét kék ég végtelennyében, egy melódia néhány taktusában. A legszebb képek mögött, melyek lelkemben inganak, egy kép ragyog a tiéd. Belső tekintetem előtt sor sem szabad feltűnnie, arcod nélkül kell élnem reggeltől estig. De amikor pihenés következik, a nehéz nap után, amikor őrségi szolgálatomat az éj megszakítja, amikor meg kell oldanom a testemet, gyötrő láncokat, amikor az akarat hűtlenül elhagy, mint a levetett ruha, álmomban hozzád menekülök, és dobogó szívvel, dobogó szívedre borulok. Folytonos ellentmondásban élünk. A Krisztus követő sorsa nem mentes ettől. A betlehemi jászlat a mesés idill légköre veszi körül, angyalok, pásztorok és bölcsek hódolatával, de a messzeségben már meggyilkolásra készülődnek Heródes katonái fenik kardjukat. A názáreti nyilvános fellépésre diadalútnak indul. Nagy népsakaság hallgatja tanítását, ámul a csodáin, de erősödnek az ellentétes hangok is. Csaló, istenkáromló, gonosztevő, akit el kell pusztítani, hogy helyreálljon a világ rendje. Élete utolsó napjaiban, óráiban, mintha a gyűlölet egészen elborítaná. A katonák puszta szórakozásból kínozzák, a tömeg még halál tusájában is gúnyolja, tanítványai elárulják, csak Mária és János áll ott némán a kereszt alatt. Végül a kivégző osztag parancsnoka mondja ki az ős keresztény közösségnek a föltámadásban megfogalmazódott hitét. Ez az ember valóban Isten fia volt. A názáreti az ellentmondás jeleként vonult be a történelembe is. A középkor és a reneszánsz festői a kereszten haldokló köré sereglő tömegben a fájdalmas részvétet és áhítatott sugárzó arcok mellé oda festették a közönyösüket és a gyűlölettől eltorzultakat is, hogy így drámaibb legyen a látvány. Megszaporodtak a Jézusról szóló úgynevezett szakrális krimik manapság. Mindig is voltak. Alig telik el egy év, hogy újabb szenzációs felfedezések ne válnának világszenzációvá regényben, mozivásznon. A jelenség valójában mégsem új. Krisztus élete folytatódik a történelemben. Ahogy Giovanni Papini írt a világhírű vádkönyvében, Krisztus örökre él bennünk. Ma is van, aki szereti, van, aki gyűlöli. Ma is szenvedélyes szeretetet, és másfelől romboló gyűlölet tárgya Krisztus szenvedése. A 2000 év előtti jelenet folytatódik ma is. Alig néhányan állnak a kereszt alatt megrendült, hívő lélekkel. Szaporodik viszont a közönyösek, a bámészkodók, a csiklandós vagy véres torikra, történetekre éhesek csapata. A hangoskodók lármája, mintha elnyomná az ima és a hit csendjét. És mégis, aki a kereszten meghal, harmadnapra föltámad, hogy üdvösséget hozzon az egész világnak. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.
1: Oda adom neked mindenemet, amit akarsz, cselekedj meg vele.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
3: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk.

Mademoiselle Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. És míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem. Érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre,

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk benneteket ennek a közben járó ima alkalomnak a kezdetén. Ma este ismét a gyermekeinkért, az unokáinkért, a keresztgyermekeinkért fordulunk mennyei atyánkhoz. Ők a legnagyobb ajándékok számunkra, akiket Isten a gondjainkra bízott. Jézus szavaival kezdjük el együttlétünket. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Most mi is odavisszük imádságban gyermekeinket Jézushoz, hogy áldja meg, vezesse és erősítse őket egész életükben. Kezdjük az imánkat keresztvetéssel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Irgalmas mennyei atyánk, eléd állunk most ismét a mi gyermekeinkért, akiket a te szeretetedből hívtál életre, és ránk bíztál egy időre. Megvalljuk előtted, hogy mi nem tudjuk hitre nevelni őket pusztán emberi erőből, nem tudjuk megóvni őket minden kételytől, és nem tudjuk helyettük meghozni a hit döntéseit. Ezért most rád tekintünk, mint minden jó forrására, és kérjük munkálkodj gyermekeink szívében, úgy, ahogyan csak te tudsz. Urunk Jézus Krisztus, te nem csak tanítottad a hitet, hanem te utat nyitottál az atyához. Szavaid szerint a gyermekek szíve különösen közel áll Isten országához. Kérünk, vedd körül gyermekeinket jelenléteddel, őrizd meg őket a szív megkeményedésétől, a cinizmustól és a közömbösségtől. Adj nekik olyan belső érzékenységet, amellyel felismerik hangodat a zajban, és megkülönböztetik igazságodat a mulandó ígéretektől. Tanítsd meg őket bízni benned akkor is, amikor nem kapnak azonnal válaszokat, amikor kérdéseik vannak, vagy amikor csalódások érik őket. Formáld bennük azt a hitet, amely nem omlik össze a próbák idején, hanem képes kapaszkodni beléd a bizonytalanságban is. Szentlélek Úristen, te vagy az, aki életre kelti az igét, és belülről alakítja az embert. Kérünk, légy jelen gyermekeink gondolataiban, érzéseiben és döntéseiben. Ébreszt fel bennük a vágyat, hogy ne csak halljanak rólad, hanem kapcsolatban éljenek veled. Add, hogy hitük ne külső elvárás legyen, ne puszta hagyomány vagy megszokás, hanem belső meggyőződés, amelyből élet fakad. Erősítsd meg őket abban, hogy a hit nem menekülés a világból, hanem bátorság a világban. Adj nekik erőt, hogy merjenek kiállni értékeik mellett, merjenek szeretni akkor is, amikor ez áldozattal jár, és merjenek tanúságot tenni rólad szavaikkal és életükkel egyaránt. Hiszen az igaz ember a hitből él. Urunk, kérünk téged, vezest gyermekeinket olyan utakra és olyan közösségekbe, ahol hiteles példákkal találkozhatnak, ahol növekedhetnek, és ahol nem szégyen hinni. Őrizd meg őket azoktól a hatásoktól, amelyek eltávolítanák őket tőled, és add, hogy szívük mindig nyitott maradjon a te hívásodra. És kérünk most önmagunkért is, adj nekünk alázatot, hogy felismerjük saját korlátainkat, és bátorságot, hogy hitelesen éljük meg azt, amit gyermekeinknek szeretnénk továbbadni. Segíts, hogy ne csak tanítsuk a hitet, hanem meg is éljük azt, mert hisszük, hogy a hit hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus igéje által. Végül pedig teljes bizalommal gyermekeinket a te kezedbe tesszük. Hiszünk benned, aki hűséges vagy ígéreteidhez, és nem hagyod félbe azt a művet, amit szeretetből elkezdtél bennük. Vezesd őket az élet útján, és add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egykor együtt örvendezhessünk a te országod teljességében. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen.

Mennyei atyánk, most azért kérünk, hogy gyermekeink hite ne csupán belső erő legyen számukra, hanem világosság, amely másokhoz is elér. Urunk Jézus Krisztus, te mondtad tanítványaidnak, ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon világosságotok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, dicsőítsék mennyei atyátokat. Add, hogy gyermekeink merjenek világosságként élni az iskolában, a baráti körben és minden közösségükben. Szentlélek, Úristen, töltsd el őket bátorsággal, hogy ne szégyeljék a hitüket, hanem örömmel osszák meg társaikkal. Ahogy írva van, mert nem a félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Add, hogy mindig szeretettel és alázattal tudjanak tanúságot tenni Jézusról. Tedd őket a béke, a szeretet és a remény eszközeivé, hogy társaik megtapasztalják rajtuk keresztül a te jóságodat. Bízunk ígéretedben, Uram, miszerint az igaz ember szája bölcsességet áraszt, és nyelve tanítást hirdet. Add, hogy gyermekeink élete ilyen bizonyság legyen, és rajtuk keresztül sokan megismerjenek téged. Amen.

Segíts, hogy ne a félelem, hanem a bizalom vezesse őket. Amikor kézbe veszik a feladatsort, világosítsd meg értelmüket, hogy jól megértsék a kérdéseket, és megtalálják a helyes válaszokat. Kérünk, Urunk, segíts, hogy könnyen fel tudják idézni mindazt, amit megtanultak. Add, hogy a sok hónap munkája most meghozza gyümölcsét. Erősítsd meg az emlékezetüket, segíts összeszedetten gondolkodni, és vezesd őket minden döntésükben. Urunk, ezeken a forró nyári napokon adj nekik testi erőt és kitartást is. Óvd meg őket a kimerültségtől, a rosszul léttől, és a figyelmet elterelő feszültségektől. Segíts, hogy a nagy hűség ellenére is nyugodtan, összpontosítva és a legjobb tudásuk szerint tudjanak helytállni. Áld meg a vizsgáztató tanárokat is, adj nekik igazságos, türelmes és emberséges szívet. Segíts, hogy munkájukban a bölcsesség és a jó indulat vezesse őket, és minden diák megkapja a tisztességes lehetőséget arra, hogy megmutathassa valódi tudását. Különösen kérünk azokért, akik most nagyon izgulnak, akik önbizalom hiánnyal vagy félelemmel küzdenek. Emlékeztesd őket arra, hogy értéküket nem egyetlen vizsga eredménye határozza meg. Te akkor is szereted őket, ha hibáznak, és akkor is velük maradsz, ha valami nem úgy sikerül, ahogyan remélték. Kérünk, vezesd őket nem csak ezekben a napokban, hanem egész életük során. Add, hogy jó döntéseket hozzanak, felismerjék hivatásukat, és olyan úton induljanak el, amely közelebb viszi őket hozzád. Formáld jellemüket, növeld bennük a hitet, a reményt és a szeretetet, hogy tudásukat mindig mások javára is tudják használni. Mennyei Atyánk, bízunk gondviselő szeretetedben. Köszönjük, hogy velük vagy a tanulásban, a vizsgák idején és életük minden fontos pillanatában. Fogd a kezüket, erősítsd meg a szívüket, és árazd rájuk a te békességedet. Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Most arra hívlak benneteket, hogy amit a szívetekben hordoztok, a gyermekeitekkel kapcsolatban, azt tegyétek bátran az Úr elém. Ne feledjük Jézus szavait, aki így biztat mindannyiunkat. Kérjetek és adatik nektek, keresetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Isten előtt nincs túl kicsi és nincs túl nagy kérés, bármit eléje hozhattok. Ő úgy hallgat meg minket, mint szerető atya a gyermekét. Legyen most ez a rövid csend alkalom arra, hogy minden személyes kérésünket odavigyük hozzám.

Mindazokért a szándékokért, amelyeket most az Úr elé vittünk, kérjük most együtt a szűzanya közbenjárását is. Egy tized rózsafűzért fogunk imádkozni. A titok, amivel imádkozni fogunk, aki meghirdette Isten országát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mi
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked gyermekeinkért, akik szeretetet különleges ajándékai az életünkben. Köszönjük, hogy ránk bíztad őket, és általuk nap mint nap megtapasztalhatjuk jóságodat, gondviselésedet és teremtő szeretetet csodáját. Köszönjük mosolyukat, őszintességüket, bizalmukat, és azt a sok örömet, amelyet jelenlétükkel hoznak a családunkban. Köszönjük azokat a pillanatokat is, amikor rajtuk keresztül tanítasz bennünket türelemre, önzetlenségre, megbocsátásra és feltétel nélküli szeretetre. Áldunk téged minden képességért, ajándékért és értékért, amelyet beléjük helyeztél. Köszönjük, hogy egyedinek és megismételhetetlennek teremtetted őket. Köszönjük, hogy már születésük előtt ismerted őket, és szerető tervet készítettél számukra. Kérünk, őrizd meg őket oltalmazó szeretetedben. Vezess lépteiket az igazság, a jóság és a szeretet útján. Add, hogy egyre jobban megismerjenek téged, és egész életükben megtapasztalják, hogy szeretett gyermekeit. Köszönjük, hogy nálad jobb kezekben nem lehetnek. Rád bízzuk jelenüket, jövőjüket, örömeiket és küzdelmeiket. Urunk, töltsd el szívünket hálával minden nap, hogy soha ne vegyük természetesnek azt a nagy ajándékot, amit általuk kapunk, hanem mindig felismerjük bennük a te szereteted visszatükröződését. Áldott légy a mi gyermekeinkért, unokákért, keresztgyermekekért, ma és életünk minden napján. Amen.

Köszönjük, hogy ma este is együtt imádkozhattunk gyermekeinkért. Hisszük, hogy minden imánk eljutott Isten szívéhez, aki maga mondja, mielőtt kiáltanátok, én már felelek. Még be sem fejezitek a szót, én már meghallgattam. Őrizzük szívünkben a mai közbenjárásunk békéjét és reményét. Bízzuk gyermekeink életét nap mint nap Jézus kezébe, hiszen ő megígérte. Én velük vagyok minden nap, a világ végezetéig. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

szeptember 11-re emlékezve 25 évvel később. Soha nem vagyunk egyedül. A pápák az ikertornyok elleni merényletről, Krisztus fénye a sötétség órájában. Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúságtételéről.

0: Szeptember 11-ére emlékezve 25 évvel később, soha nem vagyunk egyedül. 25 évvel azután, hogy a terrortámadások csak nem 3000 ember életét követelték New Yorkban, Pennsylvániában és Washingtonban, Ronald Hicks, New Yorki érsek a Vatikáni Rádiónak adott interjújában felidézi azt a hitet, amely segített az embereknek átvészelni azt a napot. Szól az évforduló alkalmából rendezett megemlékezésekről, és hangsúlyozza, még a tragédiáinkban sem vagyunk soha egyedül.
1: Everyone I've talked to remembers exactly where they were 25 years ago.
0: Mindenki, akivel beszéltem, pontosan emlékezik arra, hol volt 25 évvel ezelőtt, mondja Ronald Hicks, New Yorki érsek a 2001. szeptember 11-i támadások negyedszázados évfordulója kapcsán. Akár dolgozott valaki, akár iskolában volt, akár még meg sem született, az aznapi események megváltoztatták a világot. Hicks érsek számára 2001. szeptember 11-e az osztályteremben kezdődött. Akkoriban papként posztgraduális tanulmányokat folytatott a Chicagói Főegyházmegyében, Illinois államban. Emlékszik arra, hogy amikor értesültek a hírről, az egész osztály döbbenten ült. Az események nem csak azokat a helyeket érintették, ahol a repülőgépek lezuhantak, New Yorkot, Washingtont és Pennsylvániát, hanem emberek ezreinek életét is, amely attól a naptól kezdve soha többé nem lehetett ugyanolyan. A terrorral, szomorúsággal és döbbenettel teli napon a romok között a hit is jelen volt. Az emberek szeptember 11-én nem csak rátaláltak a hitre, hanem, amint Hicks érsek hangsúlyozza, olyan támaszt találtak benne, amelyre hagyatkozhattak.
1: When everything is falling apart, people go right back to God, to faith, to hope.
0: Amikor minden összeomlik, az emberek végül visszatérnek Istenhez, a hithez, a reményhez, azokhoz az alapvető dolgokhoz, amelyek népként összetartanak bennünket, magyarázza. Csak azon a napon több mint 2900 ember vesztette életét. A több ezer elsősegélynyújtó közül, akik a World Trade Centerbe, a Pentagonba és a pennsylvániai helyszínre siettek, több százan önzetlenül életüket áldozták, miközben másokat próbáltak megmenteni. Michael Judge atya, a New Yorki tűzoltóság káplánja egyike volt azoknak, akik életükkel tettek tanúságot ezekről az alapvető értékekről. Úgy gondolom, Judge atyában azt láthattuk, ami nagyon sok emberrel történt, hangsúlyozza Hicks érsek. Amikor szükség van rád, azonnal cselekszel, nem habozol, hanem segítesz.
1: And then he lost his life, but that's sacrificial love.
0: Ő elvesztette az életét, de ez az önfeláldozó szeretet. Judge atya volt a terrortámadások első hivatalosan azonosított halálos áldozata. Neve annak a további 2976 embernek a nevével együtt szerepel a New Yorki emlékhelyen, akiknek emlékét örökre megőrzik. Abban a városban, ahol egykor a World Trade Center ikertornyai álltak, megemlékezések, istentiszteletek, szentmisék és különböző emlékprogramok idézik fel a tragédia évfordulóját. Emléksétákat, koszorúzásokat és fényinstallációkat is rendeznek. Pontosan reggel 8 óra 49 perckor, abban a pillanatban, amikor 25 évvel ezelőtt az első repülőgép az északi toronyba csapódott, New York valamennyi templomának harangja megszólalt, miközben a város elcsendesedett. Ez a pillanat arra szolgált, magyarázza Hicks érsek, hogy megálljunk, meghallgassuk egymást, imádkozzunk, ne felejtsünk, és mindezt közösségként, Istennel együtt tegyük. A Főegyházmegye szeptember 10-én este virrasztó szentmisét is tartott a New York szívében álló Szent Patrik székesegyházban. A zsúfolásig megtelt templomban jelen voltak a szeptember 11-i áldozatok családtagjai, a New Yorki rendőrség és tűzoltóság képviselői, a kikötői hatóság és a sürgősségi szolgálatok munkatársai, közéleti vezetők, humanitárius szervezetek képviselői, papok és világi hívek. Hicks érsek szerint ez az egység különösen is fontos azok számára, akik 25 év elteltével is gyászolnak. Egy ilyen nagyságrendű esemény feldolgozásához hosszú időre van szükség. Ezért segít, ha összegyűlünk a hitben és a szentmisén.
1: Knowing that peace is fragile, It doesn't happen just because you wish for it.
0: A 2001. szeptember 11-i események felidézése arra is emlékeztet, hogy a béke törékeny. Csak akkor valósulhat meg, ha az emberek összefognak érte, felülemelkedve nézeteltéréseiken és a nehézségeken. A támadások a feszültség új időszakát nyitották meg. Megtörték a testvériség érzését, és kétségeket ébresztettek a hidegháború befejezése után oly fáradtságosan kialakított stabilitás és béketartosságával kapcsolatban. Mindössze 8 héttel a támadások után Szent II. János Pál pápa hangsúlyozta, hogy a párbeszéd elengedhetetlen a múltból örökölt tragikus konfliktusok leküzdéséhez, valamint annak biztosításához, hogy az egyetlen Isten neve egyre inkább az legyen, ami valójában, a béke neve, és felhívás a békére. 7 évvel később 16. Benedek pápa a World Trade Center helyszínén állva imádkozott a békéért az erőszaktól sújtott világban. Vigasztalj és erősíts meg bennünket, erősíts meg a reményben, és adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy fáradhatatlanul munkálkodjunk egy olyan világért, amelyben az igazi béke és szeretet uralkodik, mondta akkor Benedek pápa. 2015-ben Ferenc pápa arra a szeretetre irányította a figyelmet, amely azon a tragikus napon is megmutatkozott. Mint mondta, itt a fájdalom és a gyász közepette kézzelfoghatóvá vált az a hősies jóság is, amelyre az ember képes, valamint azok a rejtett erőtartalékok, amelyekből meríteni tudunk. A szenvedés mélységében az önzetlenség és a szolgálat nagysága is megmutatkozott. Segítőkezek nyúltak a bajba jutottak felé, emberek adták életüket másokért, hangsúlyozta Ferenc pápa. A támadások után 25 évvel a Szent Patrik Székesegyházban bemutatott szentmise is példája volt annak a párbeszédnek és testvériségnek, amelyre a pápák a világ, az országok, a városok és a családok békéje érdekében buzdítottak. Katolikusok, rabbik, imámok, protestáns lelkészek, valamint vallásközi és ökumenikus csoportok képviselői együtt voltak jelen a Székesegyházban, együtt imádkoztak és reméltek. A párbeszéd velünk kezdődik, mutatott rá New York érseke. Sok kérdésben nem értünk egyet. Lehet szó teológiáról, egyháztanról vagy politikáról. De nekünk kell megtennünk az első lépést, hogy legalább egymás mellé álljunk és valóban kövessük a béke példáját. Hicks érsek a Szent Patrik Székesegyházban mondott homíliáját annak a gondolatnak szentelte, hogy a gyógyuláshoz és a gyászhoz idő kell. Nem lehet egyszerűen félre söpörni, vagy figyelmen kívül hagyni őket. A remény azonban örök, hangsúlyozta.
1: So God is with us in the good and the bad. He's with us in our tragedies and our joys. That God is with us always. We are never abandoned.
0: Isten velünk van a jóban és a rosszban. Velünk van tragédiáinkban és örömeinkben. Soha nem hagy magunkra bennünket. Soha nem vagyunk egyedül. Isten velünk volt 25 évvel ezelőtt. Isten velünk volt ebben a 25 évben is. Isten velünk van ma, és Isten holnap is velünk lesz.

Második János Pál pápa az ikertornyok elleni merényletről. Krisztus fényét keressük a sötétség órájában is. Második János Pál pápa, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órákban is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet, a gonoszé és a haláli az utolsó szó. 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, amikor az Amerikai Egyesült Államokat 4 öngyilkos merénye sújtotta, amelyek az ország különböző részein közel 3000 áldozatot követeltek, Második János Pál pápa éppen Castel Gandolfóban tartózkodott. Miután telefonon tájékoztatta őt a történtekről Joaquín Navarro Valls, szentszéki szóvivő, a pápa mélyen megrendült a hírek hallatára, és az apostoli palota kápolnájába vonult vissza, majd üzenetet küldött George Bush amerikai elnöknek, amelyben részvétét nyilvánította, és együttérzését fejezte ki az egész amerikai népnek. A részvédtávirat híven tükrözi a pápa nagy szívét, amely az egész világ fájdalmáról szól, amit most kimondhatatlan borzalom töltött el az embertelen terrortámadások miatt a történelemnek ebben a sötét és tragikus pillanatában. Másnap szerdán a Szentpéter téren tartott általános kilogatás során a Szentatya külön kérésére az egyébként szokásos hangulattól eltérően nem volt taps, a hívek méltósággal is nyugodtan csendben maradtak. A tegnapi nap sötét nap marad az emberiség történelmében, mert az szörnyű sértés az emberi méltóság ellen, mondta Második János Pál pápa, majd felvetette a mindenkiben ott bujkáló kérdést, hogyan fordulhatott elő ilyen vad kegyetlenség, és mit tehetünk most? A válasz Krisztusban rejlik, aki a reményünk alapja, mert ő biztosítja, hogy ne a gonoszé és a halálé legyen az utolsó szó, biztatott az akkor már idős és beteg pápa. E drámai eseménnyel egy időben zajlott Rómában Szent Ágoston rendjének 180. rendes általános kápolnája, amely részt vett Robert Francis Prévost atya is, a későbbi 14. Leó pápa, akit éppen szeptember 14-én születésnapján választottak meg a rend általános előjárójává. A rendi nagygyűlés végén ő celebrálta a kápolna záró szentmiséjét szeptember 21-én a Santa Maria del Popolo Ágoston rendi templomban. Homiliájában Prévost atya akkor így szólt. Nem mulaszthatjuk el, hogy megemlékezzünk azokról a tragikus eseményekről, amelyek szeptember 11-én megrázták az Egyesült Államokat. Az erőszak, amelyet a világ a múlt héten az Egyesült Államokban látott, egy csereg probléma tragikus kifejeződése, amelyek mindenhol csak súlyosbodnak. A gyűlölet és az erőszak tovább fog növekedni, amíg oly sokan kényszerülnek mély szegénységben élni, és oly sokféle igazságtalanság nyomja el őket. Miközben sokan bosszút akarnak állni, addig az Ágoston rendi szerzeteseknek tanúságot kell tenniük az evangéliumról és annak értékeiről, az egységről, a párbeszédről, a békéről és a megbékélésről.

0: Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúság tételéről. Szeptember 10-én csütörtökön délelőtt a Szentszék sajtótermében sajtókonferenciát tartottak a 21. század a mártírok új korszaka címmel a hónap közepén megrendezésre kerülő összejövetelről, amelyet az Augustinianum Patrisztikus Intézetben tartanak szeptember 15-én. Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa felszólalásában az újságírókat a közös keresztény vértanulisták antropológiai és ökumenikus jelentőségére emlékeztette. A sajtókonferencián a bíboros mellett felszólalt még Fábio Fábiane érsek, a Szentek ügyei dikasztérium titkára, aki egyúttal az új vértanúk a hittanúságtevői bizottság elnöke, illetve Andrea Riccardi professzor, a Szent Egyet közösség alapítója, az említett bizottság alelnöke. Semeraro bíboros rövid felszólalásában a dikasztériumnak Ferenc pápától kapott új megbízatásáról és az abból adódó hármas feladatáról szólt. A Szentek ügyei dikasztériumának ez a kezdeményezése egy ideje hozzákapcsolódik annak hagyományos tevékenységéhez. Ferenc pápa 2022-ben megjelent a római kúria reformját szolgáló Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciója jelzi ugyanis, hogy a dikasztérium az előírt eljárás szerint kezelje a boldoggá és szenti avatással kapcsolatos összes ügyeit. A Ferenc pápa által a dikasztériumon belül maradandó módon létrehozott új mártírok, a hittanúi bizottság célja, hogy összeállítsa mindazok listáját, akik vérüket ontották, hogy megvallják Krisztust és tanúságot tegyenek az evangéliumról. Ez pedig három dolgot is jelent, szögezte le Semeraro bíboros. Az egyházban az életszentség kegyelmét a szenti avatások jelzik ugyan, de nem merítik ki. Nyilvánvalóan nem kizárt, hogy a vértanúk katalógusában szereplők közül néhánynak esetében a szükséges feltételek mellett elindulhat a boldoggái szenti avatási eljárás. Semeraro bíboros ezentúl nyomatékkal kiemelte Szent II. János Pál pápa Novo Millennio Ineunte kezdetű enciklikája jelzését, miszerint a boldogái szenti avatások alapfeltétele a hétköznapi keresztény élet magas értéke, illetve Ferenc pápa Gaudete et Exsultate kezdetű enciklikájában követelményként említett közvetlen életszentség. A Szentek ügyei dikasztérium prefektusa második szempontja a keresztény életszentség antropológiai értékére mutatott rá, mégpedig 16. Benedek pápa P. Salvi kezdetű enciklikájának tanításával. Másokkal együtt, másokért szenvedni, az igazságért és az igazságosságért szenvedni, a szeretetét szenvedni és azért, hogy igazán szerető emberré váljunk, ezek az emberiség alapvető elemei, amelyek mellőzése magát az embert pusztítaná el. De ismét felmerül a kérdés, képesek vagyunk-e erre? Mert ehhez szükségünk van tanúkra, mártírokra, akik teljesen odaadták magukat, hogy ezt bebizonyíthassák nekünk, nap mint nap. Szükségünk van rájuk, hogy a mindennapi élet apró alternatíváiban is a jót válasszuk a kényelem helyett, tudván, hogy pontosan így éljük az életet. Mondjuk ki újra, az igazságét való szenvedés képessége az emberség mércéje. Szól Benedek pápa tanítása. Végül a bíboros a kezdeményezés ökumenikus értékét hangsúlyozta, amelyet Szent II. János Pál pápa kezdettől fogva kijelölt a bizottság számára. Már az 1995-ben megjelent Ut Unum Sint kezdetű enciklikájában is ezt írta, az Isten központú látásmódunkhoz nekünk, keresztényeknek már van egy közös mártirológiánk, közös vértanulistánk. Ez megmutatja, hogy mély szinten miként tartja fenn Isten a közösséget a megkereszteltek közt a hit legfőbb követelményében, amely az élet áldozatban nyilvánul meg. Amikor Ferenc pápa a Szentek ügyei dikasztériumán belül létrehozta a Vértanú Bizottságot, hangsúlyozta, hogy annak munkája lehetővé teszi, hogy az egyház által hivatalosan elismert nagyszámú mártírjai mellé kerüljenek egy hatalmas panorámában. Azon testvérek dokumentált tanúságtételei, amelyben a keresztény vértanúság egyetlen hangként visszhangzik. Zárta felszólalását Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, menj meg

0: Irgalmadra. Amen.
1: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak jégalmadra. Amen.
1: Fájdalmas szentolvasó 5. szentitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,

0: halálos bizonyán.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amen.

0: amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: döntelik meg, ő imáj gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Annek.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért, Istenünk!
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Keressétek Istent, és élni fog lelketek. Ez a Zsoltár rész számomra nagyon fontos szerepet tölt be a mostani életemben, mivel azt látom a világban, hogy nagyon sok ember elfordul az Istentől, nagyon sok fiatal nem foglalkozik a saját lelkével, nem értik azt, hogy miért fontos az, hogy a jó Istennel foglalkozzunk, vagy miért fontos az, hogy a mi lelkünkkel foglalkozzunk. Mindig keresik a fiatalok az élvezeteket, keresik azt, hogy teljesen maximalizáljuk ki a mát, és a fiataloknak az élete egyik napról a másikra telik a legtöbbjének. Viszont ez a Zsoltár vers arra világít rá, hogy akkor fogjuk megőrizni a lelkünket, akkor fog élni a mi halhatatlan lelkünk, amit a Teremtés könyvében az Isten elmond, hogy ezt ő adja nekünk, az ő éltető lelke él bennünk, hogyha keresni fogjuk az Istent, hogyha egy picit is foglalkozunk vele. A gimnazistáimnak mindig hozom ezt a Zsoltár verset, és azt mondom mindig nekik, hogy nem muszáj nektek már most rögtön hatalmas megtérésben templomba járni, és folyamatosan minden nap órák hosszát imádkozni, csak törekedjetek arra, hogy minden nap az elején gondoljatok Istenre. Én a saját napomban is mindig keresem az Istent. Keresem a szertartásainkban, keresem a természetben. Egy-egy sétáláskor keresem a lágy szellőben, ahogy a Szentírás is mondja. Nekem is ezért fontos, hogy keressem az Istent, mert meggyőződésem, hogy akkor fog az én lelkem is élni az örök boldogságban és a mennyországban, hogyha minden nap keresem az Istent. Hogyha minden nap foglalkozok vele és törődök az Isten kapcsolatommal.
1: Mosztocki Sándor, görögkatolikus lelkipásztori kisegítő gondolatait hallották.

Drága gyermekek, veletek vagyok ezekben az években, hogy az üdvösség útjára vezesselek benneteket. Térjetek vissza fiamhoz, térjetek vissza az imához és a bőjthöz. Gyermekeim, engedjétek meg, hogy Isten szóljon a szívetekhez, mert a sátán uralkodik, és el akarja pusztítani az életeteket és a földet, amelyen jártok. Legyetek bátrak, és döntsetek a szentség mellett. Látni fogjátok a megtérést a szívetekben és családjaitokban. Meghallgatásra talál az ima. Isten meg fogja hallgatni kiáltásotokat, és békét ad nektek. Veletek vagyok, és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. március 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímás Sándor, Asztik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. A 18. fejezet következik, a címe a Szeretet igazsága. Azt mondja Gyökösi Endre, kisnövésű, villogó szemű emberkére emlékezem ma, akivel egy termál fürdőben ismerkedtem meg. Ő szólított meg, valahonnan ismert. Mivel hetente kétszer együtt áztattuk sajgó tagjainkat, hamarosan elég sokat tudtam meg róla. Az ébredéses időben tért meg, és azóta napi tápláléka az ige. Sőt, minden szabad idejét a Biblia tanulmányozására szentelte. Különösképpen a hegyi beszéd ragadta meg, és abból is ez a boldogság mondás lett a vezérelve, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők kielégítést nyernek. Attól kezdve álhatatosan kereste az igazságot. Előbb kereste, aztán, amikor megtaláltam, gyakorolni és hirdetni kezdtem, mondta. Lelkipásztor hamarosan felfigyelt rá, és presbiternek választotta. Nem sokáig voltam presbiter, mondotta, mert se a papom, se a presbiter társaim nem tudták elviselni az igazságot. Mert tetszik tudni, én mindig megmondtam az igazat. Megmondtam én a papnak is, a presbitereknek is, erre kimartak a presbitériumból. Attól kezdve egy másik gyülekezetbe járt. Ott egy alkalommal a papnénak mondta meg az igazságot, mert az ő véleménye szerint illetlenül öltözködött. Azon túl, ahogy ő mondotta, ott se látták szívesen. Akkor a szabad egyházak egyik ágához csatlakozott. Ott egy alkalommal megmondta az egyik atyafinak, hogy ne imádkozzék mindig elsőnek és olyan hosszan, de a prédikátor megdorgálta ezért. Pedig nekem volt igazam. Onnan is elmaradt. Amikor velem beszélgetett, egy különleges szekta tagjának mondta magát, de itt se igen viselik el az igazságot, panaszoltak keserűen. Azaz úgy festett a dolog, hogy végül is magára maradt. Magára maradt és keserűen, vádaskodva dünnyögött mindenki ellen. Noha élete alapigéje így kezdődött, boldogok, csak úgy rít le róla a boldogtalanság. És így végződött az igéje, kielégítést nyernek. És minden volt, csak megelégedett nem. Ritka elégedetlen ember volt, pedig kétség kívül hívő. Hitte azt, amiben hitt, és igazság volt az igazsága. És szinte önsanyargatásig puritán életet élt, s mégis valahol elhibázta. Most, ahogy visszagondolok rá, mondja Gyökösi Endre, már elmosódik előttem az arca, és nem csak azért, mert azóta sok emberrel találkoztam és beszéltem, hanem azért is, mert sok hasonló emberrel találkoztam és beszéltem. Emberekkel, hívő, komoly, puritán életű emberekkel, akik halálosan komolyan veszik a felismert igazságot, sok mindent tanulhatunk tőlük, ám mégis ez az ember típus magányos, kissé mindig ingerült, s jellemzője, hogy szüntelen, helyét változtató keresztény. Ide-oda vándorol. Gyülekezetből gyülekezetbe, felekezetből felekezetbe. S mindenünnen kikopik valamiképpen. Vagy kitessékelik, vagy önként továbbáll. Olykor-olykor új barátai akadnak. Ezek a barátságok azonnal magas hőfokon kezdődnek, de hamarosan végük szakad. Típus ez. Az életből, keresztény életünkből vett típus. Közöttünk él, sőt, lehet, hogy éppen bennünk. Miért maradt magára az ilyen tanítvány? Miért kerülik az emberek? Mert igazsága van, és azt megmondja. Ez akkor azt jelenti, hogy a felismert igazságot nem szabad megmondanunk. Ez volna ebből a tanulság. El kell hallgatnunk.
Azt kell tudnunk, hogy Jézusnak az igazságról szóló boldogság mondásához tartozik még egy mondat, szintén a hegyi beszédből. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, akkor nem mentek be a mennyek országába. Nem az a baj, hogy vannak alapigazságaink, hanem az, hogy igazságaink nem többek, mint a farizeusok és írástudók igazsága. Azaz, csak igazság, igaz szeretet nélkül. A legnagyobb, legérvényesebb igazság sem ér semmit, sőt rombolhat, igaz szeretet nélkül. Vajon nem lett volna igaza Jézusnak, ha a szamaria asszonynak, amikor az azt mondja, nincs férjem, azt a bizonyos kemény szót mondja jellemzőül, amit helyében bármelyik rabbi mondott volna, hogy kicsoda az az asszony. Jézus nem olvassa a fejére az igazságot, hanem ezt mondja. Öt férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezzel igazat mondtál. Íme a szereteten belül igazság. És így tovább folyhatott a gyógyító módon a beszélgetés, aminek meg is lett az eredménye. Vagy amikor az alabástrom szelence asszonya megkeni Jézus lábát, a tanítványok igazat mondanak, mire való a kenetnek ez a pazarlása, hiszen el lehetett volna azt adni több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani. Ám a megjegyzésükben nincs szeretet az asszony iránt. A szereteten belüli igazságot Jézus mondja ki, ami tőle telt, megtette. Még számtalan példát mondhatnék Jézus lelki gondozásából, ahol az igazság mindig az ő végtelen szeretetén belül jelentkezett, s igazsága ezért gyógyított. Mert az igazság szeretet nélkül kegyetlen. S a szeretet igazság nélkül szentimentalizmus, érzelgősség csupán. A kettő együtt gyógyító és vonzó. Mai hasonlattal képzeljük el azt, ami elképzelhetetlen, hogy egy sebész nekifog egy nagy műtétnek, altatás vagy érzéstelenítés nélkül. A műtét sikerül, de a páciens biztos belehal a fájdalomba. S ha nem hal bele, akkor is minden bizonnyal meggyűlöli az orvost, s messze elkerüli azután. Valami ilyet tesz sok igazmondó atyafi, és csodálkozik, hogy kerülik, és végül is magára marad. Természetesen az altatást is lehet túlzásba vinni a műtétnél, és túlságosan érzésteleníteni. Akkor semmit sem érez a páciens, de esetleg nem ébredt föl többi. Ilyen a szeretet igazság nélkül. Jézus szeretetével érzéstelenít, amikor igazságával operál rajtunk. Jó, ha tudjuk, mi a különbség az igaz szeretet, az agapé és az igazság között. Az igazság azt adja, mondja a másiknak,

A tárgyilagos szeretet az érosz, szeretlek mert. Az agapé sohasem tárgyilagos. Az igazság személytelen. Justícia bekötött szemű. Az agapé mindig személyes, személyhez alkalmazkodó, rugalmas. Éppen azért az az igazság, amely megkerüli az agapét, kegyetlen. Az a szeretet pedig, amely nélkülözi az igazságot, szétfolyó és kábító. Az igaz agapé betölti az igazságot, de felülemelkedik azon és többet ad. Ez a többlet az, amiről Jézus szól a hegyi beszédben. Enélkül nem mehetünk be legnagyobb igazságainkkal sem a mennyek országába. Enélkül az Ószövetségben rekedünk meg, s úgy éljük, mondjuk igazságainkat, mintha Jézus nem is élt volna a földön. Mintha sohasem mondta volna a nagy parancsolatot, s nem tette volna hozzá az áradékát, ennél nagyobb parancsolat nincs. De ha valaki úgy érzi, hogy itt lemetszem az Ószövetséget az újról, akkor az hallja az Ószövetséget. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha, mondja Izajás próféta. És Dániel próféta könyvében olvassuk, mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük elét könyörgéseinket. Mit tegyen hát az, aki esetleg ezeket a sorokat olvasva, hallgatva rádöbben arra, hogy azért kerülik, azért nem szeretik, azért magányos és azért boldogtalan, mert igaz ugyanaz ő igazsága, de szeretet nélkül való. Gondolkozzék el a következő három dolgon. Az első, mi lenne velem, ha Isten csak igazságos volna hozzám, és nem irgalmas Jézus által? A második, tanulgassam meg Jézustól a szeretet igazságát. Próbáljam élni a szeretet himnuszt. És a harmadik, gyakoroljam is, s akkor boldog és megelégedett leszek, mert így több lesz az igazságom az írástudókénál és a farizeusokénál. A 19. fejezet következik, a szeretet tágassága címe. Egy misszionáló lélek heteken, hónapokon át hívogatott egy magányos nőt a gyülekezetbe, mondván, jöjjön el, mindenkinek szüksége van Isten igéjére, közösségre, és mindenek fölött Jézus Krisztusra. De az csak húzódozott, hogy így meg úgy, de legfőképpen azért nem tud menni, mert nem hagyhatja magára egy órára sem a másfél tucat macskáját, akiket ő is tápol. Mert ő volt a környék macskáinak védangyala. És ennyiben is maradt a dolog. Ám egyszer maga a kedves macskabarát hölgy jelentette ki látogatájának, most már feltétlen elmegyek, mert hallom, hogy az a lelkész, aki ott szolgál, szereti a macskákat. Aki pedig a macskát is szereti, azt meghallgatom. Van valami különös bája ennek a való történetnek, és van benne valami, ami már-már mély szimbólum. Mert bár hajlandók vagyunk mosolyogni a macskás hölgy szavain, aki hőn szeretett állataival mér fel minden embert, de bennünk is bujkálnak rejtett isek, s éppen ezeket szeretném leleplezni. Az is jelentése az, hogy megtolt, hozzátolt. Erről már volt szó a 16. fejezetben. Ám abban az értelemben, ahogy sajnos a kereszténységen belül használatos, leszűkít, elszegényít, elsorvaszt, s még meg is öl. A macska csak jelkép, szimbólum itt, kinek macska, kinek más az ise. Egy vidéki lelkisztársamnak fogalma se volt arról, hogy egy bizonyos rózanéni mennyi rosszat mond felőle. Bár mindenki tudta, hogy fenekedik a lelkészre rózanéni, csak a hívő, komoly, az Úrban élő lelkész nem. Istennek hála, hogy nem tudta, mert egyszer arrafelé járván teljes

első szabadsággal betért Róza nénihez. Megölelte, megcsókolta, és sokáig elbeszélgetett vele. Attól a pillanattól kezdve minden megváltozott. Róza néni lett a lelkész leghívebb híve, mondván, engem is megcsókolt, megölelt, nem csak az ángyomat. Attól a pillanattól kezdve már hiteles volt az ő számára is az addig ilyen-olyan jött-ment pap. Mert ez az is egy kicsit, talán nem is olyan kicsit, mindig én vagyok. Ha azt is csinálod, amit én, elfogadom a Krisztusodat. Ha azt is szereted Krisztuson kívül, amit, akit én, hiszek a Krisztusodban. Ha engem is úgy dédelgetsz, mint a másikat, elhiszem, amit az Úrról mondasz. Ha te is úgy öltözködsz, ahogy én is tudok öltözködni, vagy az én ízlésem szerint, akkor kell a Krisztusod is. Ha te is Jehova Istennek nevezett, szólítod meg az Urat, akkor meghallgatom, hogy mit mondasz Jézusról is. Ha úgy szólsz hozzám, úgy gondozod a lelkemet, ahogy én is gondolom, várom, sőt elvárom, akkor igen. De ha mást mondasz, olyasmit, amit nem vártam, vagy ha nem mondod azt is, amit még vártam, akkor nem kell lesz se te, se az a Krisztus, akit hirdetsz. Akkor rossz lelki gondozó vagy. Jó, ha felfigyelünk erre a veszélyes isre, és leleplezzük magunkban. Mert a hitünket semmi nem szűkíti le úgy, semmi nem teszi olyan kicsinyessé, szemellenzőssé, ha úgy tetszik, szektássá, mint ez az is, ami tulajdonképpen csak. Csak azt fogadom el Krisztus követőnek, aki azt is elfogadja, amit én, ahogy én, akivel én, stb. Legyen az macska, ruha, vagy akár egy kifejezés. Ez az is tulajdonképpen az én egyenruhám, még pontosabban az én keresztény uniformisom, amiben én menetelek. És addig nem menetelek veled, míg rajtad is nem látom ezt az egyenruhát. Vagy addig nem állhatsz be a mi menetünkbe, seregünkbe, amíg fel nem veszed az egyenruhánkat te is. Ebből az egyenruhából lesz aztán a keresztény kényszer zubbony. Ha ugyan kereszténynek nevezhető az, aki gúzsba köt. Lássunk mindenre egy illusztrációt az életből. Valaki még a két háború közti időkben törvénytelennek született. Boldog fiatalságot élt, míg egy napon rádöbbent ahhoz, hogy befogadott tagja lehessen bizonyos társadalmi köröknek, apa is kell, és az apát pecséttel ellátott papíron bizonyítani is kell. Mélyen megrendül, a teljes összeomlás szélén felvételét kéri egy egyházi rendbe. Ám hamarosan kiderül, nem tartozhat az egyházi rendhez, mert ahhoz törvényes születés is szükségeltetik. Ekkor egészen összetörik és hátat fordít, most már nem csak az embereknek, hanem az egyháznak is. Neki nem kell ilyen egyház, amely elutasítja őt. Olyan anyaszent egyház neki nem kell, amely ugyanúgy ítél, mint a világ. És így él keserűen, kitaszítottan, már-már a megzavarodás határán. Akkor valamiképpen kezébe kerül a Biblia, és elkezdi olvasgatni. Egyházától kitaszítottnak érzi magát, de végre most a kezében van egy Biblia. És mit mond a Biblia? Egyszer csak ráesik a szeme erre a szóra, fattyú. A fattyú se menjen be az Úrnak közösségébe, még tízedi ízig se menjen be az Úrnak közösségébe. És kifordul a kezéből a Biblia hosszú-hosszú évekre. Embertől, Istentől elidegenedve él, egyre nagyobb testi-lelki mélységben, amikor halálosan megbetegszik, az egyetlen ember, aki őt szereti, és akit ő szeret, az édesanyja. És az édesanyja halálos ágyán ezt mondja neki: a fő, a legfontosabb, hogy Jézust szerest.
Ezt akkor csak hallgatta, de nem hallotta meg. Még nagyon nagy mélységek következnek életében, most már valóban egyedül, senkitől sem szeretve él. Egy alkalommal valami kis munkáért viszonzásképpen egy új szövetséget kap ajándékba valakitől. Hosszú évek után újra kezébe veszi az ígét, és elkezdi olvasni Jézust. Aki egyszerre csak ezt mondja neki, személy szerint neki, atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Szinte pillanatok alatt meggyógyult a lélek ettől, mert az egyháza az apját is kereste rajta, a világ is, és a törvény az ószövetség is. De Jézus nem az apját kereste, hanem őt magát kereste, találta meg és gyógyította meg. Ettől a perctől kezdve ez a lélek szívvel, lélekkel Jézusé. Azé a Jézusé, aki annyira szélesre tárta a karját, hogy mindenkit magához tudjon ölelni, tévelygőket, bűnösöket, elhagyatottakat, megfáradottakat, és a fattyukat is. Ez a megrendült lélek végre meghallotta, és most már megértette édesanyja búcsúszavát, a fő, a legfontosabb, hogy Jézust szerest. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. Az előbb ismertetett történet nem kitalált történet. Véres és Krisztus kegyelméből drága valóság. Valóság, hogy akiket Isten lelke megszabadít, azok valóban szabadok. Hiszen a szabadság és a szeretet összetartozik. Hogyan is mondta az az édesanya? A fő, a legfontosabb, hogy Jézust szerest. Igen, ez a fő a legfontosabb. Szereted-e őt? Ez a legdöntőbb kérdés. Az természetes, azaz nem is természetes, de mégis így kell lennie, hogy aki szereti őt, az végtelen szeretetért sok minden mást is megtesz érte. El is hagy érte. De ez következmény. Ez már a lélek gyümölcse. És nem lehet előfeltétel. Aki Jézus szereti, az szinte magától értetődően még a macskát is szereti, hiszen az is Isten teremtménye. A nagy szeretetből fakad a sok apró szeretet Isten világa felé. De ez már következmény, eredmény, gyümölcs. Ennek lehet örülni, ha valahol felfedezzük, de nem lehet előfeltétel. Ha valaki Jézus szereti, szívből szereti, annak jelei vannak az életében. De ezeket a jeleket nem lehet előlegbe követelni, belépőjegyül kérni. S Jézus nem is kéri, s az őt igazán követő tanítványai sem kérik az újoncoktól. Jézus úgy hív, úgy fogad el, amint vagyok, hogy végül majd ne legyek olyan, amilyen voltam. De két dolgot menet közben nagyon meg kell szívlelnünk. Először az, hogy nincs keresztény uniformis, lelki értelemben sem. Mert ha valaki mégis szab ilyet magára vagy másokra, az előbb-utóbb kényszer zubbonnyá lesz, amiből kikívánkozik a lélek, hiszen nem rabságra, hanem a lélek szabadságára hívott meg bennünket Isten. Mert az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ennek a szabadságnak elsősorban úgy kell jelentkeznie, hogy szabad vagyok előítéletektől, előfeltételektől, szűk és szemellenzős felekezeteskedéstől, szektás közösségi sovinizmustól, és szabad nekem bárkit szeretnem az Úrban, s őhozzá hívogatnom. Szívemet, karomat, pénztárcámat szabad tágra nyitanom, minden Istől függetlenül, abban a reményben, hogy ez a szabadság a másik ember számára is fel- és megszabadító lesz. De másodszorban magam felé úgy jelentkezik ez a szabadság, hogy szabad nekem másokat meg nem botránkoztatnom a magam szabadságával. Azaz komolyan veszem Szent Pál apostol intését, mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljátok egymást. Vagy Szent Péter így ír első levelében, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. A másik, amit komolyan meg kell szívlelnünk, hogy a vetés is zöld fű először. Aztán szökken csak szárba, s csak mindezek után fejlődik rajta kalász, 30-60-100 annyi. S ha például egy élet zöld, s kereszténysége még szár és kalász nélküli, és alig különbözik az értéktelen fűtől, ne ítélkezzünk, ne keseregjünk, hogy jaj, még zöld, hanem örüljünk és örvendezzünk, hogy már zöld. Majd beérik a manapra. Mi is bátran csatlakozzunk Szent Pál reménységéhez, meg vagyok győződve arról, hogy aki a jó dolgot elkezdte bennetek, elvégzi Krisztus Jézus napjáig. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől,
Tímás Sándor Aszték ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag Közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Konnersreuthi Neumann Teréz. Misztikus, stigmatizált. Nagypéntekről nagyszombatra virradó éjszaka született 1898. április 8-án Bajorországban. Egy falusi szabó 11 gyermeke közül elsőszülöttként. Mélyen vallásos szellemben nevelték. Kora gyermekkorától részt vett a család munkáiban. Missziós nővér akart lenni, hogy a belépéshez szükséges hozományt előteremtse. Elszegődött a szomszédos nagygazdához. Mezőn az állatok között és a vendéglőben dolgozott, ezért csak a vasárnapi iskolát látogathatta. 1914-ben apját behívták katonának. Amikor a munkaadóját is behívták katonának, Teréz átvette a gazdaság vezetését. Rendkívül erős testalkatú volt, könnyen és örömmel végzett minden munkát. A frontról szabadságra hazatérő apjától egy liziói Teréz fényképet kapott. Ettől kezdve egyre szorosabb kapcsolatba került Terézzel, és imádkozni kezdett boldoggá avatásáért. 1918-ban a falu kovácsának műhelyéből tűzvész támadt, s a lángok Teréz munkaadójának a házára is átterjedtek. Mivel Teréz volt az egyik legerősebb ember a faluban, a férfiak a fronton voltak, a legnehezebb részt vállalta a mentésben. Egy állványon állva adogatta föl a vízzel teli vödröket a pajta tetejére. Két órai megfeszített munka után a dereka megroppant, de sem ő, sem a környezete nem törődött ezzel. Kimerültség miatt azonban hamarosan további súlyos balesetek érték. Április elején a pincéből egy zsák krumplit hozott fel, amikor a kőlépcsőn összeesett és súlyosan beverte a tarkóját. Ettől kezdve állandó fejfájással küszködött. Nehezen járt. Április 23-án a falu orvosa gyomorsüllyedéssel a Waldenszászeni kórházba utalta, ahonnan június 10-én, mint gyógyíthatatlan beteget bocsátották el. Augusztus 1-én kéve adogatás közben leesett a létráról, háta megsérült, korábbi fájdalmaihoz látászavarok társultak. Egy időre ágyba kényszerült. Majd, amint tehette, újra segíteni kezdett a háztartásban. Október 22-én lezuhant a szalmakazalról. Emiatt látását és járóképességét szinte teljesen elvesztette. Egy súlyos nátha után a fizikai ereje szinte teljesen elhagyta. Bénán feküdt, izomgörcsök és ideggyulladások gyötörték. Sem orvosok, sem természetgyógyászok nem tudtak segíteni rajta. 1919. márciusában a derekába beálló görcsös fájdalom miatt kizuhant a székéből, s úgy beütötte a fejét, hogy több napig eszméletlen volt. Amikor magához tért, teljesen vak volt, majd egy időre megsüketült. Táplálkozási nehézségei első balesete óta voltak, majd az 1922 karácsonyán kezdődött torokfájása miatt szilárd táplálékot többé nem tudott lenyelni. 1923. április 29-én éjjel egy álom hatására fölébredt, és megdöbbenve tapasztalta, hogy újra lát. Ezen a napon avatták boldoggá liziói Terézt. 1925. május 17-én, liziói Teréz szenté avatása napján az ágyban fekve fényességet látott, s egy női hang megkérdezte, akar-e meggyógyulni. Ő azt felelte, hogy szívesen meggyógyul, de szívesen marad beteg, s akár meg is hal, amint Isten akarja. A hang azt mondta, most meg fogsz gyógyulni, de még sok szenvedésben lesz részed, melyekben, mint eddig is, segíteni foglak. Végül 6,5 évi bénaság után Teréz talpra állt, és segítséggel járni kezdett. 1925. szeptember 30-án, Liziői Teréz halálának évfordulóján újra látta a csodálatos fényt, és ugyanaz a hang megmondta neki, Isten akarata, hogy önállóan járjon, s ez meg is történt. November 7-én újra heves fájdalmak érték. Az orvos, aki 1919 óta kezelte, heveny vakbélgyulladás miatt azonnali operációt sürgetett. Miközben a műtétre készültek, a család Liziői Terézhez imádkozott. Teréz újra hallotta a hangot, mely azonnali gyógyulást mondott, s felszólította őt, hogy keljen föl, és menjen el a templomba hálát adni. Azonnal meg is szűnt minden fájdalma. Teréz pedig fölkelt, és elment hálát adni. 1926. február 16-án, húshagyó kedden újra megbetegedett. Fülében fájdalmas tályog keletkezett. Szeméből véres könny és genny folyt. A fájdalomtól aludni sem tudott. Március 4-5-én csütörtökről péntekre virradóan volt az első látomása. A Gecemáné kertben látta a térdelő Jézust. A mellkasán bal oldalon Teréz elviselhetetlenül erős fájdalmat érzett, s az oldalsebb péntek délig vérzett. Látomásai csütörtökről péntekre virradó éjszakákon ismétlődtek, mindig kiegészülve a passió egy-egy történésével. Március 11 és 12-én látta Jézus megostorozását, 19-én a tövissel koronázását, 26-án a kereszthordozást és az eleséseket. Nagypénteken, április 2-án a teljes passiót látta, majd vasárnap hajnalban Jézus föltámadását is. Az év végéig testén az összes stigma megjelent. Jézus szenvedésének és halálának látomásai 36 éven át a haláláig minden pénteken megismétlődtek, kivéve a karácsony és nagybőjt, illetve a húsvét és Jézus szent szívének ünnepe közti péntekeket, valamint azokat, amelyekre ünnep vagy ünnep nyolcada esett. A passió több mint 30 jelenetét látta, s közben számára ismeretlen, például a Krisztus korában beszélt arám nyelven szavakat, mondatokat hallott, amelyeket megértett és meg is tudott ismételni. A látomások alatt a tövis koronától vérzett a feje, és a szeme, az oldalsebe, nagybőjtben a szegektől a lába és a kezei, az eleséstől a térde, a kereszthordozástól a jobb válla, nagypénteken az ostorozástól a melle és a háta is. Az öt stigma mindig látható maradt, minden elfertőződés nélkül. 1922 karácsonyától nem vett magához szilárd ételt. 1926 karácsonyán a gyomra és a bélrendszere leállt. Többé nyelni sem tudott. Ettől kezdve 36 éven át testét csak a napi szent áldozás táplálta. Ez év szentestéjén látta először a kisded Jézust. 1927-ben az egyházi év ünnepein újszövetségi és egyháztörténeti eseményeket, Jézus születése, csodái, Szentlélek eljövetele, ilyeneket látott. Szenteket, életük történéseit szemlélte. Mindez nem maradhatott titokban. Pénteki napokon egyre több látogatója lett. Ezért a Regensburgi püspök és a Bajor püspöki konferencia vizsgálatot rendelt el. 1927. július 14 és 28 között szigorú ápolónői és orvosi felügyelet mellett vizsgálták testének rendkívüli jelenségeit. Azt, hogy kizárólag az oltári szentséggel táplálkozik, stigmáit, eszméletlenségeit, testsúlyát, mely a látomások alatt több kilóval csökkent, majd hamarosan minden táplálék nélkül visszaállt. A hivatalos állásfoglalásig leállították a zarándoklat jellegű látogatásokat. A püspökség közzétette a kéthetes megfigyelés eredményét, mely szerint Teréz az oltári szentségen kívül valóban semmivel nem táplálkozott. Ezután csak püspöki engedéllyel rendelkező látogatókat fogadhatott. Egészsége annyira helyreállt, hogy a mezőn is, otthon is tudott dolgozni. 1933-tól a nemzetszocializmus térhódításával egyre több támadásnak volt kitéve. A sajtóban kegyetlenül gúnyos cikkek jelentek meg róla. A maga csöndes módján ugyanis Teréz szembeszállt a hitleri hatalommal. Jó tanácsokkal segítette a hozzáfordulókat. Imáival sok üldözöttet mentett meg. A gestapó rendőri felügyelet alá helyezte. Ismételten házkutatást tartott nála. 1945. április 20-án SS páncélosok kiürítették a falut, s egy tiszt Teréz kiadatását kérte a családtól, amit a katona orvos megakadályozott. A tiszt erre tűz alá vette Connors rajtot, hogy bosszúból porrá lövesse. De a közeledő amerikaiak megakadályozták ebben. Az ágyúzás alatt Teréz a plébánia pincéjében volt. A fölötte lévő pajtát találat érte. Ő az utolsó pillanatban menekült meg. A megszálló amerikai katonák nagyon tisztelték Terézt. A látomások idején egyre többen keresték fel, 1948-ban 12 000, 1951-ig több mint 15 ezer katona. Teréznek mindig nagy gondja volt a papi és a szerzetesi hivatásokra. Amikor megtudta, hogy az eichstätti szaléziánusok helyet keresnek késői hivatások szemináriuma számára, s a Fockenfeld kastély eladó lett, megszerezte az épületet, és átadta a papnevelés céljára. Szeptember 13-án volt utoljára a templomban. A fájdalmas szűzanya szobrát díszítette. Egész életében nagyon szerette a virágokat, mindvégig díszítette a templomot. Szentkereszt fölmagasztalása ünnepén, szeptember 14-én volt utolsó látomása. Látta, mint Szent Ilona megtalálja a Szentkeresztet. 1962. szeptember 18-án délben meghalt. Holttestén semmiféle elváltozást, merevséget vagy romlást nem lehetett észlelni. A ravatalon is szintén élőnek tűnt. Annyira, hogy féltek eltemetni.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Az az ember, aki vallásos, az vallásos reggel, délben és éjjel is. Vallásossága jellem, forma, mondhatnám stílus, amely lélekkel telíti meg minden gondolatát, szavát és cselekedetét. A vallásos ember mindent Istenbe lát, és mindent Istenhez mér. Mondta boldog John Henry Newman.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióból.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya. A mai általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden tájáról érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A pápa olasz nyelvű beszédében folytatja majd a II. Vatikáni zsinat dokumentumai témájáról szóló katekézis sorozatát. Elmélkedésének középpontjában ma is a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció lesz. Most pedig felkérik ünnepélyesen a Szent Atyát, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek!
2: Dal libro dei Salmi.
0: A katekézis alapja, szentírási alapja, a Zsoltárok, a 8. Zsoltár 2. fejezet, 5-6-7 vers sorai, hallgassuk meg.
1: Uram, mi Urunk, mi csodálatos széles-e világon a te neved, dicsőséged az egekig magasztalja. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz rá. Majdnem isteni lényé tetted, dicsőséggel és fölséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki, kezed műve fölött, mindent lába alá vetettél. Ez az Isten igéje.
0: Istennek legyen hála.
3: Notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Parole du Seigneur.
4: A reading from the Book of Psalms. O Lord, our Sovereign, how majestic is your name in all the earth. What are human beings that you are mindful of them, mortals that you care for them? Yet you have made them a little lower than God and crowned them with glory and honor. You have given them dominion over the works of your hands. You have put all things under their feet. The word of the Lord.
5: Lesung aus dem Buch der Psalmen. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Wort des lebendigen Gottes.
6: Lectura del libro de los Salmos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para mirar por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Palabra de Dios.
7: Gong du sheng yong ji. Shang zhu, wo men de zhu, ni de ming hao zai pu shi he qi mei miao. Shi ren suan shen me, ni jing dui ta huai nian bu wang. 人子算什么，你竟对他眷顾周详，竟使他稍逊于天神，以尊贵光荣做他冠冕，令他统治你手的造化，将一切放在他的脚下。以上是天主的圣训。
8: Leitura do livro dos Salmos. Ó Senhor, nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Que é o homem para te lembrares dele, o filho do homem para com ele te preocupares. Quase fizestes dele um ser divino, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo submeteste a seus pés. Palavra do Senhor.

0: Z Księgi Psalmów. O Panie nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Oto Słowo Boże.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Szeretettel köszöntök minden kedves zarándokot. Jó napot kívánok.
1: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana.
2: Gaudium et Spes, zsinati konstitúció első fejezetét, az emberi személy méltóságának szenteli. Hangsúlyozza, hogy ez a méltóság az alapja és feltétele azoknak az értékeknek, amelyeket napjainkban nagyra becsülnek, ugyanakkor ezeknek az értékeknek nem szabad elveszíteniük kapcsolatukat isteni forrásukkal, hogy elkerüljék azokat a lehetséges torzulásokat, amelyek az emberi szív romlottságából fakadnak. Az az út, amely lehetővé tette az emberi személy méltóság alapvető vonásainak és jogainak felismerését, kétségtelenül az emberiség történelmének egyik legjelentős

Itt Isten azért gondolt el és akart, hogy belépjen a vele, másokkal és a teremtett világgal való közösség történetébe. Méltósága nem függ azoktól a képességektől, amelyekkel rendelkezik, gazdagságától vagy betöltött szerepétől, sem pedig attól, hogy helyes vagy helytelen döntéseket hoz-e. A méltóság olyan ajándék, amely megelőzi és meghaladja őt, az embert. Isten helyezte belé szeretetének kifejezéseként, amely soha nem szűnik meg. Az emberi lény végtelen méltóságot át abban gyökerezik, hogy olyan teremtmény, aki Isten képmására lett alkotva, és képes arra, hogy megismerje és szeresse teremtőjét. Ez egy olyan szeretett terv és szeretett ajándék, amely meghaladja a többi teremtett valóságot. Ezeket Isten az ember gondjaira bízta, hogy uralkodjék rajtuk és használja őket Isten dicsőségére. A hitben megérthetjük az emberi személy méltóságának végső alapját, mert a fiú, amikor feltárja az atya és szeretetének misztériumát, teljesen megmutatja az embert önmagának, és feltárja előtte magasztos hivatását. A személy mindig kapcsolatot, közösséget és részvételt jelent Istennel és másokkal. Ezért gyermeki kapcsolatot jelent Istennel, az atyával, valamint testvéri kapcsolatot Krisztussal és minden emberrel. A személy léte kizárja az önmagába zárkózó, önmagába irányuló életet. Személynek lenni azt jelenti, hogy önmagunkat megosztandó ajándékként érzékeljük, és növekszünk, érettebbé válunk az elfogadásban, a kölcsönösségben és a szolgálatban. Ezt a méltóságot minden ember felelősségére bízták, ugyanakkor megköveteli a szolidaritást és az egymás iránti gondoskodást is, felülmúlva azokat a számtalan hamisítást és manipulációt, amelyek még ma is eltorzítják a méltóság felfogását és akadályozzák annak a megvalósulását. Az ember méltósága ellen a történelem során hozott döntések következtében még ma is igaz, hogy az ember meghasonlott önmagával, és az egész emberi élet mind egyéni, mind közösségi szinten a jó és a rossz, a világosság és a sötétség közötti drámai küzdelem jegyeit hordozza. Ez a törékeny és korlátozott állapot, azonban reménnyel szemlélhető, mert maga az Úr jött el, hogy megszabadítsa az embert, erőt adjon neki belülről, megújítva őt és kiűzve a világ fejedelmét, aki a bűnrakságában tartotta. A Gaudium et Spes konstitúció azt is hangsúlyozza, hogy az emberi méltóság az egész személyt érinti. Ezért túl kell lépnünk a dualista szemléleteken, az ember test és lélek egysége. A test puszta tárgyá való redukálása, amelyel az ember önkénnyel rendelkezhet, mindig a személy méltóságának tagadását jelenti. Nem szabad megvetni az emberi testi életét, az ember testi életét, hanem jónak és tiszteletre méltónak kell tekinteni saját testünket. Éppen azért, mert Isten teremtette és arra rendelte, hogy az utolsó napon feltámadjon. Ugyanakkor ügyelnünk kell arra, hogy testünk ne legyen a szív bűnös hajlamainak rabszolgája, hiszen mindannyian hordozzuk a bűn által okozott sebeket. Végül a Gaudium et Spes három különösen jelentős kifejezésben foglalja össze az emberi személy méltóságát. Az értelem, amely az embert az igazság kielégíthetetlen keresőjévé teszi. A lelkiismeret, amely által egységet és értelmet ad saját életének. Szabadság, amely saját döntéseinek felelős főszereplőjévé teszi.
Ezek a dimenziók szorosan összekapcsolódnak egymással. A

0: suo fondamento e possibilità. Lo Spirito Santo, che dà vita in Cristo, ci rende liberi e ci assicura costantemente della nostra dignità.
1: Ó, Szentlélek, aki életed a Krisztusban szabaddá tesz bennünket, és folyamatosan biztosít bennünket arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, és méltósággal rendelkezünk. Megszabadít a félelemtől, és végső célunk felé vezet, a halálon túli teljes élet felé, amelyet Krisztus megígért nekünk. Csak Krisztusban talál valódi világosságot az ember misztériuma, tőle kapunk fényt a szenvedés és a halál titkának megértéséhez, és a vele együtt indulunk a feltámadás felé. Kedves testvéreim, Isten képmására vagyunk teremtve, Krisztus által és Krisztussal való tekintettel, ezért olyan egyedülálló és kitörölhetetlen méltóságot kaptunk, amelyet semmi és senki nem vehet el tőlünk. Törekedjünk arra, hogy mindig előmozdítsuk és megvédjük ezt a méltóságot az evangélium világosságával és erejével. Továbbra is, kedves hallgatók, különböző nyelveken foglalják össze a Szent Atya katekézisét, majd különböző nyelvi zarándokokat köszönti a Szent Atya is. Mi is majd röviden összefoglaljuk a Szent Atya katekézisét. Maradjanak továbbra is velünk.
2: À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II dédie son premier chapitre à la dignité humaine en la rapportant à sa source divine, à savoir le Christ lui-même révélant à l'homme la grandeur de sa vocation. L'histoire de l'humanité nous fait voir la lutte dramatique entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, la condition fragile et limitée de l'homme. Mais nous savons que le Seigneur est venu le libérer en le renouvelant au plus profond de lui-même et en chassant le prince de ce monde qui le tenait esclave du péché. Gaudium et Spes a mis en valeur trois dimensions de la dignité humaine étroitement liées entre elles. L'intelligence, qui fait de l'être humain un chercheur insatiable de vérité, la conscience, grâce à laquelle l'homme donne un sens et une cohérence à sa vie, et la liberté, qui fait de lui l'acteur responsable de ses propres décisions. Chers frères et sœurs, créés à l'image de Dieu, par le Christ et en vue de lui, nous avons reçu une dignité unique et indélébile. Engageons-nous à promouvoir cette dignité et à la défendre sans relâche à la lumière de l'Évangile. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
0: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
1: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, és arra hívlak benneteket, hogy csodálattal tekintsetek arra az emberi méltóságra, amelyet a Teremtőtől kaptunk. Ez a méltóság az egész személyt érinti, hiszen az ember test és lélek egysége, amikor tudatára ébredtek ennek a nagyságnak, megtaláljátok a szükséges erőt ahhoz, hogy saját életetek különböző területein megvédjétek és előmozdítsátok azt, szívből megáldalak benneteket.
2: Je salue cordialement les pèlerins de langue française que j'invite à s'émerveiller devant la dignité humaine reçue du Créateur. Celle-ci regarde la totalité de la personne, car l'être humain est unité de corps et d'âme. C'est en prenant conscience de sa grandeur que vous trouverez la force nécessaire pour la défendre et la promouvoir dans vos cadres de vie respectifs. Je vous bénis de tout cœur.
3: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
0: Dear brothers and sisters, in our series of catecheses on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Gaudium et Spes, focusing on the dignity of the human person. Human dignity flows from our identity as children made in the image and likeness of God. We are endowed with the gifts of intelligence for seeking truth, conscience for recognizing our ultimate calling, and freedom for choosing the good. Only through Christ do we understand that our personhood implies relationship and the call to give ourselves as a gift to God and others. May we therefore help each other to guard and defend our God-given dignity and journey together toward our heavenly homeland. I extend a warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from Scotland, Wales, Ireland, Denmark, Norway, South Africa, Australia, China, Japan, Lebanon, the Philippines, and the United States of America.
1: Szeretettel köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, akik részt vesznek a mai kihallgatáson. Skóciából, Walesből, Írószából, Dániából, Norvégiából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Kínából, Libanonból, Japánból, Fülöp-szigetekről és az Amerikai Egyesült Államokból, és különösen is külön örömmel köszöntöm az arab világ vallásközi párbeszédét és együttműködését felelős platform irányító bizottságának a jelenlévő tagjait. Köszönöm együttműködéseteket az Abdulaziz király nemzetközi vallásközi és kulturális párbeszéd központjával, és imádkozom azért, hogy az arab térségben a békés együttélés előmozdítására tett erőfeszítéseitek bőséges gyümölcsöt teremjenek. Mindnyájatokra és családjaitokra kérem, Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét, Isten áldjon meg benneteket, mindnyájatokat.
4: Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Gaudium et Spes geht gleich zu Beginn auf die Würde des Menschen und ihren göttlichen Ursprung ein. Aufgrund seiner Gottesebenbildlichkeit vermag der Mensch seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben. Im Lichte Christi erkennt er auch sich selbst und seine höchste Berufung, seine wesentliche Bezogenheit auf Gott, seine Mitmenschen und die gesamte Schöpfung. Der Heilige Geist gibt uns das Leben in Christus. Er macht uns frei und versichert uns unserer Würde als Kinder des himmlischen Vaters, die als Brüder und Schwestern Christi gerufen sind, stets die Würde jedes Menschen zu fördern und zu verteidigen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca.
1: Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a német nyelvű zarándokokat, különösen a Würzburgi Egyházmegye templomi kórusainak számos résztvevőjét, akik a püspökük kíséretében érkeztek. Ne feledjük, hogy Isten dicsérete és magasztalása a legmagasabb hivatásunk. A dicsérete legyen mindig ajkatokon.
4: Übersetzung. Liebe Brüder und Schwestern, einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, besonders an die zahlreichen Teilnehmer der Wallfahrt der Kirchenchöre aus dem Bistum Würzburg in Begleitung ihres Bischofs. Erinnern wir uns daran, dass Gott zu loben und zu preisen unsere höchste Berufung ist. Sein Lob sei immer in eurem Mund.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, para continuar con nuestras catequesis sobre la Constitución Gaudium et Spes, hoy he querido hablar sobre la dignidad de la persona.
2: A Gaudium et Spes Konstitúcióról szóló katekéziseink folytatásaként ma az emberi személy méltóságáról szeretnék beszélni. A zsinati dokumentum hangsúlyozza, hogy ez a méltóság isteni eredetű, mert az ember identitásának alapja, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett és képes megismerni és szeretni teremtőjét. Kedves hallgatók, most spanyol nyelven a Szent Atya összefoglalja röviden a katekézisét, úgyhogy én akkor még egyszer még nem fogom összefoglalni. Tehát a fiának a megtestesülése teljesen megmutatja az embert önmagának, és feltárja előtte hivatásának a magasztosságát. Ezért az emberi személy kapcsolatot igényel, elsősorban Istennel, majd pedig más emberekkel. Ebben az értelemben az ember mindig olyan ajándék, amelyet meg kell osztani másokkal, növekszik és éretté válik mások elfogadásában, kölcsönösségében és szolgálatában. Az emberi személy méltóságának három legjelentősebb kifejeződése van: az értelem, amely az embert az igazság kielégíthetetlen keresőjévé teszi, a lelkiismeret, amely által egységet és értelmet ad saját életének, és a szabadság, amely saját döntéseiért felelős emberré teszi. A szeretettel köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat. Arra hívlak benneteket, hogy újra fedezzétek fel, és segítsétek elő önmagatokban és másokban azt az egyedülálló és kitörülhetetlen méltóságot, amelyet Isten képmására teremtett emberként kaptatok, és még inkább azt a méltóságot, amelyet Krisztus megváltása által nyertetek el. Az Úr áldjon meg benneteket, nagyon köszönöm.
3: 圣父教宗将中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，关于梵蒂冈第二届大公会议文献《论教会在现代世界》牧旨宪章的要理讲授。今天我们集中思索关于人格尊严。 人的尊严源自我们作为按照天主的肖像而受造的子女身份。我们被赋予不同的恩典，理智为寻求真理，良心为辨识我们的终极招教，自由为择善而行。只有在基督内，我们才懂得我们的人格包含着关系， 且蕴含着将我们自身作为献礼奉献给天主与他人的招教。因此，让我们互相帮助， 一起守护和捍卫天主赐予我们的尊严，携手迈向我们的天乡。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle,
2: szeretettel köszöntöm a kínai zarándokokat. A Szentlélek szabaddá tesz bennünket, és a végső célunk felé vezet, arra a határon túli teljes életre, amelyet Krisztus feltámadása által megígért nekünk. Szívből megáldalak benneteket.
3: Santo
4: Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando a nossa reflexão, a Gaudium et Spes ensina que a dignidade humana está na base dos valores hoje mais apreciados, recordando sua origem sobrenatural. Deste modo, diante das ameaças, é necessário sublinhar que tal realidade decorre do próprio ser da pessoa, criada à imagem de Deus e não de um consenso. O Filho revela o homem a si mesmo e coloca-o em relação com o Pai e com os irmãos. Por isso, todos nós temos a tarefa de proteger e preservar essa vocação divina, pois nos encontramos divididos, imersos numa luta dramática entre o bem e o mal. O documento explica ainda que o ser humano, dotado de inteligência, consciência e liberdade, é essencialmente constituído de corpo e alma, e que negar a dignidade do corpo é, portanto, negar a da própria pessoa. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto con gioia tutti i pellegrini di lingua portoghese.
2: Szeretettel köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat. Kedves testvéreim, a világunk különleges módon arra kötelez bennünket, hogy megbecsüljük az emberi személy méltóságát. Mindenek előtt a bűn torzítja el Isten képét az emberben. Kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen bennünket minden ember méltóságának előmozdításában és megőrzésében. Az Úr áldjon meg benneteket.
4: Eis a tradução das suas palavras. Saúde com alegria todos os peregrinos de língua portuguesa. Queridos irmãos e irmãs, o nosso mundo exige de nós, de forma especial, que valorizemos a dignidade da pessoa. É sobretudo o pecado que desfigura a imagem de Deus no homem. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a promover e a salvaguardar a dignidade de cada ser humano. Que o Senhor vos abençoe.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Sarete te che sento una sola segna visorando coccato.
1: In particolare saluto i cresimati della diocesi di
2: Kulenushen. Sento una folla di berti noro e chiasme di aperma a cosoid. A chi che tue pastoruk, Livio Corazza, Pispec, Valamin, Papia e Chieschi, Tortato e Chiescherne.
1: Accolgo con affetto i fedeli dell'unità pastorale delle parrocchie della diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, come pure gli assistenti ecclesiastici della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre.
2: Különféle egyházmegyékből érkezett zarándokokat, különösen.
1: Siamo stati creati a immagine di Dio, impegniamoci a promuovere e difendere la
2: Latina Terracina egyházmegye lelkipásztori egységhez tartozó híveket, valamint a Szenvedő Egyház Segítés Alapítvány egyházi asszisztensei. Isten képmására vagyunk teremtve, kötelezzük el magunkat arra, hogy az evangélium világosságával és erejével előmozdítsuk és megvédjük Isten gyermekeinek méltóságát. Tegnap ünnepeltük a boldogságos Szűz Mária születésének liturgikus ünnepét. Mária példája és agyai közbenjárása legyen életetek ihletője és kísérője. Mindannyiatokat megáldalak.

0: Éljen a pápa, kiabálják háttérben, hallják a kedves hallgatók is a pápai áldás után, amely érvényes mindazok számára is, akik az éter hullámain keresztül hallgattak bennünket. Vegyük ezt az áldást, és a mai nap folyamán ezzel az áldással éljünk, és adjuk is tovább életünkkel. Búcsúzunk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból.
1: Körgényi Tünde.
0: És Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,